0: Pátria Rádió. Hazai zenét játszunk.
1: Metropol Eurónáig vonat indult Pálkány, Pozsony útirányalán, Zsetláv, Praga, Magyarázsi, Berlin, Sárlottenburg és Varsó, hogy állomásokra 19 óra

0: Filadelfia Rádió. Belsőc FM 89,6.
1: Történt velünk, mi váltunk, ki kielettünk, és hogyan változtatott meg ennyire az életünk. Komolyan arról álmodtunk, hogy a legjobbak leszünk.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 15-én szombaton. Mária napja van, Isten éltesse őket és minden kedves hallgatónkat, akinek valamiért ünnep ez a mai nap. Mai műsorunkban többek között szó lesz történelmi kutak állag megőrzéséről Gömörben, megsemmisült kukoricatáblákról Csalló közben, a szlovákiai magyarok és a nagyhatalmak viszonyáról a II. Világháború utáni rendezések során. Ébredjenek velünk, most hallgassák meg a legfrissebb híreket, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a környezetvédelmi minisztérium döntését az akcelerációs zónákról. Az összes Dalmáciában keletkezett tüzet sikerült megfékezni. Pozsonyban 16, Kassán 15 fok van. Következnek a részletek. A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a stratégiai környezeti értékelés eredményeit, amelynek keretében a környezetvédelmi minisztérium a szélenergiafejlesztés 8 akcelerációs zónája közül csak egyet fogadott el. A minisztérium jelenleg a dokumentum végleges változatát készíti elő, hogy ezt benyújthassa a kormánynak. Ezt tegnap közölte a gazdasági minisztérium sajtóosztálya. A közleményben egyúttal kifejtették, hogy a reform végrehajtója a környezetvédelmi minisztérium. A gazdasági tárca azonban kormányhatározat alapján bízták meg azzal, hogy biztosítsa a folyamat keretében szükséges összes alapanyagot és teendőt. A stratégiai dokumentum végleges formájának kidolgozásában a gazdasági minisztérium a helyreállítási tervért felelős miniszterelnök helyettes hivatalával fog együttműködni. Tamás Taraba környezetvédelmi miniszter csütörtökön jelentette be az akcelerációs zónákra vonatkozó döntést. A kelet-szlovákiai egyetlen megmaradt zónát két részre osztják. A miniszter azonban nem számít arra, hogy ebben a zónában szélturbinákat építenek, mivel ehhez az összes érintett településnek hozzá kellene járulnia. A horvátországi Dalmáciában keletkezett tüzeket minden térségben sikerült megfékezni, ezt tegnap este Slavko Tucakovics tűzoltó parancsnok közölte az N1 televíziós csatornával. A tűz csütörtök este az Omistól keletre fekvő Lokvarogoznica térségben tört ki, majd az erős szél miatt a város felé terjedt tovább. Ennek következtében több mint 1000 embert evakuáltak, köztük szlovákokat és magyarokat is. A rendőrség tegnap közölte, hogy a leégett területen egy nő holttestét találták meg. A tűz során 4 magyar és 4 lengyel állampolgár megsérült, közölte mindkét ország külügyminisztériuma. Egy intenzív osztályon fekvő lengyel kivételével időközben mindannyiukat kiengedték a kórházból. Robert Fico miniszterelnök tegnap miután telefonon beszélt Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, bejelentette, hogy 30 szlovákiai turista fordult a szlovák nagykövetséghez, Zágrábban és a külügyminisztérium válságstábjához. Elmondása szerint a hatóságok nem regisztráltak sérülteket. Az orosz hatóságok tegnap elismerték, hogy az ország egyes régióiban új problémák merültek fel az üzemanyag hiány miatt, miközben Ukrajna fokozza a támadásait az orosz olajfinomítók ellen. A kormány szerint az olajipari vállalatok intézkedéseket hoznak a leginkább érintett területek ellátásának növelése érdekében. Az energiaügyi miniszter helyettes Alexander Novak egyúttal elrendelte az üzemanyagárak figyelemmel kísérését. Az orenburgi területen Orszk városában található egyik nagy orosz finomító a héten történt támadás után üzemképtelenné vált, amelynek javítása több hónapig tarthat. A finomító körülbelül 1300 kilométerre található a frontvonaltól. A legsúlyosabban érintett területek közé tartozik a Fekete-tenger partján fekvő Krasznodari terület. A helyi kormányzó közölte, hogy bonyolultabbá vált a benzinkutak ellátása, az olajcégek ismét korlátozták a szállított üzemanyag mennyiségét, és egyes benzinkutak nyitvatartási idejét is lerövidítették. Luigi Mangione tegnap egy New York-i bíróságon beismerte, hogy lelőtte Brian Thompsont, az amerikai United Healthcare egészségbiztosító igazgatóját. Beismerte továbbá a zaklatással kapcsolatos szövetségi vádakat is. Ezzel lezárult a két büntető eljárás egyike, amelyet Mangione ellen Thompson meggyilkolásával kapcsolatban folytattak. A vádirat szerint a 28 éves Mangione követte az 50 éves Thompsont, majd 2024. december 4-én lelőtte őt egy New York kiszálloda előtt. 5 nappal később tartóztatták le egy bejelentés alapján. Ha elítélik, életfogytiglani börtönbüntetéssel kell számolnia. Az

0: Pérügynökség azonban arról számol be, hogy mivel a szövetségi bíróság előtt bűnösnek vallotta magát, ügyvédei kérhetik a pennsylvániai vád elutasítását azzal az indokkal, hogy kettős büntető eljárásról van szó. Thompson meggyilkolása felháborodást váltott ki a közösségi médiában, és gyűlöletkeltő kommentárok áradatát indította el az amerikai egészségbiztosítók ellen, amiért állítólag a betegek kárára gazdagodnak. Egyes kommentek Manchonét hősként ünnepelték.
1: Időjárás.
0: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén. A reggeli órákban többnyire derült az ég, a levegő pedig fokozatosan melegszik. Napközben folytatódik a sok napsütés, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és helyenként keleten, déli irányból időnként mérsékelt légmozgással.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radarméri a sebességet Pozsonyban a Pánonszká elején a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A 17 éves Jakob Vivien óriási egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Tamara Potocká pedig a hetedik helyen ért célba 100 pillangón. Kós Hubert és Márton Richard 200 pillangón, Sárkány Zalán és Betlehem Dávid pedig 1500 gyorson bejutott a ma esti fináléba. A címvédő Senánszki Petra 400-addal lemaradt az 50 gyors döntőjéről. Florent Manadou, olimpiai világ és Európa bajnok francia úszó hivatalosan is bejelentette pályafutásának lezárását. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal bejutott a vasárnapi döntőbe a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A nőknél a szlovák kvartettnek nem sikerült kiharcolnia a fináléba kerülést, a 9. helyen végzett. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójának hétvégi műsora ma 18 órától Szlován Ruzsomberok, Banská Bystrica, Žilina, Skalica, Košice, 20.30-tól Podbrezová, Trencsín, holnap 17 órától Trnava, Michalovce, 19 órától pedig Komárno, Dac. Két mérkőzést rendeztek pénteken a második labdarúgó ligában. Zsiar Bicsa 3-1 és Liptovszki Mikulás Zvolen 2-2. A negyedik felvonás további műsora szombaton 16 órától Zlaté Moravce Žilina B, 17 órától Samorin Lehotapot Vtácsnyikom Inter Galanta, vasárnap 10.30-tól pedig Malzsenyice Povaszká Bystrica és Petržalka Prešov, hétfőn 17 órától pedig Slovan B Humenné. A Vasas Kispesten 5000 néző előtt hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a Honvédot a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén. Az újoncok rangadóján az angyalföldiek a 97. percben lőtték a győztes gólt. A további műsor ma 16.30-tól Újpest MTK, 17.30-tól Nyíregyháza Kisvárda, holnap 16.30-tól Debrecen Győr, 17.30-tól Felcsút Paks, hétfőn 17.30-tól pedig Zalaegerszeg Ferencváros. December 2-ára halasztották a Ferencváros Honvéd mérkőzést a labdarúgó NB1 5. fordulójából. Mint ismert, a Fradi az Európa Ligában bejutott a selejtező utolsó 4. fordulójába, és a török Trabzonsporral csatázik a főtáblára jutásért. Csinger Márk, a Győr labdarúgó csapatának válogatott játékosa, a holland élvonalban szereplő Groningenhez igazolt. Gruber Zsombor, a Ferencváros válogatott csatára pedig a belga élvonalban érdekelt Laluvié együtteséhez szerződött. Őrizetbe vették a lengyel Zabrze labdarúgó csapat két fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szerda este részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban. Az ügyben 10 magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést. A csütörtök esti találkozón 1-1-es döntetlen született, így a Fradi 2-1-es összesítéssel tovább jutott. A bolíviai rendőrök több mint 80 kiló marihuánát találtak a São Paulo labdarúgó csapat buszán. A brazilok a bolíviai Bolívar otthonában játszottak nemzetközi kupameccset, amely 1-1-es döntetlennel végződött. A Veszprém 30-26-ra legyőzte a Portót a spanyolországi nemzetközi férfi kézilabdatorna döntőjében. Bondár Anna 6-3-7-6 arányú vereséget szenvedett a spanyol Jessica Maneiro-tól a Cincinnati tenisztorna női versenyének nyitófordulójában.
3: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Örülök, hogy ma reggel velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában heti hírösszefoglalóval és regionális beszámolókkal várjuk a hallgatóinkat. Többek között szó lesz a Rima Jánosi Magyar Iskola bezárásáról, a leleszi sportcsarnok építéséről, az értékes szilicei kutak megmentéséről és a csallóközi aszály helyzetről. Műsorunk második órájában Angyal Béla történészt arról is faggatjuk, volt-e a csehszlovákiai magyaroknak esélye a lakosságcserét elkerülni a II. Világháború után. Műsorunk harmadik órájában egy korábban elhangzott anyagunkban a tudományos fantasztikus irodalom lesz a témánk, illetve a műfajnak a tudományra és a társadalomra gyakorolt visszahatását elemezzük majd, ebben pedig Pulen Nándor sci-fi rajongó és H. Nagy Péter irodalomtörténész lesz a segítségemre. Érdemes lesz velünk rádiózni ebben a szűk három órában. Zsapka Levente hangmester és Paszmár Lívia hírszerkesztő nevében is kellemes rádióhallgatást és szép szombat reggelt kívánok!

0: Orosz komponenseket találtak a szlovák belügyminisztérium által tesztelt közlekedési radarokban. 8 pontos intézkedéscsomagot készített elő az Agrártárca az aszály hatásainak kezelésére. A Környezetvédelmi Minisztérium a tervezett 8 szélerőmű park helyett csak egyet valósít meg Szlovákiában. Heti belpolitikai hírösszefoglalónk a Tükör következik. 2026. 33. hetének történéseiből Gazsik Viktória szemlézett.
1: Hétfő. Augusztus 10-e. A Szlovákiai Városok Uniója felszólította az államot, hogy sokkal komolyabban és a súlyának megfelelően foglalkozzon a klímaváltozással, hiszen a borzasztó hőhullámok, a szárazság, a szaporodó tűzesetek, a növekvő energiaköltségek az egészségügyi és biztonsági kockázatok közvetlenül érintik a lakosságot és befolyásolják a mindennapokat.
2: A szervezet szerint a megoldások jelentős részét a városokban kell megvalósítani, ehhez azonban elengedhetetlen az állam támogatása. Szükségük van az állam támogatására, amelynek stabil jogi, pénzügyi és szakmai feltételeket kell teremtenie ahhoz, hogy a városok hatékony és hosszú távú intézkedéseket készíthessenek elő és valósíthassanak meg. Olyan államra van szükségük, amely számára a klímaváltozás kezelése prioritás, és amely megbízható partnerük lesz, hangsúlyozta Daniela Pirselová, az UMS szóvivője.
1: A belügyminisztérium a következő 10 évben 124 millió eurót tervez elkölteni informatikai rendszereinek korszerűsítésére, közölte a pénzügyminisztérium pénzértékért felelős osztálya.
3: A kiadások nagy része az SAP platform fejlesztésére irányul. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi verziók támogatása hamarosan megszűnik, ezért a tárca új generációs rendszerre állna át. A modernizáció célja emellett több különálló rendszer egységesítése is, ami lehetővé tenné az információk valós idejű megosztását, valamint a rendvédelmi erők és eszközök hatékonyabb összehangolását.
1: A Greenpeace megtámadta a Slovnaft tervezett hulladék égetőjének környezeti engedélyét, mert szerintük a projekt hatásait nem vizsgálták kellő alapossággal, míg a vállalat továbbra is kiáll a beruházás mellett.
4: A Greenpeace Slovensko jogorvoslati kérelmet nyújtott be a szlovák környezetvédelmi minisztérium döntése ellen, amely jóvá hagyta a Slovnaft által tervezett hulladékhasznosító központ, a CEZO környezeti hatásvizsgálatát. A szervezet 35 oldalas beadványában a döntés visszavonását és a projekt újraértékelését kéri. A Greenpeace szerint a minisztérium nem vizsgálta megfelelően a beruházás környezeti hatásait, különösen a környék már meglévő terhelését és a pozsonyi hulladékégetővel együtt jelentkező következményeket. Az aktivisták kifogásolják azt is, hogy a projekt módosításai után nem történt teljes körű szakmai újraértékelés. Szerintük jelentősen megváltozott az elégetni tervezett hulladék összetétele, csökkent a kommunális és veszélyes hulladék mennyisége, miközben nőtt az ipari hulladék aránya. A Greenpeace azt is problémásnak tartja, hogy a döntés nem zárja ki teljesen a külföldről származó hulladék behozatalát. Emellett szerintük több előírás csak ajánlás jellegű, ezért nem garantálja a környezetvédelmi célok tényleges teljesítését. A jogorvoslati kérelmet korábban Pozsony városa, Rovinka község, valamint több politikai szervezet is benyújtotta. A Slovnaft szerint a CEZO stratégiai jelentőségű beruházás, amely növelheti az energiahatékonyságot és korszerű hulladékkezelést biztosíthat.
1: A belügyminisztérium felszólította a beszállítót, hogy haladéktalanul szerelje le azt a két radarkészüléket, amelyeket közlekedésbiztonsági tesztelésre helyeztek üzembe. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentáció nem igazolja kellő egyértelműséggel a berendezések és kulcsfontosságú alkatrészeik származását, ezért biztonsági aggályok merültek fel. A készülékek helyett olyan berendezéseket kell telepíteni, amelyek megfelelnek a szlovák és uniós biztonsági követelményeknek. A belügyminisztérium a Nemzetbiztonsági Hivatalt is felkérte a radarok vizsgálatára. A tárca hangsúlyozta, a tesztüzem során gyűjtött adatokat nem használták szabálysértési eljárásokhoz, és adatbiztonsági incidensre sem derült fény. Kedd. Augusztus 11-e. 8 pontos intézkedéscsomagot készített elő az Agrártárca az aszály hatásainak kezelésére a mezőgazdaságban. Az intézkedéscsomagot Richard Takács mezőgazdasági miniszter mutatta be, a sajtótájékoztatón részt vett továbbá Marek Csepka, az Agrárkifizető Ügynökség vezérigazgatója, és Emil Macha, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara alelnöke. A legjelentősebb intézkedés Takács szerint a támogatási előlegek kifizetési határidejének előrehozatala.
5: Rýchlejšie vyplatenie prejdavku.
1: Szeptember 15-től kezdjük meg a támogatások kifizetését. A becslések szerint szeptemberben 200 millió eurót fogunk kifizetni előlegként. A gazdáknak azonban meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak, át kell esniük az adminisztratív ellenőrzéseken, nem lehet náluk úgynevezett átfedés, és szerződéses kapcsolataiknak is rendben kell lenniük, pontosította a mezőgazdasági miniszter. A támogatásokat eredetileg november 1-én folyósították volna. Ami a többi intézkedést illeti, az Agrártárca 5 millió eurót különít el a haszonállat tenyésztés támogatására. Takács szerint ideiglenesen lehetővé válik a hagyományos takarmány használata az ökológiai állattartásban is, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű ökológiai takarmány. Egy másik intézkedés az állandó gyepterületek alkalmasságának fenntartása felesleges szankciók nélkül. Továbbá nem kell betartani a területre előírt nagy állategységben kifejezett állomássűrűséget. Az ügyészség is vizsgálja a belügyminisztérium vitatott közlekedési radarkameráinak beszerzését, közölte Maros Ilinka főügyész.
3: Matyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a tárca tiszteletben tartja az ügyészség eljárását és teljes körű együttműködést biztosít számára. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia múlt szerdán állította, hogy a belügyminisztérium vélhetően orosz gyártmányú közlekedési kamerákat telepít a szlovákiai utakra. A Progresszív Szlovákia szerint ez komoly biztonsági kockázatot jelent, a mozgalom a kamerák beszerzésének körülményeit is kérdésesnek tartja.
1: Szerda. Augusztus 12-e. Orosz komponenseket találtak a szlovák belügyminisztérium által tesztelt közlekedési radarokban, ezt a Nemzetbiztonsági Hivatal elemzése is megerősítette. Az ellenzék Matúšu Tajástok belügyminiszter lemondását követeli.
4: A miniszter hangsúlyozta, a két tesztkamera nem volt összekötve érzékeny adatbázisokkal, és nem használták őket szabálysértések éles feldolgozására, így tudomások szerint adatbiztonsági incidens nem történt. A projektet azonban nem állítják le teljesen, mivel az infrastruktúra már elkészült, és a rendszer további beszállítóval is működtethető. Matúšu Tajástok szerint a minisztériumot félrevezették, hiszen korábban azt közölték, hogy a kamerák biztonságosak, és nem tartalmaznak szankcionált országból származó alkatrészeket. A tárcán belül személyi felelősségre vonás is lesz, távozik az érintett osztály vezetője és a projektmenedzser. A miniszter ugyanakkor bírálta a Szlovák Metrológiai Intézetet is, amely korábban tanúsítványt adott a kamerák megbízhatóságáról. Szerinte felmerül a kérdés, hogy az intézetet nem vezették-e félre.
6: Včera sme dostali výsledky analýzy Národného bezpečnostného úradu a táto analýza sa nachádza v špeciálnom režime, pretože obsahuje mnohé citlivé údaje.
4: Tegnap megkaptuk a Nemzetbiztonsági Hivatal elemzésének eredményeit, és ez az elemzés különleges kezelési rendszerben van, mert számos érzékeny adatot tartalmaz. Ezekről tájékoztatnunk kell az Európai Unióbeli partnereinket is, amelyek már éles üzemben használják ezeket a konkrét kameratípusokat. Ennek ellenére szeretném elmondani a legfontosabbat. A Nemzetbiztonsági Hivatal elemzése megerősítette, hogy a kamerákban többek között például német alkatrészek mellett az Oroszországi Föderációból származó komponensek is találhatóak. A vizsgálat szerint az eszközök potenciális biztonsági kockázatot jelenthetnek, ha éles üzembe helyeznék őket, nyilatkozta a belügyminiszter. Az ellenzék szerint az ügy súlyos biztonsági és politikai botrány. A Szlovenszkó mozgalom és a demokraták a miniszter leváltását követelik. A KDH biztonsági auditot sürget a belügyminisztériumban, a Progresszív Szlovákia pedig teljes körű információközlést, valamint szintén Sutajestok távozását követeli.
1: Berényi József a Magyar Szövetség jelöltjeként indul a Nagyszombat megyei elnöki tisztségért. A jelenlegi alelnök szerdai sajtótájékoztatóján a közúti infrastruktúrát, az oktatást, a kultúrát és a szociális területet nevezte meg fő témáiként. Emellett kiemelte a régiók sajátosságait, köztük a kisebbségi nyelvhasználat jelentőségét. A párt egyúttal bemutatta a Galántai és a Dunaszerdahelyi járás megyei képviselőjelöltjeit is. Csütörtök. Augusztus 13-a. A Környezetvédelmi Minisztérium a tervezett 8 szélerőműpark helyett csak egyet valósít meg Kelet-Szlovákiában. Erről Tomás Taraba tárcavezető tájékoztatott, miután a terveket több bírálat érte az elmúlt hónapokban. A Szlovákia Szélenergia Fejlesztési Zónái című dokumentumban eredetileg 8 övezetet jelöltek ki a szélerőműparkok létrehozására, köztük a Dunaszerdahelyi járásbeli Nyíkvárkony, Alistál, Ekecs és Nemesócsa, az érsekújvárbeli Tótmegyer és Érsekújvár térségében. Az egy megmaradó terület a Nagy Mihályi járásbeli Kelet nevű próbaövezet, amelyet két részre osztanak szét. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter arról számolt be az önkormányzati képviselők jelenlétében tartott sajtótájékoztatón, hogy a szélerőműparkok csak akkor jönnek létre, ha azzal egyetértenek az önkormányzatok is, amit azonban nem tart valószínűnek. A változás a stratégiai környezeti értékelés részeként lép életbe, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium biztosít és adja ki a végső állásfoglalást. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy a dokumentum gesztora a gazdasági minisztérium. Denis Aszaková tárcavezető úterjeszti be a dokumentumot a kormány elé, hogy az illeszkedés a helyreállítási terv határidejéhez. A tárcavezető szerint a dokumentum jóváhagyására azért is szükség van.
7: Na Slovensku máme asi 35 projektov, ktoré sú posudzované.
1: Mert 35 magánszféra által kezdeményezett szélerőműpark építési projekt már a törvény hatályba lépése előtt belépett a környezeti hatástanulmányi eljárásba, amelynek keretében az önkormányzat jóváhagyó véleménye szükséges. Taraba szerint tehát bárki, aki a dokumentum jóváhagyása ellen lobbizik, valójában a 35 szélerőműpark megépítése mellett lobbizik. A szélerőműparkok létrehozása a közelmúltban vitát váltott ki. Több polgármester és önkormányzati képviselő is tiltakozását fejezte ki, a minisztérium nyilvános megbeszélése pedig több akadályba ütközött. Az elmúlt években emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett súlyos szándékos bűncselekmények száma Szlovákiában, hívta fel a figyelmet a főügyész. Maros Zsilinka szerint a fiatalok bűnözése komoly társadalmi probléma, amelynek hátterében nem egyetlen ok áll.
3: A legfőbb ügyészség adatai szerint tavaly 103 fiatalkorúak által elkövetett rablást regisztráltak Szlovákiában. Ez 12%-os növekedés 2024-hez, 23%-os emelkedés 2023-hoz és 47%-os növekedés 2022-höz képest. A zsarolások száma 4 év alatt 23-ról 33-ra nőtt, a veszélyes fenyegetéseké pedig 21-ről 42-re emelkedett. Maros Zsilinka szerint különösen aggasztó, hogy a fiatalkorúak által elkövetett élet- és egészség elleni bűncselekmények háromnegyedét szándékos testi sértések tették ki. Az alkohol és más függőséget okozó szerek szintén meghatározó tényezőt jelentenek. Tavaly az ilyen bűncselekmények 9,6%-ában játszottak szerepet. A családi és iskolai nevelés hiányosságai mellett a közösségi média, a kortársak hatása, a társadalmi légkör és az állam mulasztásai is hozzájárulhatnak a jelenség kialakulásához. A főügyész szerint a problémát nem lehet pusztán büntető intézkedésekkel megoldani, a megelőzéshez a család, az iskola és az egész társadalom együttműködésére is szükség van. Hogy a jelenség nem csupán statisztikai adat, azt egy friss, tőketerebesi eset is mutatja. A rendőrség szerint vasárnap egy fiatalkorú hátba rúgott egy 69 éves nőt, aki a járását segítő kerekesszékére esett. Ezután elvette két bevásárlótáskáját, az egyikben a nő pénztárcájával, személyes irataival és több mint 120 euró készpénzzel. A rendőrök másnap elfogták a gyanúsítottat, a történteket pedig kamerafelvételek is rögzítették.
1: Péntek. Augusztus 14-e. Súlyos kiberbiztonsági kockázatokat tárt fel a Szlovák Nemzetbiztonsági Hivatal a közúti radarkamerák vizsgálata során. A hivatal szerint egyebek mellett a kommunikációs felületek beállításaival, a távoli hozzáféréssel, valamint a hardverek és szoftverek származásával is problémák vannak. A hivatal arra is figyelmeztetett, hogy egyes programok nem megfelelően védettek.
3: A hatóság szerint az érintett eszközök között ciprusi, orosz és horvát gyártású sebességmérők is vannak. Ezek közül egyet a közúti szabálysértések automatikus kiszűrésére szolgáló rendszer tesztelésében is használtak volna. A vizsgálatot a belügyminisztérium kérte, miután a progresszív Szlovákia jelezte a lehetséges problémákat.
8: Dajú sa na diálku ovládať?
3: Peter Bátor, az ellenzéki párt biztonsági szakértője szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal feltárásai megerősítették korábbi aggályaikat, és azt állítják, hogy a kamerák távolról is vezérelhetők, miközben az üzemeltetőnek nincs megfelelő eszköze ennek megakadályozására. A kamerákat szállító Szoitron vállalat és a belügyminisztérium között időközben vita alakult ki. Matúz Sutay Estok belügyminiszter azzal vádolta a céget, hogy félrevezette a tárcát a kamerák származásával kapcsolatban, mivel a vizsgálat során orosz komponenseket is találtak. A minisztérium megszakította együttműködését a vállalattal. A Szoitron visszautasította a vádakat és azt közölte, hogy minden rendelkezésére álló információt átadott. A belügyminisztérium szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal valamennyi megállapítását megvizsgálták és megtették a szükséges intézkedéseket.
9: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a národného
3: Matyai Neumann, a tárca szóvivője hangsúlyozta, az eset azt is bizonyítja, hogy a minisztérium és a Nemzetbiztonsági Hivatal együttműködése megfelelő, és mindkét intézmény számára az állam, illetve az állampolgárok biztonsága az elsődleges. A progresszív Szlovákia ennek ellenére Matúz Sutay Estok belügyminiszter távozását követeli, és a kamerák ügyét az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb nemzetbiztonsági fenyegetésének tartja.
0: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották az év 33. hetéből, közreműködtek Nyitrai Nóra, Kis Balázs és Mezőszállási Márk. A tükröt Gazsik Viktória szerkesztette.

0: Most regionális hírös szállításunk következik. Barangoljunk együtt szülőföldünk tájain. Első utunk a rimaszombati járásba vezet, ahol szeptember 1-től 2 új óvodai épületben kezdődhet el az oktató-nevelő munka. A járási székhelyhez közeli Rima Jánosi Magyar Alapiskola viszont bezárja kapuit. További részletek Polgári Lászlótól.
1: A 2 új óvodai épület közül a nagyobbik a Rimaszombathoz tartozó Dósa úti roma lakótelepen épült fel. Adorján Renáta, a Városi Hivatal Ifjúsági, Sport és Iskolaügyi Szakosztály vezetője tájékoztatott arról, hogy az új 3-osztályos óvoda pályázati forrásból 964 ezer eurós beruházással épült meg. Az anyagi keretet az oktatási tárca a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében biztosította úgy, hogy a város a részfinanszírozástól is mentesült. A város egyébként saját pénzügyi keretéből rendezte be az óvodát, amelynek ünnepélyes átadására még június végén sort kerítettek. Az említett roma lakótelepen eleddig is működött óvoda, ahol mindössze 26 gyereket tudtak szűkösen fogadni, ami nem elégítette ki a szükségleteket. Az új létesítményben szeptember 1-től 66 gyerekkel számolnak, s így az óvoda látogatásra jogosult 3-4 éves gyerekeket is el tudják majd helyezni. A másik új óvodai épület Gesztetében épült fel. A beruházásra a község Rácz Ferenc polgármester szavai szerint 760 ezer eurót nyert a Kultminor kisebbségi kulturális alap pályázati rendszerében. A korábbi óvodába 21 gyerek járt, de ez korán sem fedte le az igénylők számát. Az új épület kapacitása 50 gyerek, s ebből már 47 hely el is van foglalva. Mivel kivétel nélkül roma gyerekekről és családokról van szó, a 3 tartalékolt helyet még az ősszel külföldről hazatérő családok gyerekeinek tartják. Az érdeklődés továbbra is nagy, és a helyi teljes szervezettségű alapiskola érdekeit is szem előtt tartva szorosan együttműködnek és együtt gondolkodnak az iskola vezetésével. Az épületet egyébként itt is júniusban adták át a romaügyi kormánybiztos Alexander Daszko és korábbi elődje Ravasz Ábel jelenlétében. Az óvodahálózat helyi fellendülése mellett a járásban van egy kedvezőtlen iskola bezárás is. Ez a Rima Jánosi Magyar Tannyelvű Alapiskolát érinti, amely augusztus 31-ével bezárja kapuit. A Rimaszombathoz közeli településen jószerivel elfogytak a gyerekek. Az elmúlt iskolai évben még 20 gyerek látogatta az alsó tagozatos intézményt. Időközben az történt, hogy 7 felső tagozaton folytatják tanulmányaikat, 5 tanuló családja pedig elköltözik a faluból, az első évfolyamban viszont csak 3 tanulót írattak be. A községi önkormányzat ülésén az is elhangzott, hogy a demográfiai hullámvölgy és a közeli konkurens iskolák miatt a jövőben sem várható kedvező változás. Az iskolatanács álláspontja szerint a községnek évi 20-30 ezer eurós támogatást kellene nyújtania saját költségvetéséből az iskola fenntartásához. A 3 lehetséges megoldás közül végül az intézmény bezárását és annak az iskolai hálózatból történő kivonását hagyták jóvá.
0: A Bodrog köztelepülésein több kisebb-nagyobb fejlesztés zajlik. Ezek közül az egyik legjelentősebb Leleszen kezdődik. A község közel 1,5 millió eurós támogatást nyert egy új sportcsarnok megépítésére. És egy új óvodai játszótér kialakítására benyújtott pályázata is sikerrel járt. A részleteket Mátyás Hudák Katalin foglalja össze.
2: A Bodrog közt talán nem olyan látványosan és gyorsan fejlődik, mint az ország gazdagabb térségei, az utóbbi időszak eredményei mégis azt mutatják, hogy ez a legkeletibb vidék sem áll egy helyben. Utak és járdák újulnak meg, középületek épülnek, közterek változnak, és több olyan beruházás is elkezdődött, amely hosszú időre meghatározhatja egy-egy település életét. A bodrogközi falvak között egyedülálló fejlesztés valósulhat meg Leleszen. A község 1,470,000 eurós támogatást nyert egy új sportcsarnok megépítésére. A teljes összeget a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs minisztériumtól elnyert támogatást fedezi, így az önkormányzatnak saját forrást sem kell biztosítania hozzá. A beruházás előkészítése már 2023-ban elkezdődött. Az építkezés első jelképes lépéseként augusztus 6-án ünnepélyesen elhelyezték a létesítmény alapkövét. Az 50x21 méteres sportcsarnok az alapiskola mellett épül fel. Teremfocira, kosárlabdára és kézilabdára is alkalmas lesz. Emellett más, a méreteihez illeszkedő sportágaknak is helyet adhat. Délelőtt az alapiskola diákjai használják majd, délután pedig a község lakói és sportolói előtt is megnyílik. Működtetését Lelesz község vállalja. A csarnokot elsősorban sportolásra tervezik, de később különféle rendezvényeknek is helyet adhat. Nagy befogadó képességű nézőteret ugyanakkor nem alakítanak ki benne. A beruházás a helyi testnevelés feltételeit is jelentősen javítja. A környéken kevés hasonló létesítmény működik, a Bodrog közben jelenleg Királyhelmecen található sportcsarnok. A leleszi beruházás ezért ebből a szempontból is különlegesnek számít. A község a napokban egy másik kedvező pályázati eredményről is hírt kapott. 90 000 eurós támogatásból kicserélhetik az óvoda játszóterét, így a régi elemek helyére korszerű és biztonságos játékok kerülhetnek. Leleszen további munkálatok is zajlanak, illetve több fejlesztés előkészítése van folyamatban. Kaponyában épül a kultúrház, a közelmúltban pedig egy másik községi épület energiaigényének csökkentésére pedig szintén 90 000 eurót nyertek. A faluban az elmúlt időszakban orvosi rendelőknek helyet adó épület is létesült. A község vezetése jelenleg is dolgozik azon, hogy a fejlesztés teljes egészében befejezhessék. Zurbola Mihály polgármester becslése szerint ehhez még körülbelül 2 évre lehet szükség. A bodrogközi településen tehát nem áll meg a munka. Egy-egy nagyobb beruházás előkészítése és megvalósítása éveket vehet igénybe, ezért a haladás kívülről nem mindig érzékelhető. A háttérben azonban folyamatosan dolgoznak az újabb terveken. Az elmúlt években Leleszen és a hozzátartozó Kaponyában egyebek mellett 12 lakásos társasház és kaponyi halottasház épült. Megújult a községháza, az óvoda, valamint az alapiskola több része. Utakat és járdákat hoztak rendbe. Be parkolókat, parkokat, játszóteret és vállalkozói inkubátorházat alakítottak ki. Több program a helyiek foglalkoztatásához is hozzájárult. Egy falu életében ezek a munkák különböző súlyúak. Akad közöttük közel 1,5 millió eurós beruházás és olyan kisebb fejlesztés is, amely egy utca, egy intézmény vagy néhány család mindennapjait teszi könnyebbé. Együtt azonban már jól látható irányt rajzolnak ki. Lelesz fokozatosan fejlődik tovább. A sportcsarnok megépítése pedig ennek az útnak az egyik legnagyobb állomása lehet.
0: A mindössze 520 lakosú Szilicén a helyi közösség összefogással próbálta megőrizni értékeit és lépésről lépésre fejleszteni a települést. A szilicei önkéntes tűzoltó szervezet tagjai a szilicei fensinkon található történelmi kutak megtisztításán és helyreállításán dolgoztak, miközben a községben más, kisebb, nagyobb beruházás is megvalósult. Tamás Ákos összeállítását hallják.
3: Az önkéntes tűzoltó szervezetet Szilicén 2015. április 1-én alakítottuk újra.
4: Váradi Tamás, Szilice polgármestere, önkéntes tűzoltó.
3: 8 fővel elszántak arra, hogy különböző eseteknél természeti katasztrófonnal, de más területed is segítséget tudnak nyújtani a lakosoknak, és nem csak a szilicei lakosoknak. Az évek alatt a létszámunk 13-ra bővült, több támogató segítségével sikerült a tűzoltószertarat teljes mértékben felújítani, modern technikával, valamint az állami tűzoltósoktól ajándékba kapott régebbi technikával is felszerelni. Minden éven támogatást kapunk a belügyminisztériumtól, melyet az önkéntes tűzoltó szervezet működésére a technikai felszerelés és a személyes felszerelések modernizálására fordítunk. A tűzoltó szervezet nem csak tűzoltással foglalkozik, de segítkezik különböző más esetekben is. Volt már a példa, hogy autóbalesetnél segítkeztünk, autótűznél segítkeztünk, de ugyanúgy, amikor a sajó áradt, akkor árvízvédelmi segítséget is nyújtottunk a szomszédunkban lévő parkközségnek.
4: A tűzoltó szervezet egyik fontos kezdeményezése volt a szilicei fennsíkon található történelmi kutak megtisztítása és helyreállítása. A munkálatokat a helyi mezőgazdasági szövetkezettel együttműködve végezték el. A cél pedig az volt, hogy a kutak ismét eredeti rendeltetésüknek megfelelően szolgálhassák a környéket. A szilicei fennsík különleges, vízben viszonylag szegény terület, ezért az ott található kutak évszázadokon keresztül fontos szerepet töltöttek be a helyek életében. Ezeket annak idején kézi munkával alakították ki, és nem csak az emberek, hanem a legelő állatok számára is biztosították a szükséges vizet. A felújítás ezért nem egyszerűen egy műszaki munka volt. A kezdeményezők azoknak az épített emlékeknek a megőrzésére is törekedtek, amelyek a fennsík egykori mindennapjainak fontos részei voltak. Kutakat igyekeztek az eredeti állapotukba visszaállítani. A projekt megvalósítását egy sikeres pályázat tette lehetővé, amely a CSOB alapítvány támogatott. A munkálatokban a helyi közösség több szereplője is részt vett. A kezdeményezés jól mutatta, hogy önkéntes munkával és összefogással olyan helyi értékeket is meg lehet őrizni, amelyek egyébként könnyen enyészetté válhatnának. A községben más területeken is hasonló szemlélettel dolgoznak. A nagy beruházások helyett inkább kisebb, fokozatos fejlesztésekben gondolkodnak. Az idei évben például mintegy 7000 euróból sikerült korszerűsíteni a helyi játszóteret. Ehhez az összeghez a kormány kihelyezett üléséhez kapcsolódó támogatás révén jutott a település. A munkálatok azonban ezzel nem értek véget. Önerőből bővítik a játszótér kamerarendszerét és közvilágítását, emellett a kerítés felújítását is elvégzik. A településen tehát igyekeznek minden rendelkezésre álló lehetőséget kihasználni, miközben a fejlesztések jelentős részét helyi összefogással próbálják megoldani.
0: A szántóföldeken súlyos problémákat okoz a hőség és a tartós aszály, amely jelentős hatással lesz a kukorica termésre is. A csalló közben a kukoricatáblák sok helyen szó szerint megégtek, és komoly terméskiesésre lehet számítani. A silózás a vártnál korábban kezdődött, és várhatóan a szemes kukorica betakarítása is a megszokottnál hetekkel korábban indul. További részleteket Bíró Éva összeállításában hallhatunk.
5: Tőlünk idősebb kollégák is azt mondják, hogy nem nagyon emlékeznek egy ilyen súlyos aszályra, amikor gyakorlatilag eső nélkül kellett, hogy teremjenek a tavaszi vetésű növények, úgyhogy jó termésre biztos, hogy nem számíthatunk.
6: Buda László, a búslaki tangazdaság igazgatója megmutatja azt a kukoricát, amelyet egyáltalán nem tudtak öntözni. A kukorica képe síralmas látványt mutat a határban. A növény általában 80-90 cm magas, miközben már a duplájának kellene lennie, de az időjárás extrém meleg és csapadékszegény volt. Májusban 35-40 mm hullott, azóta nem esett értékelhető mennyiségű eső. Az a kukorica, amit ők öntözni tudtak, sokkal jobb állapotban van, de ez csak nagyon kis terület. A búslaki tangazdaságban a kukorica egyébként nagy jelentőséggel bíró növény, mert több mint 500 fejős tehenet, és a növendék állatokat takarmányozzák, mondja az igazgató.
5: Megkezdjük a silózást, ez is körülbelül 2 héttel, lehet, hogy 3 héttel korábban történik meg, mint megszokott, ugyanis itt a szárazanyag tartalomnak azért 30% fölött kell lennie, és ha ezzel várunk, akkor itt a minőség már romlik. Tehát számunkra a legfontosabb az, hogy a silókukoricát betakarítsuk, addig silózunk, míg nincs meg a kívánt mennyiség, ami 1 évre szükséges, és utána ami úgymond lábon maradt kukorica, azt tudjuk majd betakarítani szemes kukoricának.
7: A kukoricacsövek nagyon kevésbé fejlettek. A cső végén a megporzás kimondottan hiányos. Ez mindenképpen terméskieséssel jár.
6: Gróf Bálint, a Bősi First Farms vállalat agronómusa egy kukoricacsövet mutat, amely előrevetíti, hogy náluk milyen termés várható. A vállalat 330 hektáron termeszt szemes kukoricát, ami az állataik takarmányozásához szükséges. Jelenleg arra számítanak, hogy a korábbi hektáronkénti 7 tonna terméshozam helyett most 4-5 tonna lesz. A kukorica tábla egy része ugyanis teljesen megégett. Gróf Bálint történelmi aszályról beszél.
7: Nagyságrendileg úgy számoljuk, hogy a termés fele, illetve néhány helyen 2/3 is elégett, kárba veszett. úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. 40 fok fölötti hőmérsékleteket még soha nem regisztráltunk. Nagyon nagy problémát jelent a csapadékvíz, az eső hiánya. Idei évben nagyságrendileg 150 mm-nyi eső hiányzik a talajból, és ami további nagyon nagy probléma, az a légköri aszály, illetve az UV-sugárzásnak a mértéke, ami teljesen megégeti a növényeket.
6: A kukoricát öntözéssel meg lehetett volna menteni, de a földek közelében lévő egykori gépházak mára teljesen lepusztultak. Az évtizedekig jól működő öntözőrendszerek ma elavultak és működésképtelenek. Csupán a felső csalló közben jobb némileg a helyzet. Póda László.
5: Az öntözés borzasztó energiaigényes, drága folyamat. Nincs meg hozzá tulajdonképpen az országban az infrastruktúra. Nekünk is korlátozott lehetőségeink vannak. Bizonyos területeket, de ez tényleg csak elenyésző hányada a területeinknek, amit öntözni tudunk. De ennek a realitása gyakorlatilag, hogy a teljes területet öntözze egy vállalat, ennek a realitása nulla. A hiányzó infrastruktúra és ennek a költség tényezői miatt.
6: Gróf Bálint agronómus.
7: Amennyiben nem fogjuk fejleszteni, illetve állami szinten nem fejlesztjük az öntözőrendszereket, elképzelhető, hogy a kukorica termésterülete csökkenni fog. Egyszerűen víz nélkül sajnos ezek a növények nem képesek átvészelni a nyári aszályt, úgyhogy mindenképpen bízunk benne, hogy az öntözés előbb-utóbb rövid távon segítséget jelent majd.
5: A kukoricának a vetésterülete egyre inkább tolódik észak fele. Most már Magyarországon a harmadik negyedik éve van annak, hogy Alföldön például már nem tudnak kukoricát termeszteni, viszont Észak-Szlovákiában, ahol idáig nem termesztettek kukoricát, ott most már vígan beérik a kukorica. Tehát nyilvánvalóan egy olyan folyamatnak a elején, közepén vagyunk, hogy át fog kelleni értékelni mind a vetésforgót, mind pedig bizonyos agrotechnikai műveleteket, ugyanis egyre fontosabb lesz az, hogy a vizet megpróbáljuk bentartani a talajba, amennyire csak lehet, akár mulcsozással, takarónövényekkel, illetve olyan agrotechnikai eljárásokkal, amelyek elősegítik a vízmegtartást a talajban.
6: A mezőgazdászok attól tartanak, hogy a szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz, amire fel kell készülniük. Ezért a kormánytól az öntözőrendszerek felújításának megkezdését várják. Amennyiben ez nem történik meg, a kukorica termőterülete a csalló közben a jelenlegi 120 ezer hektárról lecsökkenhet. A szlovákiai agrárkamara arra kéri a gazdákat, hogy a rendkívüli időjárási körülményekre hivatkozva a kifizető ügynökségnél jelentsék be a kárukat.
0: Regionális beszámolónkat hallották, közreműködtek Polgári László, Mátyás Hudák, Katalin Tamás Ákos és Bíró Éva.

0: A hőmérséklet, következnek a részletek. A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a stratégiai környezeti értékelés eredményeit, amelynek keretében a Környezetvédelmi Minisztérium a szélenergiafejlesztés 8 akcelerációs zónája közül csak egyet fogadott el. A minisztérium jelenleg a dokumentum végleges változatát készíti elő, hogy azt benyújthassa a kormánynak, ezt tegnap közölte a gazdasági minisztérium sajtóosztálya. A stratégiai dokumentum végleges formájának kidolgozásában a gazdasági minisztérium a helyreállítási tervért felelős miniszterelnök helyettes hivatalával fog együttműködni. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter csütörtökön jelentette be az akcelerációs zónákra vonatkozó döntést. A kelet-szlovákiai egyetlen megmaradt zónát két részre osztják. A miniszter azonban nem számít arra, hogy ebben a zónában szélturbinákat építenek, mivel ehhez az összes érintett településnek hozzá kellene járulnia. A horvátországi Dalmáciában keletkezett tüzeket tegnap estére mindenütt sikerült megfékezni. A tűz csütörtök este az Omistól keletre fekvő Lokvarogoznica térségében tört ki, majd az erős szél miatt a város felé terjedt tovább. Ennek következtében több mint 1000 embert evakuáltak, köztük szlovákokat és magyarokat is. A rendőrség tegnap közölte, hogy a leégett területen egy nő holttestét találták meg. A tűz során 4 magyar és 4 lengyel állampolgár megsérült, egy intenzív osztályon fekvő lengyel kivételével időközben mindannyiukat kiengedték a kórházból. Robert Fico miniszterelnök tegnap miután telefonon beszélt Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel. Bejelentette, hogy 30 szlovákiai turista fordult a szlovák nagykövetséghez és a külügyminisztérium válságstábjához. Elmondása szerint a hatóságok nem regisztráltak sérülteket. Az orosz hatóságok tegnap elismerték, hogy az ország egyes régióiban újabb problémák merültek fel az üzemanyaghiány miatt, miközben Ukrajna fokozza támadásait az orosz olajfinomítók ellen. A kormány szerint az olajipari vállalatok intézkedéseket hoznak a leginkább érintett területek ellátásának növelése érdekében. Az energiaügyi miniszterhelyettes egyúttal elrendelte az üzemanyagárak figyelemmel kísérését. Az orenburgi területen, Orszk városában található egyik nagy orosz finomító a héten történt támadás után üzemképtelenné vált, amelynek javítása több hónapig tarthat. A legsúlyosabban érintett területek közé tartozik a Fekete-tenger partján fekvő Krasznodari terület. A helyi kormányzó közölte, hogy bonyolultabbá vált a benzinkutak ellátása, az olajcégek ismét korlátozták a szállított üzemanyag mennyiségét, és egyes benzinkutak nyitvatartási idejét is lerövidítették. Luigi Mangione tegnap egy New York-i bíróságon beismerte, hogy lelőtte Brian Thompsont, az amerikai United Healthcare egészségbiztosító igazgatóját. A vádirat szerint a 28 éves Mangione követte az 50 éves Thompsont, majd 2024. december 4-én lelőtte őt egy New York-i szálloda előtt. 5 nappal később tartóztatták le egy bejelentés alapján. Mangionit az amerikai jogrendszer alapján 2 külön eljárásban vádolták meg, szövetségi szinten halált okozó zaklatással, állami szinten pedig gyilkossággal, engedély nélküli fegyverviseléssel és más New York államban bűncselekménynek számító cselekményekkel. Mangione most az enyhébb vádat tartalmazó szövetségi szintű eljárásban vallotta magát bűnösnek. Ügyvédje nyilatkozata szerint a gyilkosság indítéka az volt, hogy úgy érezte, az egészségügyi rendszer cserben hagyta és tönkretette az életét. Ezzel a legsúlyosabb rá kiszabható büntetés az életfogytiglani börtönbüntetés. A gyilkosságot az Egyesült Államokban tömegek ünnepelték, mert a United Healthcare, amelyet az áldozat vezetett, az ország egyik rendkívül negatívan megítélt vállalata.
1: Időjárás.
0: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén. A reggeli órákban többnyire derült az ég, a levegő pedig fokozatosan melegszik. Napközben folytatódik a sok napsütés, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és helyenként keleten déli irányból időnként mérsékelt légmozgással.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D1-esen a Csatai pihenőhelynél Nagyszombat irányában, az egyik sáv nem járható, és radar méri a sebességet Rimaszombat előtt Losonc felől, valamint Kassaolcsváron, a főúton Kassa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy

0: Euróról. Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A 17 éves Jakob Vivien óriási egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett 1500 méteres gyorsúszásban a Párizsi Európa-bajnokságon. Tamara Potocká pedig a hetedik helyen ért célba 100 pillangón. Kós Hubert és Márton Richárd 200 pillangón, Sárkány Zalán és Betlehem Dávid pedig 1500 gyorson bejutott a ma esti fináléba. A címvédő Senánszky Petra 400-addal lemaradt az 50 gyors döntőjéről. Florent Manadou, olimpiai világ és Európa bajnok francia úszó hivatalosan is bejelentette pályafutásának lezárását. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal bejutott a vasárnapi döntőbe a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A nőknél a szlovák kvartetnek nem sikerült kiharcolnia a fináléba kerülést, a 9. helyen végzett. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság negyedik fordulójának hétvégi műsora ma 18 órától Szlován Ruzsomberok, Banská Bystrica, Žilina, Skalica, Košice, 20.30-tól Podbrezová, Trencsín. Holnap 17 órától Trnava, Michalovce, 19 órától pedig Komárno, Dac. Két mérkőzést rendeztek pénteken a második labdarúgó ligában. Zsiar Bicsa 3-1 és Liptovszky Mikulás Zvolen 2-2. A negyedik felvonás további műsora szombaton 16 órától Zlaté Moravce Žilina B, 17 órától Samorin Lehotapot v Tácsnyikom Inter Galanta, vasárnap 10.30-tól pedig Malzsenyice Povaszká Bystrica és Petržalka Prešov, hétfőn 17 órától pedig Slovan B Humenné. A Vasas Kispesten 5000 néző előtt hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a Honvédot a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén. Az újoncok rangadóján az angyalföldiek a 97. percben lőtték a győztes gólt. A további műsor ma 16.30-tól Újpest MTK, 17.30-tól Nyíregyháza Kisvárda, holnap 16.30-tól Debrecen Győr, 17.30-tól Felcsút Paks, hétfőn 17.30-tól pedig Zalaegerszeg Ferencváros. December 2-ára halasztották a Ferencváros Honvéd mérkőzést a labdarúgó NB1 5. fordulójából. Mint ismert, a Fradi az Európa Ligában bejutott a selejtező utolsó 4. fordulójába, és a török Trabzonsporral csatázik a főtáblára jutásért. Csinger Márk, a Győr labdarúgó csapatának válogatott játékosa, a holland élvonalban szereplő Groningenhez igazolt. Gruber Zsombor, a Ferencváros válogatott csatára pedig a belga élvonalban érdekelt Laluvier együtteséhez szerződött. Őrizetbe vették a lengyel Zabrze labdarúgó csapat két fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szerda este részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban. Az ügyben 10 magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést. A csütörtök esti találkozón 1-1-es döntetlen született, így a Fradi 2-1-es összesítéssel tovább jutott. A bolíviai rendőrök több mint 80 kiló marihuánát találtak a São Paulo labdarúgó csapat buszán. A brazilok a bolíviai Bolívar otthonában játszottak nemzetközi kupameccset, amely 1-1-es döntetlennel végződött. A Veszprém 30-26-ra legyőzte a Portót a spanyolországi nemzetközi férfi kézilabdatorna döntőjében. Bondár Anna 6-3-7-6 arányú vereséget szenvedett a spanyol Jessica Maneirótól a Cincinnati tenisztorna női versenyének nyitófordulójában.

0: A következő percekben Angyal Béla történésszel és néprajzkutatóval fogunk beszélgetni. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2026-os második kiadásában megjelent egy tanulmánya, talán egy mondatban úgy foglalnám össze a tematikáját, hogy a magyar kisebbség a csehszlovák külpolitikában a második világháború után, tehát akit érdekel ez a téma, akkor azt mindenképpen keresse a Fórum Társadalomtudományi Szemlét, és ott elolvashatja ezt a tanulmányt. Köszöntöm Angyal Bélát, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ott kezdődik, tulajdonképpen a beszélgetésünk témája ott kezdődik, hogy véget ér a második világháború, és Magyarország a vesztesek közé tartozik, Csehszlovákia a győztesek közé. A második világháború végén a határok máshol húzódnak, ez nagyon fontos a beszélgetésünk témáját, illetőleg, hogy ott az első bécsi döntés után a trianoni határokat Magyarország javára módosították, Csehszlovákia pedig a második világháború után azt próbált érvényesíteni, hogy a magyar kisebbség a némettel együtt részt vett Csehszlovákia szétverésében, összejátszott a hitleri Németországgal, és ezért megpróbálta ezt a két kisebbséget, a magyart és a németet eltávolítani Csehszlovákiából, és így kialakítani egy homogén nemzetállamot. Angyal Béla tanulmánya pedig azzal a szegmenssel foglalkozik, amivel eddig kevesebben, hogy megnézte a diplomáciai jegyzékeket, hogy az egyes államok diplomáciai testületei hogyan viszonyultak ehhez a kérdéskörhöz, tehát ez az újdonsága ennek a tanulmánynak, és akkor kezdjük el az egyes országok diplomáciáit, hogy ki mit akart elérni, és ki hogy viszonyult a csehszlovákiai magyar kisebbséghez, vagy annak az eltávolításának a kérdéséhez. Ha javasolhatom, kezdjük Szovjetunióval, de önre bízom.
1: A bevezetőhez annyit szeretnék mondani, hogy tehát nem egészen a háború végétől indulunk, hanem kicsit előbbre, még a moszkvai fegyverszüneti egyezménytől indulnánk. Az azt jelenti, hogy akkor még 45. januárjában, január 20-án írták alá ugye ezt a fegyverszüneti egyezményt, akkor még javába folyt a második világháború, illetve hát majdnem ezzel egy időben zajlott 45. februárjában a jaltai konferencia, ahol tárgyaltak a háború utáni rendezésről, illetve a nagyhatalmak gyakorlatilag megegyeztek arról a rendezésről, ami Európára és egyáltalán a világra várt a második világháború után. Tehát Magyarország a 1945. január 20-án írta alá a Moszkvában a fegyverszüneti egyezményt, amelynek értelmében ugye a ideiglenes magyar kormány elismerte, és gyakorlatilag kötelezte magát, hogy visszavonja a közigazgatást és a csapatait a 1937. decemberi határok mögé, tehát gyakorlatilag a első és a második bécsi döntés után kialakult határokat visszaállnak gyakorlatilag a trianoni békeszerződés utáni helyzet, és annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy már ebben a moszkvai tárgyalások során a fegyverszüneti egyezményben is Csehszlovákia igyekezett érvényesíteni azt a akaratát, azt a tervét, amelyet gyakorlatilag a Beneš vezette, amíg csehszlovák emigráció Londonban dolgozott ki, melynek a lényege az volt, hogy a háború után egy csehszlovák nemzetállam fog létrejönni, tehát a német és a magyar kisebbséget a létszámát a minimálisra csökkentik, és őket teszik felelősség gyakorlatilag a csehszlovák állam, csehszlovák köztársaság szétveréséért. Tehát akkor mindent megtettek, 45. januárjában utasították akkori csehszlovák nagykövetet, moszkvai nagykövetet, Zdeněk Firlingert, hogy próbálja beilleszteni a fegyverszüneti egyezménybe azt a tételt, hogy Magyarországot kötelezik arra, hogy átvegye a magyar nemzetiségű személyeket, akit Csehszlovákia kiutasít. Hogy ezt belekerül, erre Molotov szovjet külügyminiszter ígéretet is tett, azonban az amerikai és az angol félnek a ellenállása miatt ez nem valósult meg. Tehát gyakorlatilag már a moszkvai fegyverszüneti egyezménybe igyekezett Csehszlovákia a magyar kisebbség kollektív bűnösségét beleilleszteni, illetve kihalakítani olyan helyzetet, amely során megszabadulhat a magyar kisebbségtől, illetve Magyarországra telepíteni a magyar kisebbséget. Tehát ez nem sikerült. Ennek a oka az volt elsősorban, hogy azzal érveltek ugyan a tárgyalások során a moszkvai brit és az amerikai nagykövet, hogy ezt majd ilyen hasonló kérdések nem illenek a fegyverszünet egyezménybe, ezt a béketárgyalásokon kell rendezni, de valójában az állt mögötte, hogy egyértelműen a táviratban közölte a amerikai külügyminiszter helyettes a moszkvai amerikai követtel, hogy ők nem egyeznek bele a kollektív bűnösség elvébe, és nem helyeslik semmilyen olyan intézkedést, amely egy etnikai alapon népcsoportokat bűnösnek nyilvánít és kitelepítik. Tehát a további események, amely még a háború lezárása előtt történtek, az a jaltai konferencia volt, amely 45. februárjában zajlott ugye a Krimbe Jaltában, és gyakorlatilag ott a kelet-európai országokkal, illetve a fölszabadított országokkal kapcsolatban olyan intézkedés született, illetve olyan elvi álláspontot fogadtak el, amelyet amerikai és a britek próbáltak a szovjetekkel elfogadtatni, hogy ezekben az országokban nemzeti alapon az összes antifasiszta erő bevonásával fognak új kormányok alakulni, tehát a nép maga dönthet arról, hogy milyen kormányt alakít. Ezt ugyan Stalin elfogadta, de valójában már ebben az időben a Szovjetunió érdekei teljesen egy ilyen birodalmi szempontok alapján alakította ki a háború utáni álláspontját. Először is a ilyen zónákra osztotta azt a területet, amelyet ugye a szovjet hadsereg szabadított föl. Első zóna az volt, amelyet rögtön visszacsatoltak a Szovjetunióhoz. Ezek a Molotov-Ribbentrop paktum után elfoglalt területek, tehát a balti államok és Beszarábiát, illetve Lengyelország keleti részét azonnal a Szovjetunióhoz csatolták, illetve a ezen túllévő országokat, tehát Csehszlovákia és Magyarország és ezek közé országok közé tartozott, ott pedig úgynevezett népfronti, nemzeti front alapon hoznak létre kormányokat, amelyben a kommunista pártoknak jelentősebb befolyást tudnak majd elérni, elsősorban azzal, hogy a hadügyi és a belügyi tárcákat ezekben az országokban mindenhol ragaszkodtak hozzá, a kommunista pártok kapják meg, és gyakorlatilag egy ilyen fokozatos szovjetizálást készítettek elő, amelynek a lényege a végső terv az volt, hogy a nyugati és délnyugati határai mentén egy ilyen ütköző zónát, ilyen baráti országokból álló övezetet hoznak létre. Ez már a magyar idegenes kormányt is, amely ugye Moszkvában alapították meg, az is ilyen alapon került megalakításra, és annak a kormányprogramját is gyakorlatilag Moszkvában adták jóvá, tehát a kassai kormányprogram néven elhíresült kormányprogramot a tények alapján nyugodtan nevezhetjük moszkvai kormányprogramnak, hiszen ott hatták jóvá, sőt vannak dokumentumok arról, hogy maga Georgi Dimitrov, aki akkor a külügyminisztérium információs osztályán dolgozott, gyakorlatilag a volt kommunista internacionálénak kapcsolatrendszerét transformálták ide, gyakorlatilag ő ellenőrizte, és ő felügyelte azt, hogy hogyan alakítják ki ezt a kassai kormányprogramot.
0: Próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy a magyar kisebbség, a csehszlovákia magyar kisebbséget érintő kérdések hogyan jelennek meg az egyes országok stratégiájában, ha már így említette vagy kifejtette Szovjetuniót. Hát ugye egy érdekzónába próbálta vonni is, végül is sikeresen Csehszlovákiát és Magyarországot, de akkor ő hogy állt ehhez a kérdéshez, hogy közben a két ország között a kisebbség miatt egyre inkább elmérgesedett a viszony. Szóval Szovjetunió hogyan állt a csehszlovákia magyarokhoz? Ugye az világos, hogy Csehszlovákia szeretett volna megszabadulni a magyaroktól is, és a németektől is, de mondjuk konkrétan Szovjetunió hogyan állt ehhez a kérdéshez?
1: Hát a Szovjetunió felemáson állt ehhez a kérdéshez. A tárgyalások során a csehszlovák kormánydelegációt például biztosították a támogatásokról, hogy a magyar kisebbség, ami a magyar kisebbség kitelepítését illeti, ugyanakkor azonban nyíltan nem támogathatták a magyar kisebbség kitelepítését, mivel ahogy említettem, idegenes magyar kormány is gyakorlatilag Moszkvában alakult ki, és ők nem engedhették meg, hogy egy ilyen több százezres tömeg például kiűzésre kerül Csehszlovákia, és melyikezik Magyarország, az rögtön a magyar kormány bukás megoldásához vezetett volna. Tehát ők igyekeztek ezt a kérdést bizonyos mértékben kezelni, illetve hát verbálisan ugyan támogatták a csehszlovák felet, de írásban például különböző memorandumokkal soha nem adtak olyan választ, amely egyértelműen helyeselte volna, illetve elfogadta volna a csehszlovák kormány magyar ellenes intézkedését. Ez nyilván kiderül abból is például, hogy a pozdami konferencia után, amikor Klementis akkori csehszlovák külügyi államtitkár felkeresi a prágai szovjet nagykövetet, és azt próbálja vele egyeztetni, hogy annak ellenére, hogy a pozdami konferencián nem tárgyaltak a magyar kisebbség helyzetéről, illetve csak a német kisebbség kitelepítését hatták jóvá Kelet-Európába, hogy azt próbálta elhitetni, és ezt kommunikálta a csehszlovák kormány is, hogy ez a magyarokra is vonatkozik. És ekkor Zori világosan elmondja Klementisnek, hogy a magyarokkal nem lehet úgy bánni, mint a németekkel, már csak azért is, mert nekik van kormányuk. Ugyanis, hát ugye akkor Németország megszállási zónákra volt osztva, és gyakorlatilag nem volt kormánya. Tehát mindenképpen próbálták ezt a kérdést nem támogatni, illetve azért, hogyha itt támogattak volna egy ilyen csehszlovák kérdést, az egyértelműen a magyar kommunista pártnak a vereségét és a háttérbeszorulását jelentette volna a magyar belpolitikában.
0: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk, hogyha már diplomáciai jegyzékekről és diplomáciai mozgásokról van szó, hogy milyen érdekes, hogy valaki, ugye van egy potsdami békekonferencia, és akkor annak a határozatát, ugye mindenki megpróbálja saját maga szája íze szerint értékelni, és akkor a csehszlovákok egyből úgy értékelték, hogy ott ki volt mondva, hogy a németeket ki lehet telepíteni, akkor a magyarokat is, hogy ez csak így mellékesen megjegyzem, hogy milyen érdekes ez a diplomácia, hogy mindig megpróbálnak egy bizonyos nézőpontot vagy keretezést erősíteni.
1: Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a pozdami konferenciának ilyen formában való értékelése, ez tovább élt a kommunista csehszlovák történész történelmi szemléletben is, tehát ez gyakorlatilag együtt próbálták kezelni a háború után a magyar és a német kisebbsége ellen tett intézkedéseket, az is indokolva azzal, hogy a pozdami ezeket jóvá hagyta, ami valójában nem igaz. Ezt egyértelműen kimondta az amerikai külügyminiszter helyettes, aki küldött egy akkori prágai amerikai nagykövetnek egy táviratot, ami egyértelműen leírja, hogy közöljék Klementisszel, illetve a csehszlovák kormánnyal, hogy a pozdami konferenciának a németekre vonatkozó határozata nem vonatkozik a magyarokra. Ezt így szó szerint le van írva, mert Klementis memorandumot küldött a pozdami konferencia után, amiben azt írta, hogy 2,5 millió németet és 400 000 magyart akarnak kitelepíteni. A németeket kitelepítését jóvá adták, és a magyarok pedig, hogy nincs szó, de úgy értelmezik, hogy ő rájuk is vonatkozik. És akkor leírják, hogy ez nem így van, de ugyanakkor jelzi az amerikai jegyzék azt is, hogy örömmel vennék, hogyha két ország már, mint Magyarország és Csehszlovákia megpróbálnák ezt a kérdést kétoldalú tárgyalásokkal rendezni. Ez indítja el, és ezután gyorsulnak föl a tárgyalások a csehszlovák-magyar lakosság cseréről. Ugyanis ezt a lakosság csere fogalmát, illetve ha ebből meg tudnak egyezni a két ország, ezt mind a nyugati nagyhatalmak, tehát a britek és az amerikaiak és a szovjetek is üdvözölték volna. Sőt, a szovjetek ezt támogatták is. Ezt hozzá kell tenni azt, hogy Magyarország, mint vesztes állam, ugye a háború után egy korlátozott szuverenitású ország volt, tehát a szovjet megszállás, katonai megszállás alatt volt, illetve a szövetséges ellenőrző bizottság igazgatta az országot, tehát itt olyan kérdésekről is van szó, hogy például azon kívül, hogy a Magyarországnak el kellett tartani a több százezer szovjet katonát és hadsereget, azon kívül például a magyar külpolitikának, külügyminisztériumnak minden külföldi utazáshoz engedélyre volt szüksége, tehát a szövetséges ellenőrző bizottság engedélyére volt szükség, és nem is létesíthetett Magyarország külkapcsolatokat a szövetséges ellenőrző bizottság beleegyezése nélkül. Tehát a szövetséges ellenőrző bizottság ezután erőteljes nyomást gyakorolt a magyar kormányra, hogy egyezzen meg Csehszlovákiával a lakosság cserébe, és ezzel próbálják enyhíteni azt a nagy feszültséget, amely kialakult a két ország között, és ez ugye mind a három szövetséges ország, illetve a nagyhatalom érdekében volt, hogy ez a csökkenjen, ez a feszültség. És ennek hatására indultak el a tárgyalások. Az első tárgyalásokra 45. december 3-a és 6-a között Prágában kerül sor, amikor ugye Clementis kijelentette, hogy lakosságcsere egyezményt szeretnének kötni, és ennek keretében a Magyarországon önként jelentkező szlovákok paritásos alapon annyit magyar telepíthetnek majd át Magyarországra, amennyi szlovák önként jelentkezik, illetve a többi Csehszlovákiában maradó magyar pedig egyoldalúan telepítenék ki Magyarországra. Természetesen ezt nem fogadta el Gyöngyösi, illetve kérte, hogy egyrészt beleszólást kaphassanak abba, hogy a magyarok kiválasztásába, akit áttelepítenek, illetve kérték, hogy állítsák le azokat a magyar ellenes intézkedéseket, amelyek abban akkor már érvényben voltak Csehszlovákiában, itt vonatkoztak itt a földelkobzásba, a állami alkalmazottak, tanítók elbocsátására, stb. Illetve akik, tehát tanítók például ezrei, tízezrei voltak mindenféle fizetés és nyugdíj nélkül, tehát ezeket az intézkedésnek a leállítását, a felszámolását kérték. Tehát az első tárgyalások végül is nem végződtek eredménnyel, de újabb szovjet nyomásra végül is 46. februárjában újabb prágai tárgyalásokon megegyeztek, és aláírták egy szerződést, amely tehát azon az elven alapult, hogy Csehszlovákia annyi magyart jogosult, illetve pontosabban családokról volt itt szó, tehát ahány család jelentkezik áttelepülésre Magyarországról, annyi magyar telepíthetnek át Magyarországra. És végül is nem kapott Magyarország beleszólást abba sem, hogy kiket válogatnak ki, tehát hogyan állítják össze a áttelepítendő magyaroknak a listáját. Ebbe se kaptak beleszólást, azonban egy jegyzőkönyvet fűztek ehhez az egyezményhez, a lakosságcseri egyezményhez, amelyben Csehszlovákia kötelezte magát, hogy fölfüggeszti a magyarok elleni intézkedéseket, tehát az elkobzásokat és a kiutasításokat, és szociális segélyben részesíti az elbocsájtott magyar nemzetiségű állami alkalmazottakat. Ezt a szerződést végül 1946. február 27-én írták alá Budapesten. Azonban maga a valójában a lakosságcsere az csak 1947. április 12-én indult el, tehát több mint egy év telt el ennek. Elsősorban az volt az oka, hogy közben ugye készültek a párizsi békekonferenciára, és végül is reménykedett mind a két fél, hogy meg tudja valósítani a végső célja, a valódi célját. Tehát Csehszlovákia egyrészt az, hogy sikerül nem csak a lakosságcsere által áttelepítendő magyarokat, hanem sikerül jóval hagyatni azt is, hogy még ezen felül telepítsenek át egyoldalúan Magyarországra több százezer magyar, illetve a magyarok pedig abban reménykedtek, hogy sikerül bizonyos határkorrekciókat elérni, illetve visszavonatni Csehszlovákiával a magyar ellenes intézkedéseket. Tehát ezért, mivel mindenki, mind a két fél reménykedve tekintett a párizsi békekonferencián, ezért hosszas tárgyalások és különböző összetűzések és mindenféle jegyzékváltások után végül is csak 47. április 12-én indult el ugye az első szerelvények, és ez a nap lett a Felvidékről kitelepítettek emléknapja, mivel ez a április 12-i első vonat indult el a diószegi állomásról, amely a nagybácsériákat vitte Magyarországra.
0: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk. Tehát akkor most körülírtuk, hogy a Szovjetunió ilyen jánuszarcúan állt ehhez a kérdéshez, a csehszlovákiai magyarok kérdéséhez, de a többi nagyhatalomról mit tudunk így a diplomáciai jegyzékekben?
1: Hát a diplomáciában elsősorban az, hogy az amerikaiak, tehát a gyakorlatilag a britek, azok meggyengültek a másik világháborúba, és a britek igyekeztek, legalábbis Churchillnek ez volt a terve, hogy sikerül legalább a brit gyarmatbirodalom romjait megtartani, illetve a befolyásukat Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában is megtartani. Ami az amerikaiakat illeti, ők elsősorban a jaltai konferencián arra törekedtek, hogy mivel a csendes-óceáni hadszíntéren japános szemben még kemény harcok folytak és óriási veszteségeik voltak, igyekeztek rávenni Sztálint arra, hogy Szovjetunió csatlakozzon, szálljon be a Japán ellen a háborúba, és ezzel, hogy sikerüljen lerövidíteni és vérveszteséget segítségeket megakadályozni amerikai részről. Ezt végül is sikerült, cserébe viszont a Sztálin le tudta nyomni a Roosevelt és a Churchill torkán azt, hogy szabad kezet kapott, tehát a lengyel kérdésben, tehát Lengyelország keleti részét vissza, amelyet a Ribbentrop-Molotov paktum után foglalták el, azt újra Szovjetunió csatlakozott, illetve kommunisták vezette kormányt, juttattak hatalomra. Cserébe Lengyelország határát nyugat felé tolták el, tehát jelentős, több milliós német lakta területeket csatoltak Lengyelországhoz. Azon kívül még egy terve volt Rooseveltnek, az pedig az volt, hogy létrehozzák az ENSZ-t, és ehhez is hozzájárult ugyan Sztálin. Ami magát a európai rendezést illeti, ott hasonlóan a britekhez már a Atlantik hartába lefektetett elveket próbálták érvényesíteni, tehát azt, hogy a háború után a felszabadított európai népek maguk döntsenek, és a antifasiszta erők közösen egy nemzeti kormányokat tudjanak létrehozni, és maguk döntsenek a jövőjükről, és féltek attól, hogy kommunista kormányokat hoznak létre, hát amit ugyan Sztálin elfogadott, de hát valójában, ahogy említettem, ez már ők készítették elő, hogy fokozatosan azért csak sikerül ezeket az országokat, mint szovjet vezetés, illetve kommunista vezette kormány alá beszervezni, ez végül is sikerült is. Tehát ezek voltak azok a kérdések. Tehát például az amerikaiaknak azért volt fontos Magyarország, mert a 1945-ben az egyetlen olyan szovjetek által felszabadított, illetve szovjet katonaság által megszállt ország volt, ahol szabad választásokat tartottak 1945. októberében, és a kisgazda párt fölényesen több mint 50% szavazatokat kapott, és ezzel megalakult a ideiglenes kormány helyébe a Tildy Zoltán vezette kormány, tehát ez számukra ez egy ilyen példának tekintendő, és azért támogatták a magyar kormányt, illetve igyekeztek mindenhol szót emelni, akár Romániában, akár Lengyelországban az ellen, hogy fokozatosan kiszorítják ezekből a nemzeti kormányokból a nem kommunista pártokat, és hogy elsősorban belügyi és állambiztonsági szervek hogyan háttérmunkával, hogyan számolják fel, hogyan szalámizzák le ezeket a pártokat, mert hasonló folyamatok zajlottak egész Lengyelországtól egészen le Bulgáriáig, amelynek a vége az lett, hogy ugyanezeket létrehozták ezeket a ütköző zónák, illetve ezeket a Szovjetunióhoz kötődő csatlós államokat.
0: Hát ugye itt most érezhetjük, hogy a második világháború után ugye olyan sűrű volt a történelem, akkor osztották ki a következő évtizedekre a játékszabályokat, hogy a csehszlovákiai magyaroknak a kérdés, ez hogyan jelenik meg egyáltalán, ezt hogyan kell elképzelnünk, hogy ezek ilyen huszadrangú megjegyzések a diplomáciai tárgyalásokban, hogyan merül föl, milyen kontextusban, és mennyire tudják képviselni, mondjuk Magyarország mennyire tudja képviselni.
1: Magyarország, ahogy említettem, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság megszállása alatt volt, illetve irányítása alatt volt, szovjet megszállás alatt, és hát Magyarország ugye azokat az intézkedéseket természetesen szót emelt minden olyan intézkedés ellen, amely Csehszlovákiában történt a magyarokkal szemben. Például 45 áprilisától 45 októberéig 144 szóbeli jegyzéket adott át a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak, ugyanis, ahogy említettem, Csehszlovákia és Magyarország között ebben időben nem volt diplomáciai kapcsolat, hanem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett létrehoztak egy csehszlovák kormánydelegátust, és akkor úgy ment a kommunikáció, hogy küldtek egy szóbeli jegyzéket a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak, ahol elmondták például, hogy mennyi embert utasítottak ki, mennyit koboztak el, és mennyi földet, stb. Mennyi papot utasítottak ki, és így tovább, így jöttek a sorba a sérelmek, és a végére odaírták, hogy kérik, hogy ennek a szóbeli jegyzetnek a szlovák fordítását juttassák el a csehszlovák kormánydelegátushoz. Akkor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mindenféle megjegyzés nélkül átküldte a szlovák kormánydelegánusnak, Krnónak, aki általában nem is volt hajlandó válaszolni ezekre a kérdésekre, illetve néha a prágai külügyminisztériumon keresztül megfogalmaztak bizonyos válaszokat, amiket külön átadott, de ezek mind egyértelműen elutasítottak voltak, egyértelműen nem akartak tudomást venni, egyszerűen a csehszlovák belpolitikával a beavatkozásnak ítélték meg például azt is, mikor elkezdődtek a magyar férfi férfiak deportálása 45 októberébe, hogy körülbelül 10 000 magyar férfit hurcoltak el kényszermunkára Csehországba, azt is egyértelműen belpolitikai kérdésnek tekintették, és nem voltak hajlandók erről tárgyalni. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt a magyar külügyminisztérium. Ugyanakkor például Gyöngyösi fordul az amerikai ügyvivőhöz, mert először nem nagyköveti szinten vették fel a kapcsolatot Amerikával sem a háború után, hanem ügyvivő érkezett, és őtőre megkérdezte konkrétan, egy kérdés intézett hozzá Gyöngyösi, hogy Amerika hogy tekint arra a kérdésre, hogy Jugoszláviából és Csehszlovákiából 10 000-ével utasítanak ki magyarokat. És erre meg is érkezik a válasz, amelyet aztán átad Gyöngyösinek, ugye ez a Schönfeld nevű amerikai ügyvivő, abban egyértelműen leírják azt, hogy ők nem tekintik, tehát etnikai alapú diszkriminációt nem tekintnek jogszerűnek. Tehát ők az mellett vannak, hogy a háború után a háborús bűnösöket meg kell büntetni, de ezen kívül nem lehet etnikai alapon egész csoportokat háborús bűnösnek tekinteni, illetve nem lehet őket kitelepíteni. És főleg nem lehet egy oldalon kitelepíteni, ha ilyen kérdéseket mindenképpen a szövetségesekkel közösen egyeztetve kell végrehajtani.
0: Akkor talán itt most jegyezzük meg, hogy Gyöngyösi János és Vladimir Klementis mind a ketten külügyminiszterek voltak, ugye Vladimir Klementis a Csehszlovákia.
1: Akkor még államtitkár.
0: Államtitkár.
1: Klementis 48 márciusától lett külügyminiszter, mikor Masaryk János ugye kiesik az ablakán a prágai külügyminisztériumban, utána lesz külügyminiszter, addig külügyi államtitkár volt. Nem a Tomáš Garrigue Masarykhoz, ennek a fia volt, Jan Masaryk, aki a külügyminiszter volt. Már csehszlovák emigráns kormányban, Londonban is külügyminiszter volt, és utána a megalakuló Nemzeti Front kormánynak is külügyminiszter volt egészen 48-ig. 48 februárjában a kommunista hatalom átvétel után két héttel Masarykot is tisztázatlan körülmények között holtan találják a Csernyin palota, az volt akkor a külügyminiszter, ma is az külön, annak a udvarán kiesett a második vagy harmadik emeletről. Csehek különben ott történészek nagy része úgy tartja, hogy a STB, tehát a csehszlovák állambiztonság tette el lábbal akkor, tehát a kommunista hatalom átvétel után.
0: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk, és nem csak ebben a tanulmányában, hanem ezzel tudomásom szerint hosszabb ideje foglalkozik, mármint a Csehszlovák Kommunista Párt szerepére a Csehszlovákia vagy a Szlovákia déli járásaiban, mármint hogy viszonylag nagyszámú magyarajkú ember vett részt a két háború között a Csehszlovák Kommunista Párt munkájába, és ennek majdnem lett szerepe a 45 után is, mert itt én úgy tudom, hogy eleinte, illetve az ön tanulmányában úgy olvastam, hogy eleinte a szovjet katonai hatóságok megpróbálták helyzetbe hozni a magyarajkú, de a Csehszlovák Kommunista Párt tagjait.
1: Tehát a bevonuló szovjet csapatok a Dél-Szlovákiában egyértelmű volt az, hogy fölvesztik a kapcsolatot, tehát maguk a magyar, a Csehszlovák Kommunista Párt egykori magyar tagjai is keresték természetesen a kapcsolatot velük, és hát nagyon sok helyen, így Füleken is, de például a Gútán is, az én városomban is, a szovjet parancsnokok, a városparancsnokok, vagy a helyőrségparancsnokok, azok kommunistákat neveztek ki az első hetekben, hónapokban, ezeknek a megalakuló új önkormányzatoknak, vagy város, vagy községvezetésnek az élére. Szlovák Kommunista Párt például már 45 tavaszán megtiltották, hogy a pártba fölvegyenek magyar nemzetiségű kommunistákat. 45 augusztusában jelenik meg a 33/1945 számú Benesi elnöki dekrétum, amely a német és a magyar nemzetiségűeket megfosztotta állampolgárságától, illetve aki kérte és tudta igazolni, hogy nem vett részt, illetve segítette a Csehszlovák Köztársaságot, az kérhette, hogy visszakapja állampolgárságát, de gyakorlatilag unblock mindenkit megfosztották állampolgárságától, tehát ezért aztán kiderül, hogy végül is, hogy nem lehetnek természetesen helyi vezetők sem, ezek után váltják le szlovák nemzetiségű komisszárok, illetve a felső szlovákiai településekről érkeznek partizánok, illetve a demokrata pártnak a küldöttei, a akik átveszik ezeknek a járásoknak és a helyi községeknek a szerveknek a vezetését, és ez fokozatosan zajlott egészen 45 őszéig, tehát az első hetek és hónapok elég kaotikusak voltak itt Dél-Szlovákiában.
0: De olyan értelemben is kaotikusak, hogy bárhogy alakulhatott volna, vagy ez az irány ez egyfelé mutatott, és ez elkerülhetetlen volt, hogy itt
1: Tehát, ahogy említettem, a Szovjetunió a legfőső szinten a tárgyalások során ők támogatták Csehszlovákiát, de valójában erről a helyi katonai vezetők és a alacsonyabb szintű katonai egységek vezetői nem vettek tudomást. Van például dokumentum arról, hogy a szovjet katonai vezetők egy része levelet írnak Moszkvába, és informálják Dimitrovot arról, hogy milyen módon bánnak a új megalakuló csehszlovák közigazgatása magyarokkal, hogy ezreket, tízezreket, öregeket, terhes nőket gyalog 30 kilós csomaggal tesznek át a határon, és tiltakoznak ez ellen. Tehát ők végül is nem volt egészen tudomások arról, hogy itt milyen ellentétek vannak, és hogy hogyan fog alakulni a csehszlovákia jövője, illetve a csehszlovákiai magyarságnak a jövője. Ahogy említettem, ez egy elég nehéz helyzetben volt, úgy értve a Szovjetunión is, mert mivel próbálták ezeket az ellentéteket tompítani, illetve védeni a magyar kommunista pártnak a pozícióit is Magyarországon, és éppen ezért például Rákosi volt az egyik, aki leginkább fölemelte szavát a csehszlovákiai magyarság üldözése ellen, mivel tudta nagyon jól, hogy ennek milyen hatása lenne a magyar belpolitikai helyzetre. Ő fölkereste Prágában Gottwaldékat, a kommunista párt vezetését, és próbálta nála elérni, hogy vonják vissza az intézkedéseket. Erre Gottwaldék azt válaszolták, hogy itt nagyszláv politika van a Szovjetunió részéről is, és az ő kormányprogramokat is, ugyanúgy, mint a magyar kormányprogramot is Moszkvába hatták jóvá, és Sztálin elvtárs is szó szerint kijelentette, hogy csapjanak oda a magyaroknak. Tehát ezzel érve, és hát mert Rákosinak nem volt tudomása arról, hogy milyen tárgyalások folytak Moszkvában a magyar kisebbséget illetően. Bizonyára Sztálinék neki mást mondtak ezzel kapcsolatban, tehát ilyen kétarcú politika folyt a szovjetek részéről. Végül is ez a kétarcú politika végül is úgy fordul át, hogy 47-ben, mikor már kiélesedik, tehát elkezdődik a hidegháború, és kiélesedik a viszony Amerika, illetve a brittek és a szovjetek között, akkor egyértelmű válik, hogy Sztálin kijelent, hogy föl kell gyorsítani ezeknek a csatlós országnak a szovjetizálását, illetve parancsra kiadta a parancsot Gottwaldéknak, hogy ezeket az ellentéteket föl kell számolni, nem lehet egy katonai blokkba és politikai blokkba terelni olyan országokat, amelyek ilyen ekkora ellentétek vannak. Tehát az 47 őszén kezdődik ez a folyamat, amely aztán ugye a februári kormány, tehát a kommunista pucs után fölgyorsul, és végül is 48 októberébe, de ezt elég nehezen tudják ezt lenyelni a csehszlovák kommunisták, de végül is szovjet nyomásra eltörlik a legnagyobb magyar ellenes intézkedéseket, és 48 októberében hoznak törvényt arról, hogy visszakaphatják a magyarok az állampolgárságot, és így fokozatosan a magyar iskolák stb. 49-ben megnyílnak. Tehát egy ilyen folyamat indul le, ami nagyon lassú volt, és nehezen nyelték le a kommunisták, éltek bennük a háború utáni reflexek, és hát próbálták kiszorítani a helyi és a pártvezetésből is mindenhonnan a magyarokat, tehát csak a 50-es évek, 60-as évekre rendeződtek viszonylag ezek a dolgok. Tehát ez volt a folyamata. Tehát végül is az, hogy a Szovjetunió nyomására szüntették meg, és nem az volt a oka, és az fő indíték annak, hogy felszámolták 48-ban a legerőbb, rosszabb intézkedéseket, a magyar intézkedéseket, hogy a kommunisták jöttek hatalomra, hanem a Szovjetunió nyomására történt, ez egyértelműen.
0: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk. Miért olyan egyértelmű, hogy Csehszlovákia és Magyarország is a szovjetek érdekzónájába került, és hogy ha én jól értelmezem a szavait, hogy itt a többi nagyhatalom gyakorlatilag csak ilyen statiszta szerepet játszott, és mintha leosztották volna a lapokat, hát ez a Szovjetunió kevésbé fognak beleszólni, és kész, és hagyják.
1: Itt döntő szerepe a katonai helyzetnek volt. Tehát az, hogy a Szovjetunió hozta a legnagyobb véráldozatot, és hát végül is a szovjet csapat csapatok voltak azok, akik már amikor jaltai konferencia volt, ugye 45 februárjában, akkor már német földön Berlintől nem messze jártak a szovjet csapatok, tehát ezeket az országokat, ezeket a területeket a Szovjetunió szabadította föl, illetve hát van is állítólag egy ilyen kijelentése a Sztálinnak, amelyet egy Milovan Gyilasznak mondott, azt hiszem, amely úgy szólt, hogy az a terület, amelyre szovjet katona lépett, azt a Szovjetunió részének, illetve a Szovjetunió érdekvezetének kell tekinteni. Tehát ez volt, és gyakorlatilag az, hogy ez eltartott 45 áprilisától, vagy májusától, amikor ugye lezárul a háború, 48 elejéig, 48 februárjáig, ugye a Csehszlovákia volt a utolsó ország, ahol a kommunisták hatalmazottak. Ez eltartott, ennek az oka az volt, ahogy említettem, hogy Jaltában próbálták átültetni azt a nyugatiak, hogy próbálják ilyen nemzeti kormányokat, minden erőt bevonni ebbe az új kormányokba, és hát Szovjetunió is ebbe látszólag beleegyezett, de valójában ők is elfogadták, hogy fokozatosan ugyan, de mindenképpen a cél, rövid és középtávú cél az volt, hogy ezek kommunista országok legyenek. Aztán említettem, hogy ahogy romlott a helyzet a két nagyhatalom között, Amerika és Szovjetunió között, úgy érezte Sztálin, és úgy jött a szovjet nyomás, hogy gyorsuljon fel ez a folyamat, hogy minél hamarabb egységes kommunista tömb alakuljon ki, és a tömbön belül nem lehetett fönntartani olyan mértékű ellentéteket két ország között, amilyen Magyarország és Csehszlovákia között fönnállt, elsősorban a magyar kisebbség kérdésében. Szeretném elmondani, hogy egyrészt ennek a cikknek a megírására, a tanulmánynak a megírására az ösztökért, hogy meghozta ugye a mostani szlovák parlament azt a törvényt, amely fél éves börtönbüntetéssel sújtja a Beneš dekrétumok megkérdőjelezését egyáltalán, és ott az érve az volt, hogy mivel ezek az intézkedések, ezek részei a háború utáni rendezésnek. És azt próbáltam ebben a tanulmányban érzékeltetni, ugye ez egyértelműen nem volt egyértelműen ennyire egyszerű ez a képlet, hogy vesztes országként, és ezt ezért megtehetett bármit Csehszlovákia, magyar kisebbséggel, egyáltalán nem így volt. Elsősorban azért nem volt így, mert a nyugati nagyhatalmak ragaszkodtak ahhoz, amit már a Atlanti Chartában, illetve Jaltán is lefektettek, hogy ezekben az országok népének meg kell adni a lehetőséget, hogy saját kormányt alakítsanak, illetve nem fogadták el egyértelműen, ezt többször le is írták ezt a tanulmányomban, és többször idézem a amerikai diplomáciai iratokat, többször leszögezték, hogy nem fogadják ezt semmiféle etnikai alapon, hogy csoportokat telepítsenek ki, és zárjanak ki, egyáltalán nem fogadták el a kollektív bűnösség elvét, egyedül arra mutattak rá, hogy a háborús bűnöseket meg kell büntetni, erre példaként ugye a Nürnbergi pert hozták föl. Tehát ennek köszönhető egyértelműen az amerikai és a brit diplomáciai lépéseinek, illetve nyomásnak, és az, hogy egyáltalán a Szovjetuniónak és Amerikának érdeke volt, hogy a háború végén, tehát még a japán háborúban is együttműködjenek, és utána Németország ugye megszállásában, stb. Tehát érdeke volt az, hogy együttműködnek, és ezért nem tehették meg egyáltalán azt a bármit a csehszlovákiai magyarsággal. Először ugye említettem a moszkvai fegyverszünet egyezménybe próbálkoztak ugye ezt átültetni. Itt is a két nyugati nagyhatalmak nem egyeztek bele, hogy bekerüljön a fegyverszünet egyezménybe kitelepítés. A párizsi békekonferencián is kérték, hogy 200 ezer magyar telepítessenek ki egy oldalon Magyarországra. Ezt is az amerikaiak, illetve a britek akadályozták meg. Tehát gyakorlatilag egyetlen olyan kérdés, amely a háború utáni rendezésnek a része, vagy olyan egyezmény, vagy dokumentum, az a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény, amely Magyarország számára nagyon előnytelen volt, de Magyarországnak a vesztes helyzetéből és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság általi megszállás és az általa kifejtett nyomás hatására írt alá egy ilyen előnytelen szerződés. Ezen kívül semmilyen olyan nemzetközi egyezmény vagy szerződés nincs, amely arról szólna, hogy a kollektív bűnösség vonatkozik a magyarokra, vagy kitelepíteni lehet, vagy megfosztani vagyonuktól ezreket, tízezreket, százezreket, ilyenről szó sem lehetett, tehát ez egyértelműen tudatosítani kellene a szlovák történészeknek, különben ebben a szempontból van, szerintem vannak már előrelépések. Nem úgy van az, hogy hirdetik, hogy a szlovák nemzeti felkeléssel ők egyszerűen a Tiszóféle államból, ugye, ami egy fasiszta és berendezkedési állam volt, és Szovjetunió ellen háborút viselt, egyszerűen győztes állam lett, amely mindent megtehetett a kisebbségével, ez egyáltalán nem így van. Tehát, hogy ezeket a történelmi tényeket, hogyha átvizsgáljuk és áttekintjük, akkor egyértelműen az a kép, és az elv, ezek a benesi dekrétumok a háború utáni rendezés része volt, és a máig hatása van, ez egyértelműen megkérdőjelezhető.
0: Az előző percekben Angyal Béla néprajzkutatót és történészt hallottuk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy így elmélyedhettünk a II. Világháború utáni rendezések útvesztőjében.
1: Köszönöm én is. Viszont hallásra.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk harmadik órájában tudományról és fantasztikumról fogunk beszélgetni H. Nagy Péter irodalomtörténésszel és Pullen Nándor sci-fi rajongóval. Most azonban itt vannak a hírek, Paszmár Líviája a mikrofon.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a környezetvédelmi minisztérium döntését az akcelerációs zónákról. Erős 7

0: Arab a környezetvédelmi miniszter csütörtökön jelentette be az akcelerációs zónákra vonatkozó döntést. A kelet-szlovákiai egyetlen megmaradt zónát két részre osztják. A miniszter azonban nem számít arra, hogy ebben a zónában túl szélturbinákat építenének, mivel ehhez az összes érintett településnek hozzá kellene járulnia. A hormuzi szoros iráni volt, iráni és iráni is marad, jelentette ki Kazem Garibabadi, Irán külügyminiszter helyettese. Ezzel reagál Donald Trump elnök, amerikai elnök kijelentéseire, aki tegnap bejelentette, hogy ezt a stratégiai fontosságú átjárót az Egyesült Államok területének kívánja nyilvánítani. A szorost kizárólag Irán parancsára nyitják meg és zárják le, amíg nem fogadjátok el a vereség valóságát, és továbbra is illúziókban éltek Irán. Folytatni fogja a blokkádot, írta Garibabadi az X-en. Az Egyesült Államok és Irán továbbra is patthelyzetben van a szoros kapcsán. Irán akadályozza a polgári hajóforgalom nagy részének áthaladását, míg az amerikai haditengerészet blokkolja az iráni kikötőket annak érdekében, hogy megbénítsa az ország gazdaságát. Donald Trump amerikai elnök elutasította a közvélemény aggodalmát az Abraham Lincoln repülőgéphordozón tartózkodók mentális állapotát illetően, amely hajó jelenleg a Közel-Keleten teljesít szolgálatot az Irán elleni háborúban. A Fehérház vezetője szerint hamarosan sor kerül a hajók cseréjére a térségben. Trump egyúttal elutasította azokat az állításokat, miszerint a hajó, amely már 9. hónapja a tengeren van, túl hosszú ideje lenne bevetése. A Pentagon vezetője cáfolta a hajó fedélzetén uralkodó rossz körülményekről szóló híreket is. Az amerikai média, beleértve a szakosodott katonai magazinokat, több legénységi tag hozzátartozóját idézte, akik szerint a repülőgép hordozón romlottak a körülmények. Egyes jelentések szerint már több öngyilkossági kísérletre is sor került. A demokrata párt politikusai a helyzet kivizsgálását követelik. Erős 7,7-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban az indonéz Flores-szigetet, amely legkevesebb 20 áldozatot követelt. Az Egyesült Államok geológiai szolgálata közölte, hogy a földrengés epicentruma a sziget északi partjánál, gócpontja viszonylag kis mélységben mindössze 10 kilométerre a föld felszín alatt volt. Két erős utórengés követte ugyanabban a térségben 5,6-es és 5,9-es erősséggel. Több épület megrongálódott, és mintegy 2000 embert evakuáltak. A mentőcsapatok továbbra is keresik a túlélőket, a hatóságok arra kérik az embereket, hogy ne menjenek vissza a sérült épületekbe, és maradjanak távol a tengerparttól. Jason Ardai professzor, aki a múlt héten lemondott a Cambridge Egyetemen betöltött tisztségéről egy állítólagos plágiummal kapcsolatos, a médiában nagy visszhangot kiváltó botrány miatt holtan találták meg. A 41 éves Ardai holttestét tegnap délután találták meg London déli részén, közölte a londoni rendőrség. A botrány akkor robbant ki, amikor egyes akadémikusok és a média azzal vádolták Ardait, aki 2023-ban a rangos egyetem legfiatalabb feketebőrű professzorává vált, hogy disszertációjának egy része plágium. Ezeket a vádakat felhasználták a brit jobboldali újságok és kommentátorok, akik azt állították, hogy Ardai jogosulatlanul profitált a sokszínűség, egyenlőség és befogadás politikájából. Ardai elutasította a vádakat, augusztus 5-én lemondott egyetemi tisztségéről, röviddel azután, hogy a rangos brit intézmény bejelentette, vizsgálatot indít ellene.
1: Időjárás.
0: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén. A reggeli órákban többnyire derült az ég, a levegő pedig fokozatosan melegszik. Napközben folytatódik a sok napsütés, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és helyenként keleten déli irányból időnként mérsékelt légmozgással.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínen és a D1-esen a Csatai pihenőhelynél Nagyszombat irányában, az egyik sáv nem járható, és radarmérje sebességet Pozsonyban a Zsitnál végén a Rácsiánszká felé, és Kassa után Kassa-Kelecsény felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800
2: Reklám.
1: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500

0: 200 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A 17 éves Jakab Vivien óriási egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Tamara Potocká pedig a hetedik helyen ért célba 100 pillangón. Kós Hubert és Márton Richárd 200 pillangón, Sárkány Zalán és Betlehem Dávid pedig 1500 gyorson bejutott a ma esti fináléba. A címvédő Senánszki Petra 400-addal lemaradt az 50 gyors döntőjéről. Florent Manadou, olimpiai világ és Európa-bajnok francia úszó hivatalosan is bejelentette pályafutásának lezárását. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal bejutott a vasárnapi döntőbe a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A nőknél a szlovák kvartettnek nem sikerült kiharcolnia a fináléba kerülést, a 9. helyen végzett. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójának hétvégi műsora ma 18 órától Szlován Ruzsomberok, Banská Bystrica, Žilina, Skalica, Košice, 20.30-tól Podbrezová, Trencsín. Holnap 17 órától Trnava, Michalovce, 19 órától pedig Komárno, Dac. Két mérkőzést rendeztek pénteken a második labdarúgó ligában. Zsiar Bicsa 3-1 és Liptovszki Mikulás Zvolen 2-2. A negyedik felvonás további műsora szombaton 16 órától Zlaté Moravce Žilina B, 17 órától Samorin Lehotapot v Tácsnyikom Inter Galanta, vasárnap 10.30-tól pedig Malzsenyice Povacká Bystrica és Petržalka Prešov, hétfőn 17 órától pedig Slovan B Humenné. A Vasas Kispesten 5000 néző előtt hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a Honvédot a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén. Az újoncok rangadóján az angyalföldiek a 97. percben lőtték a győztes gólt. A további műsor ma 16.30-tól Újpest MTK, 17.30-tól Nyíregyháza Kisvárda, holnap 16.30-tól Debrecen Győr, 17.30-tól Felcsút Paks, hétfőn 17.30-tól pedig Zalaegerszeg Ferencváros. December 2-ára halasztották a Ferencváros Honvéd mérkőzést a labdarúgó NB1 5. fordulójából. Mint ismert, a Fradi az Európa Ligában bejutott a selejtező utolsó 4. fordulójába, és a török Trabzonsporral csatázik a főtáblára jutásért. Csinger Márk, a Győr labdarúgó csapatának válogatott játékosa, a holland élvonalban szereplő Groningenhez igazolt. Gruber Zsombor, a Ferencváros válogatott csatára pedig a belga élvonalban érdekelt Laluvier együtteséhez szerződött. Őrizetbe vették a lengyel Zabrze labdarúgó csapat 2 fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szerda este részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban. Az ügyben 10 magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést. A csütörtök esti találkozón 1-1-es döntetlen született, így a Fradi 2-1-es összesítéssel tovább jutott. A bolíviai rendőrök több mint 80 kiló marihuánát találtak a São Paulo labdarúgó csapat buszán. A brazilok a bolíviai Bolívar otthonában játszottak nemzetközi kupameccset, amely 1-1-es döntetlennel végződött. A Veszprém 30-26-ra legyőzte a Portót a spanyolországi nemzetközi férfi kézilabdatorna döntőjében. Bondár Anna 6-3-7-6 arányú vereséget szenvedett a spanyol Jessica Maneirótól a Cincinnati tenisztorna női versenyének nyitófordulójában.

0: Most egy 2022. júniusában elhangzott műsorunkat hallják. Jóvételt kívánok minden kedves hallgatónknak, a következő percekben a tudományos, fantasztikus irodalomé lesz a főszerep, Pulen Nándor sci-fi rajongóval és gyűjtővel, valamint H. Nagy Péter irodalomtörténésszel, a Selye János Egyetem oktatójával, popkultúra kutatóval. Többek között arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt 1984 karácsonyán, melyik filmben szerepelt egy villogó Skoda lámpa, 1989 előtt miért támogatta a rendszer a sci-fit, mit köszönhetünk Harry Potter, és mi az a cyberpunk? Hogy jön a 80-as években, a szocializmus kellős közepén, vagy hát nem is a kellős közepén, de hát még jócskan benne, hogy jön ahhoz egy gyermek, hogy elkezdi szeretni a sci-fi műfaját? Mi sodorja őt hozzá közel?
1: A sci-fihez engem azt hiszem egy Csillagok háborúja képregény hozott legközelebb. Ez egy barátomnak volt meg, nála olvastam, és ez volt talán az első komoly találkozás a fantasztikus irodalommal.
0: Pulen Nándor sci-fi rajongó.
1: Még ekkor talán harmadikos lehettem, de mellékesen hála bátyámnak elég komoly gyűjtemény volt például Werner regényekből a könyvespolcunkon, valamint azóta több mint 100 kötetre bővülő kozmosz fantasztikus könyvekből is volt egy, ez pedig konkrétan a Hal Clement-től az Elveszett rakéta című regény volt, és ezek így ott voltak nekem kéznél, tehát mivel szeretek olvasni, ez így aztán adta magát. Harmadikban, negyedikben elkezdtem a Werner regényeket olvasni például. Sándor Mátyás, Nemo kapitány, Rejtelmes sziget, és így tovább. Ezekben mindben volt egy ilyen fantasztikus, illetve tudományos fantasztikus vonulat, és ha belegondolunk jobban, akkor ez egy ilyen időutazás is volt, mert az ember azt is láthatta, olvashatta ott, hogy 150 évvel ezelőtt hogyan képzelték el a jövőt például. Hát ez nagyon, nagyon érdekes volt, és ez megfogott engem akkoriban.
0: Mi az első filmélményed, vagy sorozatélményed?
1: Hát a legnagyobb filmélmény azt talán mindenki emlékszik, aki 40 fölött van, vagy 45 fölött van. 1984 karácsonyán a Magyar Televízió bemutatta a Csillagok háborúja című filmet. Na most ez egy szintén meghatározó élmény volt szerintem nem csak nekem, hanem rengeteg mindenkinek, ugyanis Csehszlovákia nem importálta ezt a filmet, tehát csak a 90-es években jelent meg itt moziban. Én se jutottam erre a moziba Magyarországon, ugye? Nem volt ez olyan egyszerű. Tehát ez egy óriási élmény volt, és konkrétan emlékszem arra, hogy két héttel karácsony előtt egy séta közben két szlovák fiatalembert hallottam beszélgetni arról, hogy a magyarok bemutatják a Csillagok háborúját karácsonykor. Tehát biztos vagyok benne, hogy a szlovákságnak is a javarésze a Magyar Televíziót nézte karácsony este, mert akkor ment a Csillagok háborúja. A Csillagok háborúja univerzum az egy ilyen alap motivum volt az egész életemben, mert előbb olvastam a könyveket, mint ahogy láttam a filmeket, és teljesen oda lettem érte. Ez egy mese. Hát ez nem tudományos fantasztikum, azért ezt tisztázzuk, ez egy mese, egy népmesei motívumokkal, de igazából ez egy alapmű, nem a történet, vagy nem a film történet minőségében, hanem a technikai megoldások minőségében. Tehát gyakorlatilag akik ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy a Csillagok háborúja visszatette a sci-fit, a fantasztikus filmeket a hollywoodi palettára.
0: Beszéltünk könyvekről, beszéltünk erről a meghatározó Csillagok háborúja élményről, de hogy a sorozatok mikor léptek be a te életedbe?
1: Ugyanúgy ifjú koromban, tehát a 80-as években ugye az első sorozatok, amiket láttunk, hogy a teljesség igénye nélkül, ami külföldi volt, ez az Alpha Hold bázis, Space 1999, ez egy brit sorozat volt, Ember az Atlantisról, benne ugye a Bobby Ewingot játszó színész, ez egy amerikai sorozat, valamint a Támadás egy idegen bolygóról, a The Invaders, ez egy szintén egy amerikai sorozat, vagy pedig az Orion űrhajó kalandjai, ami német sorozat volt. És meg kell jegyezni, hogy azért a szocialista táborban is készültek filmek, sorozatok, például az Padlás oblakó, ami ugye a Majkáról szólt, Majká Gurunbolygóról érkezett, gyereksorozat volt, nagyon aranyos sorozat, láttuk magyarul, szlovákul, ha volt a tévében, mindig megnéztük, akkor a Letajíci Csesztmír nevű szintén csehszlovák sorozat, ahol mindenféle, ha jól emlékszem, űrből származó virágokat, hogyha megszagoltál, ez különféle szupertulajdonságokat adott neked. És hát ugye a legendás Pirks kapitány kalandjai, amit, ha jól emlékszem, Stanislav Lem írt. Ugye a Pirks kapitány kalandjai, ezt erre mindenki úgy emlékszik vissza, aki kicsit rajongó, hogy ez volt a Skoda lámpás sorozat, ahol egy villogó Skoda lámpát is betettek ilyen dísznek, tehát hogy a sci-fi hangulatot így erősítsék, de volt ott minden, tehát hajszárítótól kezdve vasaló űrhajó és így tovább. Ezek közül talán a legjobb az Alpha Hold bázis volt, ez egy brit sorozat, gyakorlatilag a Star Treknek egy brit megfelelője, talán kicsit jobb is, de ez az én személyes véleményem.
0: Le voltunk mi maradva? Itt a posztszocialista országokban, 89 előtt, ami a sci-fi irodalmat vagy filmeket illeti, hogy mi el voltunk zárva dolgoktól?
1: Biztosan sok mindentől el voltunk zárva, tehát bármi, ami ideológiailag nem volt korrekt a múlt rendszernek, tehát a bolsevik rendszernek, azt egyszerűen nem engedték be, tehát a cenzúra az működött. Viszont mivel, hogy a tudományos fantasztikumot úgy általában egy ateista stílusnak könyvelték el a társaink, ez azért elég komoly teret nyitott, ami a könyvkiadást illeti. Ugye én említettem ezt a Kozmosz Fantasztikus könyvek sorozatot, amiből ugye az első kötet, azt még a bátyámtól örököltem meg. Ez a sorozat nekem most már 100 köteten felül van, és azóta is próbálom begyűjteni azokat, amik még nincsenek meg. Tehát nagyon, például az 1984-et elég sokáig nem lehetett kiadni Magyarországon se, George Orwell művét. Viszont egy gyakorlatilag ugyanolyan történetet, amit még George Orwell előtt írtak 1941-ben, egy svéd írónő, Karin Boy volt, a könyv címe Kalocain, ez pedig egy gyógyszerről szól, ami gyakorlatilag a rendszerhez való hűséget biztosította. Ez az írónő később, néhány évvel később öngyilkos lett, ugyanis hát ugye 40-es években a náci Németország rátette a kezét egész Európára, tehát vagy befolyása, vagy pedig konkrétan bevonultak oda, és hát ez a náci ideológia inspirálta őt, ezt az írónőt, hogy megírja ezt a könyvet. Tehát sok minden megjelenhetett, olyan is, ami talán politikailag nem volt minden esetben korrekt, ugyanis a cenzorok a könyveket azért talán annyira nem ellenőrizték, illetve csak a hírhettebbeket, a már említett 1984-et George Orwell-től, vagy az Állatfarmot, azt sokáig nem adták ki. Valamint azért azt is el kell mondani, hogy a tudományos fantasztikus irodalomnak az igazán nagyjai, azok általában tudósok voltak, akik nem ideológiákat, hanem talán ilyen vágyakat fogalmaztak meg a regényeikben, akár a 2001 űrodisszeában, vagy a folytatásaiban, ahol egy kevert legénység, tehát oroszok, amerikaiak, britek, indiaiak együtt dolgoznak, és együtt repülnek a Jupiterhez, illetve Szaturnuszhoz az eredeti könyvben. Tehát itt nem volt meg ez az ellenségeskedés. Filmekben ez megjelent, mindenféle kalandfilmekben, ezeket láttuk VHS-en, de a tudományos fantasztikus irodalom az igyekezett politikamentes lenni, illetve igyekezett pacifista lenni. És hogy visszatérjek az ateizmushoz, azért ez sem teljesen igaz a tudományos fantasztikus művekre, ugyanis nagyon sokszor felvetődik a földön túli, vagy akár magának Istennek a léte ezekben a művekben. Persze igyekeznek valamilyen tudományos magyarázattal szolgálni, tehát magasabb szintű lények, akik már az életnek egy magasabb szintjét érték el, éppen ezért a tudásuk, vagy éppen a hatalmuk számunkra egy földön túli, vagy akár egy istenszerű lehet.
0: És milyen volt a szocialista blokkon belüli tudományos fantasztikus irodalom, sci-fi irodalomnak voltak ilyen jeles személyiségei?
1: Tehát a szovjet blokkon belüli science fiction irodalom, mivel hogy támogatott volt, mivel hogy ideológiailag korrekt volt, ezért erősen támogatták is, és voltak igenis legendás szereplői úgy, mint ahogy az Arthur C. Clarke és az Isaac Asimov Amerikában, illetve Nagy-Britanniában, úgy a Stanislav Lem Lengyelországban, vagy éppen a Strugacki fivérek a Szovjetunióban. Tehát ők is zseniális műveket alkottak. Tehát a polcomon van jó néhány szovjet, illetve szocialista írótól könyvek, vagy a korai Nemere István regények, azok is nagyszerűek voltak. Később aztán ő elment ilyen kommerszebb irányba, de ez nem fontos, tehát a korai Nemere István regények, azok is nagyszerűek voltak. Vagy például Lőrinc L. László, akinek ugye elsősorban a krimi irodalom kedvelői szeretik, ilyen James Bond-szerű figurát alkotott meg, és nagyon, nagyon sikeres lett vele, de ő is írt néhány olyan veretes, tudományos, fantasztikus regényt, illetve novellát, amelyek zseniálisak. Tehát akár Magyarországon, vagy Csehországban Ludwig Soucek. Tehát lehetne biztosan sorolni hosszasan.
2: Sokáig kérdéses volt az is, hogy egyáltalán a science fiction be kell le, és hogyan tudjuk történetileg meghatározni. Nos, ezzel a kérdéssel ma már a kultúra kutatás foglalkozik, sőt évtizedek óta foglalkozik.
0: Hánagy Péter, irodalomtörténész.
2: És többféle megközelítési útvonalunk van arra vonatkozóan, hogy úgy körülbelül miről is beszélünk. Az elemzők és a kutatók egy része azt mondja, hogy a mai értelemben vett science fiction, én itt hozzátenném majd egy idő után azt is, hogy a modern science fiction, annak a gyökerei valahol a 17. századig vezethetők vissza, amikor kialakul a tudományos, technikai világkép és az összeforra kultúrával. Ez egy nagyon fontos időszak ilyen szempontból, és akkor Kepler meg mások írtak akkor olyan műveket, amelyeket bátran a későbbi értelemben vett science fiction művek közé sorolhatók. Vannak viszont olyan elemzők, akik még visszább mennek, és azt mondják, hogy hát a fantasztikum az elválaszthatatlan az irodalomtól, a művészettől, és bizonyos rétegei már felfedezhetők akár a régiség irodalmában, vagy akár az ókori művekben. Mások viszont szigorúbbak, és azt mondják, hogy ez nem teljesen helytálló, hanem érdemes talán azt figyelembe vennünk, hogy a 20. században létrejövő populáris kultúrának az elődjei és az előzményei, azok elsősorban 19. századi művek, és nem nagyon kellene visszább mennünk, mert a 19. században gondolunk itt a Frankensteinre például, illetve később Wells az Időgép című műveire, vagy Jules Verne regényeire. Ezeket ugye előszeretettel tárgyalják a modern science fiction előzményeként, és akkor a 19. század lenne az a kiinduló pont, ahol mondjuk az irodalom történészek hát el tudják helyezni, vagy el tudják indítani a gondolatmeneteiket. Ez is helytálló, és hogyha megnézzük ezeket a műveket, akkor azt lehet mondani, hogy valóban a Frankensteinnek a 20. századra tett hatása, gondolok itt az emberképtől kezdve a hibridizációra például óriási hatást gyakorolt. Vagy ha azt tartjuk fontosabb kiindulópontnak, hogy végül is a science fictionnek a kiindulópontja az technológiai kérdésfeltevés, akkor viszont Wellesnek az Időgépe lenne az első olyan, ahol már a fikció szervező elve valamilyen technológiai, technikai mozzanat. Ez ugye fontos, mert a science fictionnek a határai összemosódnak olyasmivel, hogy álomdramaturgia, a fantasztikus világok, a világépítés különböző változatai, az utópiák és így tovább. Tehát rengeteg olyan zónával, területtel, kontextussal, ahova lényegében, ahogy megpróbálnánk megszilárdítani a műfaj határait, egyre több ellenpéldát fogunk tudni találni. Ezért ez a szigorúbb megközelítés, tehát abból indulna ki, hogy a science fiction történetében végül is ez a 20. századi, említett 1920-as évek a magazinkultúra kialakulása, a science fiction, a fantasy, a horror, stb. A western, ugye külön magazinokban jelennek meg, és ott már kialakulnak olyan műfaji csoportok, amelyek úgynevezett alternatív kánonokat fognak aztán létrehozni, és ezek a úgymond a ponyva kultúrát alkotó különféle műfajok, ezek egy műfaji spektrumként meghatározzák aztán a populáris kultúra arculatát. Most, ha egy picit hozzánk közelebb lépünk, akkor azt mondjuk, hogy ez az 1920-as küszöb után a science fiction helyzete az, hát elsősorban mondjuk az angol száz területen Asimov, Bradbury, Clark és másoknak köszönhetően egy, hát szétáramlik a kultúra különféle területeire, és akkor is, ha mondjuk ezeket a műveket nem feltétlenül preferálják még egyetemi vagy akadémiai környezetben. Később éppen ez fog megváltozni, hát hogy körülbelül a 60-as, 70-es évekre lehet tenni azt a nagyon fontos kulturális változást, amelynek következtében újabb nézőpont nyílik a különféle kisebbségi kultúrákra, a modernitás által teremre szorított diskurzus formákra, vagy marginalizált jelenségekre, és mivel a modernség az elit kultúrát és az úgynevezett tömeg vagy popkultúrát, most nem menjünk bele a két fogom nem teljesen szinonim, de mondjuk, hogy a 20. századi viszonylatban beszélünk, akkor a populáris kultúra helytálló meghatározás, tehát az elit és a populáris, vagy az exkluzív és az inkluzív kódokra épülő műveket nagyon szigorúan elválasztotta egymástól, és megpróbálta távol tartani a különféle akadémiai területektől. No, ez megváltozott körülbelül fél évtizede. A 90-es években Magyarországon, egy gyors összevetés, még alig voltak olyan kurzusok például magyar viszonylatban tehát, amelyek az ilyen jelenségekkel foglalkoztak volna, science fiction, cyberpunk és társai, de onnan fölfelé aztán már tudunk mutatni, és most már talán nincs is olyan egyetem, vagy valamire való egyetem, ahol ne folyna a popkultúra kutatás, ne foglalkoznának a fantasztikummal, a science fictionnel, a fantasyvel, vagy a spekulatív fikció különféle változataival. És még ha van időnk, akkor egy zárójel ehhez a kérdéshez, hogy milyen érdekes, hogy lényegében a 2000-es évek környékén, amikor ugye megerősödnek különféle tendenciák, többek között a Harry Potter és más ifjúsági vagy young adult műveknek a hatására, azt lehet mondani, hogy ha vetünk egy pillantást mondjuk a tanárképzőkarok olvasmánylistáira, akkor megint ennek a változásnak nagyon szép példáit látjuk, hiszen a gyermek és ifjúsági irodalom lényegében mindent tartalmaz, amit a felnőtt irodalom, minden műfajt, csak más és különféle a gyermekek és az ifjúság számára hozzáférhetőbb kérdésirányok mentén, de a zsáner spektrum ugyanannyira széles, és ezért például, és akkor itt még vissza lehetne lépni akár a középiskolai oktatásra is, hogy egyre másra jelennek meg science fiction művek ezekben a kurzusokban, illetve kurzus kínálatokban. Ma már ilyen szempontból más a világ. A modernizmus által fenntartott kulturális kettősség és szigorú ilyen, vagy szigorúbb hierarchia, az nem is azt lehet mondani, hogy idejét múlt, hanem egyszerűen ma már alkalmatlan arra, hogy a kultúrát leírjuk általa. Úgyhogy ez egy nagyon fontos változás, amely, mint látjuk, évtizedeknek a fényében ragadható meg, vagy elemezhető.
0: Hogy a Harry Potternek ebben is egy jelentős szerepe volt, még ebben is egy forradalmat csinált. Vagy az irodalom történészek látásmódját is egy kicsit megváltoztatta ez az óriási siker.
2: Igen, illetve hát a Harry Potterhez hasonló műveket azért tudunk még természetesen mondani, mondjuk Philip Pullman, vagy akár visszább is lehetne menni Tolkienig. Bár ugye itt a fantasy vonalára tapintunk rá. A Harry Pottert talán nem soroljuk ugye a science fiction művek közé, de vannak benne olyan megoldások, amik azért arra emlékeztetnek, de csak egy példa, hogy a Harry Potterben például ugye a híres időutazásos jelenet az Azkabani fogolyban, például nagyon jó példa arra, hogy mi a különbség a fantasy és a science fiction között, mert ott mágikus tárgyal idézik elő ugye Dumbledore, vagy teszi lehetővé az időnek a visszafordítását, míg a science fictionben ez valamilyen technológiai művelettel történne. De ez egy részletkérdés, ez most talán nem annyira fontos. Amit mond, az azért olyan szempontból fontosabb, hogy egyrészt ma már azt lehet mondani, hogy igen, a Harry Potter, és mondhatjuk, hogy társai, mert itt filmeket, tehát más médiumban folyó, vagy megjelent alkotásokat is említeni lehet bátran, adaptációkat, úgynevezett transmediális világokat, mint a Star Wars, ugye, vagy a Matrix, ilyen a Harry Potter is egyébként, vagy újabban ugye a Game of Thrones, a Trónok harca, és így tovább. Ezek mind alkalmasak arra, hogy bekapcsoljuk ezeket az oktatásba, és hihetetlen széles spektrum megközelítésére alkalmasak, mert a divattól kezdve a különféle, például a kulturális archívumoknak a működésmódjáig tanulmányozható általuk a kultúra bizonyos szelepe. A Harry Potternek egyébként nem csak az köszönhető, hogy újra kinyíltak az olvasás csatornái, most már egyébként ugye felnőtt az a generáció, akik akkor nagy fanok voltak, de ez nagyon nagy nyomot hagyott a különféle kulturális rendszereinkben, mert ma már éppen nemrég volt szerencsém egy olyan doktori értekezéshez is, amely többek között azt vizsgálta, hogy középiskolai oktatók, illetve diákok hogyan viszonyulnak ehhez a műfaj spektrumhoz, és hát egyre másra jelenik meg például maga Harry Potter is középiskolai tananyagként, vagy órák tárgyaként. Azok a Harry Potter körüli, tehát a fantasynek, illetve a vele rokon műfajoknak, mint a science fictionnek például, vagy ezek a steampunknak például a felfutása, hát részben azért szintén ennek a tendenciának az egyik és nagyon fontos része. Tehát ilyen értelemben is megváltozott a világ innen tekintve, hogy ami a felnőttebb generáció számára nem evidens, és bizonygatni kell, sok kollégám a mai napig is úgy kezdi az eszmefuttatásait, hogy hát lényegében ez a sokáig mellőzött, talantasnak tartott műfaj, tömb, a populáris irodalom az azért nagyobb figyelemben kell, hogy részesüljön. Ma már nem is kell már ennyire visszamenni, mert annak, akiknek ma már ezek a szövegek szólnak, hát számukra teljesen evidens, hogy a kultúrában ezek a tényezők, hát a mindennapi életüket befolyásoló közeget hoztak létre, és nyilván hát ennek a mai napig számtalan és nagyon fontos hatását érzékeljük.
0: Van egy ilyen, hogy a csillagok háborúja a Star Trek ellentét, vagy mi a vélemény neked a Star Trekről? Ez mint hogyha két különféle, pedig ugye mind a kettő sci-fi, de mint hogyha két külön világ lenne, két különféle embertípus szeretné ezeket a filmeket, de nem akarom belebeszélni.
1: Van egy ilyen Star Wars és Star Trek ellentét. Igen, ez létezik, tehát főleg most, hogy van ez a szociális háló, ott aztán nagyon, nagyon komolyan ki lehet ezt fejezni. Ez valahol olyan, mint a 80-as években rockerek meg a depecsesek egymás ellen. Mind a kettő jó a maga módján. A Star Trekhez mi nem jutottunk itt hozzá. Tehát ez az ellentét, ez benne nem tudott kifejlődni, mivel hogy nem igazán jutottunk hozzá, és mire eljutott ide, először a régi sorozatot adták, ami a valamikor a 60-as években készül, és az az új csillagok háborújához képest nagyon primitívnek, gagyinak tűnt. De itt most a látványvilágról beszélek. Tehát nem is fogott meg annyira, meg nem is igazán jutottunk hozzá, tehát regény formájában sem jelent meg, és mire ideért, addigra az engem már valahol elkerült. Viszont láttam az összes mozifilmet. Készítettek 10 mozifilmet még mielőtt a rebootot megcsinálta a már említett G.G. Abrams rendező, és ezek jók voltak. Tehát a legelső rész az szerintem egy zseniális alapötleten van felépítve a története, és többek között Isaac Asimov szakértősködött benne, aki egy komoly tudós, tehát azért tudni kell, hogy Asimov, akinek az alapítvány regényeket, illetve a robottörténeteket köszönhetjük, ő a művei kétharmada, azok tudományos művek voltak. És szórakozásból írta ezeket az egyébként zseniális sci-fi történeteit, tehát hogyha említettem így érintőlegesen a 2001 űrodisszeát Arthur C. Clarke-től, akkor az alapítványt is mindenképpen meg kell említeni, illetve az Én a robot sorozatot, mert azok is alapművek, hogyha az ember science fiction olvas, illetve néz. És hogy ezt a tudósokról, hogy mennyire komoly emberek voltak, tehát ugye említettem Asimovot, Arthur C. Clarke a 2001 űrodisszeája írója. Ő pedig a Ceylon, illetve a Sri Lankai Egyetem rektora volt haláláig, és a 40-es években ő leírta a távközlési műholdak működési elvét, éppen csak nem regisztrálta be ezt az ötletét, és ezért nem lett milliárdos. de ő írta le először a távközlési műhold elvét, hogy hogyan működhetne. Tehát ezek az embereknek a könyveit olvastam én, és ezek azok a tudományos fantasztikus művek, amik engem úgy igazán megfogtak, mert ezek nem felületes mese történetek voltak, hanem ez volt a tudományos fantasztikum. Csillagok háborúja pedig egy külön kategória, azt úgy szeretem, mert van.
0: Még van olyan egy-két mű, amely ilyen meghatározó volt abban, hogy elismertebbé váljon a popkultúra, esetleg ezen belül a science fiction, szóval amit így elismert, vagy amit így nem tudott egyből elutasítani az eleinte viszonylag konzervatív irodalomtörténészi szakma.
2: Most már látjuk azt is, hogyha vetünk egy pillantást a science fictionnek a közelmúltjára, most nem menjünk vissza egész az említett, még a 19. századig se, hanem tényleg a közelmúltját, akkor azt lehet mondani, hogy az említett időszakban, tehát mondjuk ha egy fél évszázadban gondolkodunk, akkor ott nagyon fontos fordulópontok történtek a science fiction történetén belül is. Ilyen volt mindenképpen a 80-as években megjelenő cyberpunk, amely William Gibson Neuromancer című regényének a megjelenésétől datálódik, ez 1984. És a Gibson féle látásmód olyan fordulatot hozott a science fictionon belül, amelynek a mai napig is érezhetők a hatásai. Egyrészt lehetővé tett többfajta leágazást a műfaji spektrumon belül, tehát a cyberpunk még aztán ugye steampunk meg egyéb ágazatokra. Például a virtuális terek, a szimuláció, a komputer szimbólumok, a technitizált világ, a high-tech társadalmak, az óriási széttagozódása a társadalmaknak, tehát ez a high-tech, low-life életérzésnek a megfogalmazására is nagyon alkalmas volt, és az biztos, hogy ez a nagy fordulat olyan értelemben is a mai napig tart, hogy mondjuk egy Ready Player vannak a kérdésfeltevése is, például a kettős identitás, a virtuális és a reális közti ingázás meg játék az fontos maradt. És ez egy nagyon lényeges nyelvi fordulat is volt, és ráadásul létrehozott egy szubkultúrát, amelynek a populáris kultúrával való kapcsolatát mondjuk a Matrix című film teremtette meg aztán egy 15 évvel később. Úgyhogy ha ezen a vonalon megyünk el, akkor ott ugye ez a, illetve hát a vele párhuzamosan a brit SF boomként emlegetett, tehát a science fictionnek a boomja, robbanásaként emlegetett időszak, ami a lényegében a sci-fi-nek, ha a két háború közötti időszakát tartjuk klasszikusnak, megtehetjük, beszélünk így róla, akkor a 60-as, 70-es éveket új hullámként szokták emlegetni. Később ugye a 80-as években zajlik ez az említett cyberpunk fordulat. És nem csak azt érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy hogyan tagozódik szét egy műfaj, vagy ágazik el többféle látásmódra, technikára, vagy akár irodalomtechnológiára, akár más médiumban is megjelenő különféle történetvezetési típusokra, akkor azt lehet mondani, hogy később mondjuk a New Weird Fiction megjelenése, amelyben viszont a science fiction találkozik a fantasyvel és a horrorral akár, napjaink egyik meghatározó áramlat, a China Mayville például, Magyarországon is kedvelt szerző sok regénye le van fordítva, szintén egy fontos fordulat volt. Illetve, hogyha befelé vagy más irányba megyünk a science fictionben, akkor mindenképpen meg kell említenünk egy olyan típusát, amelyet slipstreamnek neveznek. Ez a mainstream szónak, tehát a fővonalnak, a főáramlatnak az elcsúszását jelenti ez a slipstream alakzat vagy fogalom. És nagyon találó arra a nézvést, hogy szintén a 80-as évektől fölfelé, ugye azért elég sok olyan alkotónak jelennek meg művei, amelyek már nem tesznek már a produkció szintjén sem különbséget az elit és a tömeg kulturális kánonok, képződmények között. És nagyon sok olyan alkotó, hát tényleg remek műgyanús produkcióját lehet említeni, mint mondjuk Dan Simmons Hyperion ciklusa, amelyet a mai napig emlegetünk, ugye, mint a hát most már a közelmúlt egyik nagy klasszikusa. A Hyperion ciklusban a történetvezetésnek a szerkezete az klasszikus, nagy klasszikus műveket idéz, Boccaccio, Chaucer és egyebeket. Egy társaság elindul egy bolygón az időkripták felé, és történeteket mesélnek egymásnak. Tehát egy olyan elbeszélői szerkezet, technológia, ami nagy múltra tekint vissza, viszont az egész az űroperának a közegében zajlik. Egy reflektált, fantasztikus, szerintem minden olyan kánonban is megszólaltatható alkotás, tehát amely a klasszikusok felől olvassa, úgyis érdekes és nagyon beszédes, meg természetesen a science fiction rajongók is nagyon kedvelik, és mondjuk Dan Simmons mellett, hát újabban ugye a modern science fiction nem nagyon lenne tárgyalható Kim Stanley Robinson nélkül. És akkor elérünk a jelenhez, hiszen Kim Stanley Robinsonnak egyébként minden művel mestermunka, óriási kutatás előzi meg, a technológiai science fiction nélkül alig, ha volna most ennyire hát előtérben. És hát az ő egyik fontos műve volt ugye a 2312, de több trilógiát írt az utóbbi években Kim Stanley Robinson, és ugye hát többen, és ő maga is az utolsó könyvének tartja azt, amit éppen most 2021-ben jelent meg, a fordítása magyar nyelven pedig néhány hónappal ezelőtt, a Jövő Minisztériuma a címe, és ez hát ennek tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy már a történet vezetése, szövése sem olyan, mint a Space Fictionek, a régi, a klasszikus sci-fi-nek a picit olyan zártabb világa, hanem ez a közeljövőben játszódik, és lényegében azt a kérdést teszi fel a Jövő Minisztériuma, hogy a címe is mutatja, ugye létrehoznak egy minisztériumot, amelynek a klímaválsággal kell lényegében felvenni a harcot. Pozitív megoldást kínál Kim Stanley Robinson alva nézést. Ezzel nem lövöm le egyébként a poént, mert a történet folyamatosan e felé tart, hogy lehetséges esetleg megteremteni a lehetőségét annak, hogy tegyünk valamit a világunkért.
0: Lehet, hogy az érzést kérdezem, mert talán csak azt kérdezhetem, mert így annyira gondolom, így tudományosan ezt nem tudjuk levezetni, hogy a 80-as évek, a szocialista Csehszlovákia 80-as éveitől, ahogy eljutottunk a rendszerváltozás után, majd most tényleg egy ilyen információs forradalomban vagyunk éppen, és ez ugye mind a mi életünk alatt zajlott le. Ez egy ilyen félig meddig bezárt rendszerből, ahol még fekete-fehér tévék voltak, telefon alig volt az embereknél. Eljutottunk a mai napig, ahogy te is mondtad, hogy tulajdonképpen egy sci-fiben élünk, hogy így érzésre benned hogy változott meg a viszony a sci-fihez, vagy hogy változott meg a sci-fi, vagy te ezt hogy érzékelt, hogy akkor nem tudom, egy ilyen szabadságérzésed volt, most pedig inkább szórakozás, hogy ezt az évet, ezt a 40 évet, vagy 35 évet, amit te így aktív van, rajongsz a sci-fihez, ez így benned hogy változott meg a viszony?
1: A tudományos fantasztikumhoz való viszonyom az évek során az leginkább abban változott, hogy igényesebb lettem. Tehát amikor azt mondom, hogy kezdtem a Csillagok háborújával, ami ugyan egy örök szerelem, de az egy szórakoztató dolog, egyre több és jobb sci-fi műhöz jutottam hozzá, tehát ahogy elkezdtem bővíteni a magam kis gyűjteményét ott a polcomon, ami most már talán 200 köteten felül is van, össze kéne számolni egyszer. Tehát egyre igényesebb dolgokat is tudott olvasni az ember, és ami akár a sorozatokat, illetve filmeket is illeti. Hál' Istennek, hogy mivel úgy tűnik már rá pénz, tehát már nem csak a látványos, illetve kalandos történeteket filmesítik meg, hanem már igenis nagyon-nagyon okos történeteket is megfilmesítenek, nagyon elgondolkodtató történeteket. Tehát az embernek olyan érzése van, hogy valahol jó felé haladunk. Tehát az utolsó évtized, vagy a legutóbbi évtized évek legjobb sci-fi sorozatait már talán inkább nem is említem, mert rengeteg van belőlük, de hál' Istennek azt látom, hogy visszatérnek a legnagyobb írókhoz. Néha jobban, néha rosszabbul készítik el ezeket a sorozatokat, illetve azt is látni, hogy ugye itt is egy dömping van, tehát a könyvpiac is felszabadult, több kiadó van, rengeteg könyvet adnak ki, lehet válogatni, lehet minőséget találni, úgyhogy én örülök, mert így én mint valahol egyrészt rajongó, másrészt gyűjtő is, tényleg megtalálom a számításomat.
0: Az öt alapkönyved?
1: Ha azt kérdezik, hogy alapkönyvek, én inkább azt mondom, hogy mi a sci-fi ABC-je, és akkor ABC sorrendben elmondom a kedvenc íróimat, ez pedig Asimov, Bradbury és Clarke, Arthur C. Clarke. Az ő könyveik a kedvenceim, persze Csillagok háborúja, ezt gyűjtöm egyszerűen, ezt úgy mondják, hogy márkahűség, de igazából ennek a három írónak a művei talán a csúcsa a sci-fi irodalomnak, és hát úgy általában a Kozmosz Fantasztikus sorozat, főleg a 80-as évek közepéig, amiket kiadták, azok tényleg nagyon jók.
0: Há Nagy Péter irodalomtörténész, olvas-e science fictiont, és van egy-két kedvenc műve?
2: Hú, hát nagyon sok van az a helyzet. Kedvelem Gibson, Kingsley Robinson, Dan Simmons-t, China Mieville-t, és másokat. Vannak olyan klasszikus sok, amiknek az említése, hát mondjuk Frank Herbert Dűnéje, például még gimnazista koromban olvastam, azért elég meghatározó volt, vagy Stanislav Lemnek nagyon kedveltem a műveit régebben, az Éden című regényt, a mai napig is sok fórumon, vagy science fictionnel kapcsolatos beszélgetésen el szoktam idézni, és nyilván éppen ezért egyet nem nagyon tudnék mondani, de mondjuk az újabbak közül szerintem nagyon ígéretes például Adrian Csajkovszkinak az Időgyermekei sorozata szintén bátran ajánlható, illetve a science fictionnek én nagyon kedvelem az úgynevezett hard science fiction vonulatát is. Ezek olyan műveket jelentenének, amelyeknek a tudományhoz talán egy picit több köze van, mint azoknak, amelyek inkább a spekulatív, tehát a fikció irányába tolják el a kiinduló pontokat. És hát ezek közül Cixi Liu-nak a Három test probléma című regénye szenzációs, de magyar science fiction területén sem állunk azért nagyon rosszul. Itt a felzárkózás az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon erős volt. És ugye Brandon Hackettnek a regényei, azok közül is a Xeno például az egyik nagy kedvencem, ott ezt még konferencián is bátran elővettük nemrég, tehát Markovics Botond, aki Brandon Hackett álnéven írja a science fiction regényeit, és több szállal is kötődik a hard science fictionhöz, ugye a Xeno című regénye mindenképpen említést érdemel szerintem, illetve hát az utóbbi években a science fiction vonalon, ugye Barát Katalinnak az Afázia című regénye volt talán az egyik meghatározó olvasmányom, amely egyébként ahogy a Zsoldos Péter díjat meg is nyerte legutóbb, és egy hallatlanul nyelvileg is nagyon, nagyon izgalmas vállalkozás, mert a jövőt felvázolja a magyar nyelv és a magyar költészeti hagyománynak a távlat szerkezetével. Egy olyan világot, a naprendszerünkön belüli olyan osztott világot hozva létre, amely hát részben az űroperának a műfai kódjait használja, de hát változtatja meg ugye a magyar hungarikumok mentén. Milyen érdekes, hogy olvassuk ezeket, és akkor mondjuk, hogy ugye, na hát ez az, ami nem jöhetett volna létre, anélkül, hogy a modern science fictionnek a kultúrán belüli helyzete megváltozott az utóbbi években, és ma már természetes felhasználói közeg, és beszélhetünk arról is, hogy tulajdonképpen a modern írás technikát nagyon is és oly mértékben befolyásolja évtizedek óta a science fiction, hogy ott is felbukkan, ahol az ember nem is számítana rá, hogy ez lehetséges, vagy ami régebben talán nem volt evidens, az ma már az.
0: Hogy neked, mint sci-fi rajongónak nem csalódás, hogy nem mindennapos az, hogy utazunk a világűrben, hogy nem mindennapos az, hogy üdülünk a Holdon.
1: Csalódás-e az, hogy eljutok-e a Holdra? Hát én persze szerettem volna, sok mindent szerettem volna látni. Őszintén remélem, hogy megérem azt, hogy lesz egy állandó bázis a Holdon. mint rajongó, sci-fi rajongó, hogy ténylegesen ez az álom is valóra válik. Nagyon remélem azt, hogy eljutnak a Marsra is emberek, bár jelen pillanatban ezt még úgy nem tudom elképzelni. A Marsi című zseniális könyv és filmben már le volt írva, tehát gyakorlatilag elképzelhető, de erre egy óriási összeg kellene megint, meglátjuk majd. És hát persze titokban reménykedek abban, hogy egyszer majd fogunk egy jelet egy idegen civilizációtól.
0: Az előzőkben a tudományos fantasztikus irodalomról beszélgettünk H. Nagy Péter irodalomtörténésszel és Pulen Nándor sci-fi rajongóval. Az erő legyen önökkel! Az előzőkben egy 2022. júniusában elhangzott műsorunkat hallották.

Ennyi volt már a szombati reggeli 2026. augusztus 15-én Mária napján. Zsabka Levente hangmester és Paszmár Lívia hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs, szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai stúdió, kellemes hétvégét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az összes Dalmáciában keletkezett tüzet sikerült megfékezni. Erős 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonéziát. 30 és 35 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Tegnap újabb hajóaknát találtak a Dunában, a komáromi járásban található Dunamocs község határában. A mintegy 2 méter hosszú és 50 cm átmérőjű robbanó szerkezet körülbelül 20 cm-rel a vízfelszín alatt helyezkedett el. A helyszínen rendőrök, tűzszerészek, a rendőrség folyami egysége és a hajózási hatóság munkatársai dolgoztak. A horvátországi Dalmáciában keletkezett tüzeket tegnap estére mindenütt sikerült megfékezni. A tűz csütörtök este az Omistól keletre fekvő Lokva-Rogoznica térségében tört ki, majd az erős szél miatt a város felé terjedt tovább. Ennek következtében több mint 1000 embert evakuáltak, köztük szlovákokat és magyarokat is. A rendőrség tegnap közölte, hogy a leégett területen egy nő holttestét találták meg. A tűz során 4 magyar és 4 lengyel állampolgár megsérült. Egy intenzív osztályon fekvő lengyel kivételével időközben mindannyiukat kiengedték a kórházból. Robert Fico miniszterelnök tegnap miután telefonon beszélt Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel. Bejelentette, hogy 30 szlovákiai turista fordult a szlovák nagykövetséghez és a külügyminisztérium válságstábjához. Elmondása szerint a hatóságok nem regisztráltak sérülteket. A Hormuzi szoros iráni volt.

0: az Irán elleni háborúban. A Fehérház vezetője szerint hamarosan sor kerül a hajók cseréjére a térségben. Trump egyúttal elutasította azokat az állításokat, miszerint a hajó, amely már 9. hónapja a tengeren van, túl hosszú ideje lenne bevetésen. Az amerikai média, beleértve a szakosodott katonai magazinokat is, több legénységi tag hozzátartozóját idézte, akik szerint a repülőgép hordozón romlottak a körülmények. Egyes jelentések szerint már több öngyilkossági kísérletre is sor került. A demokrata párt politikusai a helyzet kivizsgálását követelik. Erős 7,7-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban az indonész Flores szigetet, amely legkevesebb 20 áldozatot követelt. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata közölte, hogy a földrengés epicentruma a sziget északi partjánál, gócpontja viszonylag kis mélységben, mindössze 10 kilométerre a föld felszín alatt volt. Két erős utórengés követte ugyanabban a térségben, 5,6-es és 5,9-es erősségű. Több épület megrongálódott, és mintegy 2000 embert evakuáltak. A mentőcsapatok továbbra is keresik a túlélőket. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy ne menjenek vissza a sérült épületekbe, és maradjanak távol a tengerparttól. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A 17 éves Jakob Vivien óriási egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Tamara Potocká pedig a hetedik helyen ért célba 100 pillangón. A Vasas Kispesten hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a Honvédot a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén.
2: Időjárás.
0: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén. A levegő fokozatosan melegszik, napközben folytatódik a sok napsütés, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Többnyire gyenge lesz a légmozgás.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom a D2-esen Pozsonyban a Lanfranconi híd előtt Malacka irányából, az útépítő munkásoknál 5-10 perc várakozással számoljanak, és a Szitjin alagútban 40 km-re korlátozták a maximális megengedett sebességet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Ezen a hétvégén egy olyan műsort ismétlünk meg, amelyet az idén januárban közvetítettünk, a Nagy hideget enyhítendő. Ugyanis egykori kollégánk Laca Tihamér egy augusztusi összeállítását emeltük ki az archívumból. S mivel a 10. Köbölkúti ornitológiai táborban elhangzottak napjainkban talán még fontosabbak, mint voltak 2 évtizeddel ezelőtt, ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe a hamarosan hallható érdekes beszélgetéseket. És ezek egyik fontos tanulságát. A madarakat védeni kell, és jelzéseikre oda kell figyelni, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le.
2: Szól a rádió. Szól a rádió.
3: Az érsekújvár járásban található egy kiterjedt lápos, mocsaras terület, amelyet a Garam felé tartó Párizs csatorna szel ketté. Ez a nem túl bővízű patak helyenként kisebb-nagyobb állóvizeket alakít ki, amelyek körül buján tenyészik a nád, a sás, a gyékény, a káka és számos madárnak és emlősnek kínál élőhelyet. Egykor ez a vízrendszer jóval nagyobb kiterjedésű volt, de az évszázadok során fokozatosan elmocsarásodott, és ma már csak Kisújfalu és

0: öbölkút között alkot számottevő vízfelületet. A botanikusok, az ornitológusok és a természetvédelmi szakemberek párizsi mocsarak néven ismerik ezt a 184 hektár területű környéket, amelyet 1966-ban védetté nyilvánítottak, sőt 1990-től úgynevezett Ramszári terület, hivatalos besorolás szerint nemzeti természetvédelmi terület. Számos vízi élőlény, énekesmadár, rovar és emlősfaj élő vagy átmeneti szálláshelye. Arról is nevezetes, hogy itt van egy kedves énekesmadár, a fülemülesitke legészakibb fészkelőhelye a világon. A földön becslések szerint közel 8000 madárfaj él, ebből Európában mintegy 620. A köbölkúti nádasban több mint 100 madárfaj fordul elő, közülük 40-nek itt van a fészkelőhelye. A párizsi mocsarakban hosszabb, rövidebb ideig tartózkodó vonuló madarakat önkéntes természetvédők és ornitológusok most már évek óta rendszeresen figyelik és gyűrűzik is, hogy követni lehessen repülésük útvonalát.
1: Itt vagyunk egy nagyon irigylésre méltó környezetben, vagy legalábbis azok, akik szeretik a természetet, a nádast, a vizet, szívesen itt lennének most velem. És hát körülöttem itt jó néhány ember, mindjárt az elsőt meg is szólítanám.
2: Medvegy Matyé vagyok, természetvédelmi őr, a Belcia Krasszice természetmegőrzési non-profit szervezetnek a titkára.
1: Mi ez a rendezvény, mi ez az akció, ami itt zajlik egyáltalán?
2: 10. nemzetközi ornitológiai tábor, köbölkúti párizsi mocsarakban, 1996-tól mint tábor, működik, és van egy pár érdekes ember, aki jött ide hozzánk.
1: Tehát ők rendszeresen visszajárnak néhányan?
2: Igen, főleg a magyar csoport. 1999 óta non-stop minden évén legalább kétszer-háromszor jön ide.
1: Kik ezek az emberek, akik ide jönnek? Hivatásos ornitológusok, vagy inkább olyanok, akik a természetvédelemmel foglalkoznak?
2: Önkéntes természetvédők, önkéntes ornitológusok, mind nálunk is működik, hogy mindent fizetik a saját pénzéből.
1: Miért érdekes pont ez a hely? Mit lehetne elmondani röviden erről a vidékről, erről a hát mocsáról, erről a párizsi mocsáról?
2: Párizsi mocsara különlegesek szerintem azért, mert ez egy legészakibb fészkelő helye a fülemülesitkének, legészakibb fészkelő helye, és beleesik a fő útvonalba a vándormadaraknak, ami jönnek Skandinávia országokból délre.
1: Ez a fülemülesitke, ez miféle madár lehet?
3: Péter vagyok, Gunakesziről jöttem, a fővárosi állat és növénykertbe dolgozom, és hát mivel már régóta ide járok, én vagyok az elnök helyettese a Belcia Krasszicepsznek.
1: És ez a madár, amiről itt szó volt, amelynek itt van a legészakibb fészkelő helye, ez hova tartozik? Milyen madár ez?
3: Ez egy pici nádi énekes madár, és tényleg nagyon érdekes. A földön sehol ettől a ponttól északabbra nem fészkel. A nádasba költ, és viszonylag korán érkezik, már március elején itt van, és a Mediterráneumba telel ez a faj.
1: Gondolom, hogy itt azért nem csak ő az egyetlen jövevény ebben a térségben, hanem gyakran megfordulnak itt más madarak is. Hát melyek a legérdekesebb, legjelentősebb madarak errefelé?
3: Itt ennek a területnek a nádi madarak a legérdekesebb fajai, a nádi énekes madarak. Egész Kárpát-medencei jelentősége van, tehát fészkelési időben is ide jönnek a madarak, mert valószínűleg olyan jó a területnek a táplálékellátottsága, és vonulásban is egy nagyon fontos vonulóhely. Az nagyon-nagyon érdekes, hogy minden évben több külföldi gyűrűs madarat megfogunk, tehát ez mutatja, hogy igen messziről ide vonza a különböző fajokat ez a terület.
1: Ez a madár befogás, ez hogy történik itt?
3: Hát kifeszítünk egy úgynevezett függönyhálót, ez egy apró szemű háló, amiben belegabajodnak a madarak, és sérülésmentesen ott vannak egy bizonyos ideig, ahonnan mi kiszedjük a madarakat, és utána kapják az egyedileg számozott alumínium gyűrűt.
1: Ez valamilyen rendszer szerint történik, tehát bizonyára vannak valamilyen nemzetközi megállapodások, hogy milyen szempontok alapján kell a madarakat gyűrűzni.
3: Igen, erre minden nemzetközi protokollok vannak, és minden országban csak a saját nemzeti gyűrűvel lehet gyűrűzni, tehát mi is a Pozsonyi Természettudományi Múzeum gyűrűjét használjuk.
1: Ön személy szerint hanyatszor vesz részt ezen az ornitológiai táborozáson?
3: Én 99 óta minden évben jöttem.
1: Mi volt a legnagyobb élménye eddig?
3: Engem lenyűgöz ez a terület, meg az egész terület érintetlensége, meg hogy milyen nagy kiterjedése, és hogy milyen nagy számban, milyen nyugodtan vannak itt a madarak.
1: Az elmúlt években hogy látja, mennyire szűkül a madarak park élettere, egyáltalán az az élettér, ahol ezek az érdekes állatok megfordulhatnak, élhetnek.
3: Ezt nehéz megmondani, pontosan azért is vagyunk itt, hogy ezt hosszabb távon figyeljük, hogy akár egy-két évtized távlatából hogy változik a számuk.
1: Említette, hogy ön Dunakesziről érkezett, ott vannak ilyen megfigyelési lehetőségek?
3: Nincs, ez itt azt gondolom, hogy több száz kilométeres körzetben egy egyedülálló terület.
1: Akkor már ki is mondta a választ arra a tervezett kérdésemre, hogy hát mihez lehetne hasonlítani ezt a vidéket, a párizsi mocsarakat. Melyik az a körzet, melyik az a vidék, ahol esetleg valami hasonló körülmények találhatók?
3: Talán a kis Balaton mocsárvilágát tudnám ehhez hasonlítani.
1: Itt néhány fiatalember is ül, meg egy ifjú hölgy is. Megzavarhatom, egy könyvet tart a kezében, méghozzá gondolom, hogy Európa madarai, vagy madár határozó. Erre szükség van?
4: Például, hogyha nem ismerem fel az adott madarat, akkor jó szükségem van rá, igen.
1: És itt előfordulnak olyanok, amelyek miatt elő kell venni a madárhatározót?
4: Mivel hogy én még annyira régóta nem madarászok, és van-e tényleg olyan fajok, amiket én úgy még nem láttam kézben esetleg, akkor tényleg nagyon hasznos. Tehát van rá szükség, igen.
1: Könnyű az embernek a dolga olyankor, amikor esetleg egy madarat mondjuk a hálóból kell kiszabadítani, de amikor éppen repül valamerre, vagy csak tárcsével lehet megfigyelni, akkor hogyan lehet meghatározni, hogy éppen milyen madárról van szó?
4: Hát azért röptében sokkal nehezebb a madarat megkülönböztetni, mint például egy bokron ülő madarat. Igen, nagyjából már azokat a fajokat, amiket így láttam hálóban meg gyűrűzésen, azokat már meg tudom ismerni, de inkább úgy, hogy ül. Röptében nehezebb sokkal.
1: Említette, hogy még nincs nagy gyakorlata az ornitológia és a madarak megfigyelése területén. Egyrészt szeretném, hogyha elárulná, hogy hívják és mivel is foglalkozik.
4: Villányi Péter vagyok, és Visegrádról jöttem. Hát én még tanuló vagyok. Egy környezetvédelemmel foglalkozó középiskolán tanulok.
1: Vannak ilyen szakközépiskolák?
4: Igen, ez Budapesten van.
1: Mit tanulnak ebben a szakközépiskolában a környezetvédelemről? Mit lehet ott megtudni?
4: Hát egyelőre most még csak nem a környezetvédelemmel kapcsolatos óráink vannak, hanem inkább laborgyakorlat van, ami majd később szükséges lesz hozzá.
1: Miért esett a választása éppen erre az iskolára?
4: Ez az érdeklődési köröm, ezt szeretném csinálni.
1: És gondolja, hogy ennek vannak perspektívái, van távlata ennek az iskolának, és egyáltalán ennek a szakterületnek, amit választott?
4: Hát nagyon remélem, hogy lesz, és én ezzel szeretném foglalkozni.

0: Itt látom, hogy közben a hölgyek eltűntek. Többen is vannak még itt a táborlakók között, úgyhogy nem szeretném, hogyha itt nagyon elmenekülnének. Mindenki elhúzza a csíkot, vagyis röpteti magát, de azért ezt a hölgyet elkapom itten. Nem sok hölgyet látok itt ebben a csapatban.
1: Simon Adrián vagyok, és Budapestről érkeztem.
0: Mivel foglalkozik?
1: Én főiskolai gyakorlatomat töltöm itt.
0: Milyen főiskoláról jár?
1: Gödöllőre, a Szent István Egyetemre. Vadgazdamérnöki szakra.
0: Vadgazdamérnöki szak, hát ez nagyon jól hangzik. Mit tanulnak ott?
1: Hát mindenféle vadgazdálkodással és élőhelyekkel kapcsolatos tudnivalókat.
0: Arról van szó, hogy a vadon élő állatok, mindenféle állatok, négylábúak és tollasjószágoknak az élettere, életmódja és hasonló dolgok, amik önöket foglalkoztatják.
1: Igen, igen, ilyesmi.
0: És a védelmük is, feltételezem.
1: Igen, természetesen, több ilyen tantárgy is van.
0: Már járt itt Köbölkúton ezen a helyen?
1: Nem, ez az első alkalom.
0: Mit szól ehhez a helyszínhez? Nagyon érdekes szerintem.
1: Nagyon-nagyon kellemes helyszín.
0: Volt már valami olyan különleges élmény, amit majd szívesen elmesél az ismerősöknek, barátoknak?
1: Hát a Barkós Cinege.
0: Erről megtudhatnánk valamit, hogy miért érdekes ez?
1: Most láttam először.
0: Már élőben gondolom.
1: Igen.
0: Távcsővel látta, vagy a hálóban?
1: Hát a gyűrűzés alkalmával kézben láttam.
0: A gyűrűt is talán maga rakta rá?
1: Nem.
0: És nem is próbálkozott még gyűrűzni madarat?
1: Nem, hát ehhez megfelelő papírok kellenek, meg végzettség a gyűrűzéshez.
0: Tehát ezt akárki nem végezheti, ha jól értem.
1: Nem.
0: Jövőre, hogyha majd lesz egy ilyen lehetőség, a 11. táborozásra is eljönne?
1: Nagyon szívesen, persze.
0: Hogyan szerzett tudomást erről a táborról?
1: Több ismerősöm is van, akiket máshonnan ismerek, és ők járnak ebbe a táborba, és így kerültem én is ide.
0: Mit gondol arról, hogy az emberek, akik hát a ön korosztályához tartoznak, mennyire érdeklődnek a természet iránt egyáltalán? Hogyan viszonyulnak a természethez?
1: Sajnos egyre kevésbé érdekli őket, inkább a fiatalabbakat, tehát a gyerekek, akiknek pozitív szerintem a hozzáállása.
0: És önnek lesz majd lehetősége arra, hogy a természet iránti szeretetét, és hát egyáltalán azt a féltést, amit gondolom, hogy nem csak tanítanak, hanem azt az embernek érezni is kell, majd valakinek átadja?
1: Én most ilyen gyerektáborosztatással foglalkozok, és így próbálom így belenevelni a fiatalokba, hogy ez fontos, természet szeretete.
0: Akkor most egy marcon a fiatalembert is megszólítunk. Hát egy kicsit, hogy mondjam, hát beleillik ebbe a tájba itt, ahogy elnézem.
2: Molnár István Lothár vagyok, a Pilis Természetvédelmi Egyesületnek vagyok a vezetője. Mi csináljuk tulajdonképpen itt ezt a gyűrűzőtábort. A szlovák barátaim meghívására jövünk ide minden évben, háromszor is, és a költő, fészkelő, illetve vonuló madarakat vizsgáljuk. Mi hozzuk a felszereléseket, adott a hely, ők segítik a háttérmunkát, az engedélyeztetést. Sajnos szlovákul nem beszélünk, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lenne megoldani az engedélyt. Ezt mind a Matyó barátunk végzi, mi pedig itt a szakmai munkát biztosítjuk.
0: Említette, hogy a Pilis Természetvédelmi Egyesület képviseletében van itt. Úgy tudom, hogy a Pilis az inkább egy hegyvidékes terület, ugye? Ott egészen mások a környezeti viszonyok, mint itt Köbölkúton a párizsi mocsarak környékén, de gondolom azért vannak összehasonlítási pontok is.
2: Így van. A Pilis, Visegrádi hegység, Szentendrei sziget, Táti szigetek, ami működési területünk, Esztergomtól kezdődik ugye a Kisalföld, az nagyon-nagyon hasonló élő hely, mint ez. Ez is egy ilyen alföldi síkvidéki élőhely, vizes élőhely, ilyen területeken is dolgozunk, és nagyon-nagyon jó nekünk összehasonlításként az Esztergom környéki területeink, illetve az itt végzett kutatások összehasonlítására. Tehát ez mindenképpen pozitív nekünk, de emellett persze tényleg a hegyvidékben is dolgozunk.
0: És hogy látja, ott az önök működési területén mennyire sikeres az önök munkája?
2: Úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy az egyesületünk az körülbelül egy olyan 4 éve dolgozik, nagyon-nagyon aktívan, ahhoz képest nagyon-nagyon sikeres a munkánk, rengeteg fiatal van, hétvégén még érkeznek, vagy 15-20-an ebbe a táborba is, viszonylag jó csapattal tudunk dolgozni, és a környezeti nevelés nálunk nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy a gyerekekkel tudjunk foglalkozni, óvodáskortól az iskoláskorig, középiskoláskorig bezárólag táborokat szervezünk, nekik előadásokat tartunk, járunk be pesti iskolákba, óvodákba rendszeresen foglalkozásokat tartani, próbáljuk a gyerekekkel megszeretetni a természetet.
0: Most akik részt vesznek ebben a munkában, tehát egyrészt akik irányítják a gyerekek tevékenységét, és egyáltalán akik vállalják ezt a természetvédelmet, a környezet védelmét, ők szakmabeliek, vagy inkább önkéntesek?
2: Sajnos nálunk sem lehet ebből 100%-osan megélni. Vagyunk ketten, akik főállásban dolgozunk, a többiek azok elsősorban aktivisták, és hát ide mindenki a szabad idejébe jön, saját pénzén, saját idejében, szabadságot kivéve jön ide, hogy dolgozni tudjon, és hát tulajdonképpen ez egy hatalmas nagy ilyen társadalmi munka, amivel végezni tudjuk.
0: Hányadik alkalommal vesz részt ezen a táborozáson itt Köbölkúton?
2: Ha nagyon jól összeszám. számolom, akkor én majdnem mindegyik táborban itt voltam.
0: Akkor ezek szerint van egy kicsit talán összehasonlítási alapja is, hogy ez alatt a 10 esztendő alatt változott itt valamit lényegesen a helyzet, pontosabban előnyére, vagy talán úgy látja, hogy a negatív tényezők is megjelentek.
2: Szerencsére negatív tényezők azért nem jelentek meg, de túl sok pozitív változásról is nehéz beszámolni, ugyanis akkor lehetne ezen a területen még több pozitív dolgot elérni, hogyha egy nagyon-nagyon komoly kezelési tervet sikerülne összehozni, aminek része volna botanikai felmérés, rovartani felmérés, emlőstani felmérés, és ki kéne dolgozni ahhoz, hogy miként és hogyan lehetne ezt a mocsarat megőrizni természet számára, ugyanis ennek egy, nem tudom, hogy a kollégák mondták, egy borzasztó nagy jelentősége van ennek a területnek, a madárvonulásnak egy olyan stabil állomása ez, ami hogyha megszűnik, akkor lehet, hogy az északi madarak egész egyszer nem tudnak Afrikáig eljutni.
0: Ez igen, csak szomorú lenne, és hát ahogy itt önt hallgattam, az jutott az eszembe, hogy valóban itt nem csak a madarakról van szó, hiszen ahhoz, hogy a madarak egyáltalán átmenetileg megtelepedhessenek, költhessenek, ahhoz a természetnek maximálisan harmóniában kell lennie, tehát nem csak a madarakról van itt szó, hanem a növényekről, az egyéb állatokról is, tehát az ízelt lábúaktól kezdve a gerinceleneken át egészen a gerincesekig bezárólag. Az, hogy itt ez az ökoszisztéma így működjön, ahhoz azt hiszem, hogy valóban komplexebb dologra van szükség. Itt csak a madarakat vizsgálják, vagy azért megfigyelnek más élőlényeket is?
2: Elsősorban madarakat vizsgálunk, bár van itt a csapatban botanikus barátunk is, aki a növényekkel is foglalkozik, de mi elsősorban azért a madarakkal foglalkozunk, mert ők azok az indikátorok, amik legelőször jelzik a változásokat, mind a pozitív, mind a negatív változásokat, és igazából ezeket a változásokat kéne kutatni, úgy, hogy az élővilág többi részét is nagyon pontosan megvizsgálni, kideríteni a változásnak az okait. Sajnos ma már arról van szó, hogy a változások szinte mindig negatívak. Ugye mi emberek próbáljuk minél jobban elvenni a természettől a területet, építünk bevásárlóközpontokat, újabb házakat építünk, lecsapoljuk a mocsarakat, beszántjuk, és igazából ezt egész addig tudjuk csak művelni, amíg össze nem omlik ez a minket körülvévő ökoszisztéma, és hát ennek az összeomlásnak a legelső tüneteit a madarak produkálják. Azért foglalkozunk a madarakkal.

0: Itt a mocsárnak, vagy hát ennek a nagy vízrendszernek a szélén állunk, itt még viszonylag száraz alattunk a talaj, de behatolnak esetleg a nádasba, a vizes területekre is.
1: De igen, megpróbálunk, természetesen a legkisebb zavarás mellett megpróbálunk beljebb is jutni, csak sajnos itt olyan anyagi lehetőségek nincsenek, amik biztosítják azokat a feltételeket, hogy még beljebb tudjunk jutni. Gondolok itt arra, hogy melcsizmára van szükség, hogy a mélyebb vízbe be tudjunk menni. A tavalyi évben 60 ezer forintnyi melcsizmát sikerült tönkretennünk itt 3 nap alatt, úgyhogy egész egyszerűen addig, amíg nem sikerül a pallósort kialakítani, addig egészen biztosan mélyebbre nem tudunk behatolni, de szerencsére azért sikerült pályázati úton erre támogatást szerezni.
0: Itt Matyej Medvegy akart közbeszólni, mi is volna az?
2: Megnyertük a Environmentális Fondról, Szlovákia Environmentális Fondról Pozsonból, beálltunk egy ilyen pályázatot a pallósorokra, és nyertünk ilyen 300 ezer koronát, szóval reméljük, hogy ez csak a kezdete, mert szeretnénk építeni egy ilyen állandó működő gyűrűző tábort, vagy gyűrűző állomást itt Párizsi mocsarak mellett.
0: Ez az állandó tábor, ez azt jelenti, hogy főleg így a tavasz és nyári és őszi időszakban, gondolom, télen is működne ez?
1: Télen is működne mindenképpen. Ennek úgy volna értelme igazából, hogy tavasztól a tél közepéig tartó időszakot kellene vizsgálni mindenképpen, és tényleg ez a hosszú távú cél, ezek tulajdonképpen, amiket most végzünk, ezek előkutatások arra, hogy sikerüljön meggyőznünk a szlovák államot arról, hogy ennek a területnek a jelentősége sokkal nagyobb, mint amennyit eddig tulajdonítanak neki, és ide igenis muszáj volna egy ilyen állandó gyűrűző állomást létrehozni. Magyarországon nálunk 7-8 ilyen állandó gyűrűző állomás van, itt Szlovákiában egy sincs, és ez nagyon-nagyon jó bekapcsolható lenne a nemzetközi vonulás kutatásban, mint rendszerbe, és ezt mindenképpen meg kéne tenni ahhoz, hogy még komolyabb információkhoz jussunk.

0: Gondolom, hogy a terep munka nagyon fontos, hiszen a madarakat itt meggyűrűzik, megfigyelik, hogy hogyan élnek, mit csinálnak. Ugyanakkor szerintem az, hogy mások is erről tudomást szerezenek, az azért publikációkra is szükség van. Hogyan történik az itt gyűjtött információk közlése, közreadása, illetve feldolgozása?
1: Az előbb elment Vladó Hosek barátunk, aki helyi gyűrűző, az ő nevén keresztül a Szlovák Gyűrűző Központnak jelentjük az eredményeinket, illetve mi Magyarországon is publikáljuk ezeket az eredményeket, mivel nagyon közel van a határhoz, és tulajdonképpen területi egységként szervesen csatlakozik a magyar területekhez, ezért rendszeresen tartunk róla beszámolókat, előadásokat, tudományos fórumokon is megjelenünk az eredményeinkkel, és nagyon-nagyon jó összehasonlítási alapunk van a mi munkánkkal, illetve a magyarországi munkákkal kapcsolatban. Például a tavalyi évben nagyon jó kimutatható volt, hogy az időjárásnak köszönhetően Magyarországon összeomlott egy-két madárnak az állománya, költőállománya a nagyon-nagyon kedvezőtlen fészkeléseknek köszönhetően, ami itt például nem jelentkezett.
0: Mik azok a kedvezőtlen körülmények, amelyek ilyen katasztrofális eredményeket is hozhatnak?
1: Igazából ez nagyon-nagyon összetett kérdés. A hűvös, csapadékos nyár az semmiképpen nem kedvez a költő madaraknak, ugyanis nem tudják a fiókáikat etetni, hűvös, esős időben nem mozognak úgy a rovarok, nem tudják összefogdosni a megfelelő mennyiséget, ezért a fiókák egy része éhen pusztul. Most is a megfogott madarak egy részénél már jelentkezik az éhezés. Ezt egész egyszerűen, ha a fény felé fordítjuk a tollait, ahogy nő a tolla, éhezési csíkok formájában jelentkezik rajtuk, ami azt mutatja, hogy ezeken és ezeken a napokon nem kapott megfelelő mennyiségű ennivalót, nyilván a kondíciója se olyan jó a madárnak, és igazából innentől kezdve, hogyha folyamatosan csökken az itt kirepülő fiókák száma, akkor előbb-utóbb arra kell számítanunk, hogy egyes madárfajok el fognak innen is tűnni.
0: Most az, hogy el fognak tűnni, ez azt jelenti, hogy az itt élők, vagy az itt átmentileg megtelepedő, vagy éppen költőhelyet találó madarak fognak eltűnni, vagy hogyan kell ezt érteni?
1: Ezt úgy kell érteni, hogy az itt élő madarak, hogyha évről évre nem sikerül nekik a költésük, akkor ugye értelemszerűen csökken az állományuk. Arra van lehetőség, hogy ez visszatöltődjön, úgymond ez a terület, hogyha a környező részben jók a költések. Akkor onnan, mivel ott már ki fognak szorulni a fiatalok, azok ide fognak jönni költeni. Ilyen bázispontok, ilyen, ezt egy nagy génbanknak is el lehet képzelni, ilyen génbankokra szükség van, ahol a jó szaporulatból az utódok ki tudnak rajzani, és akkor újabb és újabb helyeken kisebb önálló populációkat tudnak létrehozni, és ott megerősödni. Csak sajnos ezek a természetes élőhelyek egyre inkább fogynak, és hogyha az élőhelyek közötti átjárást is megszünteti az emberi tevékenység, akkor lesz nagy probléma belőle.
0: Itt az ember azt hinné, hogy elsősorban nagy termetű vízi madarakkal találkozhat, hiszen ugye vízes felületek bőségesen akadnak, és hát ugye azok a legismertebb, legnépszerűbb madarak is, hogyha úgy tetszik, hiszen a kócsagok, a gémek és a különböző más nagy testű vízi madarak azok, amelyeket talán az egyszerű halandó is ismer, de itt többnyire azért apró testű madarakról is szó van, és hát némelyik azért is izgalmas, mert valahogy nem is annyira áll az érdeklődés előterében, de mégis sok érdekességet lehet róluk elmondani. Milyen madarak is fordulnak meg itt ezen a vidéken?
1: Mi elsősorban az énekes madarak befogásával foglalkozunk. A nagyobb termetű madarakat, mint ahogy ön is említette, azért népszerűbbek, mert sokkal inkább szem előtt vannak. Azokat mi egy teljesen más felmérési szisztémával próbáljuk megvizsgálni. Egész egyszerűen, ami látványos, jól észrevehető, jól megfigyelhető, azt nem kell megfogni. Viszont ezeket a nádban bujkáló madarakat, ezeket nem tudnánk anélkül megszámolni, hogy meg ne fogjuk őket és meg ne jelöljük őket, mert az egyik kis barna madár ugyanolyan, mint a másik. Csak a gyűrűvel tudunk különbséget tenni igazából köztük, és ezért kell, hogy őket megfogjuk. Szívünk szerint nem fognánk meg őket, mert a madárnak is nyilván az a jobb, hogyha minél kevesebb zavarás van, de egész egyszerűen ezt a munkát máshogy nem lehet elvégezni.
0: És van lehetőség fotózni is ezeket a madarakat?
1: Természetesen van lehetőség, aki szeretné itt a helyszínen kézből lefényképezni, arra is van lehetőség. A természetes élőhelyen való fényképezés az sokkal nagyobb energiát és előkészületet igényel. Fel kell deríteni a madárnak a fészkét, lesátrat kell odállítani, szoktatási időt kell neki hagyni, hogy megszokja a sátrat, naphosszat benne kell ülni, ahhoz, hogy a megfelelő fényképeket el tudja készíteni az ember, de ezekre is ugyanúgy szükség van, mert, mint ahogy mondtam, mi az iskolákban, óvodákban tartunk előadásokat, és azt mind a saját fényképanyagból állítjuk össze.
0: Ezeket az említett megfigyelőhelyeket, ezeket a különböző lesátrakat és egyáltalán ilyen komolyabb előkészítést igénylő, hát megfigyelőhelyeket, ezt sikerül ez alatt az egy hét alatt, vagy ez alatt a 10 nap alatt, amíg ez a tábor itt működik, kialakítani?
1: Pont ez a bajunk, hogy nem. Ezért kellene állandóan jelenlétet produkálnunk a területen, hogyha itt tudnánk lenni, és nem csak 7 nap napig, meg 10 napig vagyunk itt, akkor sokkal több idő lenne arra, hogy ezeket a megfigyelő állomásokat kialakítsuk, és számos olyan módszertani dolgot kéne még elvégezni, amire egész egyszerűen így nincsen lehetőség. Én is most éjjel átmentem a saját működési területünkre, hogy a munkámat, ami ott a munkám, azt be tudjam fejezni, és ahogy kivilágosodik, tudok visszajönni ide. Tehát így nagyon-nagyon nehéz, hogy távolabb vagyunk. Mi nekünk mindenképpen az volna a célunk, hogy a mi segítségünkkel létrejöjjön itt egy olyan gyűrűző állomás, amit innentől kezdve a szlovákok tudnak üzemeltetni, a helyi emberekkel, a helyi gyerekeket idehozva, megmutatni az őket körülvevő környezetet, és az ő segítségükkel tudják ezt tovább üzemeltetni. Tehát itt semmi esetre sem arról van szó, hogy ezt mi szeretnénk üzemeltetni. Mi, mivel tapasztalatokkal rendelkezünk, felszereléssel rendelkezünk, tudunk segíteni az elindulásban. De a hosszú távú fenntartás az mindenképpen itt a helyiek dolga kell, hogy legyen.
0: Matyáj Medvegyet kérdezem, hogy milyen problémákat jelent egy ilyen tábornak a működtetése, egyáltalán megszervezés, mert gondolom, hogy azért nem kis gond ez.
2: Őszintén megmondva, nem kis gond. A madarak befogására szükséges ilyen minisztériumi engedély, ami nem kis pénz, és nagyon hosszan elhúzódik a procedúra. Ilyen sátorverésekre arra is kőengedély. Szóval mindenre, ami itt létezik, mindenre kőengedély, és mind vagy a Nyitra megyei természetvédelmi osztályon, vagy minisztériumon keresztül kell ezt beszerezni.
0: A pénzről már nem is beszélve, ugye, mert az is kell hozzá azért.
2: Hát igen, nagyon sok, ami nekünk nincs, sajnálatos módon. Mindent, amit a magyar kollégák behoznak, szerintem ő pénzükből még a pályázatból megszerezték, viszont nekünk sikerült, a PÁM-nak, a József Medvédnek sikerült 25 év után átnyomni olyan dolgot, hogy fölépítsen itt a kilátótorony.
0: Ahol a madarakat lehet megfigyelni egy magaslatról, ugye?
2: Igen, az ilyen 8 méter magas fából épített kilátótorony, ugyebár nem tudtuk beszerezni a pénzt, akkor a Természetvédelmi Minisztérium adott nekünk ilyen 280 ezer koronát, és abból fölépítettük.
1: Tényleg csak egy ilyen kis észrevétel, hogy annyira bonyolult az engedélyeztetése ennek a munkának, és egy picit ilyen keserű szájízzel vagyunk itt, hogy nagyon-nagyon szigorú törvényi előírásokat be kell, hogy tartsunk, viszont segítséget nem kapunk semmit. Sem anyagi, sem emberi, se szakmai segítséget nem kapunk, viszont mindent be kell, hogy tartsunk, folyamatos ellenőrzések vannak, és így egy picikét olyan furcsa érzésünk van, hogy mi ide jövünk segíteni, dolgozunk, és a Matyó azt egy picit rosszul mondta, mi nem pályázati pénzből jövünk ide. Magyarországon sem az agyon fizetett emberek közé tartoznak a madarászok, mondjuk ki az, hogy mi egy viszonylag szegény réteghez tartozunk, és a saját pénzünkből, időnkből, energiánkból jövünk ide, és nagyon-nagyon jó lesne, hogyha valamilyen támogatás is lenne amellett, hogy folyamatosan csak ellenőriznek minket, hogy mit csinálunk, nem akarunk mi rosszat. A szlovák államnak szeretnénk ezzel segíteni, tehát gondolnánk mi azt, hogy egy picit azért ők is tudnának ebbe segíteni.
0: Ez engem azért is meglep, mert az az igazság, hogy én már jó 30 évvel ezelőtt is elég sokat olvashattam erről a hát különleges helyről itt, ahol mondjuk ilyen érdekes madarak is megfordulnak, és már akkor sok mindent írtak erről a vidékről, és hát persze szóban legalábbis hangsúlyozták annak a fontosságát, hogy ezt meg kell menteni, és erre vigyázni kell, és ezért is meglepődöm, amikor ezt hallom, hogy végül is eltelt már 30 év közben, és még mindig ott tartunk, hogy csak a szavak szintjén van mindez deklarálva.
1: A szavak azok nagyon szépek, és hát mint tudjuk, minden törvény annyit ér, amennyit betartatnak belőle. Ennek a területnek igazából gazda kell, olyan, aki kezeli, és a megfelelő módon kezeli. A megfelelő módon való kezelést azt nyilván az előkutatások alapján lehet elvégezni, de itt bizonyos területeken a nád már kezd előregedni, azt le kéne vágni, nem mindegy, hogy hol, mikor vágják a nádat, például milyen vízállásokat produkálnak, hol kotorják meg a medret, mert tulajdonképpen ez egy ilyen kis oázis a nagy sivatagban, és önmagában már majdhogy nem életképtelen. Ezt most már igenis segítenünk kell, hogy ez fennmaradjon, és erre igenis áldoznunk kell.
0: Most ez a 10. tábor, tehát egy jubileumi táborról van szó, lesz-e jövőre is, a 11-et is megszervezik-e?
2: Az nem kérdés természetesen, hogy igen. 2003-ban kijött ilyen könyv a madarakról a párizsi mocsarakba, és úgy mondván az olyan kb. 50 év...
0: 50 év történéseit foglaljuk.
2: Igen, pontosan.
0: Kik írták ezt a könyvet, kik állították össze?
2: Összeállították az összes adatokból, ami eddig még volt gyűrűzve, még figyelve, és összeállította a Csapék, még a Klóbec, Brüni cseh kutatók, még a Alfred Trnka, a Nagyszombati Természetvédelem Biológiai Katedrán professzor.
1: Éppen most gyűrűzik meg a madarat.
0: Gyűrűzi a madarat éppen? Hogy történik a madárnak a gyűrűzése?
3: Betesszük, amikor kivettük a hálóba egy puha vászonzsákba, ahol levegőt kap, és aztán itt kivesszük a tábori gyűrűzőasztalnál, majd rátesszük az alumínium gyűrűt, mindig a bal lábára tesszük a madárnak.
0: Ez egy ilyen előre elkészített méretű, ilyen apró madarak lábára való gyűrű, azt hiszem.
3: Igen, minden fajra, vagy pontosabban fajcsoportra külön méret van, és egy olyan fogóval tesszük rá, amelyek a gyűrű méretre megfelelő lyukakkal van kifúrva.
0: Ki ez a lény, akit így meggyűrűztek? Őt hogy hívják?
3: Ő egy nádi tücsök madár.
0: Ső, ritka vendég erre felé, vagy azért gyakran előfordul?
3: Viszonylag gyakran fészkel itt a nádasba.
0: Ő is egy énekes madár, ahogy jelnézem. Milyen a hangja? Fel lehet ismerni mondjuk a hangja alapján?
3: Igen, hát onnan is kapta a nevét, nagyon jellegzetes a tücsök ciripeléséhez hasonlít a hangja.

0: általában az ilyen meggyűrűzött madaraknak hány százalékával sikerül majd ismét találkozni?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt viszonylag nagy százalékával, tehát azt lehet mondani, hogy 2-3%-a is megkerül a madaraknak, ami igazából nem tudok rá jó magyarázatot mondani, de elég egyedülálló.
0: Ezek a madarak, mondjuk ez a nádi tücsök madár, ez vándormadár, vagy állandóan itt él?
1: Vándormadár nagyon hosszú vonulási útvonalra megy, a telet a Szaharán túli Afrikába tölti.
0: Hát ahhoz képest, hogy ilyen apró termető, hiszen majdnem akkor csak mindegy kolibri, vagy valamivel nagyobb, elég kitartó.
1: Igen, ezek olyan 10-15 grammos madarak, készülődés közben még egy 8-9-10 gram zsírt felszednek magukra, és hát gyakorlatilag olyan 1200-1500 kilométeres átapokba egészen elvonulnak Szaharán túlra.
0: Ez a kis meggyűrözött madár, ennek mennyi a várható élettartama, hogyha mondjuk ilyen optimális körülmények között élne?
1: Maximálisan 5 évet élnek ilyen kis madarak, de főleg az azévi fiataloknak nagyon nagy a mortalitásuk, 70% fölött is van.
0: Azt mondjuk meg lehet állapítani, hogy mivel táplálkoznak?
1: Hát a csőrük nagyon jellegzetes, mutatja, ezek rovarevő madarak. Itt a nádasban főleg a nádon élő levéltetveket fogyasztják.
0: Hát gondolom, akkor még talán hasznosaknak is mondhatók, bár itt a nádasban a levéltetvek jelenléte annyira nem zavaró.
1: Hát föltétlenül igazából most már az, hogy hasznos vagy káros, nem mondjuk egy madárra, mert a természetben minden lénynek fontos szerepe van, ez nagyon sok ponton már bebizonyosodott.
0: Ez a szemlélet, ez most már kezd általánossá válni, vagy inkább csak a természetvédők számára van ez így, vagy azok számára természetes?
1: Hát jó lenne, ha mindenki számára természetes lenne, azt gondolom, hogy még csak a természetvédők számára.
0: Tehát még továbbra is tartja magát akkor ez a szemlélet, hogy azért vannak élőlények, amelyeket hasznosaknak tartanak azért, mert gazdasági szempontok esetleg így diktálják.
1: Sajnos azt kell mondani, hogy igen.
0: Ez most már a hanyadik madár, amelyet így sikerült meggyűrűzni az elmúlt napokban?
1: 250-nél több madarat gyűrűztünk, ami viszonylag gyenge eredménynek számít, mert nagyon rossz volt az időjárás, vagy 35 fok fölötti meleg volt, amikor össze kellett a hálókat húzni, vagy pedig igen, heves esőzések voltak.
0: Most ugye kapnak egy gyűrűt ezek a madarak, a gyűrűn persze minden fontos adat megtalálható, és egyfajta sorszám is gondolom, de ezt valahol még talán be is jegyzik egy könyvbe, vagy valamilyen módon még egyébként is nyilván tartják, nem?
1: Így van, minden madárnak a gyűrű szám mellé felírjuk a faját, a korát, a zivarát, és hogyha tudunk, még egyéb adatokat is fölveszünk, és minden év végén ez bekerül a Szlovák Madárgyűrűzési Központba, ahol egy központi nyilvántartás van, és nyilvánvalóan a különböző megtalálók innen kérhetik le majd később a pontos adatokat.
0: Említette, hogy viszonylag kevés az a madárszám, amelyet sikerült meggyűrűzni mostanában, viszont fajuk szerint mondjuk melyek azok, amelyek ugye leginkább meggyűrűzésre kerülnek?
1: Idén legtöbb a cseregő nádi poszáta volt, de sok volt a nádi csücsök madár is. Náderigóból fogtunk még szépen. Seregélyek viszonylag szép számmal voltak, és barátposzáták.
0: Meggyűrűzés után mi történik ezzel a madárral? Hogyan kerül vissza a természetes környezetébe?
1: Elengedjük, és igen hamar visszatalál a fészkéhez.
0: Gondolom, hogy azért eléggé meg lehet rémülve. Közben néha így megfújja a tollát, ilyenkor mit vizsgál?
1: Ezen szépen látszik, hogy ez egy fészken ülő tojómadár, mert van egy úgynevezett kotlófoltja, a hasán fölkoptak a tollak.
0: Ilyenkor nem vizsgálják azt is, hogy nincsenek-e valamilyen kis élősködők rajtuk?
1: Kevés madáron vannak élősködők, nem gyakori, igazából csak a partfalban vagy olyan helyen fészkelőknek, ahol elérik őket, így nádasban nem nagyon szokott élősködő a madarakon előfordulni.
2: Azt akartam mondani, hogy ami illeti a parazitákat a madarakon, erre specializálódik a Trnka professzor úr, és ő szokott kiadni ilyen erről szóló cikkeket.
0: Milyen paraziták, milyen élősködők azok, amelyek esetleg a madarakat itt zavarhatják, vagy kellemetlenkedhetnek nekik?
1: Ami csak a madarakra jellemző, a különböző tolltetű fajok. Ezek fordulnak leggyakrabban elő, illetve bizonyos kullancsfajok élősködhetnek még a madarakon, valamint egy-két fajon előfordul, hogy különböző atkák találhatók meg a madarakon.
3: Ziegler Antal.
0: Ön honnan érkezett ide?
3: Pilisszent Lászlóról.
0: Ezt el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy talán ennek a tábornak a legidősebb lakója, ugye?
3: Sajnos igen.
0: És hát mióta foglalkozik természetvédelemmel?
3: 65 éve.
0: 65 éve, hát ha hány éves volt akkor?
3: 84 leszek, vagy egy hónap múlva.
0: Jó, hogy mondja, mert én nem hittem volna. Hát, hogy már 65 éve foglalkozik, és 84 éves. Milyen gyakran fordult már meg itt?
3: Itten? Most másodszor vagyok itt.
0: Mi milyennek találja ezt a környezetet?
3: Csodálatos, nagyon szép, nagyon szép.
0: Ön hogyan tud segíteni itt a kollégáknak? Mi az, amit önnek kell itt végeznie?
3: Én már nekik olyan tiszteletbeni elnökük vagyok, én mindenbe segítem őket. A fiatalságnak át van adva a stafétabot, mert én egyénileg gyűrűztem, mit mondjak, körülbelül 70 ezer madarat az éveim alatt, meg táborokat, a récilasi táborokat, a halástavaknál, azt még 48-ba kezdtük el. Úgyhogy a kedves nejem, az öcsém, meg én.
0: Azt mondja, hogy már 65 éve természetvédő. Hát mennyit változott ez a fajta munka ez alatt, a 6,5 évtized alatt?
3: Rettenetesen sokat változott, mert annak idején még nem voltak ilyen függönyhálók, meg mit tudom én, és mink saját magunk kötögettük a hálókat, olyanokkal fogdostuk a madarakat. Meg ilyen csapóhálók, meg kis kandlikkal, meg ilyesmivel fogdostuk.
0: Ez volt az ön fő foglalkozása, vagy csak ezt szabad idejében még?
3: Ez tiszta hobbi. Tiszta hobbi, társadalmi munkában megy.
0: Mit csinált egyébként?
3: Magassági vasszerkezet szerelő voltam.
0: És olyankor, amikor ott a magasban dolgozott, akkor is figyelte a madarakat?
3: Még jobban, mint most.
0: És a magasból mit lehet látni a madarakról?
3: Többet, mint így. Mert ott mindent lát az ember, nagyon messzire el lehet látni.
0: Talán itt magával távcsövet is olyankor?
3: Nem szoktam vinni. Nem lehet. Munka közben nem. Mentővet, igen, de távcsövet azt nem.
0: A madarak miért olyan kedvesek magának?
3: Nekem nem csak a madár, nekem a bogár, mert minden kedves. Minden. Élőlény, levél, a fák, minden. Minden, a természet.
0: Azt mondja, hogy több mint 70 ezer madarat sikerült meggyűrűzni az elmúlt évtizedekben. Voltak olyan madarak, amelyekkel aztán ismét találkozott?
3: Nem tudnám megmondani, hogy mennyi, mert rettenetes sok. Külföldi madarakat fogtam, nekem megfogták külföldön. Nem tudom, itt a kollégának talán itt van még egyik térkép, ilyen plakát. Megvan, hogy hova mentek, honnan jöttek madarak. Egy részét úgy kiszedte, és csináltak ilyen plakátot.
4: Nincs itt az a plakát, az a térképes. Légy szíves, mutasd majd meg.
0: Azt akartam kérdezni, hogy milyen érzés viszont látni azt a madarat, amelyet öngyűrűzött meg?
3: Csodálatos érzés, nagyon-nagyon jó, nagyon jó. Volt olyan, hogy egy nap megfogtam 50-szer, ugyanazt. Például egy kereszcsőrű, elég ritka nálunk, nehéz is megfogni, és 50-szer is visszafogtam, mert nem ment el. Megtetszett neki valahogy.
0: Hát biztos, ő is kíváncsi volt magára, hogy mi történt magával, nem?
3: Én valahogy a fene tudja, mi volt vele, de állandóan kielengedtem, visszajött megint be a hálóba.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb madara, amit sikerült meggyűrűzni, vagy egyáltalán ez mondjuk lehet így kérdezni?
3: Emlékezetesebb.
0: Különlegesség mondjuk.
3: Például a keresztcsőrük, azok voltak a legkedvesebb madaraimnak.
5: Tóni bácsi fogta Magyarországon a legtöbb keresztcsőrűt, de egyébként ő az, aki jövőre lesz 60 éve, hogy elkezdte récélosan a sirálygyűrűzést, és a mai napig is ezt a munkát folytatjuk, ezt az információs plakátot is azért hoztuk, mert ő neki az adatai azok, amik a külföldi megkerülések voltak. Hát ő már több mint 40-50 éve gyűrűzi a madarakat, rengeteg eredményt ért el.
0: Láttunk egy ilyen plakátot, amiről itt már hallhattunk. Pontosabban két térképet is látok itt. Az egyiken sárga színnel vannak jelölve a hozzánk érkezett madarak, illetve a tőlünk elment madarak. Ezt az útvonalat gondolom, hogy a gyűrűk segítségével lehet nyomon követni.
5: Így van, pontosan. A hozzánk érkező madarak lábán mind a külföldi gyűrűk voltak, Izraeltől Törökországon át, Finnországon át, gyakorlatilag Franciaországtól mindenfelől sikerült befogni a Tóni bácsinak madarakat, illetve nekünk is néhányat, illetve amiket mi gyűrűztünk, azok pedig Olaszországtól, Svédországon át, egészen Belgiumig mindenfelé megkerültek. És ez nekünk képet ad arról, hogy a nálunk lévő madarak honnan jöttek, illetve a nálunk költő madarak milyen útvonalon vonulnak el. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk ezeket a vonulási útvonalakat, mert csak akkor lehet egy fajt megvédeni a kipusztulástól, hogyha a teljes előfordulási területén védjük őket.
0: Az elmúlt évtizedek során mit lehetett megállapítani arról, hogy ezek a madarak, ezek a vonuló madarak, amelyek jönnek, illetve mennek innen, mennyire változtatják meg esetleg az útvonalukat, vagy esetleg a természetben bekövetkezett változások mennyire befolyásolják azt, hogy módosítják ezeket az útvonalakat, már nem oda mennek, ahova szoktak korábban.
5: Nagyon-nagyon sok madárnál megfigyelhető az, hogy a negatív változásokra reagálnak, például hatalmas nagy tömegekben jelentek meg a Hortobágyon 10 évvel ezelőtt a darvak, ami korábban nem volt, megváltozott a vonulási útvonaluk. Azok azon a vonulási útvonalon, ahol korábban keresztül mentek, ott gyakorlatilag megszűnt az az élőhely, ami őket eltartotta, teljesen más útvonalon jönnek. Az apró madarak esetében az a helyzet, például pontosan a hollandok vizsgálták, hogy a golfáramlat eltolódása milyen hatással van madarakra. Ezek az apróbb termetű énekes madarak általában oda mennek visszakölteni, ahol ők kikeltek. Ők nem nagyon tudnak változtatni a vonulási szokásukon, ez egy több évezrede kódolt genetikai tulajdonságuk, és egész egyszerűen ahelyett, hogy megpróbálnának változtatni, szerencsétlenek inkább kipusztulnak. Tehát nagyon-nagyon sok kedvezőtlen hatás éri őket, igazából ezek a szélsőséges időjárási megnyilvánulások, ezek mind-mind ártanak nekik.
0: Ugye mostanában sokat beszélnek a globális felmelegedésről, ami hát részben környezeti károsodás következménye is lehet, de talán valamilyen természetes folyamat eredménye is. Az ilyen felmelegedési folyamatok milyen hatással lehetnek mondjuk a madarak vonulására és általában az ő életükre?
5: Sajnos ez, amit előre nagyon nehéz prognosztizálni, de amit már látunk, hogy a felmelegedések, illetve a klímaváltozások hatására ugye a rovarvilág is teljesen megváltozik, és ezek a madarak nehezen tudnak alkalmazkodni, és van olyan madár, aminek kedvező lesz az, hogy elszaporodik az a rovar, akkor az megjelenik újabb helyeken, de sajnos nagyon-nagyon sok madár, ami korábban élt az ott területen, egész egyszerűen táplálékhiány miatt kipusztul. Hollandiában a tavalyi évben a golfáramlat eltolódása az egy 90%-os állomány pusztuláshoz vezetett a kormos légykapók esetében. 3 héttel később keltek ki, illetve a petékből bújtak ki a hernyók, és egész egyszerűen nem volt mit enniük a madaraknak, így fészkelésbe se tudta kezdeni, és még az ott lévő populációnak is a 90%-a elpusztult. Ezeket nem tudjuk előre megmondani. Mi tulajdonképpen, mint egy ilyen jó írnok, egy picit a terepi munkával kiegészülve dokumentáljuk ezeket a változásokat, más sajnos egyelőre még nem tudunk tenni.
3: Különben úgy lehetne megoldani, hogyha nagyon sok helyen csinálnának gyűrűző táborokat, és vizsgálnák a madarakat, akkor tudnánk pontosabb képet szerezni, mert akkor tudnánk azt, hogy az időjárástól milyen irányba mozognak el a madarak. Ez a lényeg az egésznek.
0: És ha már itt ön szólalt meg utoljára, akkor már megkérdezem, jövőre is eljön ide Köböl kultra?
3: Hát szeretnék, remélem, még nem tudom. Remélem. 10 év vagy 20 év, és akkor elérem a 100-at, akkor ma abba hagyom.
0: Hát kívánom, hogy találkozhassunk itt jövőre is.
6: Kedves hallgatóink! Laza Tihamér 2006-ban a 10. köbölkúti ornitológiai táborban járva készítette az elhangzott összeállítást. A témánál maradva Puha József zenei szerkesztő kolléga segítségével egy rövid zenei madártannal fejezzük be műsorunkat. Móra Ferenc, Szabó Lőrinc, Tamkós Irató Károly és Vörös Sándor megzenésített verseit a Kaláka együttes adja elő. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. A jövő héten Kvitner Jánosról, Kovács Lászlóról és idősebb Rejter Istvánról emlékezünk meg. Tartsanak majd akkor is velünk. Mára köszöni figyelmüket és kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tilos a fürdés a tátrai hegyi tavakban, figyelmeztetnek a TANAP természetvédői. A fegyverszünet megkötése óta a legtöbb áldozatot követelő izraeli támadás történt Libanonban. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A természetvédők továbbra is felhívják a figyelmet arra, hogy a tátrai hegyi tavakban tilos a fürdés. A Tátrai Nemzeti Park igazgatóságának őrei naponta a terepen vannak, szigorították az ellenőrzéseket és felügyelik a látogatási szabályok betartását. Ugyanakkor három tó köré korlátokat és tájékoztatótáblákat is elhelyeztek annak érdekében, hogy megakadályozzák a vízbe való belépést. Ennek során a leglátogatottabb helyszínekre összpontosítottak. Az ismételt figyelmeztetések ellenére a természetvédők továbbra is találkoznak olyan esetekkel, amikor a látogatók megszegik a fürdési tilalmat. A természetvédők emlékeztetnek arra, hogy a természet és tájvédelmi előírások megsértése esetén helyszíni bírság keretében legfeljebb 300 eurós, illetve szabálysértési eljárás keretében akár több mint 3300 eurós bírság is kiszabható. Az izraeli hadsereg által ma hajnalban Dél-Libanonban végrehajtott légitámadások során legkevesebb 7 ember vesztette életét, közölte a libanoni NNA hírügynökség. A támadások során legkevesebb 3 további személy megsebesült. Ez a legmagasabb szám június vége óta, amikor az Izrael és a Hezbollah militáns mozgalom közötti megállapodás nyomán jelentősen csillapodtak a harcok, tette hozzá az AFP hírügynökség. A fegyverszünet ellenére az izraeli hadsereg szinte naponta folytatja a támadásokat a térségben. Izrael és a libanoni kormány június 26-án bejelentette egy keretmegállapodás megkötését, amely előírja az izraeli csapatok Libanon déli részéről történő kivonását, cserébe az Irán által támogatott Hezbollah mozgalom lefegyverzéséért. A megállapodás egyúttal olyan lépéseket is előirányoz, amelyek a két ország közötti jövőbeli béke megállapodás felé vezetnek. A Hezbollah elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Izraellel. Ma hajnalban 5-ös erősségű földrengés rázta meg a dél-spanyolországi Granada város környékét.

0: holttestét tegnap délután találták meg London déli részén, közölte a rendőrség. A botrány akkor robbant ki, amikor egyes akadémikusok és a média azzal vádolták Árdét, akik 2023-ban a rangos egyetem legfiatalabb fekete bőrű professzorává vált, hogy disszertációjának egy része plágium. Ezeket a vádokat felhasználták a brit jobboldali újságok és kommentátorok, akik azt állították, hogy Árdé jogosulatlanul profitált a sokszínűség, egyenlőség és befogadás politikájából. Árdé elutasította a vádokat, augusztus 5-én lemondott egyetemi tisztségéről, röviddel azután, hogy a rangos brit intézmény bejelentette, vizsgálatot indít ellene. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A 17 éves Jakob Vivien óriási egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Tamara Potocká pedig a hetedik helyen ért célba 100 pillangón. A Vasas Kispesten hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a Honvédot a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén.
2: Időjárás.
0: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és helyenként keleten déli irányból mérsékelt légmozgással.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom a D2-esen, Pozsonyban a Lanfranconi híd előtt Malacka irányából az útépítő munkásoknál 25 percre nőtt a várakozási idő, a Szitjén alagútban 40 km/órára korlátozzák a maximális megengedett sebességet, valamint Nagyszombatnál a D1-es és az R1-es kereszteződésénél Nyitra irányában itt 10 perc a várakozási idő, vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodási Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év december 27-én elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben a jövőt próbáljuk meg kifürkészni. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Testünk lassan erodálódik. De hogyha ezt az erodálódást tudjuk lassítani, vagy mondjuk ki tudjuk javítani bizonyos dolgokat, azokat, amiket a természetes romlás elront, most már ezeket egyre inkább látjuk. Ami eddig varázslat volt, az most már adatszerűség. Most folyik ennek az etikus és felelősségteljes kutatása, de hogyha ezek sikerülnek, akkor megint egy harmadával megdobja az emberi életet. Aki jobban tud kérdezni, aki jobban meg tudja fogalmazni a problémáit, az jobban tudja használni a szoftvert. Ki tud jobban kérdezni, aki olvasottabb, műveltebb, érzékenyebb a társadalom iránt, jobban érdeklik az ügyek, és meg akar oldani valamit, és ki tud mit kezdeni ezzel, az, aki be van ágyazva a társadalom, és azt mondja, hogy rendben, most kell egy vizes árkotásnunk ide, hogy jó legyen, álljunk össze, ássuk ki. Az, hogy öntudatra ébred a mesterséges intelligencia, egy nagyon izgalmas kérdés, technológiai, filozófiai, erkölcsi, vallási kérdés, de nem az első, hanem az első az, hogyha elveszi a munkánkat, igazából a munkánkat féltjük, vagy a pénzünket.
0: Előremutató év is lehet 2026, mondja műsorunknak adott interjújában Rab Árpád trendkutató, aki bizakodva tekint a jövőbe. De vajon mit tartogathat a holnapok világa? Tényleg 120 éves korunkig fogunk élni? És vajon visszatartja-e majd bármi is a szoftverfejlesztő cégeket attól, hogy kiszabadítsák az öntudatra ébredő gondolkodókat?

0: mesterséges szellemet a processzorból. Egyebek mellett erről beszélgettem a digitális kultúra és jövőkutatás egyik legismertebb magyarországi művelőjével. A vendégszékünkben Rab Árpád jövő és trendkutató. Üdvözlöm!
1: Szép jó napot mindenkinek! Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Beszéljünk kicsit a hivatásáról, ez annyira izgalmas, ugye? Egy jövőkutató, pontosabban egy trendkutató, erről majd még beszéljünk, hogy melyiket preferálja inkább. Ugye nem jövendőmondó, nincs kristálygömbje, de mégiscsak a jövő titkait fürkészi. Miből áll voltak éppen egy jövőkutató feladata, és miért kell kutatnunk a jövőt?
1: Hát azért kutatom, mert nagyon izgat, de szerintem mindannyiunkat izgat eleve a jövő, hogy megismerjük, mire készüljünk, mi várható, de még inkább arról szól a dolog, hogy hogyan hozhatunk jó döntéseket, vagy hogyan formálhatjuk a jövőt, hiszen a jövő az nem egy lefixált valami, ami így is úgy is megtörténik, és ha most azt mondjuk, hogy 3 év múlva márciusban ez is ez lesz, akkor az így is úgy is megtörténik, hanem trendeket látunk, hogy ha valamit így csinálunk, akkor ez lesz a következménye, ez lesz a sikere, ez lesz a kockázata, valamit úgy, akkor pedig az lesz a sikere, és az lesz a kockázata, és utána visszajövünk a jelenbe, és akkor elkezdjük úgy formálni a jövőt, ahogy mindenki számára lehetőleg megfelelőbb. Az üzletet nyilván az érdekli, hogy hogyan tud jó befektetéseket csinálni, vagy hogyan tud olyat fejleszteni, ami hasznos, és drágán tudja eladni, vagy milyen kockázatokat tud elkerülni. De mi is így vagyunk a mindennapokban, amikor kitaláljuk, hogy melyik munkahelyet válasszuk, vagy hogy hova küldjük a gyereket iskolába, vagy hova költözzünk, vagy hova tegyük a spórolt pénzünket, tehát próbáljuk megfejteni a jövőt. Ennek a jelentősége napjainkban azért nőtt meg, mert egy nagyon gyorsan változó világban élünk, ahol az emberek még inkább szeretnék a kontrollt visszanyerni maguk, vagy a környezetük, vagy a jövőjük felett. Ez egy nagyon jó gondolkodás, azért is szeretem, mert egyrészt a fejlesztéseknek nagyon jót tesz, hiszen olyanokat fejlesztünk, amikre szükség van. Másrészt azért, mert az értékvizsgálatokkal áll összefüggésben, tehát mit tartunk fontosnak. Amikor elképzeljük a jövőnket, akkor igazából egy olyan jövőt képzelünk el, ahol mi vagyunk benne és az értékeink, és ez mindig jót tesz a jelenben is, hogy megfogalmazni, hogy mi az, amit mindenképp szeretnénk, hogy 5-10, 15 vagy 100 év múlva is meglegyen, és akkor ez a jelenünkről mond el dolgokat. Szóval ez nekem inkább ilyen jelenkutatás és jövőformálás.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, bemutatnám hallgatóinknak. Dr. Rab Árpád, jövő és trendkutató, Romániában, Hargita megye 3. legnépesebb városában, Gyergyószentmiklóson született 1977-ben. Még általános iskolás volt, amikor családjával 1990-ben Magyarországra költözött. Végzettsége szerint kulturális antropológus, néprajzos, diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Doktori disszertációját a Budapesti Corvinus Egyetemen írta, témája a számítógépes játékok digitális kultúrában betöltött szerepe volt. Ides Tova 3 évtizede, bő negyed százada kutatja az információs társadalmat, szakterülete a digitális kultúra. A szerteágazó kutatások mellett kidolgozta a digitális kultúra kettős körének elméletét. 15 éven át dolgozott a Budapesti Műszaki Egyetem információs társadalom és trendkutató központjában, majd a Corvinus docense, illetve az Óbudai Egyetem tudományos munkatársa volt. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József kutató központja Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, és emellett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság innovációs laborvezetője. Szakértői, tanácsadói és fejlesztői munkákat végez nagyvállalatoknak, pénzintézeteknek, startupoknak. Elkötelezett híve a tudománykommunikációnak, rendszeres szereplője különböző médiacsatornáknak. Egy interjúban nemrég így fogalmazott. A disztópiák azért terjednek, mert gazdagok vagyunk és félünk, hogy ezt a státuszt elveszítjük. A szegényebb társadalmakban az utópiák terjednek, mert az ő világuk csak jobb lehet a jelenleginél, de aggódni és gondolkodni nekünk is kell, sőt kötelező. Arra vagyunk kondicionálva, hogy a dzsungelben a tigris csíkjait vegyük észre, figyelmen kívül hagyva a virágokat. Nos hát, mindaz, ahogy a jövőről gondolkodunk, vagy amilyen jövő víziót megfogalmazunk, az mit árul el a társadalmunk aktuális állapotáról? Tehát, ha inkább ijeszt, mint csábít a jövő, az miről árulkodik?
1: Nagyon jó kérdés, mert valóban az, hogy hogyan képzeljük el a jövőt, szoros összefüggésben áll azzal, hogyan érezzük magunkat a jelenben. Hát jól látható, hogy ciklikus is sokszor az emberi történelemben, hogyha egy nagyobb válságon túl vagyunk, például a második világháború után jellemzően nagyon pozitív gondolkodás volt, hogy most már minden rendben lesz, újraépítjük a világot, és jó felé haladunk, és akkor például akár a science fiction regényeket, ha megnézzük, azok mindig arról szólnak, hogy az emberiség hogyan hódítja meg az űrt, hogyan jut el milyen messze, később pedig, amikor úgy érezzük, hogy stagnál a társadalom, vagy több kockázat van, akkor a napjainkat is elkezdjük kockázatosabbnak érezni, és emiatt aggódni kezdünk, hogy mi történik, ha sivatagos lesz a bolygó, és már csak ilyen roncsautók rohangásznak az emberek fel alá, mivé válhat az életünk. Ez tényleg összefüggésben van azzal, hogy mennyire érezzük magunkat éppen sikeresnek. Ezért tudjuk azt, hogy generációnk az emberiség legsikeresebb generációja, tudjuk azt, hogy egyedüli fajként a Földön megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, nagyon gazdagok lettünk, hogy akik születnek, megmaradnak, és hosszabban élünk, és hogy sokan lettünk, és hogy közben nagyon sok erőforrást felzabáltunk, és hogy a következő évtizedekben okosabban kell viselkednünk. Csak hát okosnak, meg tudatosnak lenni nagyon fárasztó, és félünk attól, hogy elveszítjük a jólétet, és most keressük azokat az utakat, amik segítségével nem lemondásnak, hanem mondjuk győzelemnek érezhetjük. Tehát például látjuk azt, hogy fogy a vízkészlet. Akkor, hogyha időben készülünk erre, akkor intelligens öntözéssel, új üzleti modellekkel, megosztással, egymásnak segítéssel meg tudjuk úgy csinálni, hogy megmarad a gazdagságunk, és a bolygót sem gyújtjuk pől. Viszont, hogyha nem készülünk rá, akkor ezek a korlátok fenyegetésként jelennek meg, hogy na most akkor kevesebb a víz, ezt és ezt nem tehetem. A jövőkutatásnak igazából ez az intelligens viselkedés a feladata, és annak megértése, hogy hogyan gondolkodnak az emberek. Ugye két dolgot kell alapvetően összerakni. Az egyik az, hogy látjuk 5-10-15 évre a trendeket. Látjuk a demográfiai görbéket, látjuk az erőforrásokat, rengeteg tapasztalatunk van a történelemből, és azt nézzük, hogy az emberek hogyan tudnak együttműködni. Hogyan lehetséges az, hogy a megfelelő mennyiségű erőforrást a megfelelő módon, a megfelelő mennyiségben használjuk föl, mert azt is tudjuk, hogy meg tudjuk oldani az előttünk álló kihívást. Mindig megoldotta az emberiség az előtt álló kihívásokat. Ez is most egy nagyon nagy, de az eddigiek is nagyon nagyok voltak, meg tudjuk oldani, csak okosnak kell lennünk, illetve együttműködőnek. Nem azért gyorsult fel a világ, mert technológiát használunk, hanem azért, mert gazdagok lettünk és sokan. Azért fejlesztjük a technológiát, hogy okosak legyünk és együttműködők, és ha belegondolunk, az okostelefon, az internet, a mesterséges intelligencia mind arról szól, hogy okosabbak és együttműködőbbek legyünk, és így meg fogjuk oldani az előttünk álló kihívást.
0: Hogyan lehet kiszűrni a valódi trendeket és azokat megkülönböztetni mondjuk a divatos vonulatoktól? Tehát, hogy ráadásul úgy, hogy sokszor, ami nem túl látványos, lehet, hogy későbbiekben óriási változásokat eredményez.
1: Igen, ezt szeretem ezt a megérzést, hogy mi az, ami igazán lényeges. Ráadásul azt, hogy egy változásban mi az, ami pontosan változást hoz. Például, amikor a mechanikus óra elterjedt a középkori Európában, akkor a középkori Európa elvallástalanodását is nagyban okozta. Tehát, hogy mi változik igazából? Mi van akkor, hogyha az emberek a mesterséges intelligencia miatt úgy érzik, hogy mindent tudnak? Vagy az, hogy nem emberekben bíznak, hanem mondjuk más entitásokban, mondjuk mesterséges intelligenciában. Mi változik igazából az internet terjedéssel, a bizalom és az együttműködés terén, vagy pontosan mi történik akkor, hogyha a pénzünknek az értéke megváltozik, vagy a munkánk értéke megváltozik, vagy akár a kommunikáció, vagy akár a mi életünk, hiszen megdupláztuk az élettartamot, mit jelent akkor egy élethosszígtartó munkahely, vagy a mobilitás. Az, hogy mi zajlik a fejekben, és hogy mi a lényeges, ez egy szuper izgalmas kérdés. Nyilván nem lehet mindent tudni, én nagyon-nagyon sok időt töltök azzal, hogy adatokat böngészek, hogy olvasok, hogy tanulok másoktól, de még több időt, hogy nagyon sok szakemberrel dolgozok együtt, és mindenki a saját területét általában ismeri, és én szeretem ezeket összerakni. Tehát mondjuk egy orvos nagyon jól látja, hogy az utóbbi években mik voltak a fontos változások, egy védőnő is máshogy látja, egy szakdolgozó is máshogy látja, én emellé teszem az informatika technológiát, trendjeit, és akkor úgy fejlesztünk mondjuk egy egészségügyi mesterséges intelligenciát, hogy a közös tudást rakjuk össze. A saját területét nagyon sokan ismerik, a saját területüket, azonban ezek összekapcsolásával jönnek létre az igazi innovációk. Nyilván nem gondolhatja azt az ember, hogy minden tud, vagy az, hogy ő látja a pontos valóságot, de igyekezni kell rá, kételkedni kell tudni, és minél többet egyeztetni, beszélni, végig gondolni, újra körbejárni. Igazából a tervezés és a gondolkodás a legolcsóbb, mert hogyha az elején jól végig gondoljuk, előre lejátszuk, akár egy jövőbeni naplót írunk 10 napig, hogy mi történik, ha ez így fog működni, akkor nagyobb eséllyel sikeres projekteket csinálunk. Az elmúlt negyed évszázadban nagyon jó szakemberekkel dolgozhattam együtt, és alapvetően működtek is a dolgok, amiket fejlesztettünk, ami igazából azért van, mert felismertük a problémát. Néha azért van, hogy az ember figyelme elsikolhat valamifele, ezért kell folyamatos kommunikációba lenni más szakemberekkel, kutatóintézetekkel, és akkor egymást is figyelmeztetjük.
0: Nem félrevezető időnként trendeket extrapolálni? Tehát korán sem vehető biztosra, hogy egy adott trend bármilyen hangsúlyos is az adott pillanatban, hogy fent marad. És hát öntől is tudhatjuk, hogy az emberiség történelmében rengeteg olyan kis döccenő vagy kis kerülő volt, ami vérhetetlenül fontosnak tűnt, aztán mégsem az lett.
1: Igen, abszolút, mert hogyha úgy képzelem el az emberiség történetét, mondjuk egy ilyen folyó, ami úgy megy előre, igyekszünk minél hosszabban, minél gazdagabban, minél boldogabban élni, tehát a folyónál is a part mellett vannak visszafelé örvények, vagy ketté ágazhat a folyó, vagy sok minden lehet, vannak benne zátonyok is, mint ahogy azt is nehéz megítélni, hogy most egy trend hol tart. Klasszikus és nagyon nagy hiba, hogyha egy jövőkutató annyit csinál, hogy meglát egy adatot, utána a következő évben az, hogy növekszik, és akkor húz egy egyenes, hogy akkor ez biztos tovább növekszik 100-ig, van 3D nyomtató, hát most már gyártják is, biztos mindenhol háztartásban lesz 3D nyomtató, és milyen lesz a világ. Ez ennél bonyolultabb, érdektérképeket kell nézni, hogy valójában kinek az érdeke, ki tudja megfizetni, mit old meg, mi a technológia megoldó értéke, mi az a probléma, amire megoldást kínál, egy látszott probléma, vagy valódi probléma, annak a problémának a megoldását tényleg hozza, vagy nagyobb károkat okoz másik oldalon. Hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy ez az egyenes valójában egyenese. A másik az, hogy nem egyenesekről van szó, hanem hullámzásról. Általában egy új technológia megjelenik, akkor az elején mindig azt gondoljuk, hogy ez minden megold, és felível a népszerűsége, utána általában ilyen csalódottság jön, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána a harmadik fázis van, ahol szépen elkezd növekedni, és a helyére kerül, hogy ezt megoldja, ezt nem, akkor itt használjuk, és ott nem. Nagyon bonyolult ábrát tudnak születni egy idő után, amiket jó leírni, viszont van egy nagy feloldás is az egészben. Az, hogy én kutatóként nyilván az egész társadalommal foglalkozom, de amikor egy fejlesztéssel foglalkozunk, vagy egy adott régióval, akkor leszűkül, és világosabbá válik minden. Nem arról van, hogy most az egész világon mi lesz a mesterséges intelligenciával, mondjuk ebben a régióban, az iskolákban bevezessük-e, vagy sem. Megéri-e, vagy sem. Akkor lehet pénzügyi számítást végezni, diákok számának számolását, tankönyveket nézni, tanárokat nézni, és akkor leegyszerűsödik az egész, és áttekinthetőbb lesz.
0: Ha már a mesterséges intelligencia szóba került, egy interjúban úgy fogalmazott, hogy általában, vagy hát, hogy sokszor rossz kérdéseket teszünk fel az MI-vel kapcsolatban, mert hogy arra koncentrálunk, hogy egyszer öntudatra ébredhet-e a gép, vagy hogy elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia, és arra figyelmeztet, hogy a valóság sokkal árnyaltabb, de voltak éppen miért nem jó kérdés az, hogy elveszi-e a munkánkat, vagy sem, hisz már most eltűntek belépő állások cégeknél, és hát az emberek tömegei nem feltétlenül tudnak rugalmasan váltani. Nem beszélve most az emberi méltóságról, mert az sem egy utolsó szempont. Szóval, hogy biztosan alaptalan az aggodalom, amely a mesterséges intelligencia előretörését övezi a munkahelyeken?
1: Az aggodalom az nem alaptalan, és az aggodalom egyébként jó. Az aggodalom az kérdéseket hoz föl. Belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, hogy mi a fontos nekünk, mi lehet a jó stratégia, amit a jövőben kövessünk, hogy továbbra is jól éljünk. A félelem az már rosszabb, mert az megbénít minket, és elveszi tőlünk a jövőalkotás képességét, mert félünk, és nem azt mondjuk, hogy jó, akkor 10 év múlva ez lesz, hanem az, hogy csak a mát éljem túl, nem tudom, mi történik körülöttem, hanem csak reflektálok, reagálok. És azon gondolkodni, hogy hogyan hat ránk, például itt ugye több különböző szintű kérdés volt, az, hogy öntudatra ébred a mesterséges intelligencia, nagyon izgalmas kérdés, technológiai, filozófiai, erkölcsi, vallási kérdés, de nem az első, hanem az első az, hogy hogyha elveszi a munkánkat, igazából a munkánkat féltjük, vagy a pénzünket. Ha a pénzünket féltjük, az egy más kérdés, akkor azon kell elgondolkodni, hogy képezzem át magam máshova, vagy a munkám melyik részét már nem akarom csinálni, mert unalmas, mert kiégtem bele, már nem szeretem a munkámat, és mi az, amit szeretek csinálni. Akkor ez egy, megint egy másik stratégia, hogy mesterséges intelligenciát használok az unalmas részekre, és magamnál hagyom azokat, amiket élvezek, és emiatt lehet, hogy évek múlva sokkal jobban élvezem a munkát, és csökken ezeknek a csendes kilépéseknek vagy kiégéseknek a száma. Tehát, hogy igazából, ahogy ön is fogalmazott, elnyaltabban közelíteni, realistában és behelyezni a valóságba, hogy mi az, ami igazán fontos nekem, mi az, ami miatt igazán aggódom, és hát azért sokkal inkább aggódunk a pénzünk, mint a túl nagy munkamennyiség miatt. Tudjuk azt, hogy messze nem arról van szó, hogy elvenni akarjuk bárkitől is a munkát, hanem azt, hogy pótolni azokat a munkaköröket, ahol nincs elég jól képzett szakember, nincs elég tanár, nincs elég orvos, vagy nincs elég egy csomó jól dolgozó emberből kevés van. Őket segíteni akarjuk, hogy dolgozzanak. Innentől kezdve az ő válaszaik azok, hogy mi segíti a munkáikat igazán. Egy orvosnak nem az a terv, hogy lecserélni az orvost, hanem hogy például az adminisztráció csökkenjen. Az, hogy a legfrissebb kutatásokat megismerje, mert nincs idő elolvasni a tanulmányokat. Az, hogy a megfelelő időben a megfelelő információ jelenjen meg a monitorján. Az, hogy a beteg tájékozott legyen és tudja, hogy milyen lehetőségei vannak. Tehát az egész, ha jól belegondolunk, és így elkezdjük szétszedni alkotó lemeire a dolgot, az konstruktívá tud válni, hogy ja, értem, akkor ezt fejlesztem, akkor ezt csinálom, és ezt nem. És akkor cselekedni kezdünk, jövőt formálni. Ha csak félünk, akkor az történik, hogy mindig a ma problémáját megoldjuk, hogy ma nem tudom, mit csináljak, akkor most ezt csinálom, holnap azt. De mire megoldjuk a ma problémáját, már tegnap lesz, és azt érezzük, hogy én folyamatosan csak tanulok, mindent kipróbálok, már mindent csináltam, de mégis mindig le vagyok maradva. Ez egy nagyon-nagyon rossz érzés. Az, amit említett, hogy a kezdő munkavállalók hogyan bizonyítsák be, hogy érdemes őket fölvenni, bár az elején még valóban az AI sok munkakörüket pótolhatja, vagy az, hogy kevesebb pénzt kapok a munkámért, mert azt mondják, hogy más olcsóbban megcsinálja gépi úton, ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdések, amikre általában az adott iparág, a társadalom, az üzleti modellek adnak válaszokat, de így sem vagyunk magunkra hagyva. Én általában nagyon támogatom és javaslom, és ezért dolgozok nagyon sokat, hogy minden iparág a saját mesterséges intelligencia megoldásait fejlesztse ki, mert tudják, hogy mi a fontos, és ezzel az ő munkájuk is megmarad, és ne az történjen, hogy valaki lefejleszt valamit, és mi meg átvesszük, mert akkor igazából hozzáigazítjuk a viselkedésünket, és lehet, hogy nem olyan lesz az iparág, mint amilyenek mi szeretnénk. Tehát, hogyha a tanárok fejlesztenek mondjuk egy oktatási szoftvert, most nem úgy értem, hogy megtanulnak kódolni, hanem elmondják, mit szeretnének, és mi lenne a jó, a sokkal jobb, mint hogyha érkezik egy szoftver, és akkor a tanárok hozzáigazítják a viselkedésüket. És akkor a munka is megmarad.
0: Tudom, hogy picit, hát iskolás a kérdés, de milyen típusú munkákat tud hamarabb kiváltani az AI, és milyen típusúakat kevésbé? De mondjon egy példát, kérem, a kétkezi munka világán kívül is.
1: Nem iskolás a kérdés, ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ami most zajlik, mert különböző érdekek vannak. Egy munkavállalónak, vagy egy munkaadónak, vagy akár egy nemzetnek, nemzetstratégiai szempontból. Régebben egy ilyen egyszerű közhely volt a válasz, hogy hát amik a munkakörök, amik leginkább automatizálhatók, azokat veszi el könnyebben. De minél jobban belegondolunk, kiderül az, hogy ugye a mesterséges intelligencia egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon fejlett eszköz, de akkor is egy némi túlzással statisztikai szoftver, ami a lehető legtöbb embernek legjobb megoldásokat, ilyen 80-90%-osokat tud hozni. Fordít, de nem tökéletesen. Egyre jobban fordít, de a kis finomságok nem lesznek meg. Például, hogyha a levelezésemet mesterséges intelligenciával intézem, akkor gyorsan születnek válaszok, viszont nem tudom belecsempészni azt, hogy emlékszel, amikor 10 évvel ezelőtt egy jót beszélgettünk, vagy az, hogy ővele van egy belső viccünk, vagy az, hogy ővele milyen mértékű tiszteletet árulok el a levélben, vagy milyen mértékű barátságot. Egy titkárnő munkájának egy része automatizációi hiszen nem tudom, iratokat rendez, leveleket válaszol, a naptárját kezeli a főnökének. Ezt csináltja a szoftver, de ennél jóval többet is ad, hiszen üdvözli a belépőket, ad egy rangot, személyes társ, akivel meg lehet beszélni a dolgokat, aki egy ilyen összekötő kapocs mondjuk a munkavállalók és a vezetőség között. És a jó válasz az, hogy a mi érdekünk, munkavállalók, az, hogy ezeket a finomságokat, az egyedi dolgokat, az abszolút helyi jellemzőket, a környezetre jellemzőknek növeljük, és azokat, amik automatizáltak, azokat meg mi magunk tegyük át a gépbe. Egyébként a robotok terjedése a kétkezi munkavilágában is jelentkezik. Eddig is nagyon sok kiszolgáltatottság volt azért a munkavilágában, ugye az outsourcing jelenség, amikor kiszerveztünk munkákat akár a világ másik pontjára, na ezek a legkönnyebben automatizáltuk jelen pillanatban, tehát azok, amiket amúgy is kiadtunk másoknak, azokat tudjuk a legkönnyebben automatizálni. Azok, amiket megtartottunk magunknál, azokat a legnehezebben.
0: Milyen típusú tudásnak lesz értéke mondjuk egy nemzedékkel később? Mit tanuljon az ember gyereke? Milyen képességek értékelődnek majd fel rövid időn belül?
1: Az a nagyon jó a mesterséges intelligencia trendjében, hogy most azt érezzük, hogy épp, hogy elveszi a tudást. Tehát minek is tanuljak, hiszen csak megkérdezem.
0: Sőt, az oktatás megtérülését kérdőjelezi meg közvetetten.
1: Hát igen, ezt az internetnél is éreztük, sőt, annó még a nyomtatott könyvek terjedésénél is sokan érezték. Ez egy természetes reflex, és nagyon jogos aggodalom tud lenni. Viszont az a jó, hogy azok a technológiák, amik mindenkinek megvannak, azoknak az értéke igazából nulla. És hogyha mindenki egy beszélgető szoftvert, nyelvi modellt, chatbotot használ mondjuk tudásszerzésre, az a szoftver mindenkinek megvan. És a munkaerőpiacon és a saját életünkben egyre inkább az eleje meg a vége értékelődik föl, tehát a gép maga egy kérdésre megadja a választ, de ki tud jobban kérdezni, illetve a válaszsal ki tud többet kezdeni. Azt mondja a gép, hogy hát igen, itt most ezt kéne csinálni, de azt ki fogja megcsinálni. És az történik, hogy pont, hogy az emberi értékeket emeli föl, ez a jó hatása, aki jobban tud kérdezni, aki jobban meg tudja fogalmazni a problémáit, az jobban tudja használni a szoftvert. Ki tud jobban kérdezni, aki olvasottabb, műveltebb, érzékenyebb a társadalom iránt, jobban érdeklik az ügyek, és meg akar oldani valamit, és ki tud mit kezdeni ezzel, az, aki be van ágyadva a társadalommal, és azt mondja, hogy rendben, most kell egy vizes árkot ásnunk ide, hogy jó legyen, álljunk össze, ássuk ki. Tehát, hogy igazából az ipari társadalom volt az, ami a munkánkat robotizálta, tehát sokkal többet közeledett a gondolkodásunk a gépekéhez, mint a gépeké felénk. Mi kezdtünk el nagyon sok unalmas, repetitív munkát végezni, és elfeledkeztünk arról, hogy igazából mi a cél. A cél az, hogy megoldjunk a helyzeteket, vagy jól érezzük magunkat, szeressük a munkánkat, vagy azt érezzük, hogy teszünk a társadalomért, és ezért meg is fizetnek. Ezt egy nemzedék múlvára már bőven megtanuljuk. Most ebben az időszakban ez most nagyon nehéz. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ezt is használom, de az emberi értékekre is figyelek, de a gépet is kitanulom. Mindig az átmeneti időszaka nagyon nehéz, mert olyankor több fronton is kell bizonyítanunk. De hosszú távon az fog kijönni, hogy azok az emberek, akik más emberek, vagy a természet, vagy az állatok iránt aggódnak, éreznek, gondolkodnak, cselekedni akarnak, azok kerülnek versenyelőnybe. És amikor látni fogja a társadalom, hogy ja, hogy igen, mindenkinek van ez a technológia, de jobban kérdez. Miért kérdezel jobban? Hát nem tudom, de én nagyon szeretem a verseket, sok verset olvasnom. Hát akkor én is verseket fogok olvasni, mert sikeresebb leszek. Van egy átfutási ideje ennek, de látjuk azt, hogy ez lesz a hatása.
0: Mi várhat a kreatív iparra, ha egy szoftver pillanatokon belül jobb cikket ír, vagy jobb interjút készít önnel, vagy szebb képet állít elő, akkor mi marad az ember szerepe, illetve miért jó, ha van egy olcsó alternatívája az emberi gondolatnak?
1: Említettem ugye, hogy összetettebb az egész, akár az üzleti modellek felé, hogy a pénz felől készítő. Most van olyan szolgáltatás, ahol podcasteket készítenek mesterséges intelligenciák, 3000 csatornát készít egy hónap alatt, és abban nem tudom, 100 000 beszélgetés születik. Gépek készítik, kinézi ezt meg, ez túl sok kötődünk valamihez. Mondjuk azért, mert ő már itt dolgozik, régóta ennél a rádiónál dolgozik, az ő podcastjét hallgatom meg. Nem tudunk mindent meghallgatni, hanem szelektálni fogunk, és azokat más tényezők szerint tesszük, például azzal, hogy őt már ismerjük, vagy ez egy olyan téma, ami engem érdekel. Hogyha nagyon-nagyon sok újságcikk születik, mondjuk a géppel tudok írni naponta 100 000-et. Attól az újságcikkek értéke lecsökken, mert hát akkor mennyit fizessek ezért, ha ilyen sok van, másrészt nem tudják elolvasni az emberek, tehát nincsen hatása. És ezért ez a helyére kerül annyiban, hogy jó, akkor vannak cikkek, amiket egyszerű géppel megiratni, mert rutinszerű, és vannak cikkek, ahol ki kell menni a terepre, és akkor azt érzem, hogy ez az ember ott volt, és helyi emberekkel beszélgetett, és ezt nem tudja utánozni más gép sem. Nem feltétlenül célja az üzletnek azt, hogy végtelen mennyiségű sokat hozzon létre, hanem az, hogy olyat hozzon létre, amit el lehet adni. Nem értek a vizuális kultúrához. Nagyon szeretem a szép képeket, szeretek is fotózni, de nincs olyan ízlésem. Most én legenerálhatok nagyon sok marketing anyagot valakinek, de nem fogom tudni megmondani, hogy melyik a jó. Egyszerűen nem értek annyira hozzá, hogy kiválasszam a 100 legenerátból azt az egy igazit. Az, aki viszont ehhez ért és érzékeny hozzá, ő ki tudja választani. Lehet, hogy kevesebb időt fog eltölteni egy ügyfélnek a 10 demókép elkészítésével, viszont az a történet, amit elmond, és hogy miért azt választotta, és az az ízlés, az megmarad benne. Megváltoznak a munkakörök, de nem törlődnek, hanem mi magunk szelektálgatunk. Ennek ellenére jelen pillanatban ez egy komoly árazási probléma. Tehát, hogy mit ér az én munkám, hogyha úgy tűnik, hogy mintha más ezt gyorsabban és hatékonyabban meg tudná csinálni, ez a pénzügyi rendeződés zajlik. Most azért a pénz felől közelítettem, hogy ne ilyen naívan, és azt mondjam, hogy hát az emberek mellett fognak dönteni, de alapvetően azért ez is igaz. Már 50 évvel ezelőtt is egyébként volt egy olyan, hogy teljesen automatizált gyárat akartak építeni az autógyártásban, és akkor ezt a kérdést tették, hogy rendben, ha a dolgozókat hazaküldjük, akkor meg ki fogja megvenni az autókat. Tehát, hogy nincsen ilyen átlagjövedelem, amit mindenki megkap alanyi jogon, hogyha az emberek nem tudnak dolgozni, és nem tudnak ebbe kiteljesedni, és nem tudnak érte értéket kapni, akkor a gazdaság sem mozog.
0: Ugye az emberek polarizáltak, bizalmatlanok, előítéletesek. A gépek ezen segíthetnek? Magyarán a politikum világát átalakíthatja a mesterséges intelligencia? Képesek leszünk, vagy lehetünk a technológiát, hát ne nevezzem másképp, a szabadság szolgálatába állítani?
1: Mindenképpen jó lenne, hogyha ezt a, mondjuk úgy, hogy adatvezérelt kormányzás, vagy adatvezérelt döntéshozatal. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy a világ nagyon összetett lett, hiszen sokan lettünk, soha nem ért még ennyi generáció egymás mellett. Nagyon nagy a mobilitás, nagyon nehéz megmondani, hogy mondjuk egy adott területen kik is laknak, és nagyon különböző érdekeik vannak. És egyrészt van az a rész, hogy milyen egyszerű lenne itt most gépi segítséggel dönteni, akár csak nem tudom, hogy fűtésre gondolunk, lenne egy olyan mesterséges intelligencia, ami egész városnak kezeli a fűtését. És akkor a gép azt mondja, hogy de hát mindenkinek elég 19 fok, úgyhogy nem lehet erősebben fűteni. Én meg azt mondom, hogy de hát én kisgyerekes anyuka vagyok, nekem kell több érzékeny vagyok, nekem kell több fűtés. Én nekem végül is mindegy. De hogyha a gép intézi, akkor azt fogja kérdezni, hogy átvették felettünk a hatalmat. Ez az uniformizáció, vagy az, hogy ugyanúgy döntsön mindenki, vagy az, hogy adatok alapján döntsünk. Például ezen az úton kevesen járnak, akkor ezt az utat nem érdemes felépíteni. Rendben, 91%-ban ez nem válna be pénzügyileg, tehát nem csináljuk meg. Viszont van a másik oldal, amikor irracionálisan döntünk, az igazából emberi oldal, és ez az egyik legfontosabb versenyképességi skill lesz a jövőben, képesség lesz a jövőben, amikor nem a hatékony megoldást választjuk, hanem a hatékonytalan. Lehet, hogy ez az útvonal a legrövidebb, de az az útvonal a tengerparton halad, és közben tudom nézni a tengert, inkább azt választom. Lehet, hogy ennek az embernek nem kéne hitelt adni statisztikai alapon, de mégis adok, mert szeretném, hogy kitörjön a szegénységből, irracionális döntés hozott. A politika sokszor hoz irracionális döntéseket, vagy egy bizonyos célcsoportnak megfelelő döntéseket a saját szavazóinak, és a másik szavazók meg úgy érzik, hogy ez ellenük van. Ezt elvileg kiüthetné egy ilyen semleges dologra való hivatkozás, hogy az adatok mondták. De ez nem ilyen egyszerű, ezért a kettőnek a kombinációja az lenne az igazi, hogyha a gépek abban segítenének, hogy a döntések megalapozottak legyenek, hogy transzparensek legyenek, hogy ez, ha így csináljuk, akkor ennyi pénz filmbe fog kerülni, ennyi ember életét érinti, letesszünk néhány forgatókönyvet, és utána jönnek az emberek, és azt mondják, hogy hát ezek közül inkább válasszuk ezt, mert ez a kultúrának fontosabb, vagy ez a szegénység eltörlésében fontosabb, vagy lehet, hogy ezzel nem 1 millió embernek segítünk, de 10 olyan embernek, akiket nem hagyhatunk magukra, mert akkor magunk társadalmát, erkölcsét sértjük. Mindig lesznek irracionális, hatékonytalan döntések, de pont ettől vagyunk emberek. Hogy a kettő közötti egyensúlyt hol találjuk meg, hogy itt az önzőség, vagy a rövidtávú hatalomvágy, vagy egy hosszútávú erkölcs dönt, ez rajtunk fog múlni.
0: Nem véletlenül emlegettem a szabadság szolgálatát, de akár a közérdek szolgálatát is mondhattam volna, mert a kérdés úgy is megközelíthető, hogyha nem a közérdek alakítja a mesterséges intelligencia fejlesztését vagy fejlődését, hanem mondjuk hatalmi ösztönzők érvényesülnek a folyamatban, akkor az nem éppen a demokratikus visszacsúszást gyorsíthatja? Csak vegyük például a deepfake technológiát, jelentősen megkönnyítette a hazugságot.
1: Igen, a technológia önmagában semleges, és az, hogy mire használjuk, az dönti el az értékét. Ez a tűzóta így van. A deepfake az egy olyan technológia, aminek azért tényleg nagyon nehéz megtalálni a pozitív felhasználását. Itt-ott azért van ilyen üzleti, szélszes megoldásoknál, vagy kreatív iparban, de igazából az benne is van a megnevezésében, hogy ott a becsapás a cél, és már az, hogy van deepfake, és lehet, hogy nem is tudom valamiről, hogy deepfake-e vagy sem, de már az könnyebbé teszi sajnos a társadalmi bizalom csökkenését, mert könnyebben rábólintunk, vagy rálegyintünk valamire, hogy hát az biztos deepfake, nem is igaz, úgyhogy nem kell foglalkoznom vele. Sokkal könnyebb olyan igazságokat keresni, amik minket támogatnak, mint szembesülni olyan igazságokkal, amik nekünk kényelmetlenek. Ez sajnos az internetnek az egyik rossz hatása. Emellett van egy nagyon jó hatása, sokkal könnyebben tájékozódunk, és olyan dolgokat látunk, amiket amúgy nem, és olyan emberekkel beszélgethetünk, akikkel amúgy nem tudnánk. Hát, hogy hogyan használjuk fel a technológiát, az valóban a tudatosság területére vezet el minket, ahol minden szereplőnek fontos feladata van. Az üzlet, ezek mind üzleti termékek, amikről beszélünk, ezt nem felejthetjük el. Az internet, a telefonjaink, a szolgáltatások, amiket fogyasztunk, üzleti termékek, amivel nincsen semmi baj, de azért ne feledjük, hogy az üzletnek az a cél, hogy minél többet használjam, és minél inkább azt gondoljam, hogy ez a válasz mindenre. Ez nem igaz természetesen, de nagyon-nagyon hasznosak és jó dolgok. Mint ahogy a szabályozásnak is nagyon fontos felelőssége van, hogy megmondja, hogy mi az a határvonal, amit semmiképp nem léphetünk át, viszont hagy annyi mozgásteret, hogy ne azt érezzük, hogy most már nincsen választási lehetőségünk. Mint ahogy a társadalomnak is nagyon nagy a felelőssége, például abban, hogy beszélgessünk erről. Ha látunk egy hazugságot, mondjuk el a környezetünknek, vagy figyelmeztessük a körülöttünk lévő 5 embert, hogy figyelj, amúgy van egy ilyen, hogy fölhívhat valaki az én hangomon, de nem is biztos, hogy én vagyok az. Ne döntsél egyből, hanem tedd le a telefont, hívd föl engem, és hogyha én mondom, akkor segíts, és így tovább. Tehát a tudatos viselkedés a társadalom részéről, a szabályozók részéről pedig a minél világosabb szabályozás, az üzlet részéről pedig az etika, ezek mind együtt kell dolgozzanak, és ezek különböző mértékben sikerülnek. Mindig vannak gátlástalan emberek, és mindig vannak olyanok, akik kihasználják, hogy becsaphatnak másokat, akiket megijesztenek, vagy rövid távon hátrányos helyzetbe hozzák őket. De ez nem a technológia hibája, az az igazság, hanem az embereké. Tehát emberek művelik ezt emberekkel, minél jobban összetartunk. És minél jobban összetartunk más rendszerekben. Az online bizalmat vicces módon nem az online térben lehet növelni, hanem pont, hogy a fizikai térben. Elfelejtettük azt, hogy egy ember sokféle lehet. A digitális tér azt üzeni, hogy egy ember egyféle, vagy egy értéke a legfontosabb. Hogyha a muskát is csoportban vagyok, akkor egy idő múlva úgy gondolom, hogy minden más virágot kedvelő emberek, azok nem olyan jók, mint a muskát itt kedvelők, de a, nem tudom, vízilirium csoportban meg ugyanezt gondolják. A fizikai térben tudtuk, hogy egy embernek több értéke van, lehet, hogy nagyon igazságos, de lusta, a másik pedig vicceskedő, de mindig lehet rá számítani. Lehet, hogy itt lakik, lehet, hogy ilyen a bőrszíne, de amúgy egy nagyon jó ember. Vagy fordítva. Ezt tudtuk, és ezt újra vissza kell szereznünk. Magyarul minél többet kommunikálunk a valós térben, minél inkább arra figyelünk, hogy többféle érdeke van az embereknek. Minél inkább igyekszünk megérteni egymást, annál inkább ez az online térbe is visszaszűrődik, és annál jobb döntéseket fogunk hozni. A deepfake-nek nem az a megoldása, hogy anti-deepfake mesterséges intelligenciát fejlesztünk. Nem mondhatjuk azt, hogy oldja meg más helyettünk a problémát. Hozzanak egy szabályt, vagy fejlesztenek egy szoftvert. Ez történik egyébként. A jog nagyon-nagyon dolgozik. A technológia is dolgozik. De mindig gondoljunk bele, hogy kinek mi az érdeke. Mindig gondoljunk bele, hogy most hoz vagy visz egy helyzet. Mindig gondoljunk bele, hogyha valaki sürget, vagy valaki nagyon bizonygat valamit, akkor azt miért teszi? Valóban így van-e? Beszélgessünk más emberekkel, legyünk kíváncsiak a véleményükre, és akkor egy csomó káros hatás el fog tűnni.
0: A vendégünk Rab Árpád jövő- és trendkutató. Az év vége felé beszélgetünk, ezért is kérdezném, hogy mit tartogat a közeljövőn, esetleg az előttünk álló év, vagy a jövőkutató ilyen közelre inkább nem prognosztizál?
1: Kell, hát azért az üzleti megbízások javarésze mondjuk egy 3 évre szól, vagy 5-10-re. Társadalom szempontjából pedig hát nyilván arra figyelni kell, mi lesz a következő években. Rengeteg minden. Amit látni kell, az az, hogy hiába látunk előre trendeket, a megoldási stratégiák nagyon sokszor akkor indulnak be, amikor már többen érzik a bőrükön. Édesapám a 1980-as években is arról írt, hogy hát igen, a népességszám növekszik, meg hogy a vízre vigyázni kell, és sőt, még akkor is láthatunk ilyen reklámokat, hogy ne folyóvízzel mosogass, és így tovább. Amikor azt érezzük, hogy a klímaváltozás hat ránk, hogy tényleg sokkal többször van nagyon meleg, sokkal többször van nagyon hideg, több a vihar, akkor egyre inkább meghalljuk ezeket a figyelmeztetéseket, és mi elkezdünk valódi megoldásokat szállítani, strapabíró tetőket építünk, vagy máshogy döntünk pénzügyi helyzetekben, és így tovább. A klímaváltozásnak a kihívása, de lehet mást is mondani, de mondjuk ennél maradva, most már sokan értik, hogy a világ valóban változik, és körülnéznek valódi megoldó értékkel rendelkező technológiák iránt. Nagyon megnövekedett azoknak az innovációknak a száma, amik valódi megoldást kínálnak, például az élhető idős létre. Nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várjunk valamire, hanem azért, hogy minél egészségesebben és jobban éljünk. És így tovább. A következő év és az azutáni évek egyre inkább arról szólnak, hogy az ilyen nagyon üzleti szemléletű, buzzwordös, levegőben levő, populista üzleti megoldások helyett valóban végre tudjuk formálni az életünket. Már nem az lesz a kérdés, hogy azért használunk-e mit, mert az van, és az nagyon szexi technológia, hanem megnézzük, hogy ez a probléma mi oldja meg. Egy ásó oldja meg, vagy a mesterséges intelligencia, vagy a kvantum számítógép. És amelyik, azt elkezdjük megoldani. 2026-ban drasztikusan megnő a valódi megoldások száma, ez már idén is így volt. Nagyon sok innováció fog kijönni abból, hogy a mesterséges intelligenciával gyorsabban lehet kutatni és fejleszteni. De a valóság megérkezése, a valódi problémák megoldása áll majd a fókuszban, és így sokkal könnyebb lesz szabályozni és eldönteni, hogy miért fizessünk, vagy miért ne. Úgyhogy rengeteg technológiai innováció lesz, és rengeteg döntést fogunk mi hozni jóval tudatosabban, mint eddig, mert most már látjuk a súlyát, most már elkezdjük megoldani ezeket. A fő kérdés ugye az lesz, hogy megfelelő időben vagyunk-e ehhez. Én bizakodó vagyok, de ez mindannyiunknak az apró lépései kellenek, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon előremutató év is lehet a jövő év.
0: Ha már az innovációkat említi, olvastam egy önnel készült interjúban, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a most születő emberek akár 110-120 évig is élhetnek majd jó állapotban, és hogy ez egy abszolút reális forgatókönyv. Azért engedje meg, hogy az ember picit tamáskodjon, hogy valóban, illetve hát melyek azok a fejlesztések, amelyek nyilván nem jövőre 26-ban fognak megvalósulni, de mégiscsak lehetővé tesznek egy minőségi, aktív és méltóságteljes időskort.
1: Hát egyébként az élhető idős lét az az egyik olyan terület, ahol a legtöbb pénz áramlik. Egyébként az egészségügy maga az aranykorszakát éri a fejlesztések és innovációk és kutatások terén, csak hát ezek nagyon-nagyon bonyolult dolgok. Az, hogy a gének épségét hogyan tartjuk meg, az, hogy a biológiai testnek a erodálódását hogyan lassíthatjuk, vagy akár hogyan javíthatjuk ki, az, hogy a mentális egészségünket hogyan tudjuk növelni, vagy az, hogy a környezeti rossz hatásokat hogyan tudjuk csökkenteni, amik a testünkre vonatkoznak. Ezek mind más kihívások, de mindenki Nagyon sokan dolgoznak ezen. Nagyon sok pénz is van benne az informatikai szektornak. Azok a 20 éves szereplői, akik 20-30 évvel ezelőtt megálmodták, ők most elértek abban a korban, hogy most ezeket a fejlesztéseket végzik, illetve nagyon nagy a társadalmi nyomás nyilván a fejlett országokban. Fejlődő országban teljesen más innovációkra várnak. Ezek lassú hatásúak. Most előre tudom jelezni mondjuk 10 évvel a Parkinson-kór kialakulását. Most ma reggel olvastam, hogy mesterséges intelligencia fejlesztés ezt ígéri. Hát minimum 10 év, amíg bebizonyosodik, hogy ez valóban így van-e. Az, hogyha én most kitalálok egy olyan épületet, ami teljesen energiamentesen tud működni, két nap alatt felépíthető, sőt, robotok felépítik ingyen, most csak mondok egy olyan, ami biztos, hogy nincs, hát akkor is több száz év, amíg az épületeinket lecseréljük. Tehát a valóság nem változik olyan gyorsan, a fejek változnak gyorsan, és a digitális szolgáltatások. Az emberi testnek a kutatása, a felelősségteljes és etikus kutatása, tehát, hogy nem az, hogy egy újabb függőséget hozunk létre, hogy egy olyan terméket adunk neki, ami tényleg jobb, de csak az az egy termék van, és egy monopól helyzetet hozok létre, ez egy nagyon-nagyon probléma tud lenni, tehát okosan kell fejlesztenünk. Azt viszont látjuk, hogy egyre inkább képesek vagyunk rá. Olyan gyógyszereket, olyan eljárásokat, egyre jobban ismerjük az emberi testet. Ebben például nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia. Egyre több adatunk van, egyre jobban tudunk előre jelezni, de hogy ezek mire végfutnak és mire eljutnak a társadalomhoz, ennek az ideje is egyébként gyorsul. Tehát régebben egy innováció, mire eljutott a társadalomhoz, 10-20 év is lehetett, most már 3 év. De ez növeli a kockázatot is, hogy biztos etikus-e, biztos, hogy felelősség teljes-e, ezért az éberséget is növelni kell, szóval, hogy ezek gyorsulni fognak, és ezért jól látható, hogy azok a kutatások, amik e felé mutatnak, azok 10 éven belül meghozzák ezt az eredményt, tehát akik most születnek, ezek tényleg élvezni fogják. Az, hogy az én életemben, az én testemmel kapcsolatosan most mi lesz, ami jobb lesz, vagy sem, lesznek ilyen technológiák, amik bizonyos dolgokat megoldanak, de azért még mindig rajtunk múlik a legtöbb, hogy hogyan élünk egészségesen, hogyan próbáljuk a mentális egészségünket, illetve a környezetünk mentális egészségét megőrizni.
0: Nem tagadhatom meg zsurnalista énemet, még visszakanyarodnék ehhez a 120 éves prognózishoz, vagy illetve a 120 éves lehetséges élettartamhoz. Valóban ennyire átléphetjük saját biológiai korlátainkat a jövőben?
1: Hát átléptük már, megdupláztuk. Tehát azért a biológiai kódunk 45 évre szól, 40-45 körülire. Alapvetően addig szuperül működik a testünk, kb. Azt csináltunk vele, amit akarunk némi túlzással, és utána jön az elmúlt 180 évnek az egészségügyi forradalma, a higiénia, az orvostudomány, az életminőség fejlődése, és ezt megdupláztuk. Most azért 80-90 év a várható átlag életkor, ez nagyon változó, attól függően milyen szerencsés országban élünk, illetve hogyan élünk. De ezt az ugrást már megcsináltuk, és ez, ha belegondolunk, elképesztő, és ma már milyen természetesen kezeljük. És nem is gondolunk bele, hogy rengeteg társadalmi változásnak ez az egyszerű tény áll a hátterében, hogy mit tanuljak, hol éljek, kivel éljek életem végéig, és így tovább. Most a nagy kihívás az az, hogy a meghosszabbított élettartam minőségét növeljük, illetve még tovább toljuk a határait. Természetesen van határa annak, hogy a biológiai testünk meddig tartható karban. De azért az öregedés titkát kutató szakemberek, és nyilván nem egy titka van, hanem sokféle, haladnak. Látszik az, hogy akár a telomereknek a sérülése, akár az, hogy a génállomány visszajavítása, tehát a testünk lassan erodálódik. De hogyha ezt az erodálódást tudjuk lassítani, vagy mondjuk ki tudjuk javítani bizonyos dolgokat, azokat, amiket a természetes romlás elront, most már ezeket egyre inkább látjuk. Ami eddig varázslat volt, az most már adatszerűség. Most folyik ennek az etikus és felelősségteljes kutatása, de hogyha ezek sikerülnek, akkor megint egy harmadával megdobja az emberi életet. És utána valószínűleg megint következik egy kis tolás a következő 50 évben, de valóban van egy véghatára. Tehát tudjuk azt, hogy egy eszközt sokkal jobb megjavítani, mint kicserélni, meg tudjuk javítani, még jobban karban tudjuk tartani, de egy idő után már nem lehet, de ez azért még messze van ez a határ az emberi test viszonylatában.
0: Ami a távlati elképzeléseket illeti, azt is nyilatkozta, hogy a jövőben a gazdaság nem is biztos, hogy pénzalapú lesz, vagy hogy talán nem is pénzalapú lesz, mert hogy akár felelős viselkedéssel, mondjuk vízspórolással, vagy fenntartható életmóddal is kiválthatja, vagy kiválthatná az ember az adót, amit ugye, vagy azt a közterhet, amit jelenleg adóként fizet be. Erre mennyit kell még várni, vagy ez mennyire reális elképzelés, opció?
1: Hát igen, itt számos, hogy mondjam, irány keveredhet. Itt most nem is arról van szó, hogy valamiféle, nem tudom, digitális kommunizmus érkezik el, ahol én már csak mászkálok, és mivel jó ember vagyok, ezért meg is élek belőle. De már most is ugye, ha belegondolunk, nagyon sok mindenért nem pénzzel fizetünk, hanem mondjuk a cselekedeteinkkel. Az okostelefonon használható szoftverenk java részét ingyen használjuk, azért, mert eladjuk a cselekedeteinket, adatainkat cserébe. Mindig apály-dagály van, és amire nagy szükség van, azt jutalmazza jobban a társadalom pénzzel. És ha mondjuk valaki újságíró, és van egy olyan újságíró, aki nagyon sok cikket ír gépi segítséggel, ami keveseket érdekel, van olyan újságíró, aki az emberekkel foglalkozik, és nem is az, hogy titkokat derít ki, hanem segíti az emberi társadalom együttműködését, mert megismerjük egymást. Akkor ő értékesebb a társadalom számára, mint egy olyan, aki olyan cikkeket ír, aminek nincsen sok teteje, nincsen sok alja. Ugyanez minden munkára igaz. Az a villanyszerelő, aki úgy csinálja majd meg a munkáját, hogy nem csak működni kezd a villany, hanem mondjuk fenntartható módon fog működni, kevesebb energiát fogyaszt, jobban odafigyel, akkor azt jobban meg fogjuk fizetni. Azt, hogy ez a fizetés úgy lesz, hogy neki mindig lesz munkája, vagy az, hogy ő több pénzt kap érte, vagy az, hogy szervesebb része lesz a társadalomnak, ezek a hatékonytalan dolgok. Tehát igazából a környezetvédelem és az emberi értékek mind hatékonytalanok. Egyáltalán nem éri meg a barátaimmal találkozni, azon kívül, hogy ez örömet okoz. Hát végül is egy e-mailben is megbeszélhetnénk. A szeretet, a fájdalomtűrés, vagy ezek az áldozathozatalok, amiket hozunk egymásért, ezek hatékonytalanok. Az, hogy a jövőben ezt jutalmazzuk, ezeket nem hatékonysággal és pénzzel lehet jutalmazni, hanem elismeréssel és más szolgáltatásokkal. Egyszerűen az, hogy bárhova megy, szereti, kedveli, könnyebben hozzájut erőforrásokhoz, jobban érzi magát, hosszabban él, és így tovább. És ezért van az, hogy a pénz mellett megjelennek a más jutalmazó tényezők, amik lehetnek egyébként technológia alapúak, nem tudom, egy blokklánc rendszer, ahol én jutalmazom a közösségnek a jó embereit, és ő gyűjt pontokat, és akkor neki 1000 pontja van már, úgyhogy hogy ő neki, nem tudom, valamilyen jobb dolog jár. Szóval, hogy a pénz mellett, tehát a pénz az egy nagyon hatékony értékmérő, és egy borzasztóan fontos dolog, hiszen egy egységes csereeszköz hozott létre. De teljesítményt és hatékonyságot tud mérni. Azt tudjuk, hogy a jövő az a jövő igazi társadalmaiban nem ez lesz az egyetlen fokmérő, és onnantól kezdve viszont már nem csak pénzzel, hanem máshogy is utalmazzuk majd egymást.
0: És akkor a végére pár percünk még maradt, hogy kell-e tartani az általános mesterséges intelligenciától, ugye ez még nem létezik. Egész konkrétan attól, hogy egy, mondjuk egy jövőbeli szuperintelligencia majd megbüntet mindenkit, aki ellenezte a létrejöttét.
1: Hát kell aggódni, de nem föltétlenül ezért. Ez az öntudatra ébredés kérdéskör egy nagyon nehéz kérdéskör, mert mi ugye a biológiai életet ismerjük, ez most egy gépi élet. Az, hogy mi az öntudat, az borzasztó nehéz megfogalmazni, mert nagyon sok szintje van. Van reaktív öntudat, amikor nem tudom, egy ostoros egysejtűt megbökök, akkor arrébb megy. De az az öntudat, amire gondolunk, mondjuk egy társadalmi öntudat, amikor tudatában vagyok az életem értékének, de mégis mondjuk feláldozom másért, hanem is az életemet, de időm egy részét, az meg egy másfajta öntudat. Az, hogy mit látunk öntudatnak, például fejlesztek egy mesterséges intelligenciát, és nagy döntési jogkört adok neki, azt mondom, hogy figyelj, mivel én ember vagyok, és kényelmes, és sokszor irracionális döntéseket hozok, de jót szeretnék, ezért odaadom neked például azt, hogy kezeld az én kajafogyasztásomat. Robotikus konyha, te főzzél nekem, amit adsz, csak azt teszem, és nem ehetek mást. És akkor ő kiszámolja, hogy ennyi kalóriát fogyaszthatok, és hogy ez a tápanyag a megfelelőbb számomra. Én meg nézem, hogy de hát ez nem is finom, meg kevés. És azt fogom érezni, hogy hát a gép itten büntet engem, hiszen elvette az én örömömet. De attól még nem ébredt öntudatra, hanem csak átengedtem egy jogkört. Ugyanígy lehet ez egy fűtéssel, de lehet a közlekedéssel, hogy a gép azt mondja, hogy itt nem lehet ilyen gyorsan haladni, sőt, nem is szabad most autóba ülnöd, mert ez gyalog is megtelted ezt a távot, úgyhogy nem indul el az autó, hanem menjél gyalog. És én azt mondom, hogy de hát az autóm öntudatra ébredt, és nem indul el. Az, hogy milyen jogköröket adunk át, az biztos növekedni fog. Azt, hogy ezt hogyan tudjuk visszavenni, és hogy a leghatékonyabb döntés mellett mi a hatékonytalan, amin az előbb is beszéltünk, hogy igen, lehet, hogy nem ezt a kaját kéne ennem, de ez okoz nekem örömet, és lehet, hogy most a legegészségesebb mennyiséget eszem belőle, viszont boldogtalanabb vagyok, az hosszú távon nagyon károkat okoz. Ezt nem egy gép fogja tudni eldönteni, hanem mi. Az embergép együttműködés az igazi, az, hogy egyre több feladatot átadunk, hogy hatékonyabban működjünk, az a fenntartható fejlődésnek az egyik záloga. De az, hogy ezt hogyan tudjuk az értékek megőrzésével, az emberi méltóság megőrzésével, az egymásra odafigyelés szintjének megtartásával, ez viszont meg rajtunk múlik. Én nem attól félek, hogy öntudatra ébred a gép, és létrejön egy újfajta faj. Nem látom ennek esélyét, de nem is zárható ki. Ez egy izgalmas kérdés. De jóval közelebb van az, hogy úgy engedjük át a szerepeket, gépeknek, vagy akár más embereknek, hogy nem tudjuk visszavenni a kontrollt. Ez egy nagyobb problémának látom.
0: Rab Árpád jövőkutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, nagyon jó kérdések voltak.

Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év december 27-én elhangzott adásának ismétlését hallották. Rab Árpád jövő és trendkutató volt a vendégünk. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja Önöket itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Vasies Olivia és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A rendőrség elszállította a Dunában tegnap talált lőszert. Ukrajna támadást hajtott végre a Roszkozmosz egyik létesítménye és a Szavaszlejka légibázis ellen. Pozsonyban 29, Kassán 27 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A komáromi járásbeli Dunamocs területén a Dunában talált hajóaknát ma hatástalanítják. Ezt a nyitrai kerületi rendőrség erősítette meg. A rendőrség készenléti egységének robbanószer szakértői és kriminalisztikai szakértői intézetének munkatársai tegnap este a lőszert egy közeli szigetre szállították. A hatástalanítást ma biztonságos helyen és a szükséges intézkedések betartása mellett hajtják végre. A helyszínen továbbra is dolgoznak az illetékes egységek, amelyek felügyelik a beavatkozás biztonságos lefolyását. A hajóakna megtalálásáról szóló bejelentést a rendőrség tegnap délután vette át. A lőszer körülbelül 20 cm-rel a Duna vízszintje alatt volt, hossza körülbelül 2 méter, átmérője 50 cm. A természetvédők továbbra is felhívják a figyelmet arra, hogy a tátrai hegyi tavakban tilos a fürdés. A Tátrai Nemzeti Park igazgatóságának őrei naponta a terepen vannak, szigorították az ellenőrzéseket, és felügyelik a látogatási szabályok betartását. Ugyanakkor három tó köré korlátokat és tájékoztató táblákat is elhelyeztek annak érdekében, hogy megakadályozzák a vízbe való belépést. Ennek során a leglátogatottabb helyszínekre összpontosítottak. Az ismételt figyelmeztetések ellenére a természetvédők továbbra is találkoznak olyan esetekkel, amikor a látogatók megszegik a fürdési tilalmat. A természetvédők emlékeztetnek arra, hogy a természet és tájvédelmi előírások megsértése esetén helyszíni bírság keretében legfeljebb 300 eurós, illetve szabálysértési eljárás keretében akár több mint 3300 eurós bírság is kiszabható. Az ukrán fegyveres erők már a virradó éjszaka Szamara régióban Oroszország európai részének délkeleti részén támadást hajtottak végre a Roszkozmosz állami űrügynökség egyik kulcsfontosságú üzeme ellen, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Egy régióbeli ipari létesítmény elleni rakéta támadást korábban a kormányzó is elismert. Zelenszky egyúttal közölte, hogy az ukrán fegyveres erők a Nyizsnyi Novgorodi területen található Szavaszlejka repülőteret is támadták, ahol szerinte orosz rakétahordozók vannak elhelyezve. A megye kormányzója nem számolt

0: Az összes épületet, közölte a Zadari megyei tűzoltóság vezetője. Az éjszaka folyamán több helyen ütött ki tűz Zadar megye területén, mindegyiket sikerült ma hajnalban megfékezni. A Dubjótok szigetén történt tűzvészről szóló hír nem sokkal azután érkezett, hogy Omis üdülőhelyen is tűz ütött ki, ahonnan közel 1000 lakost és turistát kellett evakuálni. A hatóságok szerint ők fokozatosan visszatérhetnek szálláshelyükre. Az omisi tűz okát egyelőre nem ismerik. A helyszínen egy fiatal nő holttestét találták meg, akinek személyazonosságát DNS vizsgálatokkal kell majd megerősíteni. 4 sérültet intenzív osztályon kezelnek. Ma hajnalban egy 5-ös erősségű földrengés rázta meg a dél-spanyolországi Granada város környékét. A regionális kormány közlése szerint a földrengés házakban és autókban okozott károkat, sérültekről nem érkezett jelentés. Az andalúz mentőszolgálatok több embert mentettek ki a megrongálódott épületekből. Az andalúz regionális kormány alelnöke szombaton az X közösségi hálón közölte, hogy a hatóságok rendkívüli helyzetet hirdettek ki, ugyanakkor felszólította az embereket, hogy kerüljék el a sérült épületeket és azok olyan részeit, mint a homlokzatok, erkélyek, falak vagy párkányok, amelyek meglazulhatnak és lezuhanhatnak.
1: Időjárás.
0: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és helyenként keleten déli irányból mérsékelt légmozgással.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom a D2-esen, Pozsonyban a Lanfranconi híd előtt, Malacka felől az útépítő munkásoknál, továbbra is 25 perc a várakozási idő, a Szitjina alagútban 40 km/h korlátozták a maximális megengedett sebességet. Emellett Pozsonyban az SMP híd felé Károlyfalu irányából 15 percet, és a D1-esen Nagyszombatnál Nyitra felé 15 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk.
2: Most egy 2025 májusában elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, a következő órában térben és időben is utazunk. A kalauzunk nem lesz más, mint Szurovec Róbert, aki egy személyben tanár, helytörténész, író és az egzotikus tájak szerelmese. Te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy a déd nagymamádat is ismerted, és állítólag a gyerekkorodban nagyon sok mesét, legendát mondtak neked.
3: Torna egykoron megyeszékhely volt, úgyhogy nagyon gazdag a történelme is, és hát tehát regékkel is rendelkezik természetesen, tehát nagyon sok rege köthető Tornához. Az egyik leghíresebb rege a Tornaiváról szól, tehát Bebek Krisztináról és Katalinról.
2: És ezt akkor most a nagymamától, vagy a déd nagymamától hallottad?
3: Elsőként a déd nagymamám mesélte, ugyebár 1912-ben született, Tornán élt születése óta, egy régi házban, a Szepsi úton gazdálkodott, állatokat nevelt, kertészkedett, ahhoz a generációhoz tartozott, amely saját maga termelte meg a hozzávalókat a főzéshez, úgyhogy egészségesen éltek, tudták, mit esznek. Hát én nagyon sokat jártam hozzá, 10 éves voltam, amikor elhunyt, ez alatt viszont nagyon sokat mesélt nekem, csak azt bánom, hogy hát akkoriban gyerekként még nem fordult meg a fejemben, hogy azokat a történeteket, meg azokat, amiket mesélt, lejegyezzem, úgyhogy ezt nagyon bánom. Utána viszont az ő lánya, tehát a nagymamám is nagyon sokat mesélt, nos akkor viszont viszont már egy picit idősebb voltam, így néhány történetet, legfőképpen a második világháborús élményeit papírra is vetettem, tehát lejegyeztem azokat.
2: Nagymamád viszont itt Tornán a anyakönyvi hivatalban

0: Ártál vezetője volt. Tudtom, mai jártál hozzá, mennyire volt titokzatos világ ez neked?
1: Sokszor betértem hozzá gyerekként, tehát akkoriban már úgy szembesültem egy hivatali alkalmazott munkájával. Azt is láttam, hogy egyszerűen mennyi dolga van egy olyan személynek, aki elkötelezett egy község, egy település iránt.
0: Ebben talán annyi az érdekes, hogy te most, mint torna képviselője, tornaközség képviselője, te eskedsz, és akkor ezek szerint a nagymamád is eskedett, mert régebben ezekben az anyakönyvi hivatalokban történtek meg ezek az esküvők, szóval ilyen szempontból így folytatod valamilyen szinten az ő hivatását.
1: Esketett, nagyon sok párt adott össze. Gyerekkoromban emlékszem, gyerekkoromból, hogy egyszer-kétszer így betértem a hivatalba, amikor éppen esketett. Hát igen, ilyen téren a nyomdokaiba léptem, mivel önkormányzati képviselőként engem is megválasztottak az egyik esketőnek, úgyhogy alkalomattán én is szoktam esketni.
0: Hát most így belegondoltam, és ez tényleg egy ilyen komoly megtiszteltetés, és egy ilyen szép feladat lehet. Szereted csinálni?
1: Igen, érdekes, tehát látni az emberek boldogságát. Néhányan egy picit feszélyezettek, de ez szerintem természetes. És ugye hát még jobb, amikor aztán az ember évek múlva is találkozik ezekkel a párokkal is, és látom, hogy boldogok, úgyhogy igen.
0: Torna a úgynevezett Nagy Magyarország legkisebb vármegyének volt a székhelye, tehát egy ilyen jelentős város, szerintem volt városi rangja, és ehhez képest most pedig település elvesztette a városi rangját, nem is beszélve arról, hogy már nagyon-nagyon rég nem megyeszékhely, hogy ez bármilyen szinten így téma Tornán.
1: Elég sokat beszélünk erről, leginkább a Csemadokon belül, a tornai alapszervezet alelnöke vagyok. Sokat foglalkozunk ezzel, igyekszünk a lokál patriotizmust is ápolni az emberekben, tehát a különféle előadások által, különféle rendezvények által. Nem szeretnénk, hogy az emberek elfelejtsék ugye a múltjukat. Ezért is ragadtam meg az alkalmat, hogy nagyon sok titkot előhúzok a múltból, és ezeket idén publikálni szeretném. Sokat tűnődtem azon, vajon milyen formában jelentessem meg ezeket az adatokat. Tehát úgy gondoltam, hogy novellák formájában fogom visszahozni ezeket az eseményeket a köztudatba. Hát ennek az a lényege, hogy a fiatalabb generáció is elolvassa azokat, hogy ne csak puszta tények által ismerjék meg a múltunkat, hanem ilyen szórakoztató formában.
0: Hát ebben a műsoromban van három állandó kérdés, amit minden vendégemnek fölteszek, hogy mi a kedvenc tárgya, hol van a kedvenc helye, és hová szeretne még elutazni. Szurovec Robertnak van-e kedvenc tárgya?
1: Nem, mi a kedvenc tárgyaimat, vagy tárgyamat illeti, hát szerintem nincs is olyan, viszont szeretem a könyveket, úgyhogy szerintem a könyveim. Az a problémám ugye, hogy nagyon sok könyvem van, és már nem férnek a könyves polcra, úgyhogy gondolkodom egy könyvtár szobán, ahol csak kimondottan könyvek lesznek, ahol aztán méltó helyük lehet ugye a köteteknek.
0: Hol van a kedvenc helyed?
1: Hát ugye mivel tornai vagyok, a tornai vár szádelőivől, tehát abból is több is van, tehát a tornai vár a szádelőivől, ájvízesések, de ha kiemelhetném, akkor a tornai várat emelném ki. Ugye hát alatta nőttem fel, nap mint nap látom, ha csak feltekintek rá, és hát büszkeséggel töltem, mert hát lényegében az is többek között a gazdag múltunknak az öröksége.
0: Hát és ez tényleg szembe jön mindenhonnan, ugye mi is most tornán vesszük fel ezt a beszélgetést. Hát most épp az ablakból nem látszik, de mindenki, aki eljön a Kassa-Rozsnyói főúton, az láthatja a tornai várat, ugye ez körülbelül Kassától 40 kilométerre található Torna. Emlékszel az első alkalomra, amikor felmentél?
1: Hát ugye gyerekkoromban is elég sokszor úgy felmentünk, mindig ilyen misztikus hatást keltett, meg hát kelt is mostanáig is a vár. Hát ugye van összehasonlítási alapom, azelőtt ugye nagyon be volt nőve, úgyhogy ha valaki fel akart menni, meg felmentünk, akkor át kellett verekednünk magunkat a bozóton. 2015-ben viszont megalakult a Kastrum-Torna polgári társulás, és hát az a szárnyai alá vette a várat, természetesen tornaközség önkormányzatának segítségével és támogatásával. Nem csak, hogy kitisztították a várat, de munkálkodnak a konzerváláson is. Most is ugye nagyon szeretek feljárni, de talán a legemlékezetesebb legkisebb várba való barangolásom az volt, amikor ugye először megtisztítottuk a növényzettől, és hát kibontakoztak az egyes falak, amelyek ugye azelőtt nem voltak láthatók.
0: Ami engem leginkább megdöbbent, hogy teljesen kívülállókat is sikerül behúzni ebbe, tehát jönnek kassáról emberek, hogy cipelhessenek homokot. Szóval, hogy mi lehet a titka ennek?
1: Sokak számára inspiráló az, amit az önkéntesek csinálnak, és hát ugye nem csak a kassáiak, de ugye más településekről származók is, ha feljönnek, akkor hát megcsodálják ezt a munkát, amely az összefogásból ered, és maguk is úgy érzik, hogy valamiféleképpen segítsenek nekik. Úgyhogy azzal, hogy felvisznek egy vödör homokot, már ők is jogosan úgy érzik, mint hogyha tettek volna valamit Tornaváráért. És hát tettek is.
0: Előjáróban már a felvezetőben el is mondtam, hogy te utazó is vagy, ezért a következő kérdésre a válasz érdekel nagyon, hogy mi az a hely, ahol még sohasem jártál, de ahol valamiért még nagyon szeretnél eljutni.
1: Egy régi álmom, nagyon szeretnék ellátogatni Peruba, meg akarom ismerni a helyszíneket, az embereket, és hát eltökéltem, ugye idén leszek 40, hogy meglepem magam egy perui utazással. A repjegyet már meg is vásároltam, júliusban megyek néhány jó ismerősömmel.
0: Jobb, ha az ember így ismerősökkel megy?
1: Én elég gyakran egyedül is szoktam utazni, tehát néha ismerősökkel, de néha egyedül is, és hát az is érdekes, mert ugye arra ösztönzi az egyedül való utazás az embert, hogy jobban odafigyeljen, tehát az ember saját magára van utalva, és minden egyes apróságra oda kell figyelni, és hát ez egyfajta kihívás is.
0: Mi volt az a fő motivum, ami miatt Peru ennyire érdekelt téged?
1: Hát egyrészt távoli hely, nagyon sok rejtély szövődik Peruhoz, ugyebár például a Nazca vonalak, lényegében a történelmi oldala természetesen, tehát igyekszem olyan helyeket meglátogatni, ahol azért történelem is van. Ugye adódnak kivételek, de többnyire ezeket a helyszíneket keresem fel. Például jártam az egyiptomi piramisoknál idén februárban Kínában, végig sétáltam a kínai nagyfalon, tehát egy bizonyos szakaszán, hát még emellett ugye sok más helyszínt is meglátogattam, most pedig úgy gondoltam, hogy Peru.
0: Hát akkor térjünk rá a utazási vonalra, ha már így felvezetted, mondjuk akkor kezdjük is Kínánál. Úgy mondtad nekem, hogy ott mondjuk volt három ilyen főbb város, amit meglátogattál, és mind a három város három külön világ volt, ami annyira nem meglepő, mert ott tényleg egy város az itt Európában, az egy országnyi ember lakik, tehát annyira azért nem meglepő, hogy itt minden város egy külön világ, de mik voltak a kínai tapasztalataid?
1: Kína nagyon érdekes volt, tehát nagyon érdekes ország. Tényleg, aki teheti, az látogasson el oda. Három városban jártunk, és hát úgy éreztem magam, mint a három különféle országban lettem volna. Pekingbe érkeztünk, ugye hatalmas város, viszont nagyon érződik, ugye, hát a Kína egy kommunista ország, viszont szerintem Pekingben érződik ez leginkább. Léptennyomon rendőrök, katonák, a Tiananmen térre sem mehettünk be anélkül, hogy megmotoztak volna, vagy esetleg átkutatták volna a táskáinkat. Ugyan ez a szigor fogadott minket például a metróállomásokon is. Viszont, ami meglepett, nagyon tiszta város, és hát ugye biztonságos természetesen.
0: Tényleg sok a kamera?
1: Igen, nagyon sok a kamera. Volt olyan oszlop, amelyen 15-20 kamerát is összeszámoltam. Többen, még mielőtt ugye elindultam arra az útra, többen figyelmeztettek, hogy hát ha Kínába mész, azért vigyázz, mert Kína veszélyes. Érdekes, hogy én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. A biztonságérzetünk nagyon-nagyon magas volt, úgyhogy nem leselkedett ránk semmiféle veszély.
0: És a többi városnak mi volt a jellemzője?
1: Pekingből, ugye hát Peking mellett még megnéztük a kínai nagyfalat, tehát oda Pekingből indultunk, mi a műtjenyű szakaszt választottuk, nagyon festői szakasz, egy 7-8 kilométert tettünk meg a falon. A falat a vádlingban is éreztük, de ezáltal lett sokkal intenzívebb az élmény. No és igen, Pekingből aztán Xi'anba mentünk. Ugye Xi'an is nagyon érdekes, tehát egy picit ilyen kaotikus, leginkább a muszlim negyed. Azt tudni kell, hogy Xi'an volt a Sejemút vége, és ezért ugye nagyon sok arab és perzsa telepedett le ott, így hát a helyiek is felvették a muszlim vallást, tehát az utcák ilyen kaotikusak, ugye nagyon sok a tuktuk, a motorkerékpár dudálnak egymásra, az emberek az utcán élik a hétköznapjaikat, tehát az utcán vágják a csirkéket, tehát nagyon-nagyon élvezetes. Itt ugye megnéztük az agyak hadsereget, az szintén nagyon intenzív élmény volt. Xi'anból a gyors vonattal elutaztunk Shanghaiba. Shanghai viszont ugye egy kozmopolita, modern város, tele felhőkarcolóval, úgyhogy ott viszont úgy éreztük magunkat, mintha jövőbe érkeznék, tehát mintha jövőbe csöppentünk volna.
0: És a gyors vasút, ugye arról is regéket mesélnek, az mennyire gyors?
1: Nem volt ez újdonság a számomra, mert tavaly volt szerencsém Japánba látogatni, úgyhogy ott Tokió mellett még Hiroshima-t, Kyoto-t, Narát és Oszakát is meglátogattuk. Ott viszont ugye hát ezáltal volt lehetőségünk kipróbálni a Shinkansen-t, de a Shinkansen olyan 250-nel közlekedett Japánba. Itt viszont ugye ezek a puskagolyó vonatok, tehát bullet train, úgy hívják ezeket, a kínaiakat, ezek 350 a maximális sebesség, tehát 350 km per óra sebességet is elérnek, úgyhogy ez ilyen érdekes volt. Ugye és az is érdekes volt a vonatból, ugye a táj, láttam barlang lakásokat, amelyek már az ősidők óta lakottak, annyi különbséggel, hogy a legtöbbjükön most már rendes ablakok és ajtók is vannak, és ugye a temetkezési szokást is láttam a vonatból, tehát volt egy mező, és ilyen földbuckák voltak a mező kellős közepén, és hát ugye megtudtam, hogy a gazdák abba a földbe temetkeznek, amit egész életükön át műveltek. Nem utazási irodával szoktam utazni, kezdetben igen, viszont most már ugye merem állítani, hogy szereztem annyi tapasztalatot, hogy tehát saját szervezésben is el tudok jutni ezekre a helyekre. Hát ezáltal olyan helyeket is meg tudunk látogatni, ahová lehet, hogy a turisták nem jutnak el. Így lesz ez Perúban is, tehát Perúban felvettük a kapcsolatot misszionáriusokkal, úgyhogy Cusco környékén, ugye ahol a Machu Picchu is, tehát közel van a Machu Picchu, Cusco környékén meglátogatunk néhány árvaházat is.
0: Mi volt az a helyszín, ahol egyedül voltál, és ilyen nagyobb, vagy mélyebb benyomást tett rád?
1: Több ilyen helyszín is van, mert ugye ha tehetem, akkor egyszer egy éven egyedül is azért elmegyek valahova, hogy így próbára tegyem, tehát saját magam és a szervezési képességeimet, és ugye az a lényeg, tehát ez szerintem így egy picit azért az önbizalmat is erősíti az emberben, mert ugye teljes mértékben magára van utalva az egyén, aki így ellátogat valahova, egyedül természetesen, tehát így felsorolom nagyjából, és akkor ezekből kiemelem, hogy melyik volt az a helyszín, ahol tényleg ilyen érdekes volt egyedül lenni. Tehát például egyedül voltam Londonban, Barcelonában, Valenciában, a spanyolországi Valenciában, Mallorcán, Velencében, jó, ez mondjuk Európa, de meg Isztambulban is, de egyedül voltam az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban leginkább. Nagyon sok arab országban jártam, ugye többen kérdezték, hogy így elmersz menni egyedül muszlim országba. Mondom, igen, mert nagyon sok arab országot meglátogattam már, tehát Egyiptomot, Marokkót, Jordániát, Libanont, és úgy kezdem megismerni a kultúrájukat, tudom, hogy mit lehet, mit nem. Nyilván, aki ezt nem tudja, és aki még nem járt arab országban, az azért nézzen utána, mielőtt így útnak indul. Ilyen téren lehet, hogy egy picit veszélyes lehet, de aki már tényleg tudja, hogy mit szabad, mit nem, az bátor szívvel elindulhat akár egyedül is. Szerintem talán Isztambul volt így érdekes egyedül, Isztambul meg Dubaj.
0: És Isztambulban mi? Hát ez egy szintén óriási város.
1: Mindig, ha szállást foglalok, arra törekszem, hogy a városközpontban legyek. Ugye az Aranyszarv félszigeten voltam elszálláshol, volt van a legtöbb látnivaló, tehát a Kék mecset, az Hagia Szofia, a Ciszterna, ugye, tehát ez a víz alatti palota, a Grand Bazar természetesen, no és aztán, hát érdekes, tehát átmentem ugye a másik partra is, a Galata-toronyhoz, még az Aranyszarv félszigeten meglátogattam a Topkapi palotát, tehát a Szultán palotáját is, és hát hajóval, kompal átmentem az ázsiai partra is. Ami a veszélyhelyzeteket illeti, nem is mondanám azt veszélyhelyzetnek, talán Jordániában, a Wadi Musa városában történt egy olyan, ez ugye Petra mellett van, tehát innen megyünk be Petrába, tehát a sziklavárosba, a Wadi Musa lefordítva Mózes völgye, hát este így elindultunk egy sétára, no és ahogy mentünk vissza a szálloda felé, azt vettük észre, hogy hát a város teljesen kihalt. Még feltettem magamban a kérdést, hogy lehet, hogy kiárási tilalom van, és nem tudunk róla. És ott megállt mellettünk egy fehér pick-up. Ugye kapusznyi volt a fejünkön, mert eléggé fújt este a szél, és hát mindjárt levettem a kapusznyit, lehet, hogy azt hitték, hogy valami helyiek, vagy én nem tudom, és hát megkérdezték, hogy hova tartunk. Ilyen két izmos férfi ült benne, mondom, vissza a szálloda felé, hogy üljünk be, ők elvisznek. Nem, mondom, köszönjük nagyon szépen, mondom, gyalog megyünk, nem vagyunk messze. Elhajtottak. Megyünk tovább, alig tettünk meg néhány métert, egy újabb fehér pick-up állt meg mellettünk, szintén két ilyen drabális fickóval, ugye az egyik a volánnál ült, a másik az anyós ülésen, és szintén ugyanazt megkérdezték, tehát hogy hova megyünk, és ha úgy, akkor nyugodtan szálljunk be, ők elvisznek minket a szállodáig. Megint csak mondom, hogy nem, de már kezdtem érezni a veszélyt, tehát a vészcsengő szólt a fejemben. Mondtam, nem, természetesen már közel vagyunk, elmegyünk. Szerencsére, amikor ugye eljutottunk ahhoz az utcához, amely aztán nyílegyenesen vezetett a szálloda felé, azt vettük észre, hogy az úton, tehát az utca végében megállt egy harmadik pick-up, egy fehér pick-up, és bámultak minket, és akkor erősen rátaposott, a sofőr rátaposott erősen a gázra, és elhajtott. Úgyhogy még mai napig nem tudom, minek vélni ezt az egészet.
0: Hát a helyi, a tornai alapiskola tanára vagy, ki tudod-e használni ezeket az élményeidet az oktatásban? Hát egyrészt ugye a helytörténészi, vagy az utazási élményeidet, szoktál-e mesélni erről a gyerekeknek?
1: Többnyire, ha ugye természetesen ugye, hát a gyerekek között elterjedt, hogy a tanár hol járt, és ha ugye visszatérek, akkor szoktak igényelni, hogy készítsek nekik egy rövid prezentációt, vagy esetleg mutassak videófelvételeket ezekről a helyszínekről. Most ugye hát a fiatalok között nagyon elterjedt a TikTok, és hát akit esetleg érdekel, és sok tanulóm, ugye, tehát a legtöbb tanulóm ott van, létrehoztam egy vlogot a TikTokon, ennek az a neve, hogy Egy felvidéki utazó, és ott szoktam ilyen sorozatban feldolgozni ezeket az élményeket. Most Kínán dolgozom, úgyhogy ők is meg szokták tekinteni, azon felül viszont még az iskolában is szoktam, tehát egy-egy tanítási órát rááldozok arra, hogy elmeséljem nekik az élményeiket, és nagyon érdekli őket.
0: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Szurovec Róberttel. Maradjanak velünk!

0: Egyszer csak úgy döntöttél, nem is olyan rég szerintem ez a Covid körül lehetett, hogy írsz egy történelmi ihletettségű krimit, mégpedig a Halál anatómiája címmel. Így utána néztem, most ez elvileg trilógiának készült, és már a második darabját is megírtad. Na de hát kezdjük ott, hogy hát így adódik amúgy, mert hát mondtad, hogy nagyon érdekel a történelem, de hogy azért nem minden helytörténész kezd el történelmi krimiket írni, hogy mi volt a szikra?
1: Én hát már gyerekkorom óta írok, hát gyerekkoromban is ilyen rövid történeteket vetettem papírra, de leginkább csak saját magam részére, tehát nem adtam oda elolvasni őket senkinek. Ami a Halál anatómiáját illeti, ez egy olyan sztori, amely már elég régen megfogalmazódott a fejembe, és hát aztán úgy gondoltam, hogy elérkezett az idő, hogy papírra vessem azt, így hát magánkiadásban aztán megjelent ez a kötet. Eleinte, amikor elkezdtem írni, még nem gondoltam arra, hogy trilógia legyen belőle, de aztán végül ugye a cselekmény által úgy adódott, hogy a végén hattam egy kis kaput, miha esetleg folytatni szeretném. És hát ennek folytatás lett a vége, ugye egy évre rá megjelent a Halál gépezete, tehát ez a trilógia második része. Amit tudni kell ezekről a könyvekről az az, hogy Kassá játszódnak 1896-ban. Sokan kérdezik, hogy miért pont Kassá, és miért pont ezt az évet választottam. Nos, hát Kassát azért, mert ugye ott végeztem a középiskolai és egyetemi tanulmányaimat, és hát közel áll hozzánk, ugye a szívemhez nőtt a város, és én azt szoktam mondani, hogy egy író írjon olyanról, amit ismer. Így hát Kassára esett a választás, ami pedig az évet illeti, tehát ez az év leginkább azért jelentős, mert akkor ünnepelték, tehát akkor tartották országszerte a milleniumi ünnepségeket. Ugye tehát a magyarok bevonulását a Kárpát-medencébe, tehát ez egy 1000 éves évforduló volt, ezt ugye nem csak Budapesten, hanem országszerte megtartották ezeket az ünnepségeket, Kassa sem volt kivétel, és hát Torna sem. Tornán is elég érdekes ünnepséget kerítettek köré, de most visszatérnék Kassára. Úgyhogy ezért esett a választás ugye Kassára és az 1896-os esztendőre. A történet kitalált, viszont a helyszínek nem azok. Tehát a helyszíneket valósan írtam le. Régi könyvek alapján, régi fényképek alapján írtam le az egyes helyszíneket. Ugye a 19. század végén már elég sok könyvet kiadtak Kassáról, és nagyon sok fénykép is van ebből az időből, úgyhogy ez nagy segítségemre volt, de levéltári kutatást is igényelt a mű megírása, mert ugye leginkább tudnom kellett, ha esetleg gyilkosság történt, akkor kiment ki annak idején a helyszínre, kiderült például, hogy a rendőrálkapitány, tehát a főkapitánynak a helyettese, és a rendőrorvos, ők voltak ketten azok, akik aztán ugye kimentek a helyszínre, természetesen nem csak egyedül voltak ott, tehát nem csak ketten voltak ott, hanem több rendőr is, akik a helyszíni szemlét végezték, úgyhogy ezeknek a részleteknek utána kellett néznem, meg ugye olyannak is, hogy hány részlegből állt, tevődött össze a kassai rendőrkapitánság, milyen volt az akkori rendőrök egyenruhája, és így tovább, és így tovább. Ami a Halál gépezetét illeti, ez azért is érdekes, mert még az első regény, a Halál anatómiája 1896. januárjában játszódik, amikor gyakorlatilag még csak a milleniumi ünnepségek előkészületei zajlottak. A Halál gépezete már májusban játszódik, amikor reálisan Kassán megtartották az ünnepségeket, úgyhogy az olvasó azzal is megismerkedik, hogy Kassa hogyan ünnepelt.
0: Hogyan ünnepelt Kassa, hogy mi volt a legérdekesebb momentum?
1: Itt lényegében Kassán az volt a legérdekesebb, tehát volt ilyen zenés felvonulás, mindenki volt világítva, nagyon szépen kivilágították, nem csak a középületeket, hanem ugye a kisebb üzleteket is, a magánházakat, és katona zenekar játszott, tehát ők vonultak az élen, és mögöttük a az emberek gyertyával a kezükben, úgyhogy nagyon-nagyon szép lehetett. De azon kívül ugye természetesen az egyes iskolák is ünnepeltek, voltak iskolák, amelyek zászlót avattak, szentmise is volt természetesen, de ami érdekes, nem a Szent Erzsébet székesegyházban, mivel az akkoriban még felújítás alatt állt, úgyhogy még nem végeztek teljesen a felújításokkal. Igaz, hogy 1896-ban már helyreállították ugye a padokat és az oltárt is, de még nem szentelték fel újonnan ahhoz, hogy szentmisét tartassanak ott, úgyhogy páduai Szent Antal templomában volt az ünnepi szentmise, tehát az a templom helyettesítette a dómot. Úgyhogy ez egy ilyen érdekesség.
0: Hát gondolom az akkori emberek úgy érezték, hogy ez az évszázad eseménye.
1: Szerintem mindenképpen az volt, ha megéltük volna, akkor mi is ugye a részesei szerettünk volna ennek lenni természetesen. Ez az ünnepség is hozzájárult ahhoz, hogy az emberekben erősítse a hazaszeretetet.
0: Hát és ugye 18 év múlva kitört az első világháború, hát ez akkor még nem volt benne a hangulatban.
1: Hát igen, még akkoriban nem tudták, úgyhogy nem foglalkoztak vele. Aztán hát ugye jött ugye 1920, úgyhogy hát minden megváltozott, igen.
0: Mondtad, hogy beleástad magad ebbe a kriminológiai dologba is. Voltak-e érdekes szavak, amik felkeltették az érdeklődésedet? Nem tudom, akkor már vettek új lenyomatot, vagy valami technikai megoldások voltak-e, amiben így belemélyedtél?
1: Nagy segítségemre volt a magyar nyomozás kézikönyve. Ezt 1897-ben adták ki Losoncon. Ez nagyon érdekes, mert ugye leírták benne az akkori technikákat, tehát az akkori eljárásokat, amelyeket ugye a nyomozás során végeztek, mivel azok különböztek a maiaktól. Új lenyomatot vettek, még olyan érdekességet is tartalmaz a könyv, mint például a tolvaj szótár. Tehát a tolvajoknak saját szótáruk volt, ezzel kommunikáltak egymással a nyilvánosságon.
0: Tolvajnyelv.
1: Igen, a tolvajnyelv pontosan. Tehát a tolvajnyelv, ennek is utána néztem, hogy honnan is eredez tulajdonképpen. Tehát ezeket német, héber és roma szavakból ötvözték ezeket a szavakat, és ugye ezzel kommunikáltak egymás között a tolvajok, akár a nyilvánosságon is, és hát senki nem értette, hogy mire készülnek. Tehát nyugodtan, akár egy kávézóban, vagy egy kocsmában is szőhették a tervüket. Senki sem értette, hogy miről beszélnek.
0: Hát még azoknak is sokat mond a Salkház szálló neve, vagy fogalma, akik így a 60-as években ismerték Kassát, akik pedig korábban azoknak abszolút, ez egy ilyen meghatározó szállója volt Kassának, akkoriban még ilyen minőségből, hogy ilyen nagyságúból kevés volt. A regényed foglalkozik, vagy a regényedben így érintőlegesen szerepelnek a salkházok, és ennek volt is egy folyománya.
1: Mivel jó magam is szeretem a kávét, ezért úgy döntöttem, hogy a főhőseim is ugyanúgy szeretni fogják, és hát a regényemben a Salkházszálló kávézójába szoktak elég gyakran betérni, és egy csésze fekete mellett aztán megvitatják a dolgokat, és hát gyakran ott jönnek rá a rejtély megoldására, és hát én ezt így beleszőttem az első regényembe, és nagyon meglepő volt, amikor az első könyvem megjelenése után érkezett egy e-mail egy bizonyos Kósáné Salkház Erzsébettől. A hölgy Miskolcon él, nyugalmazott tanárnő, és hát kifejezte háláját, hogy a könyvemben emléket emeltem a családjának. Tehát tudniillik, ő a Salkházak egyeneságú leszármazottja. Én is nagyon örültem ennek a visszajelzésnek, és említettem neki, hogy a második regényembe viszont, tehát a folytatásba részletesebben szeretnék írni a Salkházszálló megalapításáról, és még az is megfordult a fejemben, hogy Salkház Lipót, tehát az alapító egy fejezet erejéig esetleg feltűnne a könyvemben, és hát ezt az Erzsike ugye nagyon-nagyon pozitívan kezelte, és küldött nekem egy újságcikket, amit az édesapja írt. Ugye az interneten nagyon sok információ van a Salkászálló megalapításáról, viszont ez egy tényleg hiteles információkon alapuló cikk, mégiscsak egy Salkház leszármazott írta, és Erzsike volt olyan kedves, hogy a rendelkezésemre bocsátotta ezt a cikket, és mondta, hogy nyugodtan merítsek belőle információt, úgyhogy nagyon-nagyon hitelesen írtam le a regényembe a Salkház szálló megalapításának körülményeit. No és a második meglepetés, pozitív meglepetés akkor ért, amikor Miskolcon volt könyvbemutatóm, és Erzsike a nővérével együtt megjelent ott, tehát két Salkház leszármazott is megtisztelt engem a jelenlétével, ez nagyon jól esett.
0: Hát így végezetül térjünk vissza a Tornára, honnan ez a történetünk elindult, ahol Szurovec Robert történet is elindult. Az egyik ilyen találhatott hely történeti, amit belefoglaltál ezekben a már említett történelmi novelláidba is, vagy történelmet népszerűsítő novelláidba is, az Bartóki Mária személye volt. Én már hallottam róla régebben, ő egy újságírónő volt, ez is nagyon érdekes, hogy innen Tornáról lehetett szerkeszteni lapot, vagy legalábbis egy mellékletet, de hogy te kikutattad, hogy neki egy ilyen krimiszerű története is volt.
1: Igen, nos, azzal kezdeném, hogy ugye egy író gyakran nem csak regényeket ír, hanem novellákat is, és hát a regényem mellett szintén ilyen rövid történeteket is írok. Ez, tehát az önálló novellás kötetem tavaly jelent meg, Rejtélyek völgyében címmel. Ez 15 novellát tartalmaz, melyek közül a legtöbb megtörtént eseményeken alapulnak, tehát megtörtént események illették az ömét. Többen így kérdezték, hogy hát jó, Kassáról írtál, de Tornáról miért nem írsz? És hát gondoltam, hogy itt van egy ilyen lehetőség, tehát az egyik novella, az egyik novellának az a címe, hogy a tornai postahivatal tolvaja. Bartóki Mária élete azért is fontos ugye a számomra, mert a tornai, tehát a Csemadok tornai alapszervezete kezdett el vele foglalkozni. Tornán van eltemetve, 1867-ben született Békés Csabán, és 1944-ben hunyt el Tornán, a sírja Tornán van, de viszont hát nem törődött vele senki, így a tornai Csemadok vezetősége ragadta meg ezt a lehetőséget, rendbetettük a sírját, de ezen kívül még tényleg nem tudtunk róla nagyon sok mindent, tehát csak annyit tudtunk róla, hogy mikor született, mikor halt meg, és hogy a nagyasszony főszerkesztője volt. Ugye a nagyasszony ez egy melléklet volt, amely leginkább nőknek szólt, tehát nőkről nőknek, közöltek benne recepteket, verseket és különféle történeteket. No és ez a Prágai Magyar Hírlap mellékleteként jelent meg havi rendszerességgel, és ez Bartóki Mária szerkesztette Tornán, hogyha nagyjából csak ennyit tudtunk róla, és én hát beleástam magam a kutatásba, mert én annak vagyok a híve, ha már itt élünk, akkor tudjunk meg a lehető legtöbbet a múltunkról, tehát a hagyományainkról, a történelmünkről, és hát így Bartóki Mária is nagyon fontos szerepet játszott Torna közéletébe. Ugye említettem, hogy Békés Csabán született, ott férhez ment, három gyermeke volt, ebből két fia gyermekként elhunytak, elhaláloztak, csak egy lánya élte meg a felnőtt kort, Erzsébet, emiatt is becsődölt a házassága, így 1894-ben Tornára érkezett, és hát itt jelentkezett a megüresedett postamesternői állásra. Úgyhogy Tornán postamesternő volt, és hát arra is ugye számos információ mellett rákattam egy olyanra is, tehát hogy 1898-ban valaki felbontogatta a tornai postára érkező csomagokat, és hát kilopta belőle az értékesebb tárgyakat. És ezt nem én találtam ki, tehát ezt egy korabeli újságcikkből tudom, bírósági tárgyalást írtak le az újságcikkben, ahol viszont Bartóki Mária volt az, aki rájött a tette, leleplezte a tettest, és bíróság elé került az ügy. Most nem mondom meg, hogy ki volt az, viszont a novellás kötetemben elolvashatják ezt a történetet. Ami fontos és ami érdekes, nagyon sok akkori tornai személyiséget is beleszőttem a történetbe, olyanokat, akik szintén aktívak voltak a tornai közéletben, például az egykori 1848-as honvéd, Williger Pál, ő is szerepel, és még sok mindenki más. És hát ezzel még ugye nem fejeztem be a dolgot, tehát jó, megírtam ezt a novellát, most viszont szintén dolgozom még novellákon, szeretnék kiadni egy következő ilyen krimi novellás kötetet.
0: Sokszor az ember úgy érzi, főleg ha vidéken él, vagy egy ilyen kisebb településen, hogy ilyen sivárok a mindennapjai, és hogyha elkezdi lapozni a történelmi iratokat, akkor pedig ilyen fantasztikus sztorikra bukkan.
1: Az emberek hajlamosak idealizálni a múltat, de aki úgy jobban beleássa magát, azért az úgy látja, hogy hát azért ott sem volt minden tejföl, tehát nagyon-nagyon kegyetlen időszakok is voltak. Ha visszatérek Bartóki Máriához, ugye Bartóki Mária leginkább a Trianon utáni időszakban lett még aktívabb, tehát olyan téren is, hogy Tea esteket szervezett, meghívta a tehetősebb tornai fiatal lányokat teázni, és hát mindenkitől szedett belépőt. Ugye hatóságok is figyelték, ki is hallgatták, mert ugye arra gyanakodtak, és hát jogosan, a Trianon után, hogy egyszerűen a fiatalokban akarja ápolni ugye a hazaszeretetet és a magyarság tudatot, és ez valójában így is volt. Na most, hogy mi vezette őt erre, az egy nagyon-nagyon kegyetlen időszak volt, mégpedig 1919, tornán ugye nagyon nagy harcok voltak, a Magyar Vörös Hadsereg és a cseh legionáriusok között. Ezen az mindkét oldalon nagyon súlyos veszteségek voltak, viszont tornának is vannak vértanúi, méghozzá olyan téren, hogy a legionáriusok összegyűjtöttek 15 szemét, akiket halálra kínoztak a vármegyeház pincéjében. Ennek a kicsúcsosodása az volt, hogy gránátot dobtak közéjek, és hát kioltották az életüket. Kettőnek sikerült megmenekülniük, és hát ez ugye hát ez megrendítette az akkori tornaiakat. 1924-ben a legionáriusoknak emeltek emlékművet a gyűrtetőn, tehát a község fölött magasodó dombon, tehát azt gyűrnek nevezzük, ez a várdombból nyúlik ki, és ezen van a tornai templom is. És hát legionáriusoknak állítottak emlékművet, és ezt úgy Bartóki Mária nem tudta megemészteni. Bartóki Mária ugyebár a vármegyeházával szemben lakott. Úgyhogy a tornaiak az ablak mögül figyelték az eseményeket, úgyhogy én merem állítani, hogy ő is a szemtanúja volt annak, ahogy ezeket a rabokat bevezették a vármegyeházába, és ezért szervezte a teáesteket, tehát a bejövő összegből a vértanúknak, tehát a magyar vértanúknak szeretett volna legalább egy emléktáblát állítatni, úgyhogy ez volt a célja. Figyelték, tehát próbálták ellehetetleníteni, a felvidéken mellesleg megalapította a női mozgalmat, úgyhogy nagyon-nagyon aktív volt.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Szurovec Róbert tanárral és helytörténésszel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. Jövő héten újra érdekes vendégekkel várom Önöket. Kubányi Péter hangmérnök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: Az előzőekben egy 2025 májusában elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A rendőrség elszállította a tegnap a Dunában talált lőszert, a mai nap folyamán hatástalanítják. Ukrajna támadást hajtott végre a Roszkozmosz egyik létesítménye és a Szavaszlejka légibázis ellen. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A komáromi járásbeli Dunamocs területén a Dunában talált hajóaknát ma hatástalanítják. Ezt a nyitrai kerületi rendőrség erősítette meg. A rendőrség készenléti egységének robbanószer szakértői és kriminalisztikai szakértői intézetének munkatársai tegnap este a lőszert egy közeli szigetre szállították. A hatástalanítást ma biztonságos helyen és a szükséges intézkedések betartása mellett hajtják végre. A helyszínen továbbra is dolgoznak az illetékes egységek, amelyek felügyelik a beavatkozás biztonságos lefolyását. A hajóakna megtalálásáról szóló bejelentést a rendőrség tegnap délután vette át. A lőszer körülbelül 20 cm-rel a Duna vízszintje alatt volt, hossza körülbelül 2 méter, átmérője 50 cm. Az utasok továbbra is jogosultak lesznek kártérítésre a késő és törölt járatok esetén. A kártérítés igénybevétele egyszerűbbé válik, és új jogokat kapnak a gyermekes családok, valamint más kiszolgáltatott utascsoportok is. Erre hívta fel a figyelmet a D-Test fogyasztói szervezet azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió 13 évnyi tárgyalás után jóvá hagyta a légiközlekedésben utazók jogaira vonatkozó új szabályokat. Az utasok számára a legfontosabb hír az, hogy megőrzik a kártérítésre való jogukat 3 óránál hosszabb járatkésés esetén, valamint akkor is, ha a járatot kevesebb mint 14 nappal az indulás előtt törlik. Éppen erről a védelemről folytak a leghevesebb viták a tárgyalások során. A kártérítés összegesen változik, az továbbra is a repülés távolságától függően 250 és 600 euró között mozog, nyilatkozta Eduarda Herksová, a D-Test igazgatója. Az új szabályokat már jóvá hagyta az Európai Parlament és az EU tanácsa is. Az ukrán fegyveres erők már a virradó éjszaka a Szamara régióban Oroszország európai részének délkeleti felén támadást hajtottak végre a Roszkozmosz állami hűrügynökség egyik kulcsfontosságú üzem ellen, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Egy régióbeli ipari létesítmény elleni rakétatámadást korábban a kormányzó is elismert. Zelenszky egyúttal közölte, hogy az ukrán fegyveres erők a Nyizsnyi Novgorodi területen található Szavaszlejka repülőteret is támadták, ahol szerinte orosz rakétahordozók vannak elhelyezve. A megye kormányzója nem számolt be a régiójában történt támadásokról. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a hadseregnek ismét sikerült megsemmisíteni egy olajlétesítményt a leningrádi régióban. 3 évtizede nem látott nehézségű a Duna vízszintjének duzzasztásához szükséges munka folyik Paks és Duna-Szent Benedek között. Erről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter magyar miniszterelnök Paksnál. A nap folyamán 5000 tonna kő fog érkezni a helyszínre, majd arról beszélt Magyar, hogy egy ilyen válság idején szerinte jogosan elvárható a teljes nemzeti összefogás. Az ideiglenesen lehelyezendő bárkák hasonló hatást fognak kiváltani, mint a fenékküszöb, azaz egy kisebb szakaszon lelassítják és felduzzasztják a vizet. A sajtótájékoztatón a vízügyi szakemberek mellett részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója Tóth Péter is. A tűzoltóknak ma reggel sikerült megfékezniük azt a tűzvészt, amely tegnap este a horvát Dugi Otok szigetén tört ki. A beavatkozás során sikerült megvédeniük az összes épületet,

0: Alakul. A szél többnyire gyenge lesz nyugaton és helyenként keleten, déli irányból mérsékelt légmozgással.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. július 5-i adását ismételjük meg.
1: Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Rimaszombati Június Fest két főszervezőjével beszélgetek a jubiláló rendezvényről, hiszen idén már 10. alkalommal került megrendezésre a fesztivál, nem kis sikerrel, ugyanis rekordszámú közönséget vonzott a Június Fest. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk 1 órában.

0: A Június Fest egy háromnapos programsorozat, amely rendszerint a Rimaszombati Amfiteátrumban kerül megrendezésre. A rendezvény családi napból, könnyűzenei napból és egy megemlékezési napból áll. A könnyűzenei napon a szervezők a legismertebb zenei előadókat szólítják meg, miközben lehetőséget biztosítanak a helyi feltörekvő zenészeknek is. A szombati napon családi napot tartanak, ahol a kísérő programokkal és egyéb foglalkozásokkal a legkisebbeknek igyekszenek kedvezni. A fesztivál, mely méltán híres és közkedvelt Rimaszombatban és környékén, idén jubilált, ugyanis elérkeztünk a 10. rendezvényhez, melyet a kerek születésnap alkalmából a szervezők is igyekeztek különlegessé tenni, és azon voltak, hogy a közönség kedvében járjanak, amiben csak tudnak. Bátran mondhatjuk, hogy ez sikerült, hiszen a látogatók száma rekordot döntött. Arról, hogyan is indult a fesztivál, és hogy értek el oda, ahol jelenleg is tartanak, a két főszervezőt, Ciprus Zoltánt és Halász Attilát hallják.
1: Igazából 2015 nyárára kell visszamenni. Tudni kell, hogy akkoriban a 2016-os parlamenti választások előtt voltunk, és August Ferenc barátommal nagyban kampányoltuk, jártuk a településeket. Közben jött egy ilyen közös ötlet, hogy 25-30. Település után voltunk, hogy mi lenne, ha nem mindenhova egyesével járnánk, hanem csinálnánk egy nagy rendezvényt, ahol bejönnek az emberek, és közösen egy kultúrarendezvényen vennénk részt. Gyakorlatilag akkor még 3 hét alatt szerveztük meg az első fesztivált, amit akkor Augustus Festnek hívtunk, augusztus hónapban szerveztük meg. Első nagy siker volt, olyan 1500 vendég, amit el sem tudtunk képzelni előtte. Bár anyagilag kicsit mínuszos volt, itt még volt egy harmadik társunk, Molnár Attila barátunk, aki csak barátként csatlakozott hozzánk. Viszont morálisan és minden szempontból olyan pozitív visszhangok jöttek, hogy egyből eldöntöttük, hogy akkor csinálunk még egy fesztivált, és gyakorlatilag még szeptember közepén csináltunk egy újabb szeptemberfesztet. De ahogy említettem, mínuszos lett, mi ketten bár kampányoltunk, úgyhogy mi ezt úgy vettük, hogy ez kampánykiadás, de már nem mertük újra megszólítani Molnár Attilát egy hónapon belül még egy esetleges mínusz fesztiválra, és gondolkoztunk, hogy kit lehetne még megszólítani, és akkor jött az ötlet, hogy Halász Attila barátunkat, akik már akkor a baráti körben aktívak voltak, mi lenne, ha csatolnánk a fesztiválhoz, és így jött a második fesztivál, amíg abban az évben, szeptemberben, szeptemberfest néven, és akkor lépett be az Attila. Mármint elmondhatom, a következő évben pedig gondolkozunk, még lenne az ideális hónap, amikor lehetne csinálni, és akkor 2016-ban volt az első, úgymond június fest néven ez a fesztivál megrendezve júniusban.
0: Kampány rendezvényként indult, de aztán ez tulajdonképpen kinőtte magát. Volt ebben esetleg egy olyan gondolat is, hogy ebben a régióban, itt ezen a vidéken is legyen valami nyári szórakozás, meg nyári fesztivál az embereknek, mert oké, hogy van egy nyári tábor Gombaszögön, de hát azért pár kilométerrel az is odébb van, úgyhogy volt esetleg egy ilyen gondolat is a mögött?
1: Igazából több éve visszamenőleg már akkor gondolkoztunk, hogy lehetne egy fesztivál csinálni, csak úgy nem igazán mertünk belefogni, mert addig is jöttünk bálokat, kisebb-nagyobb rendezvényeket, ezek általában egy ilyen kisebb rendezvények voltak, egy pár órásak, viszont ilyen nagy fesztivált, nagy költségvetésre igazából nem mertünk belevágni. Mikor viszont elkezdtük csinálni először augusztus, majd szeptemberfestet, rájöttünk, hogy ez egy jó rendezvény. Természetesen, ahogy mondtam, az első kettő, úgymond valamelyes kampányrendezvényt, akkor saját pénzüket tettünk bele, semmilyen pályázat, semmilyen hasonló nem volt. Nyilván, ahogy teltek az évek, ezt már nem lehet ez nélkül megoldani. Maga a politikai ezt természetesen elhattuk, mert ugye nem is lehetne olyan rendezvényeken kampányolni, vagy ilyen tevékenységet folytatni, amilyen valamilyen egyéb támogatással rendelkezik. Már nem lehet támogatások nélkül egy fesztivált megcsinálni, mikor van belépés, általában ez 40%-ra réget, másik 60%-at ilyen módon, valamint kisebb-nagyobb támogatóinktól szerezzük meg, akiknek ezúttal is nagyon hálásak vagyunk. Valójában ez a fesztivál kezdetektől egyébként egy ilyen nagy összefogásnak köszönhető, hogy mondtam, kisebb-nagyobb támogatóink, akik lehet, hogy 200-300 euróval valaki nem is anyagilag, hanem más termékeivel támogassa a rendezvényt. Úgyhogy mi nagyon örültünk az első perctől kezdve, hogy ez nem csak 3-4 ember szervezésében működik, hanem több szervezet. Itt meg kell az ifjúsági csoportot, a Magna Festumt, a baráti köröket, a gömöri ifjúsági csoportot, valamint rengeteg magánszemély, vállalkozó, lelkes aktivista szervezi a fesztivált. Ma már több mint 200 ember munkája van egy ilyen fesztivál benne. És még, ahogy mondtam az elején, egy 3 hétig szerveztük, még mondjuk egy 7 utómunka volt, most másfél évig szervezünk egy fesztivált, egy évig előre tervezzük, pályázatírás, stb. És utána, ha szerencsénk van, fél év az elszámolás és egyéb dolgok, ha nincs szerencsénk, akkor még ettől is több.
0: Most Zoli említette, hogy Attila, te tulajdonképpen ugye a második fesztiváltól vagy benne a történetbe. Ami még ugye mindjárt abban az évben meg is valósult, gondolom, hogy az elsőn is ott voltál.
2: Én úgy emlékszek vissza a kezdetekre, és most pontosan fogom mondani, hogy azt hiszem Horvátországban nyaraltunk a családdal, és Zoli fölhívott azzal az ötlettel, hogy lenne egy ilyen rendezvény, hogy mit szólok hozzá. Én nagyon örültem neki, és díjaztam ezt az ötletet. A második kérdés az az volt, hogy támogatom ezt a rendezvényt. Mondtam, hogy természetesen mindennel, amivel tudom. Úgyhogy amikor hazajöttünk a kirándulásról, akkor pár napon belül meg is lett szervezve ez a rendezvény. Bevallom őszintén, én már előtte is valahol gondolkodtam hasonló rendezvényről, rendezvényekről, mindig egy-egy magyar koncertre látogattam, nagyon szeretem a zenét, és élveztem ezt az ott létet az ilyen rendezvényeknek, úgyhogy tényleg nekem abszolút pászolt ez az ötlet, és a kérdésedre felelve, igen, ott voltam egész végig ezen a rendezvényen, mind vállalkozó támogattam, és nem csak mind vállalkozó, hanem mind közösségi ember, már akkor együtt dolgoztunk a közösség be. Auxferivel is, Ciprus Zolival, illetve Juhász Péterrel is, és próbáltuk alkotni a magyar közösséget itt Rimaszombatban. Az első fesztivál egy tökéletesen megszervezett, ha gyorsan is, illetve rövid idő volt a megszervezésre, annak ellenére egy nagyon, nagyon jó fesztivál lett, és sikeresen zajlott le. És igazán ott láttuk azt a igényt, és azt az elégedettséget a magyar közösségben, hogy igazán összetudnak egy ilyen rendezvényen jönni, és egy közösséget is tudnak nem csak követni, hanem ott a fesztiválon megtalálni egymást, beszélgetni hosszú idő után, vagy csak úgy a város és a környékbeliek összejöttek, és ezt tényleg díjazták, és ezért is folytattuk aztán a jövőben.
0: Most az első fesztiválok, azok hogyan néztek ki? Hány naposak voltak? Ott milyen volt a program? Tehát, hogy a kezdetek, azok milyenek voltak?
1: Az első pár fesztivál gyakorlatilag egy egynapos fesztivál volt, mindig volt egy nagy főkoncert, elsőn a Hooligans, másodikon a Republic, és folytathatnám, valamint több ilyen kisebb koncert volt, általában 3 vagy 3+1 fellépővel. Majd 2017-18 tájékkal már bevezettük a családi napot pluszba, és így lett 2 napos a rendezvény, sőt, volt, hogy 3 napos, úgymond a Nemzeti Összetartozás napját is, ha ide számoljuk, ami által ugye mindig június első hétvégéről beszélünk, ahhoz mindig közel van a június 4-e, úgyhogy így lett 2-3 napos a fesztivál. Volt-e, hogy 2 nagyzenei nap, például 2019-ben, vagy az legutolsó, ugye 2025-ben, de mindig igyekszünk egy hétvégét tartalmasan megtölteni.
0: Családi nap gondolata, az hogy jött? Meg egyáltalán hogyan és milyen okból, meg mi alapján változott a koncepció? Mert hát gondolom, hogy ez tulajdonképpen szintén egy ilyen fejlődés történet, mert minden fesztivál elindul valahonnan, aztán menet közben nyilván igény szerint, meg a szervezők elgondolásai alapján is változik. Nálatok ez hogy történt?
2: Így van, az első 2 vagy 3 rendezvény, ahogy Zoli elmondta az előbb, az tisztán zenére összpontosítottunk, és egy koncert, illetve egy fesztivál szervezésbe merültünk bele, de aztán láttuk nem csak az igényt, hanem tényleg fejlődeni szerettünk volna, és a gondolat, a családi nap gondolat az igazán a baráti körök által volt. Tudni kell az, hogy itt Rimaszombat és Rimaszombat környékén működik a baráti körök több mint 10 éve, és ez összefoglalja a magyar középkorú fiatalokat, ha mondhatom így, és ezeknek a családjait. Tényleg az ötlet az abból volt, hogy beépítsük a családokat is, a gyerekeket is ebbe a rendezvénybe, és egy-egy nap legyen egy családi nap, egy gyereknap. És az azt hiszem, hogy 5. évben kezdődött, most nem tudok így visszaemlékezni, annyit kell tudni, hogy ez nagyon sikeres nap. Különböző előadókat hozunk nem csak Magyarországról, hanem megpróbáljuk elhozni a régióból az ügyeskedő fellépőket, és nem csak fellépőket, hanem ott tényleg megmutatjuk a regionális tradíciós értékeket, legyen az egy kézművesség és a többi. Úgyhogy maga a családi nap az általánosan egy közösségépítésnek volt az ötlete és volt a jele. Tényleg, ahogy már itt elhangzott, a fejlődés iránt Úgyhogy már most nincs olyan június fest, nincs olyan fesztiválunk itt Rimaszombatban, amit családi nap nélkül vagy gyereknap nélkül szerveznénk meg.
0: Indult a fesztivál tulajdonképpen egy zenei fesztiválként, aztán ezen egy picit azért módosított a családi nap, mert ahogy mondod Attila, ott egyéb programok is vannak, de azért vannak gyerekkoncertek is. Eleve úgy éreztétek, hogy ez egy ilyen koncertfesztivál legyen, vagy zenei fesztivál legyen, tehát hogy itt a zenére fektessétek a hangsúlyt, vagy az legyen az elsődleges szórakoztató szempont?
2: Nyilván a fesztivál az erről szól, a zenéről, és igazán a magyar zenéről, a magyar közösségről és magyar fesztiválról beszélünk, de nem lehet elválasztani a közösséget, és mondjuk az elejétől, hogy egy közösségépítés volt párhuzamosan az ötlet, és ez a mai napig így működik, úgyhogy körülbelül így.
0: Hogyha zenekarokat kell emlegetni az elmúlt 10 év alatt, akik megfordultak, Zoli, te már mondtad a Republikot, meg mondtad a Hooligans-t, de milyen fellépők voltak még, meg kik azok, akik úgy hirtelen eszedbe jutnak a teljesség igénye nélkül nyilván, és akár hazaiakat is megemlíthetsz, mert hogy ugye ez a fesztivál ez nem csak arról szól, hogy magyarországi együttesek jönnek, ahogy ezt már mondtátok is, hanem tulajdonképpen ugye helyiek is.
1: Most az még szabad az előző kérdésre kicsit csatlakozni, és utána fel kell is válaszolni. Ugye mi az első évtől kezdve igyekeztünk mindenkit megszólítani, mindig úgy raktuk össze a zenei palettát, és hogy egy kicsit a fiatalabbaknak is, az idősebb korosztálynak, és az első évtől kezdve mindig figyeltünk úgymond az utánpótlás, amikor még nem is volt családi nap, és mindig ingyenes volt a gyermekeknek a belépés, mindig nagyon örültünk, mikor sok kis 5-6-7 éves gyermek is ott szaladgált. Amit idén viszont meg az elmúlt két évben külön pozitívum, hogy azok a gyermekek, akik akkor 5-6-7 évesek voltak, már a szervező csapatban vannak benne, és például az idei fesztivál már ők várták a kárszágokkal a vendégeket, ez egy komoly visszajelzés nekünk, és pozitív értelemben. Valamint, ahogy mondta, hogy jött az igény, hogy mindenki fesztiválja legyünk, és legyen gyermekprogramok is. Valamint, ugye a színpadjaink száma is növekedett. Eleinte egy nagy színpad volt, ami még akkor kisebb volt, mint ma, akkor egy 10x7 méteres színpad volt, majd 13x10 plusz kifutók, hogy gyakorlatilag a színpad miatt és négyzetméterre megduplázódott.
0: Az első fesztiválok, ahogy mondod, hogy ugye színpadban is különböztek a jelenlegitől, akkor máshol volt a helyszín?
1: Nem, ugyanúgy az amfiteátrumban volt, de egy kisebb színpad volt, egy 10x7-es színpad volt, emlékszem, már meg már 13x14x10-es plusz egyéb oldalszárnyak, kifutók, úgyhogy négyzetméter, azt hiszem, 150 négyzetméter környékén vagyunk már, akkor meg voltunk 70 négyzetméter környékén. Nagy tető, a technikai, a DB centrumot meg kell említeni, nagyon nagyban fejlődött, minőségben is a LED-falak, nem voltak LED-falak, először voltak kis LED-falak, aztán azok is nőttek. Majd ugye kinőtt a családi nap, és ezáltal az igény arra, hogy még egy színpad legyen, mert aki ismeri a Rimaszombati amfiteátrumot, tudja, ez egy nagyon nagy befogadó képességű, nagy betonkolosszum, oda délután egy gyermekprogramot elvinni nem igazán méltó, és nem sikerült volna jó. Ezért úgymond az amfiteátrumunk hátsó park részében, vagy a büfék, amelyre kezdődött, de még azelőtt, a bejárat után, mi felépítettük a családi színpadot, ami egy kisebb színpad, és egy sokkal baráti park jellegű környezetben van, és ott van mindig megtartva úgymond a családi nap és a nagy amfiteátrum részben, ott pedig a zenei nap. És ami visszatérve a zenekarokra, hát ez most hát ilyen vizsgakérdés is, és fel tudok én mindenkit sorolni, nem biztos, hogy arra vizsgáznék, de úgy azért nagyjából, ha szépen megyek, évfolyamban megvannak. Az első zenekar is a legtöbbször megfordult zenekar, az a Hooligan zenekar volt, vele nyitottuk az első augusztus fesztet, sőt mindjárt rá egy évre az első június feszten is visszatértek hozzánk, majd 2019-ben, és most már 4-szer voltak a 10 éves évfordulón, úgyhogy talán ők voltak legtöbbször. Aztán, hogy olyan a Republik zenekar volt az első szeptemberfesten, majd két évre rá, 17-ben ugye volt újra Republik, valamint most a 10 éves évfordulók, ők voltak 3-szor. Ha jól emlékszem, szintén 3-szor volt az Edda zenekar, gyakorlatilag ők ez a 3 legsikeresebb ilyen szempontból zenekar. Második legtöbb ember 2017-ben pont egy Edda Republik nagy duetten volt, ezt a számot csak idén sikerült átlépnünk, de szintén nagyon sikeres volt, azt hiszem a 2016-17-es évben volt a Rúzsa Magda, ő egyszer volt nálunk, de ez egy nagyon sikeres koncert volt, valamint az újabb zenekarokból nagyon sikeres volt, mindenképpen megemlíteném a Halott Pénzt, 3 éve volt, de volt nálunk Ergo, Bye Alex, Well Hello, most csak nagy koncertokra, mert Korda Gyuli és Balázs Klári, Irigy Hojnáim, Irigy még őket megemlíteni, ők többször megfordultak nálunk, aztán ők szintén 3-szor, és valami rengeteg szóló énekes volt, ezt őket már bírnám most egy kapásból, egy lélegzetvételrel felsorolni. de voltak emlékezetes pillanatok ilyen téren is, és tényleg azt hiszem a rocktól a poppon át a legszélesebb zenei kört megszólítottuk, vagyis igyekeztünk megszólítani, mert ugye a gyömrő közönség is eléggé tagolt, mind zenei stílusban, mind korosztályban, és Augusz Ferenc barátunk mondja mindig, hogy a Június Festnek az a legpozitívabb, hogy mikor régi katonatársak, akik 20-30 éve nem láttak egymást, itt találkoznak újra, és tudnak magyarul beszélgetni, és lehet meginni valamit a büfékben, úgyhogy ilyen pozitív hozatéka is van egy ilyen fesztiválnak.
0: Magyarországi zenekarokat soroltad, akkor átadjuk Attilának a szót, hogy esetleg pár helyi zenekar neked eszedbe jut, akik itt voltak a 10 év alatt.
2: Kezdeném a legutóbbi fesztiválra, arra tudok visszaemlékezni legjobban. Itt a Maduár zenekar lépett fel, és tényleg egy nagy siker volt. A Maduár zenekar a 90-es években az egyik legismertebb zenekar volt, nem csak Szlovákiában, hanem Csehországban is. Tehát ők léptek fel már másodszor a fesztiválunkon, és aminek nagyon örültek az emberek, kiderült, hogy a két matyinkó srác, ők egyébként magyarok, és akkor a színpadon magyarul énekeltek, magyarul fogadták a vendégeket, szóval ez egy nagy siker volt, de persze több regionális zenekar is fellépett, ki kell emelnem Pákó Marikát, többször lépett fel a színpadunkon, és tényleg ő is összegyűjti a Rimaszombati és Gömöri gyerekeket, akiknek egy nagy erőt, és nem csak erőt, hanem egy nagy értéket teremt velük, de fellépett nálunk Russzó Tibi, aki a Csillag születik, vagy a Megasztár, most nem tudom pontosan melyik tehetségkutatónak volt a nyertese, úgy szintén ki kell emelnem a Cool zenekárt, ez az orosz Dánielék, aztán fellépett nálunk most legutóbb a Kovács Szintia, illetve
0: a kolléganőmet se hagyjuk ki.
2: Az Arizona zenekar, aki Dunaszerdahelyről érkezett hozzánk, és még több zenekar, most pontosan már nem jut eszembe, esetleg majd Zolinak elszébe jut, akkor hozzáteszi. Viszont azt el kell mondjam, hogy az idei 10 éves jubileum koncertet is helyiek nyitták meg, és hogyha családi napról volt szó, és gyerekekről volt szó, nagy öröm volt számunkra, hogy több mint 100 gyerek nyitotta meg a fesztivált. Ez egy gimnasztikai fellépés volt, 100 magyar gyerek nyitta meg. Az egész fesztiválból volt több sikerélményem, de talán ez volt a legnagyobb, és plusz még ennyi, hogy a kislányom is közöttük volt, úgyhogy ez egy teljesen méltó nyitás volt a 10. jubileumi Június Fest megnyitásának.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk beszélgetésünket az idén 10. alkalommal megrendezett Június Fest két főszervezőjével, Ciprus Zoltánnal és Halász Attilával.

0: Hogyan lett ugye az augusztus és szeptember festből? Egyébként érdekes lett volna egy októberfest is. Szóval, hogy hogyan lett ezekből végül is június fest? Tehát, hogy hogyan kötöttetek ki pont a júniusnál? Volt ebben esetleg egy olyan hátsó gondolat is, hogy igaz, hogy a családi nap később kezdődött, de hogy esetleg valahogy a gyereknap köré szervezni, vagy a nyár eleje, vagy mi volt az, ami miatt a júniusra esett a választás?
1: Igazából, ahogy mondtad is, kerestük a megfelelő időpontot a nyári hónapok közt, ugye gyakorlatilag májustól szeptemberig lehet gondolkozni, és figyeltük a régió többi rendezvényt. Közben ugye a június fesztivál, el kell mondani, hogy még ma is működő és jó működő fesztiválnak volt úgymond a gondolatadója vagy ötletadója. Következő évben gyakorlatilag ugye elindult nyár végén a Várlak Fesztivál, Király évben a Révfest, pár évig futott a Dunafest, a Bodrogfest, valamint a Bódvafest, sajnos utóbbi három anyagi gondok miatt már nem valósulnak meg, de mai napig is nagyon büszkék vagyunk, június fest volt valahol az ötletadó a Várlaknak és a Révfestnek. Ezek a fesztiválok is megtaláltak a maguk időpontját a dátumok között, valamint ugye van itt a mi régiónban egy gombaszög is. Így jött a logikus válasz, hogy a legjobb időpont mindjárt a nyár elején a június. Májusban nem mertünk belemenni, ott azért még a időjárás elég kiszámíthatatlan, bár júniusban is kaptunk már esőt. Így valamint, ahogy említetted, a gyereknappal is nagyon össze lehet hangolni ezt, hogy általában június első vagy második hétvégéje, valamint régebben volt június végén egy rockfesztivál is a régióban, attól is igyekeztünk azért három héttel legalább előbbre jönni, úgyhogy ezért találtuk meg az időpontot gyakorlatilag már a második évben. Egy ideig még volt, azt hiszem 2-3 éven keresztül még egy szeptember Fest is, de mivel nagyon szépen építkezett a Várlak Fesztivál, és akik augusztus utolsó hétvégére álltak be, úgymond, nem akartunk nekik se bezavárni, és lett ez az egyesség, hogy akkor gyakorlatilag mi kezdjük nyár elején a június fesztivál a régióban, a fesztiválokat ők megzárják augusztus végén, utolsó hétvégén.
0: Érdekes mondod, hogy ugye volt a várlakosokkal egy egyesség. Esetleg én nem tudom, valami együttműködés, vagy kooperáció, vagy bármilyen közös gondolkodás, akár a várlakkal, vagy a másik nagy fesztivál. Az a gombaszögi fesztivál, esetleg velük, mert bármilyen vonalon van-e, mert hát a másik kettőnek ugye azért kulturális vonzata is van, nem csak zenei. Én nem tudom, szoktatok-e akár egyeztetni például azt illetően, hogy most akkor ide ilyen zenekarok jönnek, oda meg olyan zenekarok jönnek, tehát hogy az egyik a másikat ne üsse, vagy bármilyen közös gondolkodás van-e köztetek a szervezőkkel?
1: Természetesen, sőt ennek apropóján két éve ezelőtt megalakult a FEMAFEST, a Felvidéki Magyar Fesztivál Szövetség, a hat legnagyobb fesztivál szervező csapat nyugatról egész keletig, gombaszögön volt a hivatalos megalakulás, már mielőtt egy évvel elkezdtük tervezni. Itt gyakorlatilag ez a szervezet kétszer ülésezik egy évben, általában egy évzáró, valamint pont gombaszögön miatt alakult meg minden évben egy kerekasztal beszélgetés. A pontosan az egyeztetésről szól, nem szervez a FEMAFEST úgyse átrendezvényt külön, de viszont pont, hogy próbálja érdekében képviseletet ilyen szempontból erősíteni, valamint pont koordinálni a fesztiválokat, hogy egymásnak kell segíteni. Rendszeresen szoktunk egymásnak kölcsönadni tárgyi dolgokat, most itt gondolhatok kordonokra, most aprósak lámpákra, egyéb dolgokra. Konzultálunk azzal kapcsolatban, mert azért sajnos találkozunk, ha egy-két fellépőnek a menedzsmentje egy bizonyos morális vagy egyéb határt átlép, akkor az egymásnak figyelzünk velük, tessék odafigyelni. Van olyan fellépő, akit már kis túlzással kitiltottunk a rendezvényeinkről, úgyhogy ez egy nagyon jó fórum, és gyakorlatilag ez is ebből az apropóból jött, hogy próbáljuk a felvidéki magyar fesztiválokat koordinálni, egymást segíteni, lehetőleg beszélni, hogy akkor ki mit hív, azok, akik közel vannak egymáshoz, így gyakorlatilag a Várlak, a Június Fest és a Gombaszög van területileg egymáshoz közel, még nyugaton például a Hajómalom és a Révfest van egymáshoz, közel keleti barátunk ilyen szempontból jók, mert nekik nincs közel sok más nagy rendezvény, úgyhogy ilyen jellegű együttműködés maximálisan van, és úgy érzem az elmúlt 10 évben ez egy nagyon pozitív hozadék a felvidéki magyarságnak, hogy ezek a fesztiválok egy erős motorja jöttek a felvidéki magyar kultúrának.
0: Most, hogyha visszatekintetek erre az elmúlt 10 évre, a Június Fest elmúlt 10 évére, ezt már mondtuk, hogy ugye változtatásként bekerült a gyereknap is a rendezvénybe, de hogyha visszagondoltok az első fesztiválokra, és felidézitek ugye az utolsókat, akkor milyen fejlődés történetet láttok, vagy mi volt az, ami változott, mi volt az, ami esetleg markánsan változott, és egyáltalán kiszólhat bele abba, hogy mi legyen, hogy legyen. Nyilván van egy szervezői gárda, de én nem tudom, a közönség például mennyire kap teret
2: Minden egyes fesztivál azért csak úgy különböző, de tényleg, ahogy már itt elhangzott, hogy megpróbálunk mindig fejlődni és szolgáltatást is emelni. Kiemelném itt magát a szolgáltatást, amit a zellátással hozunk. Ugye vannak régi partnereink, akik a cateringgel jönnek. Nekünk nagyon fontos az, hogy egy-egy vendég, amikor bejön, akkor nem csak a zenevilág legyen ellátva, és ne csak az legyen színvonalas, hanem maga az egész rendezvény, úgyhogy odafigyelünk a biztonságra, ami nagyon fontos most a 10. évfordulóra. Több mint 11 ezer embert fogadtunk be, úgyhogy ott nagyon oda kellett figyelni a biztonságra, és ez nekünk alfa omega, de úgy szintén maga a catering is, és a többi szolgáltatás. Ami a fesztiválozókat illeti, mennyire építsük be, többnyire a fesztivál megszervezésekor azért kikérjük a véleményüket a vendégeinknek, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének a jövőbe kapni, illetve mit tudunk megszervezni. Na most a szervezésben én és Zoli vagyunk teljes mértékben beleépülve, viszont 2 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy egy kicsit segítségre van szükségünk, és 2 szervezőtársunk is van, akik tőlünk fiatalabbak, és ami pozitív, tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy ne csak egy irányba nézünk, és ezek a fiatalabbak úgymond megmutatják ezeket a színesebb világokat, és kicsit más rálátással próbálnak ötleteket hozni, és ezzel vagyunk valószínűleg sikeresebbek.
0: A COVID az mennyire nyomta rá a bélyegét a fesztiválra? Mert hát mondjuk egy nyári fesztiválról van szó, de hát ugye nyilván ezt így meg is kell szervezni. Tehát ez a fesztivál előtt, vagy az időpontja előtt azért nyilván nagyon kétes időket éltünk, és nem lehetett tudni, hogy hogy lesz, mint lesz. Tehát, hogy veletek mi volt a COVID alatt?
1: Hát a COVID évek voltak sajnos eléggé nem pozitív értelemben, de a legizgalmasabbak. És ahogy kérdezte az elép, hogy válaszok ki a fellépőket, az első még a COVID előtt években igaz a papír alapon is csináltunk ilyen közvéleménykutatást, ma már ezt online csináljuk, és ez egy komoly kiindulási pont. Persze nem azt jelenti, hogy automatikusan, ha mondjuk a legtöbb szavazatot kapja, tudjuk elhívni, mert adott zenekar lehet, hogy nem ér rá, vagy anyagilag nem tudjuk megfizetni, vagy hasonló problémák vannak, de ezt mindig figyelembe vesszük, és ez alapján próbáljuk a fellépéket összeállítani. Így tettük mi ezt a 2020-as fesztivál előtt is, hogy ahogy mondtam, ma már nem 3 héttel a fesztivált kezdjük el szervezni, hanem kb. Egy évvel, gyakorlatilag 2019 nyarán, őszén elkezdtük szervezni a szintén 2 naposra tervezett 2020-as fesztiválunkat. Több zenekar le is volt foglalva, azt hiszem, a Kovalszki, a Vega, még többen, és csak jött a COVID. Leállt ugye minden, sajnos már láttuk tavasszal, hogy ebből nem lesz június fest, nem is lett. Végül 2 fesztivál volt Felvidéken, ami meg volt szervezve, az a június fest, de akkor visszatértünk egy augusztus időpontra, és akkor újra augusztus fest néven, valamint a Révfest Király révben. Közben egész éve Magyarországon egyetlen egy koncert sem volt megszervezve, de mi tudtuk, hogy komoly korlátozások vannak, ezért egy kisebb fesztiválra át kellett állnunk. Itt minden borul gyakorlatilag. Voltak zenekarok, akik nem voltak hajlandók olcsóbban, kisebb kapacitással eljönni, ezért teljesen újra szerveztük a fellépőket is, és nyilván augusztusban nem tudtunk 2 napos fesztivál bevállalni, egy napos fesztivál lett, a Magna Cum Laude zenekar volt, azt hiszem a főzenekar.
0: Kovalszkijék végül nem jöttek el?
1: Nem voltak hajlandók olcsóban eljönni, mi nem tudtuk megfizetni azt az árat, nem mondom ki, mekkora összegről van szó. Míg a Magna Cum Laude zenekar, Mazler Laci barátommal egyébként, ő a Hooligansnek és a menedzsere, ő átlátta a helyzetet, átérezte, hogy milyen a szervezési szempontból, és ők eljöttek. Nagyon boldogok voltak, ugye ez egyetlen koncertjük volt nekik is, így Kovalszkijéknek nem lett koncert abban az évben. Hasonló cipőbe jártak Király révben a Beatrice zenekar, úgyhogy ők is végül nagyon örültek. Egyébként itt egy kis negatív élmény, ez tavalyról jön vissza, ha már kicsit a pályázatokról van szó. Eredetileg ugye a Kultminóhoz 2 napos fesztivált írtunk, az ő akkori támogatásukkal nem egy túl nagy összeg volt, sikerült megszervezni, majd tavaly 4 évvel később visszakértek a felét, hogy nem volt 2 napos a rendezvény, ezért gyakorlatilag fele támogatást 4 évvel később vissza kellett fizetni. Ezen az ember néha kicsit negatívan mosolyog, hogy más meg sem szervezte a rendezvény, mi legalább tudtunk egy kultúrrendezvényt szervezni, ezért ha visszaemlékszem, vannak tényleg negatív pontok is, valamint ami nagyon érdekes fesztivál volt, és az már inkább kicsit talán pozitív mosolyjal mondom, a 2021-es, bármelyik komoly korlátozások mellett, júniusra terveztük a fesztivál, de akkor voltak különböző besorolások, hogy melyik járás, milyen színű besorolásban, és mennyi a maximum kapacitás, amit lehet szervezni. Akkor még júniusban aztán csak 250 emberig lehetett volna, akkor jött a döntés, akkor átteszünk egy hónappal később, és lett július 4-ére áttéve. Jó volt abban a szempontból is, hogy pont aznap volt Pataki Attila 70 éves, azért pont Rimaszombatban ünnepelte. Eredetileg pont egy hónap előtti június 4 lett volna. Viszont még akkor is 500 fő volt a kapacitás. Hát ez egy kicsit necces volt. Komoly utolsó pillanatig a közegészségügyi hivatallal komoly hadakozás volt, hogy akkor hogy megengedik, nem engedik meg. És jött egy olyan salamoni döntés, hogy a két rendezvényt csinálunk hivatalosan, egy június fesztet és egy július fesztet, és kordonnal elválasztjuk az amfiteátumot, és hermetikusan lezárjuk két külön kapuval. Gyakorlatilag a június fesztem volt az első két fellépés, ami kezdődött egy korábbi időpontban, majd azt hiszem 8 vagy 9 óra után úgymond kezdődött a július fest. Az más dolog, hogy aztán időközben a kordont lebontották, és a június fest részvevők nem mentek haza, és kicsit többen is voltunk talán utólag így visszaemlékezve, de lett egy ilyen emlékezetes fesztivál, amire szerintem mindig fogunk emlékezni, de még nagyon jó hangulatban zárult, szerencsére senki nem fertőződött meg, és lett fesztivál legalább.
0: A létszámot, hogyha egy kicsit visszapörgetitek, ez hogy alakult az évek során, mert hogy most a 10. fesztiválon rekordot döntöttetek, na jó, de hát ez mégiscsak egy jubileumi 10. alkalom volt. Folyamatában tényleg ez így hogyan változott, hogyan lehetett észrevenni azt, hogy itt a rimaszombatiak, meg egyáltalán környék magyar lakossága hogyan kap rá a fesztiválra, meg hát nem csak feltétlenül a magyarok, mert ott azért lehet hallani sokszor a szlovák szót is.
2: Az az igazság, hogy amikor kezdtük az első fesztivál, azt hiszem 1500 látogatónk volt, és ez folyamatosan épült. Viszont ahogy az előbb beszéltünk, a Covid-ról az azért visszaépítette ezt a fesztivált. Egy újraépítkezés kezdődött a Covid-tól. Maguk az emberek talán egy picit jobban féltek közösségbe menni, nagyon sok minden megváltozott. Az árak megváltoztak teljes mértékben az előadóktól, úgyhogy egy újra szervezés, újra rendezés kellett, hogy legyen, de hála Istennek beletettük a munkánkat, és akkor a brandet kezdtük építeni, a június fesztet, és ezt úgy megszokták már az emberek, is úgy megszerették, hogy egyre több látogató jön, beszélhetünk itt 2-3-4 emberről is egy-egy rendezvényen. Természetesen sok függött attól, ugyanis nem, tehát minden rendezvény más volt. Volt kétnapos rendezvényünk, ahol eloszlott ezek a vendégek egy-egy napra, de végeredményben fejlődő képes a fesztivál, és már a brandet úgy gondolom, hogy nem csak itt Rimaszombatban, nem csak Gömörben, hanem egész felvidéken ismerik, hogy a június fesztre érdemes eljönni, egy színvonalas rendezvény, és mindennek teszünk érte a jövőbe, hogyha lehetőségünk lesz, hogy ezt folytassuk.
0: Már említed a folytatást. Nyilván még a folytatás előtt, meg a jövőbeli tervek előtt beszéljünk egy kicsit a mostani, a 10. a jubileumi fesztiválról. Erre hát gondolom, hogy azért mégis valamilyen szinten különleges lehetett a számotokra is, és nyilván különleges módon is készültetek, vagy hát a készülődésben is volt valami plusz izgalom?
1: Hát igen, ugye a 10. fesztiválra készültünk, és tényleg akartunk valami nagyon nagyot hozni. Nem az volt az egy terv, ami lett belőle egyébként, mert ugye végül egy ingyenes fesztivál volt két napi zenei programmal, hanem akartunk talán két nagyon nagy fellépőt hozni, ami tényleg, hogy mindent felülmúl az elmúlt 10 évből, csak ahogy mondtam, nagyon nehéz egy időpontban két nagy zenekart lefoglalni, megegyezni velük, esetleg azt az árat elő is teremteni, amiről szó van, mert egyrészt a belépők, ahogy említettem, de a pályázatok itt mesélek az elmúlt 10 évben megemlíteném, hogy tényleg, hogy az a csapat, aki írja nekünk a pályázatokat és elszámolnak, ez egy komoly munkát tesz be, ezt nem látják talán senki. Itt az első évben Magfoda Renikő, és ahogy Attila is említette, új szervezőtársaink is lettek. Az egyik hölgy, Ádám Dina konkrétan ezért felel, sőt Szabó Mihály Kingát is ma már megemlíteném, úgyhogy egy komoly csapat dolgozik ezen. Végül az időpontok egyeztetése, és nem könnyű a zenekarokkal néha szót érteni, ezt el kell mondom, és a menedzsmentükkel pontosabban. Végül nem sikerült olyan kombinációt találni, amire tényleg azt mondtuk volna, hogy wow, ez tényleg 10. És ott jött az ötlet, sikerült egy Interreg pályázatot megnyernünk, hogy akkor próbáljuk meg azt a koncepciót váltani, hogy nem a legdrágább, legnagyobb zenekarokat hívjuk el, akik már ismertek, hanem nagyon ismert, jó minőségű zenekarokat, de még talán megfizethető áron, és akkor tekintsünk el belépőtől. Csak úgyis a 40%-at hozzá, annyival inkább hívjunk olcsóbb zenekarokat, de legyen ingyenes. Sokan tartottak ettől, hogy ez hogy fog elsülni utolsó pillanatig, mi bennünk is volt egy izgalom, mert ezt még nem próbáltuk. Ezt nem vártuk, hogy ennyi ember lesz, bevallom. Mi 5000 karszalagot rendeltünk, plusz a szervezőknek volt, ami első nap elfogyott, sőt, még utána már az nélkül is jöttek be, úgyhogy az első nap 6000 ember felé, 6300-ra mentünk, majd a második nap meg a koncerten rengetegen voltak a Republikon, úgyhogy ez a 11000, sőt, amikor átszámolt, utána már az inkább 12000 volt. A szervezőkkel együtt voltunk, ami egy abszolút pozitív rekord, ami nem is álmodtunk, ez megduplázza az eddigi számokat. Valamint, ami nagyon pozitív, és tényleg köszönhet mind a biztonsági szolgálatnak, mind a rendőrségnek, mindenkinek, valamint elsősorban a közönségnek, hogy ez minden komolyabb konfliktus nélkül lezajlott. Például rengetegen voltak romák, magyarok, szlovákok, és együtt tudtak szórakozni, egy pofon nem csattant el, egy semmi komolyabb attrakció, úgyhogy ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt a gyömri közönségtől, és ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen.
0: Na és akkor a jövőbeli tervek? Mert hogy mondjátok, hogy körülbelül egy évvel előre már elkezditek tervezni a következő fesztivált. Mit lehet kihozni egy 11-esből, egy 11. fesztiválból? Milyen elképzeléseitek vannak egyáltalán úgy a fesztivállal kapcsolatban, hogyha most nem csak konkrétan 11-re gondolunk, hanem ugye jövőre gondolunk. Mi van a fejetekben? Esetleg vágyak, álmok, elképzelések is lehetnek.
2: Mindenképp a vágy és a terv az, hogy folytatni. Az Olival már ültünk, többnyire az szokott történni, amikor lemegy egy fesztivál, akkor kipihenjük a vasárnapi napot, vagy esetleg még ez hétfőig is szokott tartani, és akkor leülünk egy kávéhoz, és beszélünk róla. Tehát van már egy-két-három opció, hogy mit csinálnánk. Mindenképp szeretnénk az, hogy folytatódjon ez a fesztivál, és mindenképp egy minőségi fesztivált szeretnénk hozni a 11. alkalomra, illetve nem 11. alkalom, 11. év, mert ahogy már Zoli említette, több fesztivált szerveztünk, voltak évek, amikor kétszer is meg volt szervezve ez a fesztivál, de 11. évre egy minőségi fesztivált szeretnénk, ahol még nem tudok beszélni előadókról, de mindenképp dolgozunk rajta, és opciók már vannak.
0: Zoli?
1: Igen, valamint most tartunk ott, hogy tényleg mi is próbáljuk a közönség igényeit felmérni, fogunk hamarosan indítani egy online közvéleménykutatást ezzel kapcsolatban, még azok a zenekarok, amelyeket leginkább várná a közönség, és ebből egy egészséges összerakott kombinációt szeretnénk kihozni. Még nem dőlt el, de talán ingyenes nem fog tudni lenni ez a fesztivál újra. Ez egy ilyen 10. köszönő fesztivál volt ilyen szempontból a közönség irányába, de mindenképpen a minőségen szeretnénk tovább javítani, új ötleteket behozni. Van egy pár, amit mi nem akarok elmondani, mert ha nem jön össze, akkor nem akartam előre elmondani, de vannak ötleteink, hogy mi legyen az új attrakció.
0: A Június Fest egy háromnapos programsorozat, amely rendszerint a Rimaszombati Amfiteátrumban kerül megrendezésre. A fesztivál, mely méltán híres és közkedvelt Rimaszombatban és környékén, idén jubilált, ugyanis elérkeztünk a 10. rendezvényhez. Ennek kapcsán beszélgettem a két főszervezővel, Halász Attilával és Ciprus Zoltánnal.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. július 5-i adását hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A rendőrség elszállította a tegnap a Dunában talált lőszert, a mai nap folyamán hatástalanítják. Ukrajna támadást hajtott végre a Roszkozmosz egyik létesítménye és a Szavaszlejka légibázis ellen. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A komáromi járásbeli Dunamocs területén a Dunában talált hajóaknát ma hatástalanítják. Ezt a nyitrai kerületi rendőrség erősítette meg. A rendőrség készenléti egységének robbanószer szakértői és kriminalisztikai szakértői intézetének munkatársai tegnap este a lőszert egy közeli szigetre szállították. A hatástalanítást ma biztonságos helyen és a szükséges intézkedések betartása mellett hajtják végre. A helyszínen továbbra is dolgoznak az illetékes egységek, amelyek felügyelik a beavatkozás biztonságos lefolyását. A hajóakna megtalálásáról szóló bejelentést a rendőrség tegnap délután vette át. A lőszer körülbelül 20 cm-rel a Duna vízszintje alatt volt, hossza körülbelül 2 méter, átmérője 50 cm. Az utasok továbbra is jogosultak lesznek kártérítésre a késő és törölt járatok esetén. A kártérítés igénybevétele egyszerűbbé válik, és új jogokat kapnak a gyermekes családok, valamint más kiszolgáltatott utascsoportok is. Erre hívta fel a figyelmet a D-Test fogyasztói szervezet azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió 13 évnyi tárgyalás után jóváhagyta a légi közlekedésben utazók jogaira vonatkozó új szabályokat. Az utasok számára a legfontosabb hír az, hogy megőrzik a kártérítésre való jogukat 3 óránál hosszabb járatkésés esetén, valamint akkor is, ha a járatot kevesebb mint 14 nappal az indulás előtt törlik. Éppen erről a védelemről folytak a leghevesebb viták a tárgyalások során. A kártérítés összegesen változik, az továbbra is a repülés távolságától függően 250 és 600 euró között mozog, nyilatkozta Eduarda Herksová, a D-Test igazgatója. Az új szabályokat már jóvá hagyta az Európai Parlament és az EU tanácsa is. Az ukrán fegyveres erők már a virradó éjszaka a Szamara régióban Oroszország európai részének délkeleti felén támadást hajtottak végre a Roszkozmosz állami ürügynökség egyik kulcsfontosságú üzem ellen, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Egy régióbeli ipari létesítmény elleni rakétatámadást korábban a kormányzó is elismert. Zelenszky egyúttal közölte, hogy az ukrán fegyveres erők a Nyizsnyi Novgorodi területen található Szavaszlejka repülőteret is támadták, ahol szerinte orosz rakétahordozók vannak elhelyezve. A megye kormányzója nem számolt be a régiójában történt támadásokról. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a hadseregnek ismét sikerült megsemmisíteni egy olajlétesítményt a leningrádi régióban. 3 évtizede nem látott nehézségű a Duna vízszintjének duzzasztásához szükséges munka folyik Paks és Duna-Szent Benedek között. Erről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter magyar miniszterelnök Paksnál. A nap folyamán 5000 tonna kő fog érkezni a helyszínre, majd arról beszélt Magyar, hogy egy ilyen válság idején szerinte jogosan elvárható a teljes nemzeti összefogás. Az ideiglenesen lehelyezendő bárkák hasonló hatást fognak kiváltani, mint a fenékküszöb, azaz egy kisebb szakaszon lelassítják és felduzzasztják a vizet. A sajtótájékoztatón a vízügyi szakemberek mellett részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója Tóth Péter is. A tűzoltóknak ma reggel sikerült megfékezniük azt a tűzvészt, amely tegnap este a horvát Dugi Otok szigetén tört ki. A beavatkozás során sikerült megvédeniük az összes épületet, közölte az Zadari megyei tűzoltóság vezetője. Az éjszaka folyamán több helyen ütött ki tűz Zadár megye területén, mindegyiket sikerült ma hajnalban megfékezni. A Dugi Otok szigetén történt tűzvészről szóló hír nem sokkal azután érkezett, hogy Omis üdülőhelyen is tűz ütött ki, ahonnan közel 1000 lakost és turistát kellett evakuálni. A hatóságok szerint ők fokozatosan visszatérhetnek szálláshelyükre. Az omisi tűz okát egyelőre nem ismerik. A helyszínen egy fiatal nő holttestét találták meg, akinek személyazonosságát DNS vizsgálatokkal kell majd megerősíteni. 4 sérültet intenzív osztályon kezelnek.
0: Időjárás.
1: Ma ismét napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén. Csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és

0: A brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
1: Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában a Nyugaton a helyzet 2026. január 31-i adásának ismétlése következik.
2: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
1: Köszöntöm Önöket! Mai beszélgető partnerem Hánagy Péter, irodalomtörténész, egyetemi oktató, popkultúra kutató, tudomány népszerűsítő író, költő és esszéista. Hogyan lehet egy pályafutás alatt eljutni tudományos szakértőként Aditól egészen Lady Gaga-ig? Hogyan alakult ki a popkultúra és milyen hatással van ránk ma? Hol húzódik a határ a magas művészet és a popkultúra között, és ez utóbbi miért kerülhetett be az akadémiai oktatásba, mint önálló tudományterület? Szó lesz arról is, hogyan formálta a kultúrát a Covid-járvány, mit értünk karanténkultúra alatt, művészetnek számít-e egy Facebook poszt, és hogy milyen az úti könyveken túlmutató kütet készülhet Kanadáról. Izgalmas témák várnak tehát ránk az előttünk álló órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hánagy Péter irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi oktató Budapesten született, a Vörös Marti Mihály gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett diplomát. 2006-tól a pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén folytatta PhD tanulmányait, 2022-ben habilitált a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karán. 2006-tól 2008-ig az egyetem kutatója volt, jelenleg pedig a komáromi Selye János Egyetem tanárképző karának oktatója a magyar nyelv és irodalom tanszéken. Kutatási területe a modern irodalom, a kortárs irodalom, az irodalomelmélet, a popkultúra, valamint a tudományos népszerűsítő irodalom. Több éve Érsekújvárban él. Említetted, hogy vizsgaidőszak van, vagy már lassan véget ér a vizsgaidőszak. Ehhez az időszakhoz te hogy állsz hozzá? Szeretsz vizsgáztatni, vagy egyáltalán szigorú vizsgáztató vagy?
1: Valószínűleg nem. Mármint, hogy nem vagyok szigorú vizsgáztató. A vizsgaidőszak olyan szempontból általam legalábbis egy kedvelt időszak, hogy nem kell napi szinten bejárni az egyetemre, és rengeteg itthoni munkát lehet végezni. De menet közben természetesen oda kell figyelni azért az egyetemi történésekre is. Ugyanakkor a vizsga nálam inkább beszélgetős jellegű, tehát kevésbé adatokra, inkább olyasmire vagyok kíváncsi, hogy a diák mit tud, amire nem maradt ideje, mert nagy anyagokból vizsgáztatunk, irodalomtörténeti korszakokból mondjuk, az egy beláthatatlanul széles spektrum, amire nem marad idő, nem baj, azt eltesszük, azt majd később más vizsgákra vagy a későbbi tanulmányai során pótolja. Nyilván van egy standard anyag, amiben azért jártasnak kell lenni, természetesen kellenek adatok, és mert anélkül nem boldogulunk, de minden esetre inkább ilyen szabadabb beszélgetés jellegé.

0: tölti a vizsga, és ilyen értelemben én sem készülök rá, meg általában nem is húzatok tételt, hanem megállapodunk valamilyen irányvonalban, és akkor a szerint kész kérdezek. Egyébként nyilván ez picit olyan nagyobb feladatot ró a vizsgáztatóra is, mert most fogod érteni, picit sarkítva, nem úgy néz ki egy vizsga, hogy mondjuk, na, ilyen madácskutató vagyok, és akkor mindenkitől Madách Imrét kérdezem, hanem sokkal szélesebb horizontban mozgunk, és akkor keresztkérdések nekem is jöhetnek, tehát ugyanúgy ez egy inkább ilyen párbeszéd jellegű, barátibb, és inkább a tudás technikára, az érvelő készségre, elemző készségre, ilyesmire vagyok inkább kíváncsi, mint arra, hogy bemagoljon valamit, visszamondja, és másnap már elfelejti. Rövid távú memória így működik, úgyhogy ez szerintem kevésbé szerencsés.
1: De alapvetően te Adi kutatónak számítasz, mert ugye a doktoridat Adiról írtad.
0: Igen, hogyne. Ez egy régi történet, még egyetemista koromban a 90-es évek közepén kértek föl akkori oktatók Bárdos László, Kockás Sándor és mások, hogy vegyek részt az Adi kritikai kiadásnak a létrehozásában, és az 1910-11-es időszak Adi verseit, ez egy körülbelül 120 költemény tanulmányozásával töltöttük. Hiába egy rövid időintervallumra összpontosít egy kötet a kritikai kiadásban, akkor is az rengeteg anyagot mozgat. Ez igazából szakembereknek készül, tehát nagyon oda kell figyelni az adatok pontosságára, a szövegközlésnek a pontosságára, és így tovább. Adi költészetét én nagyon régóta tanulmányozom, és az egyetemi évek után valahogy megmaradt ez a vonzalom, és elkezdtem aztán a doktori értekezésemet írni, ez meg a 90-es évek közepén volt. Készítettem egy tanulmánykötetet is, egy többszerzős vállalkozást, Adi értelmezések címen jelent meg az Iskola Kultúra könyvekben. Volt egy nyugatkutatással foglalkozó projektem, amiben fiatal kutatók vettek részt, ott is lényegében Adi volt az egyik központ, úgyhogy az éveken keresztül halmozódott ez a tudásanyag, és végül így abban állapodott talán meg, hogy a doktori értekezésem az komplett Adi munka volt, tehát nem a nyugat vagy ilyen szélesebb spektrum, hanem lényegében csak az Adi költészetének néhány jellegzetességére koncentrált, szimbolikus nyelvhasználat, milyen motivika, egyebek, illetve az Adi utóéletnek a 20. századon belül egy bizonyos szakaszára, amikor úgy megélénkül az Adi iránti érdeklődés, mert nem mindig volt egyenletes. Nagyon érdekes kulturális jelenség az Adi innen nézve, hogy a hozzávaló viszony az változik. És aztán persze jelentek meg olyan könyvek, hogy Adi nemzetgyalázó, meg nyilván ilyen politikai háttérrel, de ugyanakkor a költészet, az élő költészet, az folyamatosan fenntartotta az Adihoz való viszonyt, és akkor ezek a kapcsolások, ezek érdekesek, hogy a doktori értekezés második fele az lényegében ezzel foglalkozott. És milyen érdekes, hogy ez valahogy ugye a 2000-es évekre futott ki, 2010-ben védtem meg a Pozsonyi Egyetemen ezt a disszertációt, de utána még a habilitációm rá 12 évre, tehát 2022-ben ott is egy olyan anyagot kértek, ami 20. századi lírával kapcsolatos, és abban is Adi azért felmerült. Tehát még lényegében azt lehet mondani, hogy több évtizeden keresztül igen, az Adi kutatás az meghatározó a pályám szempontjából a mai napig.
1: De nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye egy költőnek a művészete az adott kortól függően van meghatározva, vagy a hozzáfűződő viszony az adott kortól függ. Szerinted a te írásaidat hogyan fogják meghatározni a későbbiek folyamán?
0: Hú, ez nehéz kérdés. Nyilván vannak benne kiszámítható mozzanatok, de Adinál maradva mondanék inkább egy példát, hogy az a szemlélet, amivel a magam Adi könyve íródott, az is csak egy állomás, egy lépcsőfok az Adi értelmezés történetben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az a legjobb, a legkorszerűbb, a legszebb, stb. Különböző szavakkal persze lehet illetni, az egy szakmai szempontból egy bizonyos időszaknak az elméleti tudását működteti, amely nyilván megint egy változékony terep. Tehát azóta íródtak Adiról különböző tanulmányok, akkor ezek így valamelyest egymásra rétegződő ilyen tudásanyagok. Ez mindaddig, amíg fenntartható valamilyen látásmód, addig ez lényegében mondjuk aktuális marad, de nem biztos, hogy mindig az lesz. Tehát például, hogyha most kellene Adiról nyilatkozni, akkor én inkább a Herceg Ákos könyvét ajánlanám, mint az enyémet, mert az egy korszerűbb, fiatalosabb, mondjuk így tudásszerkezet. A kultúrakutatás olyan vetületeit kapcsolja be, amelyek nekem még nem álltak rendelkezésre, újabb és újabb jelenségek derülnek ki. És így tovább, és mindig nagyon fontos, hogy egy adott időszaknak a kultúrája hogyan tud kapcsolódni az adott dologhoz, és ez szintén változékony. Na most, amit az esetemben kiszoktak emelni más kutatók, az utóbbi időben úgy tűnik, hogy elég jó hatása van, vagy inkább úgy fogalmazok finoman, hogy azt úgy dicsérik, az a popkultúra kutatással kapcsolatos könyveim, vagy szemlélettechnikája, ami lényegében nem a régi hierarchiáknak a fenntartásában érdekelt, hogy mondjuk akadémiai szinten a popkultúra nem érdekes, meg hasonlók, hanem most már tényleg azt lehet mondani, hogy évtizedek óta olyan popkultúra kutatási anyag jött létre a többek között a kutatócsoportomnak köszönhetően, ami hát sokak számára nagyon produktív, meg példaértékítő. Tehát azt el tudom képzelni, hogy ennek így a hatása olyan értelemben lesz, bármennyire is hamar elévül a popkultúra olykor, mégis a popkultúrának is vannak klasszikusai, illetve hát rámutatunk olyan jelenségekre, amelyek azért a popkultúra kutatás szempontjából ma is lényegesek. Éppen nemrég szembesültem azzal, milyen érdekes, hogy 10 évvel ezelőtt jelent meg egy könyvem, Alternatívák volt a címe, és van benne egy blokk Lady Gaga működéséről. Ugye ez a 10-es évek Lady Gagája elsősorban. És éppen most voltam egy hónappal ezelőtt a Zeneházában Budapesten egy olyan konferencián, ahol lényegében a zene tanulmányozását tűztük ki célul, irodalom és zene, különböző összefüggésrendszereket, zene és más kulturális zónák között, és ott egyik előadó mondta is, hogy ez a Gaga blokk az olyan szemléletet honosított meg, amely azért elég ritka, meg nemzetközileg is helytálló, és akkor mondjuk ezek ilyen fontos visszajelzések.
1: Egy-egy előadók megítélése az évek folyamán változhat, éppen ezért kérdeztem, hogy egy adott szemlélet az lehet, hogy később már elavultnak tűnhet, de hát válaszoltál is egyben a kérdésre. Viszont ha már a popkultúránál tartunk, akkor ugye a popkultúra ma már nem csak szórakoztat, hanem így önálló kulturális jelenségként is működik, vagy művészeti komplex, művészeti esztétikai jelenségként is működik a popkultúra? Több, mint egy szórakoztató eszköz?
0: Nagyon jó kérdés, és messzire vezető kérdés, mert egyrészt erre én valószínű igenlő választ adnék, tehát hogy a popkultúra komplex jelenség, ez kétségtelen. Én be is határolnám, hogy mit értünk alatta, mert hogy nagyon sokan a tömegkultúrát és a popkultúrát azt azonos képződménynek tartják. Egyébként az a helyzet, hogy ez az összemosás, ez nem teljesen légből kapott, de én szerintem nem is teljes mértékben helytálló. Ugyanis a popkultúra az médiakultúra, abban az értelemben, hogy fejlett médiarendszer szükséges a működéséhez. Az, amit ma a popkultúrán értünk, a minket körülvevő és a média konvergencia, ez a jelenség, hogy a médiumok összefüggenek, hálózatot alkotnak, globális rendszerré válik a világ, stb. Ezzel összefüggő folyamat rendszer jön létre, és a popkultúrának ez kedvez, de különböző fázisai vannak, tehát a popzene létrejötte, vagy a populáris irodalom létrejötte között van 100 év különbség. Tehát a populáris irodalomnak a nagyjai, Frankenstein, Dracula meg társai, azok 19. századi jelenségek, tehát nyugodtan lehet írni egy olyan könyvet akár, hogy a populáris irodalom létrejötte mondjuk angol szász viszonyok között, a 19. századig kell visszamennünk. Zenekutatók azt mondják, hogy a populáris zene, ugye Péter Wicke írt is egy ilyen könyvet, a populáris zene története Mozarttól Madonnáig. Ez oké, tehát ő populáris, ugye fiam, ne feledd, ahogy a apja mondta, Mozartnak a populáris elemet. Tehát ott már számolnak ezzel, de az mégis azért a mai értelemben vett popzenétől valamelyest azért különbözik. Itt lényegében a popzene szempontjából a blues utáni, a rhythm and blues, a rock and roll, ugye az induló rock, a beat, ott jön létre egy olyan nagyon sok zene irányzatot tartalmazó, és aztán millió ágazatra bomló valami jelenségcsoport, ami egyrészt komplexebbé teszi a zenei világot, másrészt pedig ott valahogy ott jönne létre a mai értelemben vett popzene. Régebbi korok tömegkultúrájáról nyugodtan lehet beszélni, de a mai értelemben vett popkultúra az inkább 20. századi jelenség, és valószínűleg az első világháború után jön létre a mai értelemben felfogott pop ipar, és meg sztárkultusz, melyet egyébként a filmnek, többek között a tömegfilmnek köszönhetünk, és annak nagyon sarkítva a mintájára beszélünk aztán majd a 20. század második felében is olyan médiasztárokról, akik popsztárok vagy popikonok, és a színész világból kinövő egy ilyen jelenséggel állunk szemben. És ugye ezek a médiasztárok, ezek eljutnak a médiumokon keresztül a világ minden pontjára, és akkor is hat az emberekre a popkultúra, hogyha nem akarjuk, mert szól a rádióból korábban, aztán látjuk a tévében, streameljük meg, stb., meg a reklámokból, meg bárhonnan elérhető. Viszont van egy olyan jelenség, ez az úgynevezett populáris kommunikáció terepe. A populáris kommunikációban nem teljesen az történik, mint a művészében. Itt különbséget is tesznek, ennek megint óriási és messzire vezető szakirodalma van, nagyon izgalmas egyébként, általában 19. századi példákat hoznak megint arra, hogy mondjuk, és mondok egy konkrét például, Jókai esetében mondjuk ez hogy néz neki, hogy Jókai regényeiről eldönthető-e minden esetben, hogy az művészi alkotás volna-e, vagy pedig valami olyasmi, ami inkább a populáris kommunikációnak köszönhet többet. És akkor ilyen kettős kódolású rendszerek működtetik egyébként Dickenst is, Jókait is nálunk, meg másokat a 19. században.
1: Hát ők a maguk idejében sztárok voltak, annyira népszerűek voltak, mint a sztárok lennének, sőt, például a zenében Liszt Ferenc is ilyen volt, nem?
0: Igen, igen, így van, ott rengeteg ilyen példát találunk. Visszatérve ugye a Jókait is, nyilván ebben a kettősségben valamelyest azért el lehetne helyezni, hogy a műveiben ez hogyan keveredik. De mégis azt lehet mondani, hogy mondjuk a populáris kommunikációnak az egyik jellegzetessége, hogy nem leplezi le a nyelvi rétegen keresztül a valóságillúziót. Tehát mindvégig fenntartja.
1: Ez mit jelent?
0: Az a művészi látásmód, ami a regényre, már 19. századi regényre jellemző, az inkább bonyolultabb narrációs technikákat alkalmaz, és így tovább. És
1: tehát, hogy ne legyen ponyva?
0: Például igen. A ponyva is egyébként ekkor jön létre a 19. század második felében, ugye a városi rétegek ilyen igényeinek a kielégítésére, azt is nyilván ide be lehet kapcsolni, meg a 19. századi médiumokat is, hogy ezek igazából tárcaregények voltak, és hasonlók. Igen, beszélhetünk arról is, vagy lehet azt mondani, hogy ők, amiket említettél, hogy mai ilyen nézőpont felől nézve ott már voltak sztárok. Hát ilyen média sztárszerű figura lehetett a Petőfi is, aki minden lapnak adott szöveget, és olyan kapcsolati rendszert épített ki, amely fent tudta tartani az iránta való érdeklődést. A Jókai prózát egyébként ugyanez jellemezte, tehát Jókai nagyon sokat tett azért, hogy felvegye a kiadókkal a kapcsolatot, csak nemzetközi viszonyrendszerben gondolkodott, úgyhogy egy egészen elképesztő hálózatot tudott létrehozni. Ez mind-mind lényegében ide tartozik, és ugye akkor lényegében még csak a két században gondolkodunk, de az akkori médiumok, amik rendelkezésre álltak, ugye könyvkultúra, írott sajtó, és még a film létrejötte előtt vagyunk, azt lehet mondani, hogy az ilyen fizikai, technikai, optikai médiumoknak a létrejötte, ahogy aztán a 20. században jönnek egymás után, az mind-mind valahogy a popkultúrának a rétegződését, kialakulását lehetővé tette. És ugye úgy is szoktuk modellálni, hogy a popkultúrába tartozó mű, az nagyon hamar ér el nagy hatást, aztán pedig, tehát ilyen, egy ilyen függőleges grafikont képzeljünk el egy bizonyos időszakra vonatkozóan, míg a klasszikus, vagy az az irodalom, ami nem csak a populáris kommunikáció nyelvhasználatára épül, az pedig kisebb hatást ér el a maga időszakában, milyen érdekes, viszont tartósabbat később. És ez a kettősség azért ez nagyon fontos és mérlegelendő, hogyha erről beszélünk. Viszont nagyon sok olyan mű van, ami aztán ezt keveri. Tehát pont azt használja ki, hogy ezek a rétegek hogyan hozhatók közös nevezőre, vagy keveredhetnek. Én nagyon-nagyon kedvelem azokat a műveket, amelyek ilyen határmunkálatok mentén íródnak, ilyen, már vagy olyan médiatechnológiát alkalmaznak szótárregénytől kezdve, én nem tudom még, ami régebben nem volt lehetséges, vagy teljesen máshogy nézett ki. Úgyhogy ez egy elég bonyolult terep, de valóban onnan indultunk ki, hogy igen, tehát a popkultúra rétegzett. Már ebből a pár szempontból is szerintem látszik. Nem biztos, hogy minden időszakban ugyanazt értjük alatta, tehát mondjuk a kínai bolt, meg a trafik, az a tömegkultúra világa, ezek a kis figurák, de hogyha az bekerül egy animációs filmbe a Shreknél, mondjuk a Luffy, a hajtogatott Luffy, az ugye akkor része lesz a popkultúrának, vagy még jobb, hogy a Jeff Koons mondjuk készít belőle egy szobrot ugyanabból a hajtogatott Luffyból, és akkor az a pop art. No, az egy nagyon fontos időszak, amikor a popkultúra az hát már nagyon sokféle változat ból áll, nagy tömegeket el tud érni, 20. században vagyunk, de már van művészi felhasználása is, amit ugye pop artnak nevezünk, és aztán később ezt meg is forgatják, hogy art popról beszél, majd aztán Lady Gaga, meg sok mindenki más, úgyhogy ez ember legyen a talpán, aki ebben el tud igazodni. Ez egy elég szerteágazó folyamatrendszer.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, vagy kérdezni, hogy nagyon szerteágazó, és hogy egyáltalán meg lehet-e különböztetni visszatérve a kérdésre, hogy hol a határ, vagy van-e határvonal, vagy honnan kezdődik a popkultúra és a magas művészet, vagy egyáltalán meg kell-e különböztetni, vagy összefolyik-e a kettő egy művészet a popkultúra is?
0: Igen, ez régebben mondjuk erre olyan választ adtak, hogy megkülönböztethető, van határa az akadémiai rendszer mondjuk és a popkultúra között, vagy mondjuk úgy, hogy a műveltségi kultúra, a nemzeti kultúra, stb. És a popkultúra között, ez teljes mértékben szét lehet választani, szét is kell, és akkor ez különböző ilyen műveltségi, kulturális vetületeket jelent. Ma már sokkal óvatosabban kell fogalmazni. Egyrészt már csak azért is, mert voltak olyan időszakok, például az említett pop art is ide tartozik, de a posztmodern alapvetően nem tett éles különbséget a régi értelemben vett hierarchiák között, vagyis azt mutatta ki, hogy lényegében ezek kulturálisan létrehozott modellek, és miért zárjuk ki azt, hogy legyen mondjuk a popkultúra termékének is esztétikai megközelítése, és lett is. Tehát miben különbözik egy Pink Floyd dal és egy Mozart mű befogadása? Milyen folya, ugye? Másik pedig, hogy bemegyünk az egyetem falai közé, és akkor reggel 9-től kell mondjuk Mozartot vagy Pink Floydot hallgatni, hát kinek áll akkor rá az agya? Tehát nagyon sok minden meghatározhatja, hogy mozdulnak el ezek a határok, de nagyon fontos, hogy nem stabil határok, mert arról is sokat értekezünk azért, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit mivel állítunk szembe. Tehát régi értelemben van egy magas vagy elit kultúra és egy popkultúra szembeállítás. Ez egy olyan örökség, ami nagyon sokaknak meghatározza a szemléletét. De nem csak ezzel a kettősséggel operálhatunk, hanem sok egyébbel is, és létrejött egy úgynevezett kontextuális analízis nevű megközelítés. Mondom, hogy pont azt mutatja ki, hogy ezek kontextustól, kulturális közektől, egyebektől is meghatározott, változékony fogalmak. Ezek a fogalmi rendszerek kevésbé stabilak. Ha belegondolunk, mindenkinek valószínű olyan az identitása, hogy mind a kettő belejátszik abba, hogy kik is vagyunk mi, mert most egy egyetemi oktató is úgy működik, hogy bemegy, tart egy klasszikus irodalomról szóló órát, aztán elmegy Metallica koncertre. És akkor még nem is beszéltünk a szubkultúrákról, tehát hogy valójában ugye ez kedvez a réteg kultúráknak a kialakulása szempontjából is, ami megint egy másik vetület, mert a szubkultúrák azok elszigetelődnek a kultúra ilyen deklaratív fő áramvonalától, amit ugye mainstreamnek neveznek, vagy hivatalos kultúrának tartanak, attól függ, hogy milyen politikai rendszerben olvassuk, de a szubkultúra az egy önálló értékrendet képvisel, mondjuk a mainstreamhez képest, és nem engedi, hogy a kettő keveredjen. Viszont a szubkultúráknak a ilyen belső szerkezete az megnyílik a popkultúra felé, és nagyon sok ilyen szubkultúra tud, vagy talál utakat a popkultúra felé is. Ez olyasmi, hogy maradjunk a Metallica példánál, mert a heavy metal az egy nagyon erős szubkultúrává válik a 70-es évektől fölfelé. De ha megnézzük, akkor a Metallicának is ilyen rétegzett mondjuk a karrierje, és vannak olyan dalok, mondjuk a Nothing Else Matters, az például azt játssza a rádió, az utakat talál a popkultúra felé, reklámok használják fel, számtalan helyen találkozunk vele, mint ahogy mondjuk ilyen költői művek, alkotások nagyon hasonló utakat futnak be, mondjuk a klasszikus irodalom felől nézve. Dylan Thomas költészete az Hemzsek tőle, a filmektől kezdve idézzük, és így tovább.
1: Na de akkor már mainstream-mé válik, nem? Az adott szubkulturális termék, vagy ilyenkor nem fordulhat elő, hogy pont azért a szubkultúra, az adott szubkultúra már megszűnik, mert mainstream-mé válik, és a benne lévők egy másik szubkultúrához csatlakoznak, vagy alakítanak ki, vagy az adott terméket kilökik magukból, mert az már mainstreamnek számít.
0: Igen, igen, mind a kettő helytálló szerintem, tehát arra is van példa, hogy az adott szubkultúra nem ismeri el, vagy kevésbé foglalkozik azzal a réteggel, ami mondjuk utakat talált a mainstream felé, vagy a mainstream fogalmat kell átértékelni egy idő után, és ezért inkább olyan mezőkről beszélünk most, amik először is abból indulnak ki, hogy nem nagyon vannak homogén kultúrák, hanem valószínűleg ez a keveredés, ez egyrészt időszakonként van, amikor felgyorsul, sokkal gyorsabb az információ áramlása különböző kulturális rétegek között, mondjuk a szubkultúra és popkultúra között, vagy régi értelemben vett magas kultúra, szubkultúra és populáris kultúra között, és ezek a ilyen visszacsatolási rendszerek, ezek arra is utalnak, hogy itt már nem egy ilyen multikulturális jellegű csak a kultúra, tehát egy ilyen egymás mellett lévő sokszínű kulturális világ, hanem olyan, amelyek egymásba játszanak, érintkeznek egymással. Pontosan ezeknek a hidaknak köszönhetően, vagy fordítások, vagy médiumváltásokon keresztül a vizuális kultúra az nagyon sok mindent nyel el a szubkultúrákból. És aztán létrejönnek, ugye, ne felejtsük el, a popsztárok, azok ugye úgynevezett brandokat hoznak létre, és a világ legnagyobb megabrandjai között akadnak már olyanok, amelyek pont arra épülnek, hogy nyitottak legyenek a szubkultúrák felé. Ez a megabrand felfogás, ez lényegében néhány évtizeddel ezelőtt még idegen volt ettől a világtól, de nagyon jól lehet modellálni, vagy látni ezeket a változásokat. Mondjuk ilyen megabrand például a Lady Gaga.
1: Szubkultúrából is indult ő is.
0: Egyrészt ugye a New Yorkiból igen, de most olyasmire gondolok, hogy mondjuk a rock, vagy a metal, tehát minden olyan jelenséggel érintkezik a jelen pillanatban a Gaga-féle megabrand, és nagyon érdekes, hogy minden ilyen szubkultúra felől egy picit más arcát is mutatja, tehát nem véletlen, hogy a rockerek ugyanúgy kedvelik a teljesítménye részét, vagy elmennek Gaga show-ra és így tovább. És ráadásul van még egy olyan réteg ott, ami pedig a művészi felhasználásnak a popkultúra felől nézve egy fontos dinamikájára világít rá, az pedig az újrahasznosítás lenne, illetve a régebbi popkulturális termékeknek az újra előadása, vagy újra felhasználása ilyen értelemben. Tehát ahogy mondjuk Elvis Presley elővesz régi blues dalokat, vagy tudatosan játsszák egymás dalait a koncerteken a Rolling Stones, Beatles meg mások, már ameddig a Beatles koncertezik, mert aztán 67 után már nem. Így mindig ez az újrafelhasználási terep, ez egyre mindig az adott zenei ilyen közegnek megfelelően alakítja a popkultúra ilyen régebbi útvonalait. És akkor lehet azt is mondani, hogy mint ami a másik, mi azt gondoltuk sokáig, hogy csak az ilyen klasszikus kultúrában megy végbe például a klasszikus képződés. Bármilyen hosszú idő is telik el, mondjuk a könyvkultúrán belül. Valami hasonló jelenség mégiscsak jellemzi a popkultúrát is, tehát hogy megvannak a popkultúra klasszikusai, rá tudunk mutatni, melyek azok a lemezek, dalok, amelyek nélkül alig ha képzelhető el egy popkultúra történet. A Beatlesnél maradva ilyen a Borsőrmester lemez egyébként, a Sgt. Pepper's, tehát az egy akkora fordulat a popzene történetében, hogy nem lehet elégszer hivatkozni. Ráadásul egy médium váltásnak a kellős közepén vagyunk, mert ott ugye különböző ilyen technikai berendezésekkel úgy állítják már elő a dalokat McCartney-ék, hogy azokat nem lehet koncerten előadni. És a lemez lesz, a Bakerit lemez lesz, a zene médiuma eddig nem teljesen így volt. Uh-huh. Úgyhogy érintkeznek ezek a felületek, és nagyon érdekesek pont ezért, mert azt is mutatják, hogy ha valami be is tud kerülni a mainstreambe, akkor aznak a mainstreamnek ugye nyitottá kell válnia erre a jelenségre. És szerintem nagyon alkalmas erre mondjuk a vizuális közeg. Méghozzá olyasmire gondoljunk, hogy mondjuk van egy szubkultúra a 80-as években, amit cyberpunknak nevezünk. Ez a kibernetikus fikció néhány évtizeden belül azt gondoltuk, hogy kifullad. Aztán beszéltek a cyberpunk haláláról, ez egy ilyen zárt szubkultúrát alkotott nagyon sokáig. És aztán 90-es évek végén ugye berobbant a Matrix című film, amely vizuális téren megtudta eznek a szubkultúrának lényegében a kérdésirányait, a felfogását szólaltatni, láttatni, és akkor új lendületet adott ennek a folyamatnak. Na, az egy megint egy nagyon erős példa, vagy kapocs arra, hogy hogyan lesz egy szubkultúrának a programja, az a popkultúra felé adaptált, nyitott.
1: Egy mainstream
0: termék. Igen, és aztán a Matrix után pedig most már arról beszélnek, hogy lenne olyan, hogy cyberpunk kultúra, nem is szubkultúra, tehát hogy így, mintha kitört volna ebből a zónából. Nemrég jelent meg egy ilyen vastag kiadvány is erről a folyamatról, és így tovább. Tehát gyorsak ezek a folyamatok, sűrűn mennek végbe, de a szemünk előtt zajlik, és ezért itt nagyon vigyázni kell azzal, hogyha mondjuk egy értékszempontot viszünk be a rendszerbe, hogy mondjuk, hát lényegében esztétikai szempontból értékesebb mondjuk ez vagy az, mindenki folytathatja, vagy oda bejelentesíthet bármit, mondjuk egy kortárs alkotót, mint más, mert látjuk, hogy nem egyneműek ezek az életművek, vállalkozások. Most már a popkultúrában is karriereket építenek a változékonyságra, arra, hogy 4-5 évenként már lehet, hogy az is kevés, meg kellene újulni. Gondoljunk David Bowie-ra, hogy hogyan reagált Bowie arra a kihívásra, hogy stabilizálódik egy projekt, akkor elfordulnak tőle a rajongók. Ugye a Bowie volt annak az időszaknak, 70-es évektől fölfelé rendkívül módon meghatározta az ifjúság kultúráját. Hogy öltözködnek, milyen a látásmódjuk, hogyan látnak bizonyos jelenségeket. És akkor Bowie ilyen az én tengelynek a kimozdítása mentén, ilyen szexuális többértelműség, science fiction utalásokon keresztül tudta az identitását lényegében mindig megújítani és változékonyá, és ilyen értelemben vonzóvá is tenni. Hasonló módon gondolkodott egyébként mondjuk a Michael Jackson, ő a test átalakításával próbálta ezt elérni. Madonna ugye 4 évente megújult újabb projekteket, ezek közül volt, amelyik különösen sikeres volt, ugye a Ray of Light, a New Age-nek a látásmódjával találkozott egyébként, tehát nagyon széles ilyen környezetet, meg közönséget tudott megszólítani vele, és így tovább, és ma már ez egy ilyen művészi identitás építésének, egyébként egy tanított modellje is, tehát nagyon sok egyetemen tanítják, hogy hogyan alakította Lady Gaga a karrierjét, milyen lépéseket tett, hogyan jött létre a megabrand, milyen vállalkozás, és így tovább, mert ez többek számára vagy példaértékű, vagy kivitelezhető, mindenképpen nagyon tanulságos, és ezek olyan közgazdászok írnak róla, meg tartanak órákat, úgyhogy elég elképesztő.
1: Meg hát ugye te is akadémiai szinten oktatod a popkultúrát, úgyhogy ez is bizonyítja, hogy ez már rég túlnőtte magát. Hogy jutottál el Aditól a popkultúráig?
0: A 90-es években még Magyarországon oktattam a Pécsi Tudományegyetemen. És ez egy olyan időszak volt a 90-es évek második fele, ahol az egyetemi közeg nyilván egy ilyen a kultúra kutatásban nevelődött új generációnak köszönhetően nyitottá vált ezeknek a folyamatoknak a közvetítésére. És magam is akkor kezdtem el órákat tartani a science fictionről, cyberpunkról, különböző jelenségekről, akkor még úgy, hogy unblock a popkultúráról még talán nem, arról később, de mondjuk a populáris irodalomról már igen. Az ugye közelebb állt nyilván, ha Adit kérdezett az irodalmi tengelyen. De volt olyan órám is, amelyen mondjuk science fiction meg kiberfilmeket is elemeztünk, úgyhogy ez aztán találkozik. Illetve még egy olyan jelenséggel, ami a popkultúra kísérő jelensége, de nagyon fontossá vált, ez a tudomány népszerűsítő irodalom, amelyben van olyan ág, the science of valami, például hogy valaminek a tudomány, a Star Wars-é, tehát Harry Potter-é, bármi, popkulturális jelenségeket elemeznek tudósok, fizika, kémia, stb. Szempontból. Ezek szerintem egy nagyon izgalmas vonal, és ennek hatalmas ilyen felfutása következik be vagy figyelhető meg a 90-es évektől. Egyébként Stephen Hawkingnak ugye az időrövid története számos utalás van benne a science fictionre, egyébként művén műve után dinamizálódik ez a terület. Most visszatérve a 90-es években, tehát valami történik az egyetemi szintéren, és akkor a magyarországi nagyobb egyetemeken szinte mindegyikben megfigyelhető ez a változás. Míg mondjuk a nyugati szintéren minden egyetemen folyik popkultúra kutatás, ez addig mondjuk magyar viszonyokban nem volt azért elmondható, vagy hogy éppen milyen szakokra vagy karokra jellemző ez a kutatás módszertan, mármint hogy mondjuk a mindennapi élet politikáját, a popkultúrát és egyebeket is a vonatkozási rendszerébe illeszt. És hát a 90-es években Szegeden egészen konkrétan a fantasyvel foglalkoztak már kutatók, a Debreceni Egyetemen a krimivel például. Én a Pécsi Egyetemen elsősorban science fictionnel, de hallgatóim közül többek vannak, akik aztán ezen a téren elég szép karriert is befutottak, mármint olyan kultúrakutatók lettek, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és aztán később pedig, ahogy nyilván, ahogy egyre inkább tanulmányozzuk ezt a jelenséget, hát újabb és újabb vetületeire nyílik rálátás, és később egy-két évtized múlva, vagy másfél évtized múlva, 2013-ban egész pontosan, akkor már ugye a SEJ-én oktattam főállásban, és ott létre is hoztuk kollégáinkkal az EMMA Populáris Kultúra Kutatócsoportot, tehát van egy intézményesült, innen nézve popkultúra kutatási környezetünk is, és szakszemináriumokat tartottunk, szimpóziumokat rendeztünk, kiadványokat adtunk ki a mai napig, úgyhogy ez egy olyan sikeres terepnek mondható. Ezeket ugye az óráinkra is bevisszük. Nekem több olyan órán volt, ami fejezetek a populáris kultúra történetéből, vagy filmesztétika, vagy hasonlók, amelyeken ezt a kutatási anyagot lehetett működtetni, lehetett újabb ötleteket adni, és ezt a kutatócsoportot viszont már nem monotematikusan működtetjük, mint a 90-es évek második felében, hogy na most foglalkozzunk a science fictionnál, oké, a szép, hanem ez valóban popkultúra kutatási, tehát zene, film, különböző szubkultúrák, minden, ami lényegében belefér és ide tartozik, és akkor ennek az egyik ilyen kimenete volt például az említett Lady Gaga anyag, vagy mások kiváló könyveket írtak, éppen nemrég jelent meg William Gibsonról az egyik, vagy olyan tanulmánykötet, ami a populáris irodalomnak, vagy kultúrának valamilyen vetületével foglalkozik, vagy valamilyen általánosabb jelenségével, mint mondjuk a komplexitás, ugye ez a szó is elhangzott.
1: Legutóbbi köteted, a tavaly megjelent Karantén kultúra örökség, egy szubjektív kor dokumentumként és egyfajta traumafeldolgozásként is olvasható esszégyűjtemény, amit járványtani graffitiként értelmeztél. Ez egy három részes sorozat befejező darabja. Miért érezted úgy, hogy 2025-ben még érdemes a karantén kultúrával foglalkozni?
0: Volt egy csavar ebben a történetben, ami a karanténról szóló esszéimet elindította 2020-ban, az pedig úgy nézett ki, hogy rövid, a lényegében popkulturális, meg elméleti, sokféle ilyen tudományos hálózatból, médiából származó jelenségeknek az összekötésére, meg keretezésére vállalkoztam úgy, hogy ilyen mini esszéket kezdtem el írni, meg természetesen nagyon sok felület kért is különböző összefoglalásokat arról, hogy járványirodalom, járványfilmek, stb. Hogy néznek ki, mivel érdemes foglalkozni. Tehát volt egy ilyen rétege is, hogy olyan sok anyag szakadt a nyakunkba, ugye megnyíltak az online terek, bekényszerültünk az online térbe, hogy volt mit tanulmányozni. A csavar az lenne, hogy amikor elkezdtem ezeket írni, akkor úgy jelöltem meg ezeket az írásokat, hogy ezek 2025-ben egy monográfiából származó részletek. Vagyis volt benne egy ilyen kis science fiction mozzanat, és egyébként ugye a sci-fi is az egyik ilyen meghatározó narratíva benne, de sok más is, hogy mintha feltételeznénk egy könyvet, ami majd 25-ben jelenik meg, és ezek az idézetek abból származnak, ilyen előrefutásra épült. És az első adag elkészült, ez meg is jelent könyv formában, de nem csak ezek a mini esszék képezték a könyvanyagát, hanem mondjuk olyan komolyabb esszék is, amelyeket kértek különböző orgánumok, és a kettő együtt egy kulturális járvány mostani ilyen esszé gyűjtemény, meg egy inkább a hétköznapok ilyen karantén élményét feldolgozó naplóként is működő egy ilyen reflexiós sor képezte a másikat. Ennek hát annyiban van ilyen trauma feldolgozási áttere, hogyha az ember ezzel foglalkozik, akkor ugye sokak számára az írás az végül is valahogy vagy így működik, mások számára listázás, tehát keretet ad a dolgok rendjének. Meg hivatkoztak is rá később mások, hogy Béres Judit például, hogy ilyen trauma feldolgozási anyag ugye rengeteg keletkezett, de mondjuk a karantén eszéim is az egyik típusát képviselik ennek. Tehát lényegében ez egy ilyen barkács világ, a karantén világ, ugye a barkácsolás esztétikája jellemző, ami kéznél van, abból összehozunk valamit, és ez is egy ilyen barkácskönyv, amit aztán jellemezték később úgy is, hogy kifejezetten ilyen popkulturális jellegűen van összeállítva is különböző ilyen rétegekből, úgyhogy egy izgalmas vállalkozás lett, és én akkor még nem láttam a végét egyébként, meg ugye a karanténba kényszerült világok mindig különböző ötletekkel álltak elő arra vonatkozóan, hogy lehet mégis utakat találni a közönség felé, például koncert zárt térben online felvevő rendszereken keresztül, és így tovább buborék stratégiák millióit dolgozták ki. Sokak szerint ez nem tett jót a kultúrának, nyilván van egy ilyen betülete is, de mégis számolni kell vele, mint valamilyen jelenség együttessel, ami azért lehetővé tette, hogy a kultúra valamilyen legyen meg, hogy forgalmazódjon, úgyhogy ez ott szerintem mindenkinek a hétköznapi világát meghatározta. Aztán folytattam ezt a sorozatot, ez lényegében a karantén első ilyen 3-4 hullámában, vagy a járvány első 3-4 hullámában volt a meghatározó hát ilyen kutatási területem, és végül is 150 ilyen mini esszé született, azokon túl, amelyek tanulmányok, és vagy olyan esszék, amelyek különböző médiumokba, online felületekre kerültek. Ez a Facebookon futott ez a bejegyzés sorozat, és hát végül 150-nél állapodott meg, viszont a karantén kultúráról megjelent két könyvem, a 2020-as meg a 21-esben, összesen 100 ilyen kis esszé van. És akkor végül is az egyharmada az publikálatlan volt. De tartva ezt a csavart, hogy 25-ben lesz egy olyan könyv, amelyből ezek idézetek, hát végül is ez a 25-es könyv ez az lenne, kiegészítve a maradék 50-nel, és akkor mind a két könyvre, a 20-asra meg a 21-esre is igaz az az állítás, hogy egy 2025-ös könyvből származó részletekből áll. Úgyhogy lényegében az ötlet az itt zárult be, vagy képződött meg a hurok, vagy ez a kör, és hát valóban annak állít emléket, hogy mikkel foglalkoztunk a járvány alatt, milyen hatása volt ezeknek ránk.
1: Ez a könyv, ahogy te is elmondtad, Facebook posztokból készült esszéket tartalmaz, melyek annó még a közösségi hálón voltak olvashatók. Ezek szerint ma már egy internetes tartalom vagy egy online jelenség is valódi művészetnek számít?
0: Igen, ez is érdekes kérdés. Ugye a Facebook költészetről beszélünk egy ideje, már a karantén, tehát a Covid-járvány előtt is beszéltünk róla, ugyanígy Insta költészetről. Irodalomtörténészek ugyanúgy tanulmányozzák a közösségi médiában folyó ilyen költészeti tevékenységet, mert az is ugye a közösségi médiát használja médiumként arra, hogy költészetet állítson elő. Na most ezeknek egy része instrumentális, de vannak azért ott, mint minden esetben ez megfigyelhető, komolyabb dolgok is, meg kezdeményezések, meg ezek a Facebook folyamok, amelyek lényegében ilyen, tényleg ilyen nyelvi graffiti-szerűen, tehát rétegződnek egymásra, ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy arra kifejezetten, mint ilyen önkifejezési formaként tekint valaki, nem csak teleszórja a Facebookot adhok módon valamivel, hanem annak van struktúrája, van mondandója, rendelkezik minden olyan jellegzetességgel, amely az írott költészetet is jellemzi. És sok esetben pedig nem csak arról van szó, hogy bekerül az írott költészet a digitális térbe, hanem az az érdekes, amikor a digitális térnek a szabályai szerint változik, hogy mi a költészet. Tehát ugye a Facebook költészet, meg az Insta költészet, az valami ilyesmi lenne, mert a költészetet látjuk, vagy a költői terméket, és ezért például a vizuális ilyen elrendezése, bármi, az, az ugyanúgy közlésértékű, és az mondjuk jellemző az adott közegre. A 20. században egyébként ez egy, beleillik végül is abba a folyamatrendszerbe, amire azt lehet mondani, hogy a művészet az folyamatosan ilyen intermediális kiterjedésben van. Egyre több médium kapcsolódik össze be ezekbe a folyamatokba. Ez az avantgárd óta biztos, hogy egy jellemző stratégia, hogy a rendelkezésre álló technikai médiumokat bevonják a művészi közlés folyamatba, és tehát teljes hatást gyakorolnak ezek az úgymond addig másnak tartott médiumok is a költészetre, vagy akár a festészetre, vagy bármilyen művészeti formára, és akkor ez pedig olyan ilyen váltás lenne, ahol a digitális közegnek ez a kibővített ilyen hálózati jellege szerepel, mint mondjuk egy másik vad példa a mail art, amikor a postát használja, ugye a küldeményművészet, vagy a xerox művészet, ahol szintén egy technikai médiumnak az ilyen rontott felületeivel függ össze az adott ilyen elektrografika, vagy képkollázs, vagy bármi egyéb. Ugye nagyon sok ilyen változat volt addig is, és aztán azok az alkotók, akik megpróbáltak ennek a folyamatnak a részévé válni valahogy, hogy bekapcsolják ezt a területet a saját művészetükbe, ott nagyon érdekes dolgok jöttek létre. Természetesen nem csak a Facebook költészet, vannak olyan filmek, amelyek a közösségi média ilyen megkettőzött, duplikált felületeit használják, ugye a kamerapozíció helyett és hasonlók, úgyhogy nagyon sok ilyen jött létre.
1: Volt-e bármi hatással, ha már a Covidról beszélünk, annak, hogy utána néhány évvel, ugye 2024-ben jelent meg az első verses köteted? Vagy ez erre inkább a popkultúrának volt hatással, ugye SF monológok, mint sci-fi monológokként, tehát összekötötted a science fiction világával, vagy köze van-e inkább Adihoz?
0: Hűha, valószínű mindegyikhez. Először is ez egy 2009-ben indult projekt, tehát 2009-ben készült az első SF monológ, viszont technikailag hasonlít ez az emlegetett Barkács felfogáshoz, mert ezek bizonyos típusú kollázs versek lennének. Science fiction, de nem csak az van, horror is, fantasy is, de alapvetően a legnagyobb csoport, amiből kiindul, a science fiction lenne. Science fiction regényekhez készült ilyen kollázs kommentárok lennének monológ formában, amelyet az adott műnek valamelyik szereplője mond el. És akkor, hogyha a művet olvassuk, akkor fel is ismerhető ez, de önállóan is működnek. Viszont hálózatot alkotnak abban az értelemben, mint hogy a science fiction is felfogható egy ilyen probléma horizontnak, hogyan extrapolálja a jövőt és így tovább, tehát felismerhetőek benne a science fictionnek a műfaji törekvései, meg akár alműfajai. Mondanám, hogy talán az az érdekes, hogy hát mindig az ember azon elgondolkodik, hogy egy ilyen könyvnek a létrejötte azért az nagyon hosszú idő, tehát ugye mondod is, 2024-es lett az SF monológok, és 51 néhány darabot tartalmaz mindössze, és 2009-ben készült az első, tehát 15 év alatt, az ugye évi, számoljuk ki, 3-4 darab. Tehát meghatározza meg nem is a mindennapjaimat, de egy ilyen újabb műfaj ként a filológiai, kultúra kutatói, oktatói, meg egyéb tevékenységek mellett jött létre ez is, és van egy, én azon lepődtem meg az évek során, hogy lett, vagy van ennek a műfajnak egy ilyen befogadó közege. Tehát nagyon sokan jeleztek vissza, meg tudok róla, hogy ezeket olvassák, és nagyon izgalmasnak tartják. Lényegében egy ilyen újnak tekinthető lírai műfajnak a milyen bevezetése lett volna, mert kollázs verseket készítettek, de nem populáris irodalmi anyag felhasználásával. Tehát, vagy az újraírások, klasszikus versek újraírása, az egy szintén mindennapi tevékenység a költői gyakorlatban. Ez azért ezektől is eltérés és más, úgyhogy azért ez egy érdekes vállalkozás. Most is ilyen SF monológokat egyet-egyet a könyv megjelenése után is készítettem, majd meglátjuk, lehet, hogy 15 év múlva lesz majd belőle még egy.
1: És mind dolgozol? Mostanában írsz-e, készítesz-e új könyvet?
0: Az elmúlt évek során egy szintén hosszabb vállalkozás, 2005-ben az itteni Dunaszerdai Napkiadónál elindítottunk egy sorozatot Kaleidoszkóp könyvek címszó alatt, és ebben a sorozatban megjelent már azóta 2005 óta 8 kötetem, és az első 5 az picit Douglas Adamsra is utalva 5 kötetes trilógiátként működött. Féregjáratok, paraziták, hibridek volt a címe. Ezek olyan eszék, amelyek hát ilyen tudományközi, interdisziplináris jellegűek, esszéisztikusabbak, nem csak filológiai vagy elemzői munkatermékei, és ezekből állnak össze. A Kaleidoszkóp, mint hogy a címe is mutatja, arra jött létre a sorozat, hogy olyan könyvek legyenek ezek, amelyek sokszínűek. És ez a vállalkozás aztán végül 5 kötetnél állapodott meg, az egyik egy filmes kötet lett, az Extrák, illetve a Protézisek pedig egy olyan könyv volt, amely az előző 4-nek a koncepciójából állt össze. Ez a széria, ez ugye a címadásból is látszik, hogy tehát féregjáratok, paraziták, hibridek, ugye valami olyasmi, ami nem feltétlenül, vagy nem csak az irodalomból származó metaforikát működtet, és most az utóbbi időben aztán úgy döntöttem, hogy hát lehet, hogy ez a sorozathoz még egyszer visszatérek, és az idén Klaszterek címen tervezek egy kiadványt, amiben egy-két hosszabb lélegzetű szövegem lesz benne, ami mondjuk a modernséggel kapcsolatos, vagy éppen az elmélethálózatok működésével ilyen tudományos esszék, illetve ez is olyan, az utóbbi időben gyakorlattá vált az ilyen műfajkeverés, hogy egy könyv nem egy valamiről szól, hanem több mindenről, több szemléletnek a komplex jelenségek tanulmányozása, mondjuk az úgy is lehetséges, hogy több tudományterületet vonunk be. Egy járvány leírása például az abszolút ide tartozik. és ebben lesznek olyan, nevezhetjük ezeket úti eszéknek talán, amik az utóbbi időben, az utóbbi években többször jártunk Kanadában, és a kanadai kultúrával, a kanadai élettel foglalkozó ilyen szubjektív úti eszé, amely nem napló, tehát nem csak arról szól, hogy mikor, hova megyünk, hanem inkább valamilyen érdekesség, ami lehet akár természeti, ökológiai, mondjuk, vagy természeti parkoktól kezdve egészen az étkezési kultúráig elég sok minden dolgoz fel, de egy meghatározott terjedelemben, és akkor ez képezné a másik felét. Tehát egy ilyen tudományosabb, és egy ilyen lazább perspektívájú szövegkorpusz kerülne egymás. Mert a klaszterek meg ugye azok csoportosulásokat jelentenek, és akkor azok kerülnek így egymás mellé. Úgyhogy ez az egyik terv. A másik pedig, hogy az egyetemen ott időnként jelennek meg tankönyveim, vagy olyan könyvek, amelyek például a költészettel foglalkoznak, és van egy folyamatosan bővülő sorozaton, pontosabban 2. Az egyik a modern költészettel foglalkozik, a modern magyar lírával, és annak a legújabb kötetét tervezem, de ez lehet, hogy az idén nem fog beleférni, hanem majd jövőre, de minden esetre ott látom a végét, hogy ez hogy fog kinézni. Ez lényegében a Adi Babics Kosztolányi, Tóth Árpád, Pilinszky József Attila költészetével, 20. századi modern lírával foglalkozó, ilyen az egyetemen használható anyag lenne, ami mondjuk órákhoz, vizsgákra való készüléshez, vagy akár a tanári pálya ilyen nagyobb ívében gondolkodva is jó a hallgatóinknak, vagy jó lehet.

0: Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nyugaton a helyzet. Az elmúlt órában H. Nagy Péter irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval, popkultúra szakértővel beszélgettem. Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk! Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Nyugaton a helyzet 2026. január 31-i adásának ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenöt óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a környezetvédelmi minisztérium döntését az akcelerációs zónákról. Erős földrengés rázta meg Indonéziát. 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a stratégiai környezeti értékelés eredményeit, amelynek keretében a környezetvédelmi minisztérium a szélenergiafejlesztés 8 akcelerációs zónája közül csak egyet fogadott el. A minisztérium jelenleg a dokumentum végleges változatát készíti elő, hogy azt benyújthassa a kormánynak. Ezt tegnap közölte a gazdasági minisztérium sajtóosztálya. A stratégiai dokumentum végleges formájának kidolgozásában a gazdasági minisztérium a helyreállítási tervért felelős miniszterelnök helyettes hivatalával fog együttműködni. Tomás Taraba, a környezetvédelmi miniszter csütörtökön jelentette be az akcelerációs zónákra vonatkozó döntést. A kelet-szlovákiai egyetlen megmaradt zónát két részre osztják. A miniszter azonban nem számít arra, hogy ebben a zónában szélturbinákat építenek, mivel ehhez az összes érintett településnek hozzá kellene járulnia. A természetvédők továbbra is felhívják a figyelmet arra, hogy a tátrai hegyi tavakban tilos a fürdés. A Tátrai Nemzeti Park igazgatóságának őrei naponta a terepen vannak, szigorították az ellenőrzéseket és felügyelik a látogatási szabályok betartását. Ugyanakkor három tó köré korlátokat és tájékoztató táblákat is elhelyeztek annak érdekében, hogy megakadályozzák a vízbe való belépést. Ennek során a leglátogatottabb helyszínekre összpontosítottak. Az ismételt figyelmeztetések ellenére a természetvédők továbbra is találkoznak olyan esetekkel, amikor a látogatók megszegik a fürdési tilalmat. A természetvédők emlékeztetnek arra, hogy a természet és tájvédelmi előírások megsértése esetén helyszíni bírság keretében legfeljebb 300 eurós, illetve szabálysértési eljárás keretében akár több mint 3300 eurós bírság is kiszabható. Az izraeli hadsereg által ma hajnalban Dél-Libanonban végrehajtott légitámadások során legkevesebb 7 ember vesztette életét, közölte a libanoni NNA hírügynökség. A támadások során legkevesebb 3 további személy megsebesült. Ez a legmagasabb szám június vége óta, amikor az Izrael és a Hezbollah militáns mozgalom közötti megállapodás nyomán jelentősen csillapodtak a harcok, tette hozzá az AFP hírügynökség. A fegyverszünet ellenére az izraeli hadsereg szinte naponta folytatja a támadásokat a térségben. Izrael és a libanoni kormány június 26-án jelentette be egy keretmegállapodás megkötését, amely előírja az izraeli csapatok Libanon déli részéről történő kivonását, cserébe az Irán által támogatott Hezbollah mozgalom lefegyverzéséért. A megállapodás egyúttal olyan lépéseket is előirányoz, amelyek a két ország közötti jövőbeli béke megállapodás felé vezetnek. A Hezbollah elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Izraellel. Erős 7,7-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban az indonéz Flores-szigetet, amely legkevesebb 20 áldozatot követelt. Az Egyesült Államok geológiai szolgálata közölte, hogy a földrengés epicentruma a sziget északi partjánál, gócpontja viszonylag kis mélységben, mindössze 10 kilométerre a föld felszín alatt volt. Két erős utórengés követte ugyanabban a térségben, 5,6-es és 5,9-es erősséggel. Több épület megrongálódott, és mintegy 2000 embert evakuáltak. A mentőcsapatok továbbra is keresik a túlélőket, a hatóságok arra kérik az embereket, hogy ne menjenek vissza a sérült épületekbe és maradjanak távol a tengerparttól. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált, jelentette ki ma Nikus Ordán államfő a romániai Konstanca kikötővárosban. Szerinte az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott háború még inkább kiemelte a régió jelentőségét. Itt találkoznak a jelentős stratégiai érdekek, a fontos kereskedelmi útvonalak, a kritikus energiainfrastruktúra, valamint a kormányzási modellek és a nemzetközi rendről alkotott elképzelések közötti versengés, mondta Dan a román haditengerészet napja alkalmából tartott beszédében. Szerinte az orosz háború Ukrajnában oda vezetett, hogy a Fekete-tenger jelentőségét már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezzel összefüggésben prioritásként jelölte meg a román haditengerészet folyamatos modernizációját.
1: Időjárás.
2: Ma napos és nagyon meleg időre számíthatunk az ország nagy részén, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge lesz, nyugaton és helyenként keleten déli irányból mérsékelt légmozgással. Az ország nagy részén első és másodfokú hőségriasztás van érvényben.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Taksonyfalva után Alsószeli irányában, váltakozva halad a forgalom, és radar méri a sebességet a D1-esen Magyarbődnél mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Aszmár Líviával.

a későbbi emigráció, illetve ezek következményei. Összességében az otthontalanság, amely a róla szóló tanulmánykötet címébe is bekerült. Kőszegen a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete keretében működő Agota Kristóf kutatócsoport vállalta azt a feladatot, hogy az eddig elmulasztott munkát elvégezze, vagyis egy tulajdonképpeni monográfiává összeálló 16 tanulmányból álló kötetet hozzon létre az írónő munkásságának beható vizsgálata céljából. Az otthontalanság poétikája az idei év elején jelent meg Tecki Sarolta és Kovács Ágnes szerkesztésében a Gondolat kiadónál. A mai műsorban ennek apropóján kérdezek két irodalomtörténészt, Tecki Sarolta szerkesztőt és Földes Györgyit, a Bernben található hagyaték kutatóját, az írónő alakjáról. A beszélgetések az idei ünnepi könyvhéten készültek.

0: tegnapi könyv bemutatom megütötte a fülem azt, hogy Agota Kristóf. Én Agota Kristóf formában hallottam, hogy kell az ő nevét kiejteni pontosan. Azt hiszem, hogy ezzel kezdhetnék talán.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez jó kérdés, és sokat hezitáltunk ezen, amíg a kötettel foglalkoztunk, hiszen egyrészt nyilván magyar származású volt, Kristóf Ágotaként anyakönyvezték, így élte az életét Vas megyében, amíg ki nem vándoroltak a férjével Svájcba. Viszont az volt a konszenzus a hezitálás végén, hogy mivel az életmű jókora része, túlnyomó része valóban Agota Kristóf néven jelent meg, és minket inkább az életmű érdekel, mint sem az életrajzi tények, ezért amellett döntöttük, hogy azt a nevet használjuk, amin ő maga is híres lett, amin a műveit előállította.
0: Ti találkoztatok személyesen?
1: Nem.
0: 11-ben halt meg, ugye, és akkor Szekeres Dóra készített vele egy hosszabb interjút a Literen, és akkor így merült fel bennem a kérdés, hogy esetleg volt-e alkalmatok találkozni, de hogyan kerültél végül is akkor Agota Kristóf közelébe?
1: Hú, hát én úgy kerültem ebbe az egészbe bele, mint Pilátus a krédóba, mert Kőszegen akkor már, mint megtudtam utólag, működött régóta egy kutatócsoport, amely Agota Kristóffal foglalkozott. Hát ilyen életrajzi adalék hozzá, hogy én akkor riban fejeztem be a Tar Sándor könyvemet, amikor oda kiírtak egy

0: Díjat, Agota Krisztóffal való foglalkozást az ő életművének a kutatására, és úgy gondoltam, hogy ez most nekem így az előző művek után ez jól fog jönni, és izgalmas kihívásnak tűnt, hiszen hasonlóképpen periférikus figura egy kicsit, mint a Sándor, akivel előtte foglalkoztam, és úgy vonzott az, hogy ilyen figurákat visszahozni a köztudatba, vagy velük foglalkozni, és méltó helyet találni nekik a kortárs magyar irodalomtudományban és kritikában.
1: Az ő világaikban van hasonlóság?
0: Jó kérdés, és ezen egy kicsit el is gondolkodtam. Valamelyest van, hiszen mind a ketten ilyen kívülálló figurák. Az irodalmi pozíciójukban is van hasonlóság, hiszen mind a ketten kívülálló figurák a magyar irodalomban. Tal Sándor, amikor a pályája indult, akkor egy nagy berobbanás volt ő az irodalmi köztudatba, aztán amikor kiderült az ügynök múltja, akkor alábbhagyott ez a lelkesedés, és nagyon sokáig nem is foglalkoztak vele, majd csak úgy a 2010-es évek második felétől közepén kezdték el újra olvasni és értelmezni és hivatkozni rá. Tehát egy kicsit olyan hullámzó volt az ő recepciója, pozíciója az irodalmi életben, valamint származásilag is egy perifériáról érkezett szerző, hiszen Debrecen környéki Tanyán született, és élete végéig küszködött az, hogy neki nincs helye a kortárs magyar irodalomban. Befogadták, de nem érezte magát otthon, aztán elárulta a barátait, szóval, hogy soha nem volt igazán része a kánonnak, és valami hasonló sors jutott osztályrészül Agota Krisztófnak is, aki hát bizonyos értelemben szintén periférián született, Kőszeg mellett egy kis faluban, egy vasmegyei kis faluban, aztán ugye Kőszegen is élt, és onnan került ki Svájcba, tehát ha messzire lehet kerülni a magyar irodalmi élet centrumaitól, akkor ő igen messzire került, tehát nagyon messziről kellett őt mint egy hazahozni. Származásilag is jellemző rá ez a periféria, másrészt pedig a befogadásában is, és pont ettől volt izgalmas ez a vállalkozás, aminek neki kezdtünk, hiszen én dolgoztam föl Agota Krisztófnak a magyar recepcióját, ami általában egy ilyen kássahegy, amit az embernek el kell olvasni, rengeteg kritikát, tanulmányt róla, mindent, amit írtak róla, viszont ebből egy nagyon érdekes mintázat rajzolódott ki, hogy amikor megjelent 89-ben az első átütő sikert elért műve, a Nagyfüzet, akkor annak azért volt visszhangja Magyarországon, mert minthogy magyar nyelven akkor jelent meg. Volt visszhangja Magyarországon, viszont ugye általában, amit a magyar irodalomban Eszterházy Péter kimond, akkor annak van egy ilyen szentírás jellege, és ő mondta Agota Krisztófról, hogy az emlékei magyarok, viszont a nyelven nem magyar, tehát nem része a magyar irodalmi kánonnak, és ez a meggyőződés, ez a felfogás tovább is húzódott a kritikában. Például még a 2007-ben jelent meg, ha jól emlékszem, de ez évszámokkal nem vagyok annyira jóban, a Szegedi Masszák és a Veres András féle három kötetes nagy a magyar irodalom történetei, amiben a Szegedi Masszák Mihály írt egy tanulmányt pont a Tibor Fischerről, aki magyar szülőktől Angliában született szerző, aki angolul írt, és megpróbáltak vele kezdeni valami a magyar irodalomban, és valami hasonló pozíciója volt, mint Agota Krisztófnak. Akkor írta a Szegedi Maszák Mihály, hogy aki nem magyarul ír, az ilyen függelékként része a magyar irodalomnak, és hát ez a sors jutott osztályrészül Agota Krisztófnak is. Nagyon sokáig, aztán mondom, izgalmas a recepciónak ezeket a változásait nyomon követni. Valamikor a 2010-es években jelent meg egy olyan befogadói attitűd, amely már egyre inkább kezdte ismerni a magyar irodalom részeként Agota Krisztófot, hiszen ekkor már megjelentek az irodalomtudományban, a kritikai gondolkodásban azok a elméletek, ideológiai belátások, politikai belátások, hogy attól, hogy egy szerző nem az anyanyelvén ír, hanem kivándorol valahova és a befogadó ország nyelvén ír, attól még integráns része lehet a származási helye irodalmának. Erre ugye van Szlovákiában is számos példa, a Irena Brezne, aki Svájcban lett híres író, és németül írt, viszont ha jól tudom, őt azért úgy elismerik Szlovákiában is, vagy a másik híres példa, aki szintén Svájcba emigrált, Melinda Abonyi Nagy, aki szintén elismert íróként tartanak számon a saját származási helyén, meg a világirodalomból is lehetne azért számos példát mondani erre, Kunderát, Hertha Müller, és sorolhatnánk. Tehát ebből a megfontolásból kiindulva arra vállalkoztunk ezzel a tanulmánykötettel, hogy egy kicsit visszahozzuk Agota Krisztófot a magyar irodalmi köztudatba, a magyar irodalomtudományba, a magyar irodalomkritikába, és hogy akár magyar szerzőként is el lehetne őt ismerni.
1: Ő minek tartotta magát, vagy milyen identitása volt?
0: talán a leghűségesebb kőszegély polgárként lehetne őre hivatkozni, hiszen valósággal szerelmes volt Kőszegbe. Noha a regényeiben, novelláiban nem nevesítette a város, de azért világosan fölismerhető a kőszegély helyszín, és hát azt tudjuk, hogy rendszeresen visszajárt Kőszegre, az Írott Kő hotelben mindig ugyanazt a szobát vette ki. Azt hiszem a 214-est voltunk is ott egy pár hete. Abból a szobából rá lehetett látni, ma könyvesból, de az volt a nagy füzetbeli papírbolt, ahol az ikrek a nagy füzetet vásárolták. Tehát nagyon ragaszkodott Kőszeghez, szerelmes volt ebbe a városba, és nem véletlen, hogy azt szerette volna, hogy itthon temessék el, és ez így is lett. Kérdezted még a Tarsándort, nem fejeztem be, mert elkezdtem másról beszélni. Tehát egyrészt az irodalombeli pozíciójuk között is van valami hasonlóság, másrészt a nyelvük, a világuk között is, hiszen Tarsándor ugye ez a szegények, a munkások, a társadalom periférián lévők világa, és Agatha Christophe-nál is egy kicsit hasonló a emigrációban élőkről írt kisregényt, valamint hát a nagy füzet és a trilógia is ilyen perifériás emberekről szól, és ugyanolyan realista részletessége, mint ahogy a Tarsándornál is.
1: Én 2006-ban találkoztam a trilógiával, akkor jelent meg, és akkor ilyen nagy felfedezés volt tulajdonképpen az ő személye, legalábbis ott abban a közegben, ahol épp gimnazista voltam, tehát hogy ez kézről kézre járt ez a könyv. Mivel én ugye nem igazán tanulmányoztam az ő recepcióját, mikor történt az a bizonyos áttörés, hogyha ezt lehet így mondani a magyar irodalomban, tehát mikor lett ő igazán ismert ebben a közegben?
0: Hát furcsa a helyzet, mit jelent ugye a magyar irodalomban ismertnek lenni? Ismerték. Igazából mondom, 89-ben jelent meg a nagy füzet magyarul, onnantól kezdve azért folyamatosan figyeltek rá, számon tartották. Az egész trilógia 2006-ban jelent meg, akkor ismét volt a recepciónak egy újabb hullám, amikor a három regényt egybeolvasták, tehát folyamatosan irányult felé valamilyen figyelem, de az sosem tudott egy határt átlépni, vagy sosem tudott túljutni valamifajta szűkösségen. Talán a Szász János filmje, a Nagy füzet, ami 2013-ban került a mozikba, az hozott számára még valamifajta ismertséget a szélesebb nagy közönség felé, de olyan igazán nagy áttöréstől, amennyire én látom, nem beszélhetünk. Ismertségről igen, de az áttörés az nem történt meg, ami azért is sajnálatos, én személy szerint is nagyon szeretem, ezek szerint te is, meg sok barátom, kollégám is, akikkel beszéltem. Tehát van egy ilyen elismertsége, viszont például iskolában nem tanítják, nem része a magyar kánonnak, vagy nincs jelen a köztudatban, hogy nekünk van egy ilyen szerzőnk is, pedig hát nem kerülne sokba igazából, hiszen általában, hogyha egy magyar szerző világíró, akkor a kiadók fölépítik, dolgoznak vele, eltelnek évtizedek, mire igazából eljut az ismertségig, vele meg már nincsen meló, de nincsen vele munka, őt csak haza kell hozni és el kell ismerni.
1: Mert a bizonyos Szekeres Dóra interjúban azt nyilatkozta, hogy neki pont ez volt terhes, ez a népszerűség, amit külföldön megélt, és ezelőtt talán egy kicsit menekült is.
0: Lehet, hogy akkor neki ez jól is jött, hiszen azért valóban hallatlanul népszerű volt külföldön. A testvére, a Kristóf Attila nyilatkozza valahol, hogy volt vele Brüsszelben, ahol tele volt vele plakátolva az egész város, több ezer ember előtt lépett föl, tehát el tudom képzelni, hogy terhes lehetett számára, meg hát nyilván, hogy lefordították rengeteg nyelvre, kiadókkal kapcsolatot tartani, könyvbemutatók, stb. Ez lehet, hogy terhes volt számára, és lehet, hogy ehhez képest ez a magyarországi csöndesség, ez inkább kedvére való volt.
1: Viszont aztán élete vége fele már Kőszeg is terhet jelentett számára, tehát nem tudott visszamenni, azt nyilatkozta ugyanitt. Azt hiszem, ugyanebben az interjúban volt erről szó, hogy az utolsó magyarországi látogatásán mondta ezt. A trilógiának a három része, tehát hogy nem trilógiának készült, hanem igazából az első részt akarta meginni, és aztán azt mondja, hogy nem tudta befejezni, ezért készült el a második rész, és ezután a harmadik rész is. A harmadik rész az befejezést jelent a trilógia szempontjából, vagy ez tovább íródott aztán a későbbiekben attól, hogy nyilván a közegek változnak, tehát hogy mondjuk egy novellás kötet nyilván nem egyenesági leszármazottja a könyvnek, de hogy az ő témái változtak valamelyest, vagy aztán ugyanabban a közegben maradt meg?
0: Amennyire rálátásom van, hál' Istennek nem túl nagy az életmű, úgyhogy viszonylag gyorsan át lehet olvasni, és azonnal az olvasónak a szemébe tűnnek azok a témák, amelyek gyakorlatilag kezdettől végig foglalkoztatták, akár verset írt novellát, önéletrajzi töredéket vagy regényt. Az egyik legnagyobb témája az írás és az íróvá válás problémája volt, mint hogyha az írás valóság az életet jelentette volna számára, mint ahogyan az ikrek is a nagyfüzetben, az ikrek is folyamatosan írnak, rögzítik az életüket, a benyomásaikat, az összes többi szereplője is az írással próbál valahogyan túlélni, akár az emigrációban, akár itthon maradva. Szóval az egyik nagy témája az írás volt, másrészt a magány. A magány, hogyan lehet a magányosságban túlélni, hogyan lehet egy másik emberhez kapcsolódni, és miért reménytelen ez a kapcsolódás, ez a verseiben is minduntalan előjön, hogy képtelenség az, hogy egy szerelem beteljesedjen, épp úgy a regényeiben is. Hát eléggé furcsa és változatos képleteket olvashatunk belőle a szerelmi lehetőségekre vonatkozóan, de valójában mind beteljesületlen, és mind valahogyan valami határátlépéssel terhelt. Ugye a nagy füzetben az egyik szereplő a nyúlszájú egy falu vagy városszéli házban számkivetetten mindenkitől megvetve élő lány, aki egy jó szóért bárkivel lefekszik. És aztán ez is lett a veszte, hogy amikor az oroszok bejöttek a városba, akkor boldogan odaadta magát nekik, és ezt már nem élte túl. Vagy a határátlépők szerelmekre is számos példát hozhatunk, az incestusra, vérfertőzésre, testvérek közötti szerelemre, apalánya közötti szerelemre, amelyből még gyerek is születik. Szóval, hogy valahol soha nincs jelen a rendes szerelmi beteljesülés, hanem valami mindig valami fajta reménytelenség, vagy valami illegális, ami határátlépő út felé terelődik ez a vágy, és soha nem teljesedhet be.
1: Ráadásul ott van még az is, hogy a nyelvi kifejezés nehézsége, tehát hogy ő azért elég hosszú utat járt be addig, hogy tudjon írni egy számára idegen nyelven, tehát hogy az anyanyelvét tulajdonképpen nem használta az írói önkifejezésére, tehát ez is valamiféle békjó lehetett az ő számára.
0: Persze, békjó volt, noha azért gyerekkorában írt már színdarabokat. Tehát az, ami a nagy füzetben megvan írva, hogy az ikrek kocsmákban adtak elő darabokat, az az ő életéből való, amikor a gimnáziumban már ő is darabokat írt, és ezzel próbált egy kis pénzt keresni, valamint a versei jó része is magyarul született, ezeket a párizsi magyar műhelynek küldte el. Tehát egy ilyen tipikus írói út, hogy versekkel kezdte a pályáját, és amikor ugye Svájcba került, akkor nagyon küszködött a francia nyelvvel. Ugye egyik leghíresebb toposz az ő recepciójában az ellenséges nyelv toposza, azok a nyelvek, amelyek úgymond pusztítják az anyanyelvét, ilyen volt az orosz, mint a megszállás nyelve, a német szintén a megszállás nyelve, és a francia nyelv, amelyet Svájcban kellett elsajátítania, és amivel rettenetesen megküzdött, azt hiszem, ha jól emlékszem, valami 30 év kint lét után kezdett el végre írni franciául, és hát ezen azóta is vitatkoznak az irodalomtörténészek, hogy ez a puritán, dísztelen, szikár nyelv, ez annak köszönhető-e, hogy nem tudott elég jól franciául, vagy ez egy ilyen direkt poétikai húzás volt a részéről, és azért úgy hajlunk afelé, hogy valószínűleg addigra már tudott annyira franciául, hogy tudatosan választotta ezt a dísztelen szikár nyelvet, ami szinte ilyen tankönyvi francia, mint ahogyan a tankönyvekből nyelveket tanulunk, ilyen nagyon egyszerű tőmondatokból. Ágota Krisztóf nyelve is valami hasonló. Tehát nincs jelzőhalmozás, nincsenek barokkos körmondatok, csupán szikár tényleírások.
1: Te vagy a kötet egyik szerkesztője. Ugye az ilyen tanulmánykötetek általában a szűk szakmának szólnak. Ez erről mennyire mondható el, hogy a szűk szakmának szólna, mennyire szól az olvasóknak, a széles olvasói rétegnek?
0: Ez a tanulmánykötet a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete és a Gondolat Kiadó közös vállalkozásában készült, valamint én a jelenleg ELTE HT-k Irodalomtudományi Intézetének a munkatársaként vettem részt ebben a projektben. Én valamikor 2022-ben ösztöndíjasa voltam ennek a Kőszegi Intézetnek 10 hónapig, ahogy mondtam, így keveredtem ebbe az egészbe bele, és kifejezetten kiadói és szakmai elvárás volt, hogy lehetőleg olyan tanulmánykötetet adjunk ki, ami nem csak a szűkebb szakmának szól, hanem a szélesebb olvasó közönségnek is. Megpróbáltunk olyan nyelven írni, olyan témákat boncolgatni, amelyek a szélesebb olvasó közönséget is megszólíthatják, hiszen reményünk az volt, hogy ne csak a szakma foglalkozzon vele, a szakma fedezze föl, hanem olvasó tábora is legyen.
2: Decki Saroltát az Otthontalanság poétikája című Agota Krisztóf születésének 90. évfordulójához kapcsolódó tanulmánykötet szerkesztőjét hallották. A zene után Földes Györgyit, a kötet egyik szerzőjét kérdezem.

0: Földes György a közelmúltban Bernbe utazott, ahol Agota Krisztóf hagyatékát tanulmányozta. Ugye jelentősebb művek franciául írottak, a kezdeti költemények között találhatóak esetleg magyar nyelvűek, vagy ezek a kezdeti írások között, és úgy tudjuk, hogy a későbbiekben, amiattán áttért a francia nyelvre, azután már nem ért magyarul. A Berni hagyatékban milyen újdonságokra bukkantál, volt-e köztük esetleg valamilyen magyar nyelvű szöveg, akár napló, bejegyzés, vagy bármi?
1: Valóban múlt nyáron voltam Bernben, és a Svájci Nemzeti Könyvtárnak van egy úgynevezett irodalmi archívuma, és ott őrzik Agota Krisztóf hagyatékát, mert hogy odaadta, kifejezetten, sőt eladta nekik, és ott van mindaz, amit az emigrációja után ír. Ott nem nagyon, egy-két levelet, meg ilyesmiket találtam magyarul, de alapvetően, tehát amit így professzionálisan ő írt, azok között én már nem nagyon találtam magyar nyelvű szöveget, ellenben, amikor itt a PIN-ben a kéziratában néztem az anyagait, ott találtam olyan anyagokat, amiket Svájcból küldött levelekben, akár a Magyar Műhelynek és más folyóiratnak, magyarul novellákat, szkecseket, ilyesmit, még verset. Tehát, hogy korábban azért ő próbált magyarul írni, de amit ott rendszereztek a Berni könyvtárban, azért ez annak az oroszlán része az franciául volt.
0: És egyébként bármilyen újdonság, ami meglepett volna ezzel a hagyatékkal kapcsolatban, előbukkant ott?
1: Hát most még összesen egy hónapot voltam, tehát olyan nagyon-nagyon részletesen nem tudtam megnézni, illetve próbáltam átfutni az egészet. Egyrészt, ami érdekesség lehet, de mondjuk ez így kifejezetten a tudományos kutatás számára, az az, hogy az egyes egyébként megjelent írásainak a különböző verziói így, hogy rétegződnek egymásra, és az nagyon sok mindent elárul a születésükről, tehát, hogy pontosan milyen formában keletkeztek. Ezzel most kevesebbet tudtam foglalkozni, viszont így próbáltam felmérni az egész anyagot, és ami biztos, az, hogy nagyon sok drámát írt, egyébként még mielőtt elkezdte volna a nagy füzetet, ő drámákat írt, és ezeket akkoriban ilyen amatőr kis színházak elő is adták, és aztán ebből ugye várat később, amit ő kifogástalannak talált, azokat ki is adták, de nem csak az a 6-7 darab, ami ténylegesen ki van adva könyvformájában, hanem valami 20-valahány darabot néztem meg, és ezek közül is volt olyan, amit rendesen színházak játszottak, és le volt tisztázva, meg volt rajtuk mappa, és Zaik, általában Zaik álnéven, művészi álnéven, ezeket leadta, tehát lehetett látni, hogy ezek azért hiába nem adta őket ki könyvformájában később, de hogy azért mégiscsak valamilyen módon nyilvános játékra készültek. Ez volt az egyik. A másik az, hogy azért, tehát van jó pár novella, és amit aztán később nem publikált, és részben néhány szöveg így esztétikailag is érdekes, tehát hogy ezt lehet mondani, hogy azért az egy jó novella, és ki lehetne adni, nem mindegyik egyébként. Másfelől pedig az is érdekes, hogyha valami mondjuk tényleg nem üti meg azt a mércét, amit így igazán érdemes lenne publikálni, de hogy számos olyan téma felmerült, és ez a darabokra is igaz, Agota Krisztóf életművével kapcsolatban, amin érdemes elgondolkodni, tehát hogy őt például mennyire foglalkoztatta a női tapasztalat, a női pozíció, a nőknek hangot adás, miközben egyébként róla általában pont az ismert szövegeinek a visszafogottsága kapcsán nagyon gyakran, mint ilyen minimalista írónőről beszélnek, és a minimalizmusát nagyon gyakran kötik ahhoz, hogy majdnem, hogy férfias próza, de hogy ezek a szövegek nem mind férfiasak, és egyébként problematizálják, meg tematizálják is ezt a női tapasztalatot, például ez is érdekes, vagy hogy például mennyire foglalkoztatta a környezet, a védelem, gyakorlatilag ilyen ökokritikai tanulmányt is meg lehetne jelentetni róla, mert számos ilyen szövege van. Úgyhogy én ezeket most így próbálom így összeszelegetni, és ezen tényleg érdemes elgondolkodni. Tehát, hogy Agota Krisztóf arcképe vagy portréja sokkal színesebb, mint amit mi ismerünk, holott az egyébként egy nagyon-nagyon értékes életmű, és valóban Magyarországon érdemes felhívni rá a publikum figyelmét, de hogy a nem ismert szövegek is olyanok, amik bevonhatók ebbe a kutatásba, és hogy tényleg egy ilyen sokkal színesebb, és olyan írása is vannak, amiben egy humora is van, kifejezetten. Úgyhogy ez is érdekes, meg az is érdekes, hogy többször elkezdett önéletrajzi regényeket, ami Hát ugye tudjuk, hogy a trilógiát is nagyon gyakran szokta kötni. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy az eredetileg önéletrajznak indult, csak aztán egy kicsit megváltozott így a szerzői szándék, és aztán így annak megfelelően alakult a szöveg. Meg hát tudjuk, hogy az analfabéta is egy önéletrajzi szöveg, de ugye többször elkezdett ilyen mindenféle önéletrajzi, akár tisztán önéletrajzi szövegeket, akár ilyen autofikciókat. És ez is érdekes, hogy amikor ilyeneket elkezd, akkor maga az írás, meg az íróvá válás milyen hangsúlyos azokban is. A trilógiában is fontos az, hogy írni, az analfabéta is arról szól, ez a hogyan váltam francia nyelvű íróvá, de hogy a többi szöveg is ehhez kapcsolható. Illetve, még ami érdekes így a hagyatékban, hogy vannak olyan mappák, ahol kifejezetten az előadásokról, a szövegeinek az előadásáról, tehát a drámáinak az előadásáról van szó, illetve részben nem csak a drámáknak, hanem persze a trilógiát is nagyon gyakran így úgy feldolgozták. De például a színházi előadásokkal kapcsolatban látszik, hogy mindenfelé játszották a drámáit szinte a világban, most azt nem mondanám, hogy tényleg minden egyes országban, de frankofon területen, Németországban, Svédországban, Japánban, és most teljesen véletlenül összefutottam pont a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt egy svájci nővel, aki azt mondta, hogy máig Svájcban rengeteget játsszák Ágota Krisztóf műveit. Tehát, hogy ezekből a képekből, már hogy az ilyen színházi fotókból, meg szerződésekből, meg amikor így benyújtottak különböző, ő maga is elküldött szövegeket, vagy rendezők küldtek el neki ilyen rendezői koncepciókat. Tehát látszik, hogy mennyire aktívan játszották. Nyilván ez a hagyatékában múlt időben lehet beszélni, mert hát ez nem most, hanem a 80-as, 90-es években, meg a 2000-es évek elején mennyire aktívan játszották a darabjait. Egyébként meg, hogyha valaki kiadás történettel akar foglalkozni, akkor is lehet látni, hogy hova adta be a nagy füzetet annak idején, hogyan válaszoltak, és aztán ugye Szőjjel szerződött le, és a Szőjjel rengeteg szerződés szól fordításokról, kiadásokról, elszámolások, úgyhogy ez egy kicsit ilyen száraz téma, de közben meg nagyon érdekes, hogy hogyan alakult például az, hogy a fordításokat milyen sorrendben, és milyen mennyiségben, és tényleg, tehát pár év alatt rengeteg nyelvre lefordították, és ennek mi nyoma van, ahogy tárgyalnak a különböző kiadók a Szőjjel, hogy kiadhassák ilyen-olyan nyelven, de tényleg azt hiszem, hogy most jelenleg 48 nyelvre van talán lefordítva az életművet.
0: Hogyha mondjuk a magyar irodalomról gondolkodunk, vagy bármilyen közép-európai irodalomról, azt szokták mondani, hogy a német jelenti az első lépcsőfokot a világirodalom felé. Ez fordítva is igaz? Tehát, hogy mondjuk a németen keresztül vissza tud jutni például Agota Krisztóf ezekben a kisebb nyelvekben?
1: Hát ezt így most, miután nagyon kevés időm volt, és először felmérni próbáltam ezt a hatalmas anyagot, tehát ugye azt láttam, hogy hány nyelvre fordították le, de hogy melyik nyelv után melyiket, ezt most így egészen pontosan nem tudom. Tehát, hogy tudom, hogy például a német fordítóval volt valami, meg ott a német kiadóval valami levelezés, mert azt hiszem, hogy ott a német fordítóval ki voltak problémáin, úgy emlékszem, most így hirtelen, de hogy utána fordították le a kisebb kelet-európai nyelvekre, vagy volt amelyikre előbb, ezt most nem hiszem, de majdnem biztos vagyok benne, hogy előbb a németet fordították, és utána kezdték el itt Kelet-Közép-Európában fordítani.
0: Most mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, rákerestem, mert hogy egyébként nem tudtam róla, hogy szlovákul megvan ez. Bármilyen Agota Krisztóf szövegnek a fordítása, kiderült számomra most, hogy a trilógia olvasható szlovákul. Annak azért nem néztem utána, hogy csehül, meg lengyelül, meg egyáltalán ezekben a környékbeli országokban egyáltalán maguk a szövegek olvashatóak-e, de hogy úgy tudom, hogy van valamiféle törekvésetek arra, hogy ezzel foglalkozzatok a későbbiekben.
1: Igen, szeretnénk majd még. Most ugye megjelent ez a bizonyos tanulmánykötet Ágota Krisztófról magyarul, és ennek egy kicsit kibővített, és az európai, meg az angol szász, mert ugye ez angolul lenne ez a következő kötet, a nemzetközi érdeklődéshez szeretnénk igazítani, tehát mindenféle témát, és ezért arra gondoltunk, hogy valószínűleg lesz egy olyan tanulmány benne, ami a kelet-európai, vagy a kelet-közép-európai recepciójáról szól majd. Úgyhogy ezt szeretnénk felméretni. Én azt gondolom, hogy tehát így egyesével nem néztem meg, de úgy emlékszem, hogy csehül és lengyelül is születtek. Mert ugye én a szerződéseket láttam a Szőjjel, tehát én külön-külön erre nem mentem rá, de úgy emlékszem, hogy lengyel kiadókkal, meg cseh kiadókkal is tárgyalt a Szőjjel fordításról.
0: Magyar nyelvterületre nehéz volt-e hazahozni Agota Krisztófot?
1: Igen, érdekes módon a magyarok nem igazán haraptak rá nagyon hamar, úgyhogy a magyar fordítás is lényegesen később készült el, mint számos más nyelv. Tehát azt lehet mondani, hogy számos más nyelvre előbb fordították, nem mint magyarra, és ez részben annak volt köszönhető, hogy így nagyon nehezen esett le a tantusz, hogy hát ő azért mégiscsak magyar származású, és valamilyen módon adaptálható a magyar irodalomba. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig a magyar nyelven írása, a magyar irodalom hoz való tartozásnak a kritériuma. Tehát, hogy nem kell mindig magyarul írni ahhoz, és vannak emigráns íróink például, vagy olyan magyar származású íróink, akik mégiscsak részben a magyar irodalom részei is. És akkor valahogy ez így nehezen ment át, de amikor így elindult 1986 után, akkor azért így szépen lassan egymás után megszülettek a magyar fordítások is. Ugyanakkor nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy mostanában, tehát az utóbbi egy-két évben kezdtem el megint Agota Krisztoffal foglalkozni, és amikor így mesélek olyan embereknek, akik nem feltétlenül bölcsészek vagy irodalmárok, akkor ezeknek egy része hirtelen nem is tudja, hogy kicsoda. Tehát Agota Krisztoff, ugye eleve az, hogy Krisztoff Agotát vagy Agota Krisztoffot mondunk, én általában a szerzői nevét szoktam mondani, hogy Agota Krisztoff. Tehát, hogy valahogy úgy nem tudják az emberek, hogy ki ő. Van, aki azért jó, akkor a trilógiát olvasta, vagy hogy nem tudja, de akkor mondom neki, hogy hát ez volt a Szász János film, a Nagy füzet, és hogy ez az első részéről, az a trilógiáról. Ja, tényleg, akkor már tudja, hogy miről van szó. Tehát, hogy Magyarországon még azért még mindig nem teljesen, hát vagy legalábbis nem kanonizálódott, hanem is mondjuk most már az, hogy nem a magyar irodalom része, de nem az igazi, vagy szűkebb értelemben vett kánon része. Még azért frankofon országokban azt lehet mondani, hogy ő azért egy sztárnak számít. És itt például egyébként Japánban is annak számít, és Japánban, amit még a hagyatékban találtam, tett egy nagy turnét Japánban, ahol végig dokumentálták ilyen különböző fotókkal az ő különféle szerepléseit, és ott ő tényleg sztárnak számított. Most nem tudom, hogy még mindig, de abban az időben, tehát így a 90-es évek elején biztosan.
0: Arról tudunk-e valamit, már akár a hagyaték alapján, vagy egyáltalán bármilyen megnyilatkozása alapján, hogy ő milyen belső harcokat vívott az identitásával összefüggésben?
1: Hát ezt nagy részt onnan tudjuk, hogy különböző interjúiban ugye azt mondta, hogy ő magyarnak érzi magát, ő igazából soha, egyrészt soha nem tanult meg úgy franciához szerintem, tehát persze az ember mindig azt gondolja magáról, hogy ő nem beszéli azt a bizonyos nyelvet tökéletesen anyanyelvi szinten, amit valójában nagyon jól beszél, de hogy azt mondta, hogy hát ő sose tanult meg rendesen franciául, és hogy ő gyakorlatilag a haláláig magyarnak vallotta magát, és úgy érezte ráadásul, hogy kicsit el is szigetelődött. Ez hozzátartozik, hogy a magyar férjével ment ki nagyon korán, tehát 21 évesen, már férnél volt, és volt egy pici gyereke, ők hárman mentek ki. Ő úgy érezte, hogy nem is az ő választása volt, hogy ők emigrálnak. Azt mondta, hogy a férje választása volt, hogy Svájcba mennek. Én most ezt egyre inkább, ahogy így nézem, ezt az 1956-os ilyen emigráns befogadást, nem biztos, hogy ez a férje döntése volt. Tehát önk az ausztriai menekülteket szétosztották. Akkor valószínűleg úgy kerültek ők Svájcba, hogy a férje viszont beszélt franciául, és utána óragyárban dolgozott, tehát nem is igazán így a saját terepén, nehezen tanult meg franciául, nehezen kezdett el tudni írni is, tehát amíg megtanulta azon a szinten, amíg valóban publikálhatott, ez nagyon sokáig tartott. Közben elvált a férjétől, és lett egy második férje, aki viszont svájci francia volt, és úgy érezte, hogy ott nincsenek magyar barátai, nem tud kommunikálni a gyerekeivel is, már egy idő után franciául beszél csak, sőt a kisebb gyerekei csak valamennyire nyilván tudnak magyarul, de a családban ők sosem beszéltek együtt magyarul, és egyre inkább úgy érezte, hogy ő elszigetelődik, és ettől boldogtalannak érezte magát. És hát ez bizonyos értelemben egy szerep is volt, de azért lehet látni, és például a PIM-ben olvastam egy levelet, amikor küldözgette még magyarul a verseit, már akkor így 30 éves koratáján magyarul arról panaszkodott különböző embereknek, hogy ő mennyire el van szigetelődve így nyelvileg, és hogy nem találja a helyét. Tehát, hogy ez nem csak egy szerep volt, hanem ezt valóban őszintén így gondolta.
0: Ezekben az írott szövegekben egyébként van nyoma annak, hogy melyik nyelvben milyen fajta változások következtek be?
1: Mármint, hogy a nyelvtudását tekintve, hát már csak így a műfajválasztásban is, megmondom, hogy mielőtt elkezdtem volna írni a nagy füzetet, akkor ő drámákkal kísérletezett. A korai drámai abszurd drámának hatnak, egy kicsit ilyen Beckett meg Ionescu-i vonal, de ilyen nagyon-nagyon rövid mondatos, és ami még sokkal egyszerűbb, mint a nagy füzet nyelve, mert hogy ilyen rövid mondatokat, párbeszédeket, azokat már össze tudott rakni. De hogyha a nagy füzetet összehasonlítjuk a trilógiának a másik két folytatásával, és közben eltelt egy pár év, azért látszik, hogy sokkal bonyolultabb mondatokat tudott már összerakni írásban, addigra ő már nagyon jól beszélt már a nagy füzet idejére, de mire a másik két regényt, a bizonyítékot és a harmadik hazugságot írta, addigra sokkal ilyen árnyaltabban fogalmazott, meg bonyolultabb mondatokat. Egyébként nem biztos, hogy a regények javára vált ez a dolog, hanem érdekes módon pont a nagy füzetnek a stílusa valószínűleg sokkal érdekesen. Egyébként meg a nyelvében, főként a nagy füzetnél, vannak olyan magyarizmusok, ami furcsán hat franciául, de pont egy csomó mindent így hozzáad tematikailag. Tehát érezni, hogy ezt valaki nem francia írta, de közben meg, tehát az értelmezéshez ilyen plusz szempontokat tesz hozzá, most ezt nem akarom kifejteni, de nyelvtaníva, de közben meg beleépül abba a szimbólum és motivum rendszerbe, amit ő ott kialakított, úgyhogy ez érdekes.
0: Ha így próbálunk keresgélni különböző információkat róla, akkor az Óragyárról olvasunk. Az Óragyár után jött ez a világsztárság, vagy ezt hogy képzeljük el?
1: Nem, ő az Óragyárban dolgozott, és ezt például egyébként a Tegnap című kicsit ilyen önéletrajzára nem is tettünk említést, hogy van még egy ilyen rövidebb, egy kis regénye a Tegnap, és az is önéletrajz, ez pont itt az Óragyárban, meg az emigránsok között játszódik. De utána viszont fogászati asszisztensként dolgozott, és elég sokáig, azt hiszem.
0: Hát még ez sem a világsztárságnak a terepe, azt hiszem.
1: Hát nem, és aztán egyébként arra is szeretnék rájönni majd még így a további kutatásaim alapján, tehát hogy ahhoz, hogy így komolyabban lehessen vele foglalkozni, még mindenképpen ki kell mennem Bernbe. Nagyon-nagyon kevés adatunk van, és nagyon keveset tudunk arról, hogy ő utána pontosan melyik évben, akár csak 5 évre lebontva, hogy ő mikor pontosan hogy élt, és miből élt, és a fordításokból végén már meg tudott-e élni, vagy kellett még plusz munkákat vállalnia. Szereztek-e még majd körbe kell járnom valamilyen módon?
0: Eljutott ő olyan, nem tudom, minek nevezük, lelki állapotnak talán, hogy a saját kis buborékján kívül lásson, tehát tudott írni arról, ami a saját közegéből a svájci mindennapokba tekintene kifelé?
1: Hát igen és nem, mert hogy tulajdonképpen az Óragyár is a svájci mindennapokról szól, de ugye kifejezetten ilyen emigráns közeg. Az a baj, hogy egy csomó szövege van, ami nagyon el van emelve a valóságtól, és emiatt nem lehet azt mondani, hogy a svájci mindennapok, mert bizonyos értelemben a svájci mindennapok, de annyira rövid, ilyen nagyon-nagyon tömör, szikás stílusú, de közben mégis ilyen kicsit szimbolista novellákat írt, amit nem realisták, tehát hogy éppen csak, hogy föl lehet bizonyos dolgokat ismerni a svájci életből is. Ez olyan, mint hogy a trilógiában nagyon sokan, főleg a nagy füzetből, így fel tudják térképezni Kőszeg városának a különböző helyeit, de hogyha valaki ezeket nem ismeri pontosan, akkor még arra se jön rá, hogy pontosan ez Magyarországon van. Tehát, hogy bárhol lehetnek elett Európában, és ráadásul ugye meg se nevezi ezeket. A trilógia második részében bizonyos svájci helyszíneket be lehet azonosítani, de a mindennapi élet, tehát most mit nevezünk mindennapi életnek, tehát hogy nem egy realista író. Gyakorlatilag ezt szeretném mondani ezzel.
0: Az ő világát egyedinek tekinthetjük, vagy vannak esetleg a magyar irodalomban olyan hasonló, hozzá hasonló világok, amihez, hát ha nem is közelről, de talán távolról rokoníthatnánk?
1: Hát így világok, vagy nem tudom, tehát hogy én azt gondolom, hogy az ő életműve nagyon egyedi, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon különleges életmódot hozott létre, de azért párhuzamot lehet vonni, akár úgy, hogy mondjuk ez a minimalista nyelv, meg a rontott nyelv, amit van, aki például trauma nyelvnek nevez, és akkor emiatt a kert és orvostalanságával lehet összekapcsolni, de maga, tehát ugye nem ugyanazt a világot rajzolják le, vagy rajzolják, bár a trilógiában is van egy ilyen holokauszt jelenet, de az egyetlen egy kis jelenet, de ugye nem ugyanazt a világot jelenítik meg, nem is teljesen ugyanazon a rontott nyelven, tehát mást lehet ezen a rontott nyelven nevezni, de ugyanaz ugyanakkor ebben a dologban így összekapcsolódnak. Meg ezt az egészet szokták ugye a kisebbségi irodalomnak a nyelvéhez is kapcsolni, tehát hogy akkor Kafka, és amit így Deleuze-Gattari révén hoznak be az értelmezésbe, de számos motivumát is így össze lehet kapcsolni egyébként emigráns regényeken, nem is feltétlenül a magyarokkal, csak akik ilyen nyelvváltó írók voltak, és bizonyos motivumokat össze lehet kapcsolni a Agatha Christie univerzumának a motivumaival, meg így a motivumok tekintetében más magyar származású emigráns íróknak, például az Éva Almási vagy Almászi nevű írónőnek, aki Franciaországban élő, például ezt az Iker motivumot hasonlóan kiaknázta, és amiben szintén ez az emigrációs kettősség érzékelhető. Nagyon sok olyan elmélet van, hogy ez az emigrációs léthelyzet, ez egy ilyen hasadást hoz létre az emberben, mert hogy két kultúrához tartozik, két nyelvből táplálkozik, két világhoz kell valamilyen módon kapcsolódnia, és hogy akkor ez motivumok szintjén hogy képeződik le, és akkor az Éva más is gyakorlatilag pont ezt az Iker motivumot használja ki, kicsit a skizofréniához is kapcsolhatóan. És a darabjait azt meg, amit mondtam, tehát, hogy akik szintén nyelvváltó írók, és ahhoz az abszurdhoz, tehát Ionescu, Beckett, bár egyébként nem minden darabja ennyire abszurd.
0: Tavaly emlékezhettünk meg a születésének 90. évfordulójáról, azon túl, hogy ez a kiadvány megszületett, meg konferencia előzte meg, azon túl voltak esetleg valamilyen egyéb ráemlékező gesztusok vagy események?
1: Hát kifejezetten rá emlékező események, a tanulmánykötet, meg a tanulmánykötetet megelőzően, ami volt, de azt szerintem egy évvel hamarabb, amikor Neuchâtelben, abban a kisvárosban, ahol ő élt, avattak egy Agatha Christie nevű teret. Ezt például ennek lehet tekinteni, de hát ez egyrészt ugye nem a magyar kultúrához kapcsolódik, másrészt nem is biztos, hogy egy ilyen évfordulós gesztus volt, illetve van az Agatha Christie kutató csoport Kőszegen, és akkor gyakorlatilag ezt a tanulmánykötetet erre találták ki. A tanulmány kötet köré azért szerveződött Agatha Christie workshop többször, meg különböző tanulmánykötet bemutatók, amikor megemlékeztek kifejezetten az írónőről, és ami még nem, ugyancsak nem kifejezetten hozzá kapcsolódik, de mégiscsak érinti az ő munkásságát, hogy a Sorstalanság alakzatai című kiállítás, az most lesz a Pénben, kertész sorstalanságának a megszületésének tavaly volt az évfordulója, de ez most egy picit megcsúszott, és a, tehát ugye a Sorstalanság alakzatai vagy sorstalanság alakzatok néven több írónak az életművében kifejezetten a sorstalanság verziókra próbálnak a kurátorok valamilyen módon így rávilágítani. Márai, Szervantal és Faludi György és Agatha Christie. Agatha Christie-nak én voltam annak a résznek, ami Agatha Christie életművét mutatja be egyébként egy nagyon kis falfelületen, vagy hát ilyen dupla falfelületen. Annak én voltam a kurátora. Tehát, hogy most azért azt nem mondom, hogy kifejezetten a saját évfordulójára, de most azért tényleg már egyre többször kerül elő a neve, meg az ő életműve.
0: Kőszegen megtaláljuk Agatha Christie nyomait valamilyen módon?
1: Hát egyrészt ott a sírja a temetőben, mert ugye szerettem volna, hogyha ott temetik el, illetve ott van az a bizonyos szoba az írott kőszállodában, ahol ő rendszeresen megszállt, amikor már visszajárt Magyarországra, és néha az Agatha Christie kutatócsoporthoz érkező, vagy az ISZ-be érkező vendégeknek meg szokták mutatni ezt a bizonyos szobát.
2: Az elmúlt percekben Földes Györgyi irodalomtörténészt hallották. Az általa említett Sorstalanság alakzatok című kiállítás a sorstalanság fogalmának miben létét kutatja 6 magyar író és egy folyóirat, Szerbantal, Márai Sándor, Kertész Imre, Bodor Ádám, Faludi György, Agatha Christie, valamint a párizsi magyar műhely megidézésével, és október 31-ig tekinthető meg Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben ezúttal a 90 évvel ezelőtt született világhírű magyar származású írónő Agota Krisztof alakjával foglalkoztunk. Az évforduló kapcsán az idei évben jelent meg az Otthontalanság poétikája című tanulmánykötet Decki Sarolta és Kovács Ágnes szerkesztésében a Gondolat kiadónál. A mai műsorban az egyik szerkesztőt, Decki Saroltát, valamint az egyik szerzőt, Földes Györgyit kérdeztem. A hangmérnök Kovács János nevében is már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Korlátozás nélkül folyik a hajóforgalom Dunamocsnál. Európát továbbra is tűzvészek sújtják, Belgiumban és Szerbiában védett területek égnek. Éjszaka 17 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Korlátozás nélkül folyik a hajóforgalom a Dunán, Dunamocs területén, a Komáromi járásban található lőszerlelet helyszínén. Ezt a nyitrai kerületi rendőrfőkapitányság erősítette meg. A rendőrség tegnap délután kapott bejelentést egy hajóakna megtalálásáról. A szakértők este a lőszert egy közeli szigetre szállították. A hatástalanításra ma kerül sor egy biztonságos helyen a szükséges intézkedések betartása mellett. A tűzoltók jelenleg egy erdőtűznél avatkoznak be a Magas Tátrában. Az Eperjesi kerületi tűzoltó és mentőszolgálat igazgatóságának műveleti tisztje megerősítette, hogy a tűz a Poprádi tó alatt keletkezett. A helyszínen jelenleg a Poprádi, Mengucovcei és a Magas Tátrai állomások hivatásos tűzoltói, valamint a környező települések önkéntesei dolgoznak. A tűz körülbelül 50x100 méter kiterjedésű területet érint. Egyelőre nem sikerült lokalizálni, mivel nehezen megközelíthető terepen ég. Egy német határ közelében fekvő belgiumi természetvédelmi parkban tegnap óta körülbelül 1600 hektárra terjedt ki a tűz. Kiterjedésére tekintettel Belgium az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását kérte, jelentette be ma a belga válságkezelési biztos. Az EU polgári védelmi mechanizmusa lehetővé teszi más EU tagállamoktól, partnerországoktól vagy az EU tartalékaiból származó erősítés és felszerelés igénybevételét. Franciaországban ma hajnalban ismét erdőtűz ütött ki az ország délnyugati részén. A hatóságok ezért elrendelték további mintegy 100 lakos és nyaraló evakuálását. A csütörtökön kitört tűz már 1580 hektár erdőt érintett, és mintegy 650 ember tűzött el otthonából. Horvátországban az éjszaka folyamán sikerült megfékezni a Dugiotok szigetén tomboló kiterjedt erdőtüzet, amely számos otthont fenyegetett. A horvát tűzoltók szövetsége tájékoztatást adott a Dinara-hegyen keletkezett tűzről is, amely Bosznia-Hercegovinából terjedt át horvát területre. Szerbiában a hatóságok tegnap este bejelentették, hogy 25 kiterjedt erdőtűzzel küzdenek. Nagy-Britanniában a tűzoltók ma szintén több tűzesetnél avatkoztak be. Görögországban pedig a tűzoltók továbbra is magas készültségben vannak, a tartósan erős szél és a tűzveszély rendkívül magas kockázata miatt az ország több területén. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térséggé vált, jelentette ki Manikus Ordán államfő a romániai Konstanca kikötővárosban. Szerinte az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott háború még inkább kiemelte a régió jelentőségét. Itt találkoznak a jelentős stratégiai érdekek, a fontos kereskedelmi útvonalak, a kritikus energiainfrastruktúra, valamint a kormányzási modellek és a nemzetközi rendről alkotott elképzelések közötti versengés, mondta Dan a román haditengerészet napja alkalmából tartott beszédében. Szerinte az orosz háború Ukrajnában oda vezetett, hogy a Fekete-tenger jelentőségét már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezzel összefüggésben prioritásként jelölte meg a román haditengerészet folyamatos modernizációját. Andy Burnham brit miniszterelnök ma többszintű tragédiának nevezte Jason Ardern egyetemi tanár halálát, aki augusztus elején lemondott posztjáról a Cambridge-i egyetemen egy állítólagos plágiummal kapcsolatos botrány miatt. Ardernt tegnap élettelenül találták meg London déli részén. Családja bírálta azt a zaklatási kampányt, amely az akadémiai munkájával és magánéletével kapcsolatos vádakat követően indult. Maga Ardern korábban azt mondta, hogy a kampány faji indítatású volt. Burnham arra szólította fel a közvéleményt, hogy az ügy kapcsán senki ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket, és hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogyan alakult ki ez a helyzet.
0: Időjárás.
1: Ma estére továbbra is túlnyomóan derült, nyugodt idő várható. Az éjszaka folyamán is többnyire derült marad az ég, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a reggeli órákra általában 17 és 20 fok közé csökken. Holnap eleinte még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nap folyamán továbbra is nagyon meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. A meleg levegő beáramlása holnap tetőzik, mielőtt egy hideg front fokozatosan megközelíti térségünket.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínen és Taksonyfalva után Alsószeli irányában, váltakozva halad a forgalom, vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Pátria Rádiót és azon belül is a Zendülés rádióadását hallgatják. Amikor önök az adást hallják, jelenleg augusztus 15-e van, 16 óra 6 perc. A nyár vége felé járunk, de azért még van 2 hét, úgyhogy mindenkinek kellemes nyarat és jó tűrőképességet kívánok a hőséggel szemben. Mai adásunk a közmondásokról, szólásokról és szállóigékről szóló adásunk második epizódja lesz, ahol is különböző klasszikus magyar mondatainkat próbáljuk meg elemezni, szituációkba beilleszteni, etimológiailag értelmezni. A műsor állandó vendégei Gál Sára, színművész hallgató, illetve Bondor Gáspár biokémia hallgató, a jelenlegi adás vendégei pedig Heilig Dóra és Péter Tamás, akikre előzetesen pécsi bölcsészekként hivatkoztunk, de valójában

0: sokat, amelyet a közszolgálati média ilyen idősávban sugárzott műsora nem feltétlenül engedhet meg magának, ilyen módon Eszterházy Péter nyomán a fűzfa szóval helyettesítettem ezeket a káromkodásokat. Fűzfa. Ez lett volna a felvezető, most pedig az adás onnan folytatódik, ahol Bondor Gáspár éppen rosszul idéz egy közmondást, és megpróbáljuk kijavítani őt.
1: A lónak négy lába van, mégis téved.
2: Megbotlik.
3: Nem, megbotlik. Téved. Tényleg?
1: Igen. Hát, lónak négy lába van, mégis téved.
3: Nem, a lónak négy... Még a csiga is elesik.
1: Mégis téved.
3: De ez biztos nem igaz, hogy a lónak...
1: Mégis téved.
3: Nem.
2: Gazsinak két lába van, mégis téved a közben.
1: Nem, a lónak négy lába van, mégis téved.
2: Nem.
3: De egyébként meg nem az van, hogy ugye a lónak négy lába van, és mégis elesik, ez 100%, hogy így van.
2: Igen, megbotlik.
3: És most... Megbotlik, éves. Tényleg megbotlik. Na, de viszont, hogyha a lónak négy lába van, és mégis megbotlik, nem az a leglogikusabb, hogy minél kevesebb a lábad, annál kevésszer botolsz meg, és mondjuk egy 100 lábú, minél több esélye van arra, hogy megbotoljon.
1: Nem biztos,
3: hiszen minél lináris... többször léphet rá mondjuk egy kőre.
1: Nem, nem biztos, hogy lineáris az összefüggés.
2: Én szerintem én egyensúlyra optimális... gondolok, nem?
1: Igen, hogy... Lehet egy optimális mennyiségű láb.
2: Tehát, hogy, tehát de... egyensúlyra gondolok, mert a két lábad van, és az egyikbe megbotlasz, hogy akkor orra vágódsz. De a lónak négy lába van, tehát ő sokkal jobban ki van így egyensúlyozva.
3: Igen.
2: És ő is megbotlik, tehát hogy igazából szerintem ez az, hogy hibázni emberi dolog, és hogy a ló is megbotlik, pedig négy lába van, te két lábbal persze, hogy meg fogsz botlani. Tehát, hogy it's okay.
3: Ja, jó, oké, igen.
2: Ha már ló, akkor ajándék lónak ne nézd a fogát. Ugye ez abból van, hogy amikor valaki lovat vett, vagy lovat vesz, gondolom még most is, hogy akkor a fogának az egészségét nézik meg először, hogy ez egy nagyon fontos tényező, hogy egy jó vásár lesz ebből, mert hogy ugye ott látszódik, hogy a ló fog élni, meg használható, meg mit tudom én mi, és hogyha ajándékba kapod a lovat, akkor ne az legyen az első, hogy megnézed a fogait, mert hogy azt nem illik, és hogy örülni kell mindennek, amit kapsz.
3: Egyszer, amikor óvodában volt ajándékozás, akkor ajándékoztam valakinek, aki nem örült ennek az ajándéknak, és akkor mondtam neki, hogy ajándéklónak ne nézd a f... És nem jutott eszembe, hogy mi jön az f után, hogy fej vagy fog. És azt mondtam, hogy fej, és az óvónő tudta, hogy ez fog, és nem fej, és kinevetett, és az egész osztály kinevetett, és aztán nem mentem óvodába 3 napig, tehát szar ajándékot adtam, kinevettek, amikor próbáltam népi bölcseletet használni, legrosszabb élmény azóta.
2: Jó, a népi bölcselet azért rossz húzás volt. Ezt meséltem neked, amikor csak ketten voltunk, hogy nem tudom, anyámnak meséltem, hogy bulingolnak iskolában, és mondta, hogy menj oda hozzájuk, és mondd meg nekik, hogy bagoly mondja, verjük meg. Meg így, anyu, nem mondom ezt, meg fognak verni, tök jogosan, hogy ez nagyon kellemetlen.
3: Hú, mi mindig azt csináltuk, hogy ugrándozó majom, ott mászik a falon, edd meg, amit kinyom.
2: Tényleg voltak ilyen gyerek szólások, ilyen nem fájt, köszönöm a lekvár.
3: Fú, de a legrosszabb, most eszembe jutott, ez még gimnáziumban is használatos volt, amikor, várj, meg kell keresnem, amikor gimnáziumi órán voltál, és valamit próbáltál megérvelni így normálisan az akkori szókincseddel és akkori filozófiai skilljeiddel, és akkor azt mondta rá a tanárnő, hogy hát mindenki magából indul ki. És úristen, mi van?
2: Mindenki magából indul ki, ez a legrosszabb, hogy nem, mármint, hogy én igen, kiindulhatok magamból, de nem biztos, hogy magamból, hanem az én tapasztalataimból. Úgyhogy igen, te tényleg egy seggfej vagy. Ezt mondjuk, ezt ki fogjuk
3: kipelni. Ja. Hát meg ez ugyanolyan, mint aki mondja másra, az mondja magára. Tudod, hogy minden egyes dolgot ezzel fegyverteleníteni tudsz, és nem is az, hogy egy bölcseletet mondanál, hanem csak egy ilyen Uno reverse card.
2: Igen.
3: Ugyanazt visszamondom neked. Kész.
2: Igen.
3: Itt a megnyerve.
1: Közös lónak túrós a háta. Mi az, hogy túrós? Miért vár rajta túró?
2: Nem láttál még lovat, aki túl van hajtva?
1: És túrós?
2: Abszolút.
1: Tényleg van rajta túró?
2: Igen.
3: Mi még?
2: A hátán hát ilyen túrós, ilyen genyszerű, ilyen váladék van. Ha
4: sebek.
2: Igen, ha túl van hajtva, hogyha túl sokat dolgoztatják.
1: Mármint, hogy igazából ennek után néztem, mert zavart, hogy mi az, hogy túrós. És annyit elő ki, hogy a túr, mint hogy igen, ez a seben lévő geny.
3: De ez hogy van még egyszer?
1: A háta. A közös lónak túrós a háta. Tehát, hogyha valami közös tulajdon, akkor az el lesz hanyagolva.
3: Mert túrós, eznek vannak más.
2: Vagy el lesz hanyagolva, vagy túl lesz dolgoztatva.
4: Érdekes,
2: és
4: hogy ez a sharing is caringnek az ellentéte, amúgy nem. A sharing is caringnek. Ja, hát, hogy, hát az, hogy mondom el magyarul, várjál. Hát
5: osztozkodni jó végzés.
3: A megosztás törődés.
2: Ja. Megosztás törődés, igen. Tehát, hogy ez
4: úgyhogy osszátok meg az endülést.
3: Igen, de yes!
2: Facebookon is,
3: na igen,

0: volt a gondolat?
1: Hát, hogy ez ennek a teljes ellentéte, nem? Ez a közös lónak túrósa.
2: De szerintem ez nem osztozkodás, hanem kimondottan ez a
3: közös birtok,
2: hogy így, aha, hogy nem megosztott, hanem, de amúgy pont ez az, hogy valahogy mindig sokkal, hogy jobb, hogy nem tudom. Szóval csak azt akartam mondani, hogy valahogy mindig szerintem az embernek jobban esik az, hogyha valakihez tartozik valamilyen tulajdon. Hogyha nekem van egy tulajdonom, és a gazsi kölcsön kéri, akkor azt mondom, hogy persze nyugodtan vidd el egy hétre, majd hozd vissza, és légy szíves, ne tegye benne kárt. Vagy én elkérem a gazsitól, de hogyha ez egy közös tulajdon, hogy akkor már sokkal nehezebb megegyezni, hogy akkor kié is, akkor én elvihetem, akkor te még nem kérdezted meg, akkor te miért tettél kárt benne, és szerintem.
4: Azt hitted, hogy én vigyázok rá, hinni a templomba kell.
2: Hinni a templomba köl.
0: Fú.
2: Hát nem.
0: Igen, az nagyon jó, de még a mindenki magából indul ki, az engem azért idegesített annyira, mert ez volt ezzel kapcsolatban a gondolatom, hogy ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha én azt mondom neked, hogy mindenki magából indul ki, hogy te képtelen vagy elvonatkoztatni a saját nézőpontodból, és másnak a cipőjébe lépni, és úgy gondolkodni, és ez azért rendkívül sértő, mert ugye van ez a Piaget-i fejlődés elmélet, amit a pedagógusok meg a pszichológusok már valószínűleg erre is lenne egy mondás, hogy mennyire unják, aminek az a lényege, hogy ugye 6-7 éves korban a gyermek átlép 6-7, igen 6-7, átlép
1: nem büszke voltam, és senki nem csinálta, amelyre néztem, és látom a szemem át sarkából, hogy de mégis
0: és ugye 6-7, tehát 6 éves korban van benne a gyerek még abban a szakaszban, amikor ilyen egocentrikus, tehát hogy csak a saját nézőpontját képes figyelembe venni, és hogy ezzel mindig tulajdonképpen ezt mondják neked, hogy te bizony visszamaradtál a 6-7 éves fejlődési szakaszodban. Mennyire gáz vagy. Magoly mondja verébnek.
4: A három lábon gyábokorsz, a kállánpugra nem tudsz menni.
0: Ez egy semmit nem jelentő?
4: Nem, ez mindent jelentő. Ha három lábon gyábokorsz, a kállánpúgra nem tudsz menni.
0: Igen, ez igen.
4: Ez egy Lázár Ervin mesének a végső tanulság.
0: Hétfejű tündér.
4: Nem annak.
0: Azt írta a Google.
4: Nem, ez a
0: Mikka Makka.
4: A kislány, aki... Rákinek. Nem, amúgy ez a mesének a címe, hogyha három lábon gyábokorsz.
0: Tényleg?
4: Ez a mesének a címe.
0: A kállánpúgra nem tudsz menni?
4: Ha három lábon gyábokorsz, de ez lényegtelen. Mindegy.
2: Na ezt fordítsátok le angolra.
1: Aha.
4: Ha három lábon gyábokorsz, a kállánpúgra nem tudsz menni.
0: If you...
2: Nem.
0: De erre gondoltad?
2: When you...
0: igen.
4: Ez amúgy az életemben egy nagyon meghatározó mese volt, és igazából olvassátok el, mert a maga erről szól. Tehát igazából a végén, amikor elolvasod ezt a mondatot, akkor így a helyére kattan az értelme. Ezért is nem lenne túl sok értelme erről itt beszélni.
0: Na visszatértünk a szünetről, és Dodit akartam kérdezni, hogy te előbb elkezdtél egy monológot, ami szerintem félbe lett hagyva arról, hogy a kutyáknak milyen kiemelt szerepük van ezekben a közmondásokban, és ez hogy is volt ez a kutya szerep?
1: Én most nem találom, amit az előbb megnyitottam, de addig mondom.
0: Take your time. Ahogy az angol mondja.
4: Vedd el az időd.
2: Eszembe jutott valami, amit még az adás elején el akartam mondani, hogy szerintem ha szeretjük, ha nem szeretjük a közmondásokat, szerintem attól még egy alapműveltség, és az alapműveltség része, és hogy nagyon kellemetlen helyzetekbe kerülhetünk, hogyha az ember nem ismeri őket. Most nincs velünk Német Levent állandó vendégünk, de elmondom a történetét, hogy Ballagáson őt érte a megtiszteltetés, hogy felolvashatja a nagy beszédet, ami ilyen tekercsben van összetekerve, és minden osztály első, vagy nem tudom, ő olvassa fel minden évben, és így megkapta a tekercset, amit addig nem olvasott, és felolvasta, és gyönyörűen hangsúlyozta, gyönyörűen artikulált, és hogy a végén volt, hogy búcsúzom az, és ott volt, hogy alma mater, és finga nem mondanom, hogy mit jelent, vagy hogy kéne ejteni, és mondta, hogy így leperget előtt az élete, hogy így most alma mater, vagy alma mater, mert hogy szlovákul is lehet, vagy valami. És mondta, hogy nagyon kellemetlenül érezte magát. Szóval igen, jobb tudni ilyen kifejezéseket, mert aztán szörnyű helyzetek
0: igen, születnek. Igen, hát mindenki a saját sikerének a kovácsa.
5: Ki saját cseresznyéjének a pogácsa, mi ezt már direkt így mondjuk otthon a vicc faktorért.
0: Ez nagyon jó.
1: Közben megtaláltam egyébként, tehát ez azért érdekes ez a kutyás szegmense a a közmondásoknak, mert annak ellenére, hogy amúgy a kutyát úgy szoktuk emlegetni, mint az ember legjobb barátja, tehát hogy egy ilyen nagyon pozitív hangnemben beszélünk magáról az állatról, de hogyha megfigyelitek a legtöbb közmondást, szólást, amiben beszélünk egy kutyáról, akkor ott amúgy így a semminek a szinonimájaként használjuk. Ez a kutyába se veszi, vagy kutya baja, vagy a kutyának sem kell, meg hasonlók. Itt, hogyha a kutya helyett a semmit mondjátok, akkor ugyanúgy működik, és ugyanúgy így igaznak találja a legtöbb ember adott szituációban. És több magyarázat is van arra, hogy egyébként miért ilyen lebecsülő módon beszélnek, vagy hát beszélünk ezekben a kontextusokban a kutyákról. Például az ősembereknél, hogy a kutya ott nem csak a vadásztársa lehetett, hanem így a hústartaléka is gyakorlatilag. És akkor így ez a semmibe vesz, mint hogy kutyának vesz, hogy igen, hasznot húznak belőle, de egyébként meg gyakorlatilag csak egy sétáló vacsora.
4: Illetve egyértelműen a belső tartalék. Egyértelműen a hierarchiában alattunk áll. Tehát,
1: igen,
4: hogy
1: igen, abszolút ez is. A másik pedig ez a kuruc-labanc harcok folyamán volt nagyon sok kóborja, akik kárt okoztak az embereknek, meg a tulajdonaiknak, és nem jelentettek semmi hasznot gyakorlatilag, mert abban az időben már nem vadásztak kutyával, tehát ott lehet, hogy volt valakinek kis házi állata, de legtöbbször inkább csak a bajt jelentette. A galambok mostanság, hogy amúgy régen volt valami funkciójuk szegényeknek, de mostanság amúgy eléggé ilyen így a mocsok szinonimája, vagy hát így a igen, a tisztátalanságnak. És még egy érdekes, ami kicsit így átkapcsolódik a boszorkányságba, ez az ebatta kifejezés, ami...
2: Bocsi, ebatta vagy ebugatta, vagy az ugyanaz?
1: Ebatta itt, hogy a kutya adta,
2: aha,
1: adott neked valamit. Egy ilyen negatív jelző gyakorlatilag, hogy azok az ebatta kölykök, vagy valami ilyesmi. Ez onnan ered, hogy volt egy olyan elképzelés, amikor a boszorkányság az egy ilyen komolyan vett és félt és büntetett jelenség volt, abból az időből, hogy a boszorkányok időnként kutyává változnak, volt az elképzelés, és ezért a boszorkányokat ebeknek is nevezték, ezért a lekicsinylés is így benne volt, és ide tudok hozni egy nagyszerű Petőfi idézetet, ahol azt írja Arany Jánosnak, hogy csak királyt ne védj hősödnek, még Mátyás sem, ez is király volt, és egyik kutya, másik ebb. A kifejezés az, nem tudom, hogy Petőfit megelőzte-e, vagy ő alkotta meg ebben a nagyszerű levélben, de már itt a 19. században így a romantika közepette is megjelent ez, és itt is egy ilyen negatív kifejezésként.
0: Hát ez a egyik 19, másik egy ilyen 20, ez a igen, kutya...
2: 6-7.
5: Meg leegyszerűsítve szoktak annyit is mondani, hogy egyik rosszabb, mint a másik, az is végül is ugyanennyit akar jelenteni.
4: De melyik rosszabb? Mondják meg, hogy melyik rosszabb.
5: Igen, ki egyik. Ki aha, egyik pontosan.
0: Ja. De és akkor amelyik kutya ugat, az nem harap, az mit jelent?
4: De a karaván halad.
0: Hát az
5: és
0: biztos.
5: És a kutya megy utána.
0: De ez mit jelent, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap?
4: De ez
0: teljesen
4: valóságában létező tény, hogy ha például egy nagyon agresszív kutya, az valószínűleg azért annyira agresszív, mert hogy el szeretne téged rettenteni, hogy már a csatára se kerüljön sor. Tehát, hogy a szájkarata az valamilyen szinten a saját testi gyengeségednek a...
0: Ja, értem.
1: Az emberekre is ilyen átvitt dolog, hogy aki nagyon fenyegetőzik, hogy ő el fog téged verni és hasonlók, az valószínűleg nem tartalmazza azt a bátorságot, meg azt az elhivatottságot, ami ehhez kell. Mert aki igazán komolyan gondolja, hogy őt, hogyha megsérted, vagy belemész a szférájába, akkor ő most meg fog támadni, az nem fenyegetőzik, mert akkor csak számítasz rá.
0: Ja, értem.
1: Csak megteszi. És ez a kutyáknál is valamennyire így van, hogy most egy csivava, ami ott vakkangat, ez maximum a bokádot megrágja kicsit, de igazából nagy veszélyt nem jelent. De egy doberma meg nem feltétlenül fog megugatni, mielőtt elharapja.
0: Igen.
1: A kocskádat.
0: Jó, mondjuk ez azért emberekre nehezen átvihető analógia ilyen módon, mert aki ember ugat, az is az általában azért támadni is tud. Tehát, hogy én szerintem több az olyan ember, akinek nagy a szája, és ténylegesen is csinálna valamit, mint akinek csak szimplán.
5: Szerintem ez már átalakult, hogy ez most már így van, ezzel egyetértek, de visszagondolva, hát nem tapasztalatból, én csak képzelem, hogy ez így lehetett régebben, hogy a csendesebb, megfontoltabbtól kell jobban félni, tartani, mert ő az, aki tényleg tudja, hogy mit kell majd tenni azért, hogy ő téged bántani tudjon. Még akinek csak a szája nagy, annak csak a szája nagy.
0: Yeah.
5: Róval, ja, ez szerintem alakul idővel úgy, hogy már nem is feltétlenül élünk egy annyira veszélyes.
4: Ha már az állatoknál vagyunk, akkor én bedobnék egyet, ami hasonlóképpen nagyon erősen fölcseszi az agyamat, ez az egy fecske nem csinál nyarat. Ez mindaddig teljesen oké, hogyha több fecske csinálna nyarat. De Igazából azt fejezi ki, hogy tulajdonképpen semmi ráhatásod nincsen a rendszerre, az aktuális állapotokra, nem tehet semmit, mert egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha egy belegondolsz, hogy még ha többen lennétek, hát, akkor se. Ez egy fordított okokozati összefüggés, ami így valamiért megmaradt. És...
5: Nem feltétlenül arra ösztönöz, mint amit tudna, mert hogy ja, egy fecske nem csinál nyarat, ez van benne realitás, hogy kevés egy ahhoz, hogy...
4: De sok is kevés.
5: Sok is kevés tud igen. lenni, viszont én azt látom meg ettől az optimista fejemmel, hogy ezzel inkább arra is tudna ösztönözni, hogy ne akarjál egyedül megoldani mindent, hogy nyugodtan szerezz embereket magad mellé, hogy bízzál másokban, és hogy
4: de nem ezt mondja.
5: Igen, igen. És
4: hát, ez a abszolút nem alkalmas erre az optimista nézőpontból való megfogására a dolgoknak.
0: Hát jó, de amúgy nem tudhatod, mert mondjuk, hogyha van nagyon-nagyon sok fecskéd, akkor ők teoretikusan így eltolhatják úgy a földet, hogy nyár legyen. Tehát, hogyha rengeteg-rengeteg fecskéd van, de sok lódisznó győz.
4: Attól függ, hogy afrikai vagy európai fecské.
0: Hát, a pénz nem boldogít.
2: Kicsi a bors, de erős.
0: Igen. Tényleg ti erről mit gondoltok, hogy a pénz nem boldogít? Ez nagyon sokszor szokott lenni ilyen vitaindító dolog.
4: Hogyha az Európai Uniós új bankjegyeknél megszavazzuk azt, amin ilyen nagyon stilizált alakok vannak az európai történelmből, akkor boldogítani fog a pénz.
0: Hát igen, vagy mondjuk, igen,
2: hogyha... Legyen rajtuk fecske, van az a madaras dizájn. Neked azt csinál nyarat.
4: Fecskés. Á, most madarak legyenek a pénzen. Legyen rajta Kepler.
2: Akkor legyenek rasszista emberek szerintem.
4: Hol vannak ott rasszista
2: emberek? Csak vicceltem.
0: Emberek. Igen, de egyébként egy fecske csinálhat nyarat. Ez ugye tulajdonképpen a proféta az, aki egy fecske és nyarat tud csinálni, meg a térítő, meg a Jézus Krisztus, meg a Kungce, meg a Laoce, meg a nem tudom, meg a Magyar Péter. Hát van arra azért bőven történelmi példa, hogy egy fecske nyarat csinált. Nagyon sokszor, és erről szól az az internetes mém, amikor van két kép, az egyik oldalon egy tömegnyi ember, aki megy balra, és van egy ember, aki jobbra megy, és aztán azt a jobbra menő embert követik. Szóval azért egy fecske abszolút tud csinálni nyarat, és erre is kéne, hogy legyen egy közmondás, hogyha egy fecske igazán erős fecske, akkor el hát tudja
2: kicsi
0: hozni.
2: A bors, de erős.
4: Nem tud nyarat csinálni, mert a nyár ja. az nem a fecske függvényében változik. Ez nagyon sok helyen fölbukkan egyébként, és amúgy már be is dobnám, mint alapvető téma ötletet, hogy például van rá ez egy nagyon szép történet, vagy mi az városi legenda, hogy volt a csendes óceán közepén egy sziget, ahol benszülöttek éltek. És a második világháborúban USA létesített ott egy katonai bázist. És az elmaradott törzshöz vittek mindenféle, hát a nyugati világ vívmányait oda vitték. Nem tudom, édességeket, Nestlé, akkor még biztos nem volt. Mindegy. Tehát egy luxus cikkeket, és egy-két év után teljesen hozzászokott a törzs, és már nem volt önfeltartó, elmentek az amerikaiak, és néztek a benszülettek, hogy na most akkor mi van? És arra a döntésre jutottak törzsileg, hogy építenek egy kifutópályát, raknak rá fából, készítenek rá repülőgépet, és majd, hogyha létrejön ez a helyzet, amit az amerikaiak teremtettek maguk körül, hogy igazából elbábozzák, hogy mi történt, amikor idejöttek az amerikaiak, akkor majd megint lesznek javaik. Ez egy rossz okokozati összefüggést vontak le az egészből, mert azt hitték, hogyha szimulálják a szituációt, akkor abból visszajönnek a javak. De hát ez a maga példa mutatja meg, hogy egy fecske, vagy több fecske se csinál nyarat, hogy hiába van ott milliónyi fecske, hogyha a földállása az éppen ott van, az, hogy nem lesz belőle nyár.
0: Hát jó, igen, hogyha per definíció, érted, de természetesen ez amúgy sokra így, sok közmondás így ellenérvelhető, hogyha azt érted, hogy per definíció, akkor ugyanúgy a teher alatt nő a pálma, ennek utána néztem, hogyha mechanikai tehert raksz a datolja pálmára, akkor nem terem gyorsabban növényeket, és hogy elvileg ez is ugyanúgy onnan származik, hogy amikor nő a datolja, akkor lehúzza a pálma levelét, és ránézésre olyan, mint hogyha a datoljanak a nagyságával egyenes arányosan jobban húzódna le a levél, ergo teher alatt nő a pálma, de hogy ez nincs így. Azonban van erre egy biológiai fogalom, aminek az a neve, hogy tigmomorfogenezis, ami azt jelenti, hogy a mechanikai ingerlésre a növény alacsonyabb, vastagabb és ellenállóbb lesz. Tehát, hogy nem nő, hanem megváltozik az ilyen biológiai felépítettsége, szóval valamennyi igazság azért mégis van benne.
4: Úgy mondanám, hogy teher alatt fejlődik a pálma.
0: Ja, például.
4: Hogy, ha nyomást raksz valakire, akkor ezzel pressurálod őt az, hogy elinduljon valami új fejlődés irányba.
0: Fú, amúgy, amit nagyon nem értek, az a, aki átmond, mondjon B-t is.
4: Aki átlát a szitán, az mondjon B-t is.
0: Ez mit jelent, hogy aki át... Miért kéne annak, aki átmond, mondani a B-t is? Tehát, hogy ez most azt akarja jelenteni, hogyha az egyik oldalt tudod képviselni, akkor tud képviselni a másikat is, mert csak
4: szerintem
0: úgy tudod...
4: az A és a B az nem ellentétes egymás, hanem a folytatólagosság van közöttük.
5: Akár, de szerintem az ellentét is benne van annyi, hogy ne legyen egy oldalú, egy ilyen, nem tudom, ez milyen kontextusban használják feltétlenül, én úgy tudom elképzelni, hogy valakinek mondjuk az eszmei értéke, így mennyire okos, mennyi mindent tud, bármilyen általánosságban elfogadott dolog, hogy ne egy oldalú legyél.
4: Én ezt olyan módon hallottam, hogyha egy sztorit elkezdesz, például elkezdesz valakiről mesélni, és ott állsz meg az, hogy és utána majdnem megverte őt, és akkor így elhallgatsz, hogy hopp, hogy lehet, hogy erről nem kéne beszélni, és akkor egy rászólok, hogy aki átmond, az mondjon B-t is.
2: Én azt találtam, hogy a magyar közmondás arra ösztönöz, hogy a megkezdett cselekvést fejezzük be, és vállaljuk a felelősséget tetteinkért.
0: Ez a át B-t.
5: Furcsa, mert nem ez jönne le nekem.
2: Nem, nekem sem. Nekem is az, amit a Matyi mondott, hogyha tudod képviselni a saját magadat, hogy akkor a másik oldalt igen. is összesen meg kell igen. vizsgálnod.
0: Hát ami másik még ilyen, hogy nagyon rossz az okos enged, szamár szenved. Ez talán ilyen, nem is kell megmagyarázni, hogy mennyire helytelen az, hogyha okos vagy, akkor engedelmeskedned, meghunyászkodnod kell. Nagyon furcsa, hogy ezt az idézetet általános iskolában ilyen rengeteget használták.
4: Ezt lehet máshogy is értelmezni, tehát hogy az engedéshez nem, akkor igazából engedsz a vitából, engedsz a feszültségekből, hogy nem tolod tovább például egy konkrétan egy vitának a folyását, hanem elengeded azt.
5: Olyan helyzetekben, amikor tudod, hogy nem azért ment tovább a konfliktus, meg a vita, meg a veszekedés, mert hogy tényleg építő jelleggel menne tovább konstruktívan a beszélgetés, hanem azért, mert egyik fél nem enged, és mindenképpen az igazát akarja kifacsarni, hiába nincsen igaza például, főleg olyan helyzetekben, amikor nincsen igaza az egyik félnek, de nagyon-nagyon szeretné, hogy az legyen.
0: Az az ilyen ikonográfiája gyakran, hogy két ember át akar menni egy hídon, két irányból, és ugye egy fér csak el, mert hogy nem elég széles a híd, és hogyha mind a ketten átmennek egyszerre, akkor leesnének, és az egyik ember nagyon, nagyon akarja, hogy ő átmenjen, és akkor a másik enged neki, hogy először átmenjen, az okos az enged neki, és a szamár az meg, de hogy ő tulajdonképpen nem szenved, és itt se feltétlen arról van szó, hogy ezt így, hogy mondjam, tehát, hogy nem ilyen döf, jó van, akkor átjött, szóval, hogy ezt így nem tudok elképzelni olyan emberi szituációt, amiben az ilyen teljes engedelmesség az jó lehet, mert egyszerűen benned marad az a frusztráció.
2: Én inkább úgy értelmeztem, hogy pont, hogy nem maradjon benned a frusztráció, és hogyha az, amit te is mondtál, hogy ha látod, hogy a vita nem halad sem erre, hogy akkor inkább te nem engedsz az igazadból, meg nem engedelmeskedsz, hanem igazából elengeded a helyzetet, és úgy, hogy vele, hogy nem érez nekem annyit, hogy én ezen szenvedjek, meg ezen tehát, hogy...
0: Ja.
5: Hogy most
2: igen, nem fogok ezen idegeskedni, és a szamárt nyugodtan szenvedj, te még mondd be mindenkinek, hogy nekem volt igaza, ami meg már elengedtem rég, és élem a saját életem.
0: Okos elenged, ez így jobb, igen. Ez ilyen buddhistább egy picit.
4: Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. De... Röket a haraszt, ha nem fújja a szél. Ezzel a mondással az a fő problémám, hogy a világban a kiszámíthatatlanságot és a véletlenséget próbálja megsemmisíteni. De erre okot próbál találni, hogyha ha van valami észlelés, amögött kell lennie egy oknak, és annak az oknak, amit én oda sejtek. Ha nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.
5: Én ezt úgy is értelmeztem néha, hogy nincsenek véletlenek, ami ugye már
4: de vannak.
5: Másik ilyenbe megy át.
2: De egyébként azt jelenti, vagy hogy ezt arra használják, hogy minden pletykának van alapja, igen. hogy nem csak úgy születnek meg ezek a dolgok, és nem tudom, ezzel egyet értetek-e?
4: Hogy... Én abszolút nem értek vele egyet, szerintem lehet, hogy valami a semmiből bukkan elő. Végtelen véletlen együttállásoknak a következménye.
0: Hát meg olyan módon van alapja, hogy egy pletyka biztos valamilyen eredeti történetből formálódott, de az nem biztos, hogy abból még mindig annak a lényegéből, ami az eredeti történet még mindig hordoz bármit. Meg ez kicsit olyan, ez a nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, hogyha az erdőben, ugye ez a klasszikus példa, kidől egy fa és senki nem látja, akkor ad-e ki hangot?
4: Nem az ki.
0: Na, de mégis ad ki. Tehát akkor nem adna ki, hogy, mert most saját magadat cáfoltad meg.
4: A hang az, amit észlelek, mert csak én létezek ebben a világban, és minden tőlem függ, és ahol éppen nem vagyok ott áll a tér, mint a Minecraftban.
0: Jó, hát minek ment oda?
6: Jelenlegi adásunkban állandó vendégeimmel, Bondor Gáspárral és Gál Sárával, illetve vendégeimmel, Heilig Dórával és Péter Tamással beszélgetünk szólásainkról, közmondásainkról és szállóigéinkről, jó magam pedig Berényi Mátyás volnék. További jó hallgatást!
0: Na, mik vannak még nálatok? Nálam rengeteg van, hogyha
2: beszéljetek. Vizet prédikál és bort iszik. Én ezt egyébként bevallom, hogy amikor kisebb voltam, akkor én ezt fordítva használtam, hogy bort prédikál és vizet iszik. És akkor nekem a kis fejemben ez úgy állt össze, hogy mondjuk egy pap, vagy valamilyen ilyen nagy szónok azt mondja, hogy bort fogunk inni, mindenkinek bor lesz, bor lesz, bor lesz, bor lesz, és milyen jó, és akkor mindenki mondja, hogy akkor te leszel a főnök, megteszünk téged elnöknek, meg nem tudom mi, és közben meg titokban ő bort iszik. Vagyis, hogy vizet, na. Tehát, hogy ő vizet iszik, és nincs is pénz borra. De tudom, hogy ez hülyes.
1: Demagógiát láttál vele amúgy.
2: Igen, igen.
0: Valóban, görög van a falóban.
1: Hát igazából, hogy mondjuk egy papnál működik ez is, hogy legyetek mindannyian tiszták, és megkérdőjelezhetetlenek, és senki ne hazudjon, és gyónjátok meg bűneiteket, és majd nekem, és rajtam keresztül beszél az Isten, de utána hazamegy, nem tudom, keres magának egy örömlányt, megiszik 4 liter bort, aztán utána ilyen dionüszoszi hangulatba kerül este, és másnap visszamegy ugyanúgy prédikálni az isteni értékekről, amikkel ő, amikhez ő nem tartja magát, de másoktól meg másoknak azt mondja, hogy ő tartja magát hozzá, és másoktól elvárja. Igen.
0: Tehát ez ja, hát ez a klasszik, amikor mondjuk a tanárok mondják neked, hogy ne cigizz, aztán gimiben ők is ilyen gyárkémények voltak.
1: Én ez leszek attól. Én nem mondom, hogy ne cigizz, azt mondom, hogy 18 alatt ne lássam, hogy cigizálsz.
0: Yeah, igen.
1: Nem akarok szólni anyunak.
0: Igen, nálunk is volt ilyen tanár, aki azt mondta, hogy lehet csalni, csak ne lássam. Ez
1: mondjuk
0: is egy
1: azzal
0: szálló,
1: nem értek
0: igen.
1: Egyet. Mármint, hogy egy cuki mondat egy tanártól, de hogy azzal nem azonosulok annyira.
0: Aztán van még ez, amikor találkozol valakivel, és akkor mondjátok, hogy hát kicsi a világ.
1: Én ezt most pont mostanság voltunk Gombaszök Fesztiválon, és én ott ezt nagyon sokszor mondtam, mondjuk pont amikor összefutottunk a Gazsival, akkor én egy barátnőmmel voltam ott, ő pedig a saját kis társaságával, és amíg én oda mentem köszönni a Gazsinak, addig az én barátnőm oda ment az ő barátaihoz, mert ők meg egymást ismerték, és akkor szerintem 5-ször egymás után elmondtuk mindannyian, hogy hú, de kicsi a világ. Nagyon fura kifejezés. De hát semmi más nem írja körül azt az érzést, amikor ez meg.
4: Ennek egyébként van matematikai levezetése, nagyon ajánlom a Veritasium videót, hat vonalmondásban, és levezették, hogy amúgy 7, de hogy erre vannak nagyon szép ilyen gráfelméleteknek az egyik alhalmazába tartozik ez a levezetés, hogy ez hogyan is működik.
0: Hogy hány telefonbeszélgetésen keresztül éred el az egész világot,
4: igen,
0: meg készfogáson. Ja,
2: hát én ezt nagyon szeretem ironikusan használni egyébként, a kicsi a világot, amikor én totál random helyzetekben, hogy nekem is van tévém otthon, és kicsi a világ, vagy hogy nekem is van egy bátyám, kicsi a világ.
0: Nagyon jó ezeket a panokat így használni, teljesen olyan helyzetekben, amikor nem illenek oda, amikor valamilyen nagyon-nagyon kicsi szerencsétlenség történik, akkor szoktam mondani, hogy az idei karácsony el van rontva. Ez is nagyon jó.
4: Lesz még karácsony.
0: Aztán van ilyen, ez is a pofon egyszerű szólások kategóriába volt, ez a kicsi a világ, a hiszi a piszi mellett, vagy a régen minden jobb volt.
1: Bocsánat, ide beszúrhatom.
0: Igen.
1: Az Istent jelent az, hogy pofon egyszerű.
0: Hát, hogy egyszerű, mint a pofon.
1: És ez miért ennyire egyszerű?
0: Hát, mert hogy nem ilyen komplex módon levisznek a földre,
2: is pofoszkodnak.
0: Igen. Nem tudom.
4: Egy mozdulat.
5: Más lehet az az ösztönös ilyen, hát agresszív, vagy valamilyen formában.
2: Mint az olaszok a fügével.
4: Igen, lecsapnak, mint olasz a fügével.
1: Hát ez az, hogy egy pacsi is elég egyszerű. Vagy egy térdre csapás.
4: Nem, a pacsi ott már több mindennek kell összejátszani. Tehát a pacsihoz kell két ember, kell egy fonszenzus, kell egy...
0: Az már egyszerű és
4: nem,
0: nagyszerű.
4: Az csak egy oldalról kell hozzá beleegyezést. Tehát ez nagyjából felá olyan komplikált, nincs, mint egy pacsi.
5: Kontakt, nincs,
4: térben igen, az... meg időben is, de azon kívül nagyon másra nincsen szükség, csak egy kézre.
0: Bár amúgy a pofon ez egy komoly ilyen dolog, mert ugye az a különbség a pofonba, meg a fejbe, ütésbe, ököllel, hogy a pofon az megszégyenít. valakit, és a fejbeütés ököllel az meg fáj. Tehát ez teljesen két más kategória, mert az egyik a szociális fájdalom, a másik meg fizikai fájdalom. Ezért volt ugye, hogy, hogy megpofozta a Will Smith a Oscar díját adom még egy pár éve az illetőt, és nem megütötte, mert hogyha valakinek ilyen szociális szégyent akarsz okozni, hogy tulajdonképpen a gyengeségét akarod megmutatni a másik illetőnek, akkor pofont adsz neki. Ilyen módon nem egyszerű a pofon, hanem az ököllel ütés sokkal egyszerűbb.
1: Egyszerű. Bocsánat, igen, folytasd.
0: Egyszerű, mint az ökör. Aztán vannak még ilyenek, a jobb a békesség. A kedvencem, fú, ez is egy bibliai idézet. Ne legyetek bátortalanok, bátorak legyetek. Mic drop.
1: Bölcs.
0: Aztán van ez a, aki mer, az nyer. Ugye ennek a szomszédos verziója, aki ner, az nyer.
2: Ki korán kell aranyat lel, én ezt ki nem állhatom. Én éjjeli bagoly vagyok, és...
0: Az borzasztó.
4: De ez például a fesztiválokon működik. Tehát, hogy néha csináltam azt, hogy fölkelek hajnali 5-kor. Például a fesztiválon mész egy kört és aranyanyagat nyilálsz. Tehát ugye az előző estéből ott maradott értéktárgyaknak garmadája van szétszórva a térben.
1: Meg nincsen sor a zuhanyhoz.
4: Igen.
0: Hát igen, csak ugye ez megint csak egy ilyen önigazoló mantra, ami arra van, hogy ezt a koránkelés dolgot így, hát egy ideológiává csinálja, és az, hogy te koránkelsz, annak lesz az egyértelmű kauzalitása az, hogy te aranyat is fogsz lelni. Tehát, hogy ha mással szemben te több aranyat lelsz, akkor te azért vagy jobb, mert a koránkelésed az egy ilyen nem tudom, egy hatalmas erény.
5: Meg azért is szeretem én ezt feltétlenül, mert hogy egyrészt erénynek teszi fel, meg azt nem tudom, szerintem azt sugallja, hogy mindenképpen jó megelőzni másokat. Hogy az, ezzel azt éred el, hogyha így korán kelsz végül is, és mindig korábban ott vagy, mint más, hogy neked sokkal több mindenből lesz lehetőséged válogatni, de ezzel azt is eléred, hogy te folyamatosan csak meg akarsz előzni mindenkit, és versenyzel állandóan.
2: Igen.
5: Szerintem nagyon-nagyon rossz és toxikus, mert hogy az előzékenység az egyik legjobb dolog, amit az ember el tud érni.
0: Hát meg ugye van egy alsó határa, mert hogyha már nagyon-nagyon korán kelő vagy, akkor egy ponton beelőznek téged a későn fekvők, akik még fent vannak, ez fesztiválon is ugyanúgy.
5: Így ezzel csak képezni, hogyha folyamatosan mindenki meg akar előzni mást.
2: Amúgy nagyon érdekes, hogy bár szerintem ezt nem használjuk annyira így ezt, hogy ki korán kell aranyat lel, de szerintem így a társadalomban még mindig nagyon megvan az, hogy az, aki korán kell, az sportos és vékony és fit és okos és nem tudom mi, és aki meg később kell, az meg lusta. És hogy egyébként meg annyira vicces, mert szerintem nem mindig produktívabb az, aki korán kell. Tehát fölkelsz mondjuk, nem tudom, 10-kor, 11-kor, mert éjszakáztál, és akkor valaki belibben a konyhába, hogy te most kezd fel, hát én 5-kor keltem, és azóta már jogáztam, megfutottam, meg elolvastam 2 könyvet, nem tudom mi, és aztán elmegy aludni. Mert annyira álmos, hogy muszáj neki délután aludni, mint egy 5 évesnek.
4: Sára, nincs igazad, mert ki korán kell, aranyat lát.
2: Hát nem láttam még aranyakláncot, amit találta a nyakában, csak
5: mondtam. Amúgy mindenképpen megvan valamennyi igazság is benne a korán kelésben, már csak amúgy általánosságban, mert nem lesz feltétlenül jobb neked, viszont egészségesebb. Sokkal egészségesebb, mert egy könnyebb és napszakoktól, meg a napnak a fent lévésétől, meg a napfénytől függően te egy jobb alvási ciklust tudsz kialakítani.
0: Igen.
2: Jó, valid. Igaz.
0: Hát ez a...
2: igazság. Igaz.
0: Igen, hogy a cirkadián ritmus.
5: Ez probléma, nem akkora probléma, mint aminek az emberek beállítják az, hogyha valaki egy másik ciklusban éli a mindennapjait szerintem.
0: Hát jó, de amúgy meg de, mert hogy ugye erről szólt a 14-es Nobel-díj, azt hiszem, amiben ugye bizonyították a cirkadián ritmusnak a sejtszintű beépítettségét, tehát hogy eléggé ilyen, hogy mondjam, az alvásod és az ébrenléted és az effektivitásod szempontjából egy ilyen nagy tényező az, hogy te ténylegesen követed-e.
5: Igen, nagyon meg tudod ölni magad, hogyha nem tartod az alvástiklusodat folyamatosan rendszerezve.
0: Csak közben meg mondjuk, hogyha írókat kérdezel, akkor az nagy része íróknak az lesz a sztoria, hogy sok esti átdolgozott éjszakán keresztül írták meg az egyetemistáknak, általában ez lesz a beszámolójuk, hogy úgy tudtak fölkészülni valamilyen vizsgára, hogy jellemzően tovább maradtak fenn, és nem korábban keltek.
5: Az már annak az ára. Az már annak az ára, hogy ők ezt el akarják érni végül is.
0: Igen.
4: Vagy egy hormon háztartásnak a fölbomlásának a pozitív következményei. Tehát, hogy nem szép dolog, meg piszkálni a kanabinoid háztartásodat, de lehetnek ennek pozitív következménye is. Nem szép dolog megpiszkálni a melatonin termelésedet, de lehetséges az, hogy ennek is vannak különböző pszichedelikus hatásai.
0: Igen.
4: Ne piszkáljátok az alvás ritmusotokat, mert az drogozás.
0: Most ugrik a majom a vízbe.
4: Mátyás, mondd el háromszor, hogy nincsen rózsa tövis nélkül.
0: Egyébként van. Nem az van, hogy a tövis, tehát a rózsának tüskéje van. Igen. És a tövis az ág kezdeményt jelent, nem pedig tüskét.
5: Az a kökényen van például.
4: Recece.
5: Vannak tövisei, vannak, az konkrétan kinő belőle, és az a hegyes része így van. A levél.
0: Igen. Teljesen más a tüske.
2: Jó.
0: Igen, jó. Tehát van rózsatövis, sőt, csak tövis nélküli rózsa van. Ez ebben az érdekes. Aztán van még ugye ilyen rengeteg macsókultusszal egyen érték, vagy macsókultuszba bele tehető közmondás, ez a klasszikus, hogyha egy kulcs sok zárat tud kinyitni, akkor az jó kulcs, és hogyha egy zárat sok kulcs tud kinyitni, akkor ez egy rossz zár, és ugye ez...
2: Még szerencsé, hogy nem vagyunk kulcsok.
0: Igen.
1: Ki találta ki ezt a hasonlatot? Ki az, aki azt gondolta, hogy a nőt ki kell nyitni?
4: De miért alkalmazottak egyébként alapból a nőkre? Lehetséges, hogy ez csak a zárakra vonatkozik. Tehát, hogy nem kell rögtön itt ilyen analógiákba rakni.
1: De sajnos nagyon kevés lakatostól hallottam ezt még, és többnyire csak ilyen Andrew Tate élvező férfiaktól, akik ott így próbálják megmagyarázni, hogy az miért oké, hogy ők 8 csajjal csókolóztak tegnap, és miért nem oké, hogy az egyik csajnak van 2 exe. Tehát, hogy én nagyon rosszul vagyok ettől a hasonlattól, mert eleve a metaforában benne van az, hogy...
0: Igen.
1: Hogy mennyire lekicsinylően, most egy nő egy ajtó, nem egy zár.
2: Ja, meg hogyha belegondolsz, tök szörnyű az, hogy olyan könnyen adta magát. Miért? Azt akarod, hogy nehezen adja magát? Tehát, hogy miért jó az, hogyha ő nem akarja? Miért jó az, hogyha meg kell győznöd, hogyha rá kell vetned magad, hogy nem sokkal jobb, hogyha mind a kettő fél beleegyezik, és lelkesen akarja a dolgot? Hogy,
1: könnyen ad magad, de csak nekem.
2: Igen.
0: Rengeteg ilyen soft fasiszta nyelvi malőr van egyébként a magyarban. Kicsit elvették a szüzességet is ilyen, hogy valakinek a becses
2: szóval
0: tulajdonát elveszik, ez implikálja. És
2: hát megbecsteleníted, hogy becsületed elveszik, de hogy...
0: Ezek teljesen ilyen anti női férfi egál dolgok. Ugyanez ez a kilincsesnek a régebbi falusi verziója, hogy ugye a csizmával fűzfa lépni, meg hogy a csizmában van benne a
7: fűzfa.
0: Tehát, hogy a csizmával sokszor tudsz szarba lépni, de hogy ha már a csizmába beleteszed fűzfa, akkor azt kidobod azt a csizmát, utána használhatatlan. Ez ugyanaz
1: a
0: kilincses.
4: A férfiak.
1: A férfiak.
0: A
7: fűzfa.
0: Hát a csizma az a férfi, és a fűzfa az a nő ebben az analógiában.
4: Ja, nem,
2: fordítva, nem.
4: Fordítva.
0: Ja, de igen, fordítva, bocsánat. Igen, fordítva.
2: Igen.
0: Egy pont. Ugye, igen, ez az a baj, hogy voltak ezek a régi falusi ilyen nőgyűlölő dolgok, és aztán ezek egy időben, mintha így elkusoltattak volna, aztán volt ez az Andrew Tate kultusz, és teljesen a víz tetejére lett hozva az összes. Ezáltal lett a csizmásból a kilincses új verzió, a modern nőgyűlölő verzió. Hát ugye a nagy kő alatt lakik nagy béka, az is egy kicsit ilyesmi.
1: Ezt nem hallottam.
0: Hogy ilyen önigazoló.
2: Magyarázd meg, kérlek.
0: Hát, hogyha valakinek nagy a pocakja, akkor az alatta lévő dolog, amit a pocak rejt, az a nagy béka. Mert hogy nagy kő alatt lakik a nagy béka. Aha. Ugye ezek ilyen az önmagadnak a szegénységeit próbálod ilyen jósággá manifesztálni egy közmondáson keresztül. Kicsit ez is ilyen megosztó, hogy ugye van ez a kinek a pap, kinek a papné.
2: Ezt én nem értem.
4: Kinek a pap, kinek a paplan? Ez volt az eredeti, hogyha jól tudom, hogy ki a misére megy el korán, ki viszont még alszik tovább.
2: Én azt hittem, hogy akinek a pap, kinek a paplan volt utána.
4: De hogy nem lehetett utána, hiszen a papi célibátus az igazából megszűnni csak 1500 valamennyiben, tehát a reformációval szűnt meg, és úgy tudom, hogy ez a régebbi. Mert a papnak nincsen felesége, hogyha nem reformátusékről beszélünk. vagy nem más felekezetről.
0: De ez nem csak annyit jelent, hogy, hogy valaki ezt preferálja, valaki meg amazt preferálja.
4: Hát az, most etimológiát nézzük.
0: Ja, értem. Na, mert az ebben az érdekes, hogy ez eredetileg úgy van, hogy kinek a pap, kinek a papné, nekem a lánya.
2: Igen, igen.
1: Oh.
0: Tehát hát valaki a férfit szereti, valaki a nőt, de én meg pedofil vagyok, szóval fantasztikus.
2: Remek.
0: Ugye aztán van ez a klasszikus, a méret a lényeg, vagy nem a méret a lényeg, ez is olyan, hogy kedved szerint csak az foglalt, akin fekszenek, a fociba is van kapus.
1: Ezt akartam mondani az előbb, csak úgy voltam vele, hogy nem tudom, hogy ez számít-e közmondásnak, de igen, igen, ezt ilyen szörnyű haverjaim szokták mondani, hogy fociban is van kapus, mégis belövöm a gólt, és életében nem volt még focipályán, és hiszem, hogy Csávi, ezt nagyon gyorsan felejtsük el.
0: Igen, ezek eléggé rosszak. Aztán még a nézéssel kapcsolatban gyűjtöttem össze, mert ugye van ez a néz, mint Rozi a moziban.
1: Ezt se ismertem.
0: Ez ugye azért érdekes, mert elvileg ugye nagy R-rel van, tehát elvileg ezek a mondások, amiben egy konkrét név van, arra szolgáltak, hogy ilyen összejöveteleken, esküvőkön, meg baráti eseményeken egy illető mondott egy ilyet, hogy néz, mint Rozi a moziban, és akkor ugye mindenképpen felmerül, hogy ki az a Rozi. És ez egy beszélgetés indító volt elvileg. Ezek erre szolgáltak, hogy rákérdezi, ki az a Rozi. Ás, de jó, hogy kérdezed, és akkor el tudtad mesélni, hogy honnan jön ez.
5: Ehhez még kérdés, a néz, mint halaszatyorban az ugyanaz, mint a néz, mint a Rozi a moziban?
0: Hát én úgy ismerem, hogy pislog, mint halaszatyorban.
5: Pislog az?
4: Ha nem pislog egyébként.
0: Nem pislog a hal?
2: Hát nincs személy.
5: Nincs mivel nagyon.
4: Úristen. Meg most mit törölne le róla, a vizet? Vagy így?
0: Hát meg... Oké, okay. De ez úgy is van, hogy pislog, mint leveli béka a miskolci kocsonyába, vagy Eszterházi átirat, hogy tátog, mint a pontja. Igen. Aztán még vannak klasszikok, ezek nagyon jók, én ezeket akarom, hogy hallatszódjanak. Ugye van ez a megesik, hogy a csiga is elesik, ez ugyanaz, mint a lónak is négy lába van, mégis elesik. Van ez a kő alatt éltél kifejezés, hogy nem tudtál semmiről, ami van. A mosom a kezeimet, az érdekes, hogy honnan származhat.
4: Hát Pilátustól.
1: A Barabástól, vagy a Barabástól.
4: Mert nem, Pilátus előtt is valószínűleg volt ez a szokás, hogy mosom kezeimet, mert a Pilátus szerintem már hivatkozott rá.
1: Lehet.
4: Nem, hogy a Jézus meggyilkolásánál azt, hogy ti döntöttétek el, nép, én mosom a kezeimet, nincsen benne felelősségem.
0: Meg aztán ugye van a falra hányt borsó, azt én szintén nem nagyon értem, de hogy az a valami másik, értelmetlenséget jelent, nem? Tehát, hogy valami, ami ilyen céltalan, hogy ez egy falra hány borsó.
1: Igen, tehát valami, ami egy jó példa rá, de igen, tehát mondjuk, hogyha valami ilyen sehova sem megy a sztorid, vagy valami teljesen bullshit-et mondasz, talán a bullshit a jó szó rá, ezt hogy mondom magyarul?
0: Ez egy értelmezhető kifejezés. Igen, farhány borsó. De hogy most itt az van, hogy én nagyon-nagyon sok borsót megeszek, és rosszul vagyok tőle, és kihányom a falra, vagy fogok egy borsószemet, megdobom vele a falat, és az visszapattan hozzám. Melyik miatt értelmetlen ez? Tehát, hogy most az miatt értelmetlen, mert minek ettem meg annyi borsót, hogy aztán kihányjam, vagy azért értelmetlen, mert hogyha megdobom a borsót, a falat egy borsóval, akkor nem ragadott, hanem visszapattan, tehát értelmetlen maga a cselekvés.
2: Szerintem maga a borsó a falon, mint olyan, nem vezet se, mert hogyha mondjuk, nem tudom, egy absztrakt festő vagy, és akkor így oda dobod a festéket, és úgy pamacsolsz, akkor abból lehet egy több milliós kép. De hogy az, hogy a borsó, ha már a borsó?
0: Ilyen módon lehet a falra. Igen.
2: De hogy értesz, hogy az ott van a falon, hogy abból se festmény nem lesz, se gyerek nem lesz, se, nem tudom, hús nem lesz belőle. Tehát, hogy ez csak úgy...
0: Hát a fákat ki tudod vele színezni, szóval így is lehet értelme végül is. Az idő pénz. Van még hal a tengerben.
4: Az idő pénz és a pénz nem boldogít.
0: Fú... A háborúban és szerelemben minden szabad, ez is egy óriási hülyeség, nem?
1: Igen, de amúgy én nagyon szeretem a hangzását. Van benne valami aranyos, de hát semmi értelme, de aranyos.
0: Hát meg olyan módon sincs értelme, hogy ugye létezik háborús jog. Tehát, hogy tulajdonképpen nem szabad akármit megcsinálnod egy háborúban.
5: Igen, konkrétan csak akkor szokták használni, amikor olyan dolgot tesznek az emberek, amire nem tudnak más felhatalmazást adni, mint ez az egy közmondás.
4: Nem, mert ez egy elég alapkét dolog, tehát hogy a szaporodás, mint a szerelem, és a háború, mint a túlélés. Ugye a túlélésért és a szaporodásért bármit megtehetsz, mert hogy ez a alaptermészeti törvényszerűség, amiben élnünk adatik. Szerintem innen nézve viszont teljesen értelmezhető, és egy nagyon alaptörvénye a világunknak.
5: A társadalmunk írja már felül, hát ja.
0: Igen, tehát onnantól, hogy nincsen társadalmi szerződés, alaptörvénye lenne a világunknak.
2: Viszont én ezzel vagyok úgy, mint amiről korábban is beszéltünk, hogy nagyon szeretem ilyen nonsensitukban felhozni, hogy mondjuk nem tudom, átesek egy buckán, és így megragadom Tomi kezét, és akkor így majdnem magammal rántom, és utána mondom, hogy hát, háborúban és szerelemben minden van.
0: Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Viszont nagyon jó mondani.
0: Aztán van egy ilyen, amit én nagyon szeretek, ez egy bizonyos szint felett nem megyünk egy bizonyos szint alá. Mert hogy ugye ez egy magasabb erkölcsöt kifejező valami, tehát ez nem egy ilyen általános társadalmi szerződés, hanem ez azt jelenti, hogyha elérsz egy bizonyos, nem tudom, nívós erkölcsi viselkedési szintet, akkor onnantól te ne csinálj olyat, hogy mondjuk eldobsz egy cigicsikket, vagy nem tudom. És ez egyébként nagyon szemléletes, és rendkívül sokszor áthágott. Aztán van még ilyen, hogy lassan jár, tovább élsz. Ez egyébként egy nagyon jó ilyen antikapitalista idézet.
5: Ugye most ebben a világban, amit én nem tudom, hogy mindenki hogyan él meg, de amennyire gyorsnak éli meg mindenki, és amennyire felgyorsultnak éli meg mindenki, ott nagyon jól esik ezt hallani. Ez lehet a bölcsesség.
4: De tovább érsz, vagy tovább élsz? Mert a tovább élsz, az teljesen megalapozott. A legtöbb gerincesnek 1 milliót ver a szíve az életében. Pont.
0: Tovább élsz, mint élés.
4: Igen, tovább marad életben, hogyha lassabban ver a szíve.
0: Igen, hát meg ugye ez arról szól, hogy mész a világban, és nem érted, hogy mi az, ami körülötted van, és a szemlélődésnek a lelki gyakorlatát kell használnod ahhoz, hogy észrevedd a körülötted történő világot, és ne elfussanak a fejed fölött a dolgok.
2: Én érszel ismerem egyébként.
0: Igen? Tényleg? Akkor van ennek egy ilyen?
2: Hogy ez olyan, mint az a mese, a nyúlról, meg a teknősről, amikor versenyeznek, és a nyúl annyira magabiztosabban, hogy ő fog nyerni, mert hát sokkal gyorsabb, mint egy teknős, hogy félúton még így flegmaságból be is mászik az árnyékba, és elalszik. És akkor átalszik, hogy addig leelőzi a teknős, és végül, mire észbe kap, és elkezd rohanni a teknős után, addigra a teknős beér a célba. És lassan jár, de tovább ér, mert nem bunkó, hanem csak folyamatosan megy.
0: Ez aztán tanmese. Nagyon,
2: nagyon komoly. Biztos ez is Ezópusz, vagy valami hasonló.
0: Még a humoros szekciót, ezt fel akartam, mert annyira jók van. Valaki beírt a Redditen, hogy gondoltam, hogy ideírom, hogy kóvályog, mint gólyafos a levegőben, de rájöttem, hogy ezzel a dumával kevés vagyok, mint apáca zárdában a fígypacsattogás.
2: Wow!
0: Szerintem ez nagyon jó. Jó, nem fogom őket felolvasni, oké, megértem, hogy elfáradtatok. Köszönjük szépen akkor mindenkinek, állandó vendégeimnek, hogy itt voltak az adásban, és az új vendégeinknek is. Ez volt a Zendülés, a közmondásokról, szólásokról, szállóigék szerepéről és jelentéséről per definíció és átvitt értelemben is beszélgettünk. Itt volt Gál Sári, Bondor Gáspár, Heilig Dóra és Péter Tamás. Köszi szépen nektek is, hallgassatok következőre is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: Sziasztok!

0: Magazin műsorunk első órájában a felső 10 000 frontemberét és többek között a galaxisokban is zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy párkányi egyetemista, Miták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025 júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Várom Önöket hétfőn 9 órától a Nappaliban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Korlátozás nélkül folyik a Duna hajóforgalma lőszerlelet helyén. Európát továbbra is tűzvészek sújtják, Belgiumban és Szerbiában védett területek égnek. Éjszaka 17 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Korlátozás nélkül folyik a hajóforgalom a Dunán-Dunamocs területén, a komáromi járásban található lőszerlelet helyszínén. Ezt a nyitrai kerületi rendőrfőkapitányság erősítette meg. A rendőrség tegnap délután kapott bejelentést egy hajóakna megtalálásáról. A szakértők este a lőszert egy közeli szigetre szállították. A hatástalanításra ma kerül sor egy biztonságos helyen, a szükséges intézkedések betartása mellett. A tűzoltók jelenleg egy erdőtűznél avatkoznak be a Magas Tátrában. Az Eperjesi kerületi tűzoltó és mentőszolgálat igazgatóságának műveleti tisztje megerősítette, hogy a tűz a Poprádi tó alatt keletkezett. A helyszínen jelenleg a Poprádi, Mengusovcei és a Magas Tátrai állomások hivatásos tűzoltói, valamint a környező települések önkéntesei dolgoznak. A tűz körülbelül 50x100 méter kiterjedésű területet érint. A helyszínen már a természetvédők is jelen vannak. A Tátrai Nemzeti Park igazgatósága közölte, hogy a beavatkozást megnehezíti a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep, ezért a tüzet még mindig nem sikerült lokalizálni. Egy német határ közelében fekvő belgiumi természetvédelmi parkban tegnap óta körülbelül 1600 hektárra terjedt ki a tűz. A kiterjedésre tekintettel Belgium az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását kérte, jelentette be ma a belga válságkezelési biztos. Az EU polgárvédelmi mechanizmusa lehetővé teszi más EU tagállamoktól, partnerországoktól vagy az EU tartalékaiból származó erősítés és felszerelés igénybevételét. Franciaország ma hajnalban ismét erdőtűz ütött ki az ország délnyugati részén. A hatóságok ezért elrendelték további mintegy 100 lakos és nyaraló evakuálását. A csütörtökön kitört tűz már 1580 hektár erdőt érintett, és mintegy 650 embert űzött el otthonából. Horvátországban az éjszaka folyamán sikerült megfékezni a Dugiotok szigetén tomboló kiterjedt erdőtüzet, amely számos otthont fenyegetett. A Horvát Tűzoltók Szövetsége tájékoztatást adott a Dinara hegyen keletkezett tűzről is, amely Bosznia-Hercegovinából terjedt át horvát területre. Szerbiában a hatóságok tegnap este bejelentették, hogy 25 kiterjedt erdőtűzzel küzdenek. Nagy-Britanniában a tűzoltók ma szintén több tűzesetnél avatkoztak be, Görögországban pedig a tűzoltók továbbra is magas készültségben vannak a tartósan erős szél és a tűzveszély rendkívül magas kockázata miatt az ország több területén. Az indonéz Flores sziget partjainál bekövetkezett erős földrengés már legkevesebb 47 áldozatot követelt, közölte a Sky News az indonéz vészhelyzeti ügynökségre hivatkozva. Körülbelül 50 embert szállítottak kórházba, a mentési és kutatási műveletek folytatódnak, később az indonéz Szumátra szigetet 6,9-es erősségű földrengés rázta meg, amelyet három régióban is éreztek. Az indonéz hatóságok szerint a főrengést körülbelül 235 utórengés követ, amelyek közül a legerősebb 6,2-es erősségű volt. A földrengés több mint 350 házat rongált meg, földcsuszamlásokat váltott ki, és kiserejű szökőárt okozott, amelynek hullámai egyes helyeken akár másfél méter magasak is lehettek. Andy Burnham brit miniszterelnök ma többszintű tragédiának nevezte Jason Ardern egyetemi tanár halálát, aki augusztus elején lemondott posztjáról a Cambridge-i egyetemen egy állítólagos plágiummal kapcsolatos botrány miatt. Ardern tegnap élettelenül találták meg London déli részén. Családja bírálta azt a zaklatási kampányt, amely az akadémiai munkájával és magánéletével kapcsolatos vádakat követően indult. Maga Ardern korábban azt mondta, hogy a kampány faindítatású volt. Bönnem arra szólította fel a közvéleményt, hogy az ügy kapcsán senki ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket, és hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogyan alakult ki ez a helyzet.
0: Időjárás.
1: Ma estére továbbra is túlnyomóan derült, nyugodt idő várható. Az éjszaka folyamán is többnyire derült marad az ég, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a reggeli órákra általában 17 és 20 fok közé csökken. Holnap eleinte még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nap folyamán továbbra is nagyon meleg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. A meleg levegő beáramlása holnap tetőzik, mielőtt egy hideg front fokozatosan megközelíti a térségünket.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Jarosován, a Bajkalszka irányában az útépítő munkásoknál. 10 perc várakozással számolhatnak, vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A Blue Note Records az egyik legnagyobb múltú kiadó, amely a 60-as években jelentette meg azokat a lemezeket, melyek mára a jazz aranykorszakát fémjelzik. Ennek ékes példája a Blue and Groovy című válogatáslemez, amelyen főként fúvós hangszeresek villognak, tükrözve a korszak pezsgő energiáját. Elsőként Hank Mobley, jazz szaxofonos, 1969-ben megjelent The Flip albumáról az azonos című felvétel csendül fel. Mobley zenésztársai Slide Hampton harsonás, Vince Benedetti zongorista, Albie Cullors bőgős és Philly Joe Jones dobos. Másodikként Stanley Turrentine, jazz szaxofonos, 1966-os Rogue and Tumble című albumáról az And Satisfy című kompozíció hangzik el, melynek Alfred Lion volt a producere, s hangszerelője pedig Duke Pearson. Olyan jeles zenészek közreműködnek az albumon, mint Blue Mitchell trombitás, James Spalding és Pepper Adams szaxofonosok, McCoy Tyner zongorista, Grant Green gitáros, Bob Crenshaw bőgős és Mickey Rocker dobos. Már a névsor is lélegzetelállító. A sorban harmadikként Duke Pearson zongorista Wahoo felvétele hangzik el az azonos című lemezéről. Pearson zenésztársai Donald Byrd trombitás, James Spalding és Joe Henderson szaxofonosok, valamint Bob Crenshaw.

Lee Morgan The Sixth Sense című albuma átmenetet mutat be a post-bop utolsó éveinek egyik legérdekesebb szextetje és az utolsó együttesei között. Az Afrika című kompozícióját hallgatva pazarzenei élményben van részünk, melynek alkotói között találjuk a kor nagyjait, Frank Mitchell és Jackie McLean szaxofonosokat, Cedar Walton zongoristát, Victor Sprouse bőgőst és Billy Higgins dobost. Utolsóként az Art Blakey amerikai dobos generátor és a Jazz Messengers nevű zenekara The Witch Doctor című lemezéről játsszuk le az A Little Busy című felvételt, amely 1967-ben jelent meg. A felvételen Blakey kiemelt zenésztársai Lee Morgan, Wayne Shorter és Bobby Timmons. Az All Music kritikusa szerint ez a válogatás album a Blue Note egyik legkifinomultabb hard bop lemeze.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Blue and Groovy című lemezről válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Kovács János hangmérnök és Macsica Sándor, a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Párkány FM 106,2.

0: Korlátozás nélkül folyik a Duna hajóforgalma a lőszerlelet helyszínén. Tűzpusztít a Magas Tátrában a Poprádi tónál. Európát továbbra is tűzvészek sújtják, Belgiumban és Szerbiában védett területek égnek. Pozsonyban 34, Kassán 31 fok van.
1: Napzárta. Paszmár Líviával.
0: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják augusztus 15-én szombaton. Hallgassák meg híreinket! A gazdasági minisztérium tiszteletben tartja a stratégiai környezeti értékelés eredményeit, amelynek keretében a Környezetvédelmi Minisztérium a szélenergiafejlesztés 8 akcelerációs zónája közül csak egyet fogadott el. A minisztérium jelenleg a dokumentum végleges változatát készíti elő, hogy azt benyújthassa a kormánynak. Ezt tegnap közölte a gazdasági minisztérium sajtóosztálya. A stratégiai dokumentum végleges formájának kidolgozásában a gazdasági minisztérium a helyreállítása tervért felelős miniszterelnök helyettes hivatalával fog együttműködni. Tomás Taraba, a környezetvédelmi miniszter csütörtökön jelentette be az akcelerációs zónákra vonatkozó döntést. A kelet-szlovákiai egyetlen megmaradt zónát két részre osztják. A miniszter azonban nem számít arra, hogy ebben a zónában szélturbinákat építenek, mivel ehhez az összes érintett településnek hozzá kellene járulnia. Korlátozás nélkül folyik a hajóforgalom a Dunán, Dunamocs területén, a Komáromi járásban található lőszerlelet helyszínén. Ezt a nyitrai kerületi rendőrfőkapitányság erősítette meg. A rendőrség tegnap délután kapott bejelentést egy hajóakna megtalálásáról. A szakértők este a lőszert egy közeli szigetre szállították. A hatástalanításra ma kerül sor egy biztonságos helyen, a szükséges intézkedések betartása mellett. A tűzoltók jelenleg egy erdőtűznél avatkoznak be a Magas Tátrában. Az Eperjesi kerületi tűzoltó és mentőszolgálat igazgatóságának műveleti tisztje megerősítette, hogy a tűz a Poprádi tó alatt keletkezett. A helyszínen jelenleg a Poprádi, a Mengusovcei és a Magas Tátrai állomások hivatásos tűzoltói, valamint a környező települések önkéntesei dolgoznak. A tűz körülbelül 50x100 méter kiterjedésű területet érint. A helyszínen már a természetvédők is jelen vannak. A Tátrai Nemzeti Park igazgatósága közölte, hogy a beavatkozást megnehezíti a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep, ezért a tüzet még mindig nem sikerült lokalizálni. A természetvédők továbbra is felhívják a figyelmet arra, hogy a tátrai hegyi tavakban tilos a fürdés. A Tátrai Nemzeti Park igazgatóságának őrei naponta a terepen vannak, szigorították az ellenőrzéseket és felügyelik a látogatási szabályok betartását. Ugyanakkor 3 tó köré korlátokat és tájékoztató táblákat is elhelyeztek annak érdekében, hogy megakadályozzák a vízbe való belépést. Ennek során a leglátogatottabb helyszínekre összpontosítottak. Az ismételt figyelmeztetések ellenére a természetvédők továbbra is találkoznak olyan esetekkel, amikor a látogatók megszegik a fürdési tilalmat. A természetvédők emlékeztetnek arra, hogy a természet és tájvédelmi előírások megsértése esetén helyszíni bírság keretében legfeljebb 300 eurós, illetve szabálysértési eljárás keretében akár több mint 3300 eurós bírság is kiszabható. Egy német határ közelében fekvő belgiumi természetvédelmi parkban tegnap óta körülbelül 1600 hektárra terjedt ki a tűz. A tűz kiterjedésére tekintettel Belgium az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását kérte, jelentette be ma a belga válságkezelési biztos. Az EU polgári védelmi mechanizmusa lehetővé teszi más EU tagállamoktól, partnerországoktól vagy az EU tartalékaiból származó erősítés és felszerelés igénybevételét. Franciaországban ma hajnalban ismét erdőtűz ütött ki az ország délnyugati részén. A hatóságok ezért elrendelték további mintegy 100 lakos és nyaraló evakuálását. A csütörtökön kitört tűz már 1580 hektár erdőt érintett, és mintegy 650 embert űzött el otthonából. Horvátországban az éjszaka folyamán sikerült megfékezni a Dugiotok szigetén tomboló kiterjedt erdőtüzet, amely számos otthont fenyegetett. A Horvát Tűzoltók Szövetsége tájékoztatást adott a Dinara-hegyen keletkezett tűzről is, amely Bosznia-Hercegovinából terjedt át horvát területre. Szerbiában a hatóságok tegnap este bejelentették, hogy 25 kiterjedt erdőtűzzel küzdenek. Nagy-Britanniában a tűzoltók ma szintén több tűzesetnél avatkoztak be. Görögországban pedig a tűzoltók továbbra is magas készültségben vannak, a tartósan erős szél és a tűzveszély rendkívül magas kockázata miatt az ország több területén. Az ukrán fegyveres erők mára virradó éjszaka Szamara régióban Oroszország európai részének délkeleti felén támadást hajtottak végre a Roszkozmosz állami hírügynökség egyik kulcsfontosságú üzeme ellen, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Egy régióbeli ipari létesítmény elleni rakétatámadást korábban a kormányzó is elismert. Zelenszky egyúttal közölte, hogy az ukrán fegyveres erők a Nizsnyi-Novgorodi területen található Szavaszlejka repülőteret is támadták, ahol szerinte orosz rakétahordozók vannak elhelyezve. A megye kormányzója nem számolt be a régiójában történt támadásokról. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a hadseregnek ismét sikerült megsemmisítenie egy olajlétesítményt a leningrádi régióban. Az izraeli hadsereg által ma hajnalban Dél-Libanonban végrehajtott légitámadások során legkevesebb 7 ember vesztette életét, közölte a libanoni NNA hírügynökség. A támadások során legkevesebb 3 további személy megsebesült. Ez a legmagasabb szám június vége óta, amikor az Izrael és a Hezbollah militáns mozgalom közötti megállapodás nyomán jelentősen csillapodtak a harcok, tette hozzá az AFP hírügynökség. A fegyverszünet ellenére az izraeli hadsereg szinte naponta folytatja a támadásokat a térségben. Izrael és a libanoni kormány június 26-án jelentette be egy keret megállapodás megkötését, amely előírja az izraeli csapatok Libanon déli részéről történő kivonását, cserébe az Irán által támogatott Hezbollah mozgalom lefegyverzéséért. A megállapodás egyúttal olyan lépéseket is előirányoz, amelyek a két ország közötti jövőbeli béke megállapodás felé vezetnek. A Hezbollah elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Izraellel. Az indonéz Flores-sziget partjainál bekövetkezett erős földrengés már legkevesebb 47 áldozatot követelt, közölte a Sky News az indonéz vészhelyzeti ügynökségre hivatkozva. Körülbelül 50 embert szállítottak kórházba, a mentési és kutatási műveletek folytatódnak, később az indonéz Szumátra szigetet 6,9-es erősségű földrengés rázta meg, amelyet 3 régióban is éreztek. Az indonéz hatóságok szerint a főrengést körülbelül 235 utórengés követte, amelyek közül a legerősebb 6,2-es erősségű volt. A földrengés több mint 350 házat rongált meg, földcsúszamlásokat váltott ki, és kiserejű szökőárt okozott, amelynek hullámai egyes helyeken akár másfél méter magasak is lehettek. Andy Burnham brit miniszterelnök ma többszintű tragédiának nevezte Jason Ardern egyetemi tanár halálát, aki augusztus elején lemondott posztjáról a Cambridge-i egyetemen egy állítólagos plágiummal kapcsolatos botrány miatt. Ardeit tegnap élettelenül találták meg London déli részén. Családja bírálta azt a zaklatási kampányt, amely az akadémiai munkájával és magánéletével kapcsolatos vádakat követően indult. Maga Ardern korábban azt mondta, hogy a kampány faji indítatású volt. Burnham arra szólította fel a közvéleményt, hogy az ügy kapcsán senki ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket, és hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogyan alakult ki ez a helyzet. Luigi Mangione tegnap egy New York-i bíróságon beismerte, hogy lelőtte Brian Thompsont, az amerikai United Healthcare egészségbiztosító igazgatóját. A vádirat szerint a 28 éves Mangione követte az 50 éves Thompsont, majd 2024. december 4-én lelőtte őt egy New York-i szálloda előtt. 5 nappal később tartóztatták le egy bejelentés alapján. Mangione-t az amerikai jogrendszer alapján 2 külön eljárásban vádolták meg, szövetségi szinten halált okozó zaklatás gyilkolással, állami szinten pedig gyilkossággal, engedély nélküli fegyverviseléssel és más New York államban bűncselekménynek számító cselekményekkel. Mangione most az enyhébb vádat tartalmazó szövetségi szintű eljárásban vallotta magát bűnösnek. Ügyvédje nyilatkozata szerint a gyilkosság indítéka az volt, hogy úgy érezte, az egészségügyi rendszer cserben hagyta és tönkretette az életét. Ezzel a legsúlyosabb rákiszabható büntetés az életfogytiglani börtönbüntetés. A gyilkosságot az Egyesült Államokban tömegek ünnepelték, mert a United Healthcare, amelyet az áldozat vezetett, az ország egyik rendkívül negatívan megítélt vállalata.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Wenyer Csán Bence fantasztikus versenyzéssel az utolsó kilométer előtt még második volt, ám egy teljesen érthetetlen, kegyetlen 4 perces büntetés után végül a 6. helyen ért célba a férfi gyaloglók maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Michal Morvai 23. lett. Spiller Tiziana nagyszerű országos csúccsal a 10., Hanna Cserná pedig a 19. helyen végzett a női gyaloglók félmaratoni versenyén, melyet a spanyol Mária Pérez világrekorddal nyert meg. A magyar női 4x100 méteres váltó országos csúccsal bejutott a ma esti döntőbe. Kós Hubert 200 vegyesen, Milák Kristóf és Matyei Dusa 50 gyorsan, a 16 éves Kertész Boróka pedig 200 pillangón bejutott a ma esti középdöntőbe a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Slovan Ruzsomberok, a Banská Bystrica Žilina és a Skalica Košice mérkőzés. 20:30-tól lesz a Podbrezová Trencsin találkozó. Holnap 17 órától bonyolítják le a Trnava-Michalovce meccset, 19 órától pedig a Komárno-Dac dél-szlovákiai rangadót. 2 összecsapás mozzajlik a labdarúgó NB1-ben, az Újpest az MTK-val, a Nyíregyháza pedig a Kisvárdával mérkőzik. Egy tegnapi eredmény Honvéd-Vasas 1-2. A 4. felvonás további műsora vasárnap 16:30-tól Debrecen-Győr, 17:30-tól Felcsút-Paks, hétfőn 17:30-tól pedig Zalaegerszeg-Ferencváros. Sajtóértesülés szerint megszületett a megállapodás a Győr és az egyiptomi Piramidz között az algériai válogatott csatár Nadir Bembouali átigazolásáról, aki 3,5 millió eurónak megfelelő összegért kerülhet a kairói klubhoz, ez pedig új rekordot jelent az Etonál. A francia bajnok és bajnokok ligája győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a spanyol Ferran Torres-t a Barcelonától. Márton Viviana vezeti augusztusban is a havonta frissülő tékvandós világranglistát és olimpiai rangsort. Marozsán Fábián meglepetésre 6-3-1-6-6-7 arányú vereséget szenvedett az amerikai színekben szereplő kínai Michael Zhengtől a Cincinnati tenisztorna nyitófordulójában. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Ma estére továbbra is túlnyomóan derült, nyugodt idő várható. Az éjszaka folyamán is többnyire derült marad az ég. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a reggeli órákra általában 17 és 20 fok közé csökken. Holnap eleinte még sok napsütésre számíthatunk, később azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nap folyamán továbbra is nagyon meleg lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. A meleg levegő beáramlás holnap tetőzik, mielőtt egy hideg front fokozatosan megközelíti térségünket. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársam Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Paszmár Lévia hírszerkesztőt hallották, viszont hallásra!

0: 7.
1: 11.
0: 14.
2: 19.
0: 20.

Dieu.